Tilos Rádió. Keltakarót hallgatjátok, és abban ismét évfordulók. James Joyce halálának van az évfordulója, és Sophie Tucker, amerikai komikusnak, többek között

édes lehet az a krémes, mit a lányok esznek, de nekem nem vesznek. És ezért, ha álmodik a babcika, egy színarany taxiba, beleül és a mennyekbe száll. Ott a mennyországi boltba van sok ezer torta, nem kell állni sorba, sütemény csak annak szabad ennie, akinek nincs.

0: S jöttek, jöttek a drámák végre. Tűzvész, méreg, Ibsen Rosmers homja, de hát színésznő vagyok, és azért bizony, azután is csak eljátszottam én pihenésről egy kis operettet is minden esetre. Mondja, Vici, mi a titka, hogy csinálja ezt? Percek alatt meghódítja, akivel kikezd. Tény, hogy van a modorában eredetiség, már az, ahogy csókra nyújtja azt a kis kezét. Hát még mikor azt csicsergi, csókolom szívem, az olyan, hogy ellenállni nem tud senki sem. Bűvköréből menekülni senkit nem eresz. Mondja, Mici, mi a titka? Hogy csinálja ezt? Mert a színész színes lény, és csak akkor egyensúlyozott, ha minden színért kiátszott.
1: Egyedem, begyedem, főiskola, egyetem, csupp! Hogy vagytok, kisfiúk, kisliányok? Ej, ha, csinnadaratta! Na, jók voltatok egész héten, mesélám nektek a szerkesztő bácsi, megrázza a mesebeli fecske farkot, és csak úgy dül belőle, itt a mese fog megsárni, hopp! Jó kedve van a szerkesztő bicsé bácsinak, mi? Hát bizony, kisfiúk, kislányok, a Ninácska nagyon rossz kislány volt ám, ugyan már kicsikorában mindig csak a ruhákat szerette, és nem a könyveket, amelyekben édes hazánkon leírva ez a tejjel mézzel folyó Duna-Tisza háta, Isten áldás ullik rája nesét-nesét Kossuth Lajos. Ninácskának egy nagyon-nagyon csúnya-csúnya kis szokása volt. Nem játszadozott ez a kis leánytársnőivel, hanem, na, ki hallott ilyet? Ez a kislány, ez csak a fiúkkal szeretett játszani, golyózni. Ugye furcsa kedves gyermek vagyok, Csiribili? Na, de csak hallgatok. Egyszer ám jött egy komédiás bácsik és nénik a városban. Hát, uram, fia, vaskalap, Aninácska velük szaladt. Ugye szépen zsik velük. Ott is maradt a komédiás bácsik. De arról a rossz szokásáról nem mondott nekem, hogy mindig a fiúkkal játszott, aztán is. Hát, csak hallgassátok, mi lett a vége. Terka Panni, te kis rigóim, aranylegyecskeim, szúnyogocskáim, kollera bacilluskáim. A Ninácska már 18 éveske volt, és még mindig a fiúkkal játszott. Ilyen nagy kislány volt már 18. Mégse kezdett el tanulni, hanem golyózott. El is küldték a komédiát bácsik, de ő nem bánta azt se, hanem kiállt az utcára, hívta a fiúkat golyózni. Csúly utca gyerekek, utca klókok, utca bankák. Persze azok is olyan iskolai, rossz kis fiú voltak. Elszaggatták a Ninácska ruháikat, meg mindent. Hopp, Terka Panni, Csili bőrbülők, egy kicsi kritkretének, ahol repülőzik, egy kicsike gorilla, utcú böske, jól csak kapjátok el. Mit gigyeksz, kügyöksz, Pesta Pista? Hozd csak itt a szerkesztő bácsinak, csingeling, meg tovább a mesezekér. A rendőr bácsi, akik az utcán golyóznak. Kedves gyermekem, vigyázni fogok rá, hogy semmi bajod ne essék, jó? Jó rendőrbácsi azon túl felügyel Ninácskára, nehogy baj legyen. De Ninácska mindig vadabb lett, mindig több és több fiúval játszott. Egyszer, rendőrbácsi egyre csókat van, mert ugye, kedves gyermekem, a kisliányoknak kis társai között van a hely. És nem a fiúk között. Egyszer, mikor már a kis Ninácska 25 éves volt, egy nagyon rossz, koromba, illetlen fiúcskával is megjött. A Sándor 30 éves volt, és mindig hozzávágta Ninácskához a golyókat. Jellelem, mondta az illetlen Sándor a Ninácskának. Játszatozni fogunk kis a mellék utcában. A Sándor nem játszok illetve, mert mindenféle bajkosságot találjuk ki. A bácsik vagy nélkül jöttek egy hosszú késre felő, hátul a fölvágta a bácsik zsebét, és maga tartott a markát, hogy beleessen a pénz. Ilyen bajkos volt. Hanem aztán baj lett. Egyszer nagyon gyorsan forgatta a kést, és a kés ennye. Belement egy bácsik gyomrába, aki keményen megpirongatta a rakoncátlan fiút, és fejcsóválva meghalt.
2: Ő felsége a király bácsi nevében. mondotta szigorúan a rendőr, aki odaült. Most becsuklak titeket, kedves gyermekeim. Ninácska borzasztóan megijedt, és sírni kezdett. Sándorka is bezzeg meg Szeppe. Kérlelni kezdték a rendőrbácsot. Nem bánom, bár nem érdemlitek meg, illetlen gyermekek, de ha valamelyik őtök el tudja mondani Bósa bácsi egyik versikéjét, ez egyszer megbocsájtok. Ninácska gondolkodni kezdett, addig-addig gondolkodott, míg végre eszébe jutott. Mit csiripel a kis madár fönn a száraz ágon? Azt csiripli Magyarország legszebb a világon. Muszka bácsi, német bácsi, beletedd a lábad, úgy kiverünk csinnad, ratta, porzik majd a hátad. Ezer éves Árpád apánk uralkodott rajta. Magyar itten minden ember, tőzsgyökeres fajta. Megjárhatja csinnad, ratta, aki belénk botlik, magyar fiúk, magyar lányok. Mikor atyuk kotlik? Erre aztán szabadon bocsátotta őket a rendőr. Ninácska is levont a tanulságot, és azon túl nem játszott többé a fiúk.

0: magyar hírverő műsora. A magyar legény világmárka.
1: Házias, vakmerő, daliás.
0: Én legényem, te legényed, ő legénye.
2: Mindjártunknak legyen magyar vőlegénye.
1: Időt és fáradtságot takarít meg, ha nem szaladgál nyugati vőlegény után. Válasszon a hazai készletből.
0: Tartós magyar legények és aglegények minden méretben.
2: Az élete egy vadregény, a vőlegénye aglegény.
0: Addig szerezze be, amíg a készlet tar.
1: 40 éven felülieknek árengedmény.
2: Lehet bókos, lehet szegény, magyar lánynak magyar legény.
0: Vigyázat, utánozzák! Nem csak Kanizsára, hanem a festői szépségű nyéklátházára is utazhat, ha igénybe veszi az ibusz szolgálatait.
1: Hogy utaztak nagyapáink?
2: Lóbusszal!
0: Hogy utaznak unokáik?
2: Ibusszal!
1: Az ibusz elviszi önt mindenhová.
0: Japánba viszi.
1: Ön Mexikóba viszi.
0: A sírba viszi.
2: Járja be még Pégaszusszal, Globuszunkat az ibusszal.
1: Jegyezze meg ezt a nevet, Albusz. Helyesbítek, Fidibusz.
0: Az egész világ megtanulta ezt a szót, Indis.
1: Magának is lehet, ha ofotért szemüveget visel.
0: Ofotért szemüveget tisztában látja a nemzetközi helyzetet.
1: Több szem többet lát.
3: Ofotért szemüveggel.
0: Szemesnek áll a világ.
4: Ofotért szemüveggel.
1: Szemre valóba fehérné.
3: Ofotért szemüveggel.
0: Vaktyúk is talál szemet.
5: Ofotért szemüveggel.
6: Huligánok, figyelem.
0: Szemüveget, üvegszemet.
2: Az ofotértől.
1: Mivel nézte Napóleon a Waterloo-i csatát?
2: Ofotért szemüveggel.
0: Mit mondott a náci szakáján 15. Lajos a rövidlátó Mária Antoinette-nek?
2: Vegye fel az ofotért szemüvegét.
1: Nem hisz a szemének.
2: Ofotért szemüveggel.
0: Sűrített hirdetések.
1: Adásvétel.
0: Kultúrcikk.
1: Üzletállás.
0: Házasság.
1: Vágyás.
0: Lakbérpodlék miatt elcserélném régi kinyúlt unokahúgomat bárhol szétszedhető Vikkent házra. Cím a szerkesztőségbe.
1: Hajókoffer, hűtőszekrény, valamint egy önhibáján kívül elvált, masszív, intarziás, barna, tisztviselőnő, kivándorlás miatt olcsón átadó. Doktor sietős, amerikai út,
7: 101.
0: Fogaras. Lakásán diszkréten kiírtjuk.
1: Moslék kapható! A jó falat vendéglőben.
0: Kisebb rendűsége van? Vásároljon kerti törpét. A kerti törpe mellett óriásnak érzi magát. A kerti törpe kis helyen elfér, nem kér kenyeret, s mindig jókedvű. Figyelem, használat előtt felrázandó.
1: Ha ütött az órája, keresse fel az órás szövetkezet szaküzletét. Rugótörés a helyszínen megvárható. Eredeti svájci rugótörőgépek.
0: Heti ajánlatunk.
1: Mosson, amivel akar.
0: Azt vegye, amit kap.
1: Utazzon külföldre.
0: Maradjon itthon.
1: Tegye a pénzét OTP-be.
0: Tegye akárhová.
1: Vásároljon autót, telket.
0: Építsen Vikkent házat.
1: Olvasson könyvet.
0: Olvasson pénzt.
1: Olvassa a Bibliát.
0: Járjon többet moziba.
1: Hallgassa a rádiót.
0: Nézze a televíziót.
1: Lottózzon, totózzon, lóversenyezzen.
0: Azt tegye, amit akar.
1: Ha elégedett, mondja el mindenkinek.
0: Ha elégedetlen, nem mondja el senkinek.
2: És szídja időnként a kapitalizmust is.

0: Minden idők legjobb 11-jébe gyakran beszavazzák azt a legendás focistát, akit most önök is beszavaztak a legjobb 10 közé. A telefonvonal egyik végén Eger, Verebes István, a másik végén Bilbao, Puskás öcsi.
1: Jó estét kívánok!
2: Jó estét kívánok! Szeretettel
1: üdvözlöm mindenki! Nem tudom, hogy szólíthatom.
2: Tegezze nyugodtan!
1: Hát akkor szevasz, öcsi!
2: Szervusz!
1: Akkor mi egy tapssal köszöntünk téged most, jó? Ez a taps természetesen nem csak a tisztelet, hanem a szeretetnek is a jele.
2: Gondolom.
1: Volt ebben valami él, ebben a gondolomban?
2: No, ebben minden igazság benne van.
1: Igen, már csak azért is, mert itt néha megjelennek cikkek. Nem tudom, olvasott-e azokat a cikkeket?
2: Néha a kezembe kerülnek, de tudod, én mindig azt nézem, nem azt nézem, hogy mit írnak, hanem hogy ki írja.
1: Igaz-e, hogy tőled származik az a mondás, hogy kis pénz kis foci, nagy pénz nagy foci?
2: Na, de ezt én a régi rossz időkben mondtam, 1949-ben. És nem az...
1: Ti mennyit kaptatok? Ne haragudj, hogy rákérdezek.
2: De én mennyit kaptam őrnagyi fizetésemben, mert az is voltam. Az
1: tudjuk,
2: őrnagyi
1: igen.
2: Fizetésemben együtt is a futballal kerestem 4200 forintot adott.
1: Akkori 4200 forint?
2: Hát most szorozd meg, amilyen vakarod, nem tudom,
1: hogy... Van 42 000.
2: Lehet.
1: Igen, azt mondják, ez persze csak pletyka, nem igaz,
2: igen,
1: hogy a magyar válogatott tagjai fejenként 100 ezer forint prémiumot kaptak.
2: Nem igaz. Én tudom, hogy mennyit kaptak.
1: Mennyit kaptak? Akkor mondd meg te, legalább tőle tudjuk, mert a újságot nem írják meg nálunk.
2: De mivel én nem vagyok pletykás, nem akarok ilyen dolgot.
1: Többet vagy kevesebbet?
2: Mi?
1: Kevesebbet kaptak?
2: Kevesebbet, jóval kevesebbet.
1: Igen.
2: Kevesebbet a felidé.
1: Annak idején, amikor bekerültünk világbajnoki elődöntőkbe, akkor te mit jósoltál?
2: Én, mikor a magyar labdarúgó csapat bekerült ebbe a csoportba, biztos voltam benne, hogy elkerül Mexikóba.
1: Biztos voltál benne?
2: Igen.
1: És az osztrák meccs előtt mit jósoltál? Akkor, amikor kisorsolták, mit gondoltál, hogy az osztrákok, vagy mi jutunk el?
2: Én biztos voltam, hogy a magyarok jobb, mi jutunk tovább.
1: Ezt hirdetted is?
2: Nem kell hirdetni, de akivel én beszéltem, annak megmondtam az ötvereinknek. Megmondtam a sebesnek, megmondtam a vezének.
1: Ne haragudjál, akkor bocsáss meg, mi bejátszanánk neked egy nyilatkozatodat a bécsi televízióval, amit a sorsolásnál adtál.
3: Österreich Ungarn in der Weltmeisterschaftsqualifikation. Was sagen Sie zu dieser Auslosung? Ich glaube, in diesem Moment der österreichische Fußball das Beste der Ungarn. John, ich glaube.
1: Hallottál valamit?
2: Nem. Hallottam Richard, de nem hallottam semmit.
1: Na akkor megmondom, tehát azt kérdezték, Puskás úr, Ausztria-Magyarország, világbajnoki selejtező csoport, mi a véleménye az esélyekről? A válasz így hangzott, gondolom, jelen pillanatban az osztrák futball jobb, mint a magyar. Igen, így gondolom.
2: Lehet, hogy tízelegni akartam neki.
1: Még egy kérdésem van, hallottál arról, hogy a magyar bajnokságban hát olyan rangos csapatok rosszul szerepelnek, mint a Kinizsi?
2: A Fradi.
1: Azt hittem, te még Kinizsinek ismered.
2: A Kinizsi 1949-ben volt.
1: Aha.
2: Amit állítólag mi elloptuk a kocsisékat a Honvédnél.
1: Nem igaz?
2: Nem.
1: Átmentek?
2: Hát kellett nekik jönni.
1: Az hogy történt, hogy át kellett menni?
2: Hát megkérték neked, hogy vagy kimentek a határa katonáskodni, vagy eljöttök a Honvédnak, főhadnagynak meg őrnagy.
1: Képzeld el, 14. a Fradi.
2: Na, de meg fog menekülni. Vagy fölemelik a bajnokság. A létszám.
1: Szerinted nem esett ki a Fradi?
2: Nem esett ki, egy Ferencváros sose esett ki az elsőszer.
1: Miért nem? Mert különben kivezérlik a határa?
2: Mert a világ egyik 10 legközismertebb csapata. Azzal együtt, hogy én kispesti játékos voltam, és honvéd, azzal együtt, hogy azt is mondták, hogy letoltam a nadrágomat a pályán.
1: Nem igaz?
2: Nem.
1: Nem igaz?
2: Nem.
1: De kár.
2: Mindig két nadrágba szoktam játszani, egy kicsit, meg egy nagyot.
1: Csak az egyiket toltad le?
2: Csak az egyiket.
1: Szóval az nem igaz, hogy azt látták, amit nem láttak.
2: Hát nem láthatták, hideg volt.
1: Én azt mondom, hogy a közönség téged nagyon szívesen hallgat, és nagyon szívesen látna is.
2: Köszönöm szépen.
1: És mindig várunk téged vissza. És reméljük, hogy együtt fogunk osztozni a magyar labdarúgás örömeiben. Hát akkor a mielőbbi viszont látásra jó egészséget kívánunk, és további sok sikereket.
2: Én is. nektek mindenkit üdvözlöm, és köszönöm a közösségnek, hogy hívjött egy időt keresztül.
1: Mi is köszönjük meg a beszélgetést.
0: Az elmúlt évi választási küzdelmeket már Ádász kortes beszédek kísérték. Jelöltünket Kern Andrást helyre.
4: Kedves pentések, kedves pentés nők, tisztelt szelényeink, matláfok! Engedjék meg, hogy a hanarveknyési pörge-mörge részéről így elpüfélhessem önöknek a hanarveknyésiek szívből jövő sunyáit. Meggyőződésem, hogy a mostani bélgamáción nyilvánosan is elpotálhatjuk, hogy noha Vronyás idén szilanyásként jött, a gárza ki mégis elegendően telmekós, és már herfel a dumóef. Idén már zselenyákkal pötéltük a poslát, a poslabényét és a poslabényen belüli rugányt. Nem hiába zodáltuk a dernyét. Rogodásaink, zögördéseink most már végre kumálnak. A magam részéről kifetyélhetem, hogy nem doláztuk el a herfelést, eleget tettünk a harmadik susonkó meléinek, így aztán bízvást számíthatunk Tilmanóra és egy kevés poslára is. A posla bénye idén talán kevesebb lesz, mint tavaly, de felgyumáltunk helyette elegendő bélges menát. Ezen a téren nincs és nem is lehet palizsánkos bélganyáz, vagy bármiféle selga-velga. A dőlmenés, a következetes dőlmenés folyik tovább, és ebben a kis szervezet is vetlás. Vetlás, mert a hanarveknyésiek érzik a tocsolákban rejlő folonyát. Innen ígérjük, hogy gerebben lesz a durmák. A polonyként vezéljük a csumót, és nem engedjük a podolcs lenyán. Erről a helyről is felnyihorlunk, és furákkal élünk a legmagasabb szedál felé, vezélje keresztül a pörgemörgelyek dödéjét. Mert mi büszkénk vagyunk a dödénkre. Ez a döde a mi dödénk. Ahogy az Töcsek, a nagy pöde mondta, inkább ma több döde, mint holnap még kevesebb pumóel. Végül köszönöm, hogy felszögélhettem a Dézerman, és kívánom az egész bélgamációnak, hogy még nagyon sokáig desle donyáljon a ribán. Éljen a bedő, érjen a tören tárpödle, éljen a tonás menás vekernye, éljen a nyefke. Összön.

0: Műsorvezető Alanyi Ferenc költő. Közreműködik Gálvölgyi János és Bárdi György.
1: Szép jó estét, kedves nézők! Pörölnék veled, Ovidon, Tartalus ván a Tiszán, Ladikon, de Ladikom. Hát, majd negyed századosak ezek a halhatatlan sorok, melyeket író, műfordító barátom Piski Géza írt, oroszlán epébe mártott pennával. Hát, talán mondjuk így ezek lennének mai műsorunk főbb gondolatai, melyek megvitatására a stúdióba kértem barátaimat. Hát itt most körül tetszenek nézni, itt kérem nekem mindenki, mondjuk így a barátom. A derűs műsor kedvéért még megengednék magamnak egy élcet is, ugye Dévahegyi kis Gizella landművész barátom az asztal miatt csak félig látható a képernyőn. Hát ezek szerint ő csak a fele barátom. Na. Summa summarum, mondjuk, hát ez egy vicc volt. Na. Úgyhogy én inkább mondjuk így komolyra, közérdekűre terelném a szót, és bemutatnám igazán a barátaimat. Balról láthatják Piski Géza, jó barátomat. Drága Gézám, hát egészségedre, és ha megengedik, több évtizedes ismeretségünkre hivatkozva, egyszerűen csak Horváth Bélának foglak hívni. Hát itt mellette üdögél, félig állva, itt Neretvai Lajos szobrász, iparművész barátom, akinek az alkotásával önök is találkozhatnak nap mint nap a képernyőn. Ő tervezte a bájos bemondónő Kiskalvár Éva mosolyát. Nem is tudom így hirtelen, hol folytassam a sort, hát talán jobb, ha így végigmegyek rajtatok. Hát, itt ül Mohácsi Lilli barátom, illetve hát én voltam neki a barátja. Na, ő, mint ezt nyilván tudják, sokáig a Honderű és Kartárs című irodalmi folyóiratnak volt a munkatársa, de hát maga is szájára vette a költészetet. Gondoljunk csak a kocka, ez a cukor, kakas mondja kukor. Ez egy... Ez mondjuk így Lilli barátomnak egy szép népdal átköltése volt, melyért 1983-ban ugye meg is kaptad a Dugványi Arnold érdemért. De Lilikém, javíts, ha nem jól mondom, majd adás után. No, és kérem, végül, de utolsó sorban dr. Pákozdi Ernő, fül-orr régész barátom, letűnt idők homloküregeinek kutatója, mellesleg amatőr Sőtér István gyűjtő. Hát, kedves barátaim, szervusztok, egészségetekre. Hát, kedves nézők, huncutkodok itt a szememmel, hát mondjuk ez a kis csapat itt, akikkel a következő mindegy egy, másfél napban találkozni fog. No, de, hát, drága Gézám, én már akkor feltettem neked a kérdést. Pörölnék veled Ovidon, Tartalus ván a Tiszál Ladikon, de Ladikon. Hát, mi a büdös franc... Bocsáss meg, Bélám, szóval mit jelent az, hogy Tartalus ván?
2: Mindenek előtt, bocsáss meg nékem, Ferkó, hogy kissé összehomálosodnak a számba a szavak. Döccenve mén a mondatfüzér, ugyanis Clunis Practocolluson van. Póriasan szólva, egyszerű szájzár. Ez így jó?
1: Jó, jó, édes Gézám. Ez a műparaszti beszéd, ez isteni, hát ezt vártuk tőled. Szóval szájzár. Na most Gézám, meséld el a történetét.
2: Hát nem tudom, hogy nem-e untatom ezzel a nézőket.
1: De untatod, Gézám, untatod. Hát mondjuk ez a műsor azért van.
2: Szóval a szájzár. Honnan az asszonnyal tanakoztunk, hogy olyan figurával jelenjek meg a nagy érdemű előtt, hogy valóságban úgy láthassék, mint egy művész. Erre a pipára gondoltunk, De amiről nem szoktam hozzá, a szájzárt kaptam tőle.
1: Hát a mindennapok közérdekű gondjai, kedves nézők, ugye?
2: De aztán mondta az asszony, aki egyéb iránt a feleségem, hogy Isten ilyen nézek ki velem, mint egy római hadvezér. Így megtartottam ezt az ördögverte pipát. El is neveztem magamat Julius Caesarnak.
1: Hopp-hopp, ingyom-bingyom, amint derít. Hát azt hiszem, most rajta kaphatták, kedves nézők, a pillanatot, amikor valami csodálatos születik. Amikor egy ilyen nagy művész, mint mi ketten mondjuk így marháskodunk. Vigyál, Gézám. No, ami azt illeti, az igazsághoz tartozik az is, hogy az adás előtt 10 perccel konstatáltuk, hogy mindnyájan pipával jöttünk. No de, hát a rendezőnk, Csaba kis Terész barátom javaslatára, Mohácsi Lilli barátom és én letettük a pipát.
2: Hát, nehogy úgy nézzünk ki, mintha valamennyien pipások lennénk.
1: Na, most, hogy kikacagtuk magunkat, hát... Kedves nézők, erről van szó. Szóval ez egy, mondjuk, hát, hogy így fejezze, ilyen társaság vagyunk mi.

0: Hát annak idején a piacra az Oliva nevű nyúlnak a bogyaját.
1: No, most kollégáim mutatják, itt, hogy amíg megpróbálunk rendet tenni a stúdióban, addig lenne itt egy nagyon érdekes bejátszásunk, amolyan hát illusztrációféle. A rádió lemez archívumában találtuk ezt az irodalmi értéket. Gróf Aponyi Albert verset mond. Eddig a vers. Én mondjuk azt hiszem méltán nevezhet nők. A világirodalom gyöngyének, hát akarsz hozzászólni, Gézám?
0: De jó, de szépen turbékoltul, gotyas kis gerlicé.
1: Hát így, kedves nézők, a gerle ugye, mint a szabadság szimbóluma. Azt hiszem, joggal zárhatja 3,5-24 órás műsorunkat. Hát műsorunk végén azt javaslom, csendüljenek föl Wolfgang Amadeus Mozart Lakihegyi ódájának hangjai. Dévahegyi kis Gizella landművész barátomat hallják.
2: Markos és Nádas következik az állami biztosító Gvadányi úti roncspalotájából. Itt aztán van élet, megfordul boldog-boldogtalan. Akadnak visszajáró lelkek, úgynevezett kaszkonauták. Nevüket az astronauták után kapták, mert van, aki kocsijával többször röpült, mint Jahov és Jumi.
3: Miszlai. Onnan?
4: Hát, kezicsókolom.
3: Pillanat.
4: Jaj már, hagyja már, kezicsókolom.
3: Bocsánat, nem látja, hogy mással beszélek?
4: Tessék már letenni, fizesse meg azt a 90 000 forintos kárt.
3: Bocsánat, először is ki maga, hogy hívják magát?
4: Hát hogy hívnak engem? Én vagyok, akit ide idéztek.
3: Hogy hívják?
4: Én vásáros vagyok.
3: Maga vásáros?
4: Nem, a vásáros nem én vagyok, az a bátyám. Én az autót vezettem.
3: Először is kezdjük előről.
4: Tessék.
3: Legyen szíves, írja le a nevét.
4: Nem legyen szíves, hanem azt a 100 000 forintos kárt fizesse meg, amit okozta.
3: Írja le a nevét és az adatait.
4: Nem tudok írni, én vezettem, mondom. Én sokkal
3: legyen szíves, először is mondja meg a baleset
4: akkor
3: körülmények.
4: Akkor a baleset volt, mint ide nagykáta. Tessék!
3: Hol történt a baleset, és milyen volt egyáltalán, hogy éjszaka volt, nappal volt?
4: Hát úgy sütött a nap fönn az égen, úgy emlékszem. És azt a 150 000 meg azonnal adja ide át.
3: Hogy történt a baleset, kérem
4: hát
3: szépen?
4: Hát képzel el, hogy mentünk ugye napsütésben a késő sötét éjszaka, azt
5: vettem észre, hogy... 0:00. A Rádió Kabaré sikerlistáját közvetítjük a lemezjátszóval rendelkező hallgatóknak. Kérjük, gondoljanak azokra, akiknek nincs lemezjátszójuk, és hangosítsák fel készüléküket. Köszönjük!
6: 0:20. Autós élményeire emlékezik vissza Nagy Vandó András.
7: Van egy barátom, aki 60 éves létére még mindig nagyon jókedélyű ember, és valahogy úgy néz ki, mintha nem a második gyermekkorát élné, hanem még az elsőt őrizgetné. És ma is mindenféle csínytevést megcsinál, mindenben benne van. Jött hazafelé Agárdról a trabantjukkal, régen autója volt. Két rendőr megállította. Jó estét kívánunk, személyigazolványtot, forgalmi engedélytet és jogosítványtot kérünk. Átadta, megnézte, szóval, kérem szépen, följelentjük, mert nem úgy vezette az autóját, ahogy az szabad. De miért? Kérem, a jogosítványa az áll, hogy maga csak szemüveggel vezethet, és magán nincs szemüveg. Ez a rendőrelvtárs. Tetszik tudni, az én fiam optikus, és a Trabant szélvédőjét fölcsiszolta 5 dioptriás. Hát a rendőr francia kockás összekarmolta magát, azt mondta, hát még ilyet nem láttam, benéz, na jó, akkor mehet. Mert a hátsó rendőr megszólal, na-na, és mi van akkor, ha tolat, he? Nem tudom, hogy önök megfigyelték-e, én egy kicsit odafigyelek a közlekedésre, hogy ha egy magyar autós koccan egy magyar autóssal, az egészen másképp fest, mint hogyha a két nyugati autós koccan. Két nyugati összekoccan, ajtó kinyílik.

Kiszának ötször kének elnézést, betétlapot cserének címet, telefonszámot megint elnézést kének, beszállnak és el. Két magyar összecsattan, ajtó kicsapódik, hát nem idézem. Arra gondoltam, hogy ha már azt mondják, hogy Magyarország a költők és a versbarátok hazája, akkor az lenne a szép, ha a mai élő költők, úgyis itt van ugye a költészet napja, adnának útmutatást, és megmutatnák, hogy az ilyen dűkitörések helyett hogyan lehetne ezt líraian elmondani. Hát nézzünk egy alaphelyzetet. A főúton halad egy autós, a mellékútra jön egy trabantos. Stop tábla van, fék nincs. Találkoznak. Az autós kiugrik, és Juhász Ferenc módra így szól a trabant.

cseppenő szárnyú lovasa. Ó, te úthoz kövesedett gigászi mikrohősszaurusz! Papírból gyúrt gyémánt kristály ősgyík holt permett tojása. Ó, te kétütemű, lóhere hártya ragyogása pöfékelő, kristály magzat vizet böfögő, bűzkocsonya magzat bűzárasztó levéltető. Ó, te nyolc szögletű, stop megállt vezénylő, tábla rozsda szirombolyhos állítmány semmibe vevő, görény illat megszégyenítő, smog dúsító füstű förmedvény. Hogy az

fad közlekedő edényben. Hogy helyezze beléd ősgyík veszélyét a magasságos. Mélységes imádattal, ős élvezettel, ősgyík heréinek, kuszagubancos szőrömeredvényeinek, kristálygyökér fonódásaival. Ó, hogy menj abba a sötét, hátsó fertály füstáldású, autócsikó pegazus kipuffanó, sötétség lepelbe burkolódzó, bűzjuk barlang, szent csatorna illatú, szélröpítette végébe. Te állatforma ember, te emberforma állat, te ős állatforma ősember,

0: Ricky Allen.
1: Én megpróbáltam írásba foglalni két szituációban egy tínédzser. És ennek a tininek a szerepében most Usztis Mátyás fog díszelegni. És az első szituáció az első nagy szerelem.
2: Fev, figyelsz? Szóval, özel, azt akarom, hogy érted már. Szóval, özel, szóval. Szóval, Frank nem is zajt. Szóval én értem nagyon, értem, mert én nekem ezt, de érted?
1: És most következik ugyanez a fiatal, de egy más szituációban. Képzeljük el, rálép fönn a mozgó lépcsőre, és a véletlen folytán összeütközik vele egy másik fiatalember. A másik állva marad, ő elesik, mire a mozgó lépcső a metró szintjére ér, bizonyítja, hogy ebben a helyzetben igen gazdag a szókincse.
3: Te idióta! Infantilis! Tuskó barom szarházi mocsok pupák gyerek görény szemét vadállat tökör Timo pervez kéhez abnormális hülye őrült barha süsű vasút a csótán giriszt a tűzoltó felszarvazott rendőr tücsök bogár kigyó béka piszok korcs barasz tenyész áll a disznó kiérét hiéna impotens agybeteg kutya gyúl adék gyógyós impedé van a gyába futog az ember galambféreg furkodorok furulja trotti kifutó bakfit faragatlan érősdi pojáca csúszomászó csatornatőtek bugyut a butyad bíra hibbad birka két balábas neked belér apádi!
4: Hat perc, 50 másodperc. Levél az államhoz. Felolvassa Gáti József.
5: Itt ülök a konyhaasztalnál néhány tavalyi nyugdíjas szelvény és idei kolbász végtársaságával. És önre gondolom. Már egy hete. Szüntelenül. Köszönettel vettem, és a múlt heti tévéhíradóban megkaptam öntől az újabb jó hírt. Igaz, parádfürdőnél messzebb még sohasem utaztam az életemben, mégis állampolgársági büszkeségemet nagyon bántotta, hogy csak 15.200 forintért vehetek valutát, azt is csak 3 évente. Töredelmesen be kell vallanom ennek, hogy én még 5.000 forintért se tudnék venni 3 évente valutát, mégis sért ez a korlátozás. Mert mi lenne, ha tudnék? Így dolgtam eddig, érthető, hogy az egek csapott a jókedvem, amikor az általam annyira tisztelt Kovács P. József örömtől sugárzó arccal közölte velem, hogy az eddigi 15.200 forint helyett 16.500 forintért vásárolhatok a jövőben valutát. Az örömből még arra is futotta, hogy meghallgattam azt is, hogy az milyen jó hatással lesz a külkereskedelmi mérlegre, milyen jó ez a népgazdaságnak, a társadalomnak benne nekem. Én már kérem, annyira örültem, hogy szinte meg sem hallottam a kommuniké végén azt a félmondatot, miszerint a 16.500 forintért ugyanannyi valutát kapok, mint azelőtt a 15.200. Természetesen nem szándékozom önnel elítetni, hogy 6 évvel a nyugdíjba menetelem után az az egyetlen gondom, hogy hány ezer forintért vehetek valutát. Nem. Nem ez az egyetlen gondom. Nekem egyedül ezeknek a bejelentéseknek a stílusával van bajom. Azzal a stílussal, amelyik még a pénzem elértéktelenedésében is képes először pozitívumokat keresni. Ezzel az optimizmussal van bajom, pedig nyilvánvaló, hogyha a pénztárcámban nézek, egyáltalán nincs okom az optimizmusra. Így dolgtam magamban a konyhaasztal mellett, amikor rájöttem, hogy ezt ön minden esetben jó indulatból teszi, hogy óvjon engem a kellemetlenségektől, vigyázzon az idegrendszeremre. Ezt szívből köszönöm önnek. Arra gondoltam, hogy túl érzékeny vagyok, és talán ön is az. És akkor mi érzékenyeket tartsunk össze. Éppen ezért hasonló stílusban szeretném a következőkben tudatni önnel, hogy hogy vagyok. Pompás. Örömmel tudatom önnel, hogy az eddigi 14 fogamból a múlt héten kiesett 2. Így a jövőben jelentősen megnövekedik az egy fogra eső ételmennyiség. A tendencia megállíthatatlan. A távoli jövőben már egy ropitól jól fogok lakni. Ugyancsak örömmel közlöm, hogy hála az ingatlan kezelőnek, vasárnap délután a plafonnal együtt a csillár is leszakadt a szobámban. Ezzel mintegy 250 wattnyi energiát spórolok minden este. Nem is beszélve arról, hogy a keletkezett lukon keresztül jelentős meleg áramlik a lakásomba, így a fűtés költségei csökkenni fognak. A lehető legnagyobb megelégedésemre 3. hete nem kapom meg azt az orvosságot, amit az orvos felírt nekem. Így szörnyen szépülök, nem mehetek az utcára. Éppen most írom a köszönő levelet az egészségügyi miniszternek. Miután nem mehetek utcára, nem látom a zöldséges kirakatban a szület idején 50 forintba kerülő szőlőt, nem kívánom meg és nem bosszankodom rajta. 3. napja fekszem csupán, és már is 150 forintot spóroltam. Mindezt egy 4 forint 50-be kerülő orvosság miatt. Ha februárig nem kapom meg a gyógyszert, számításaim szerint a fogyasztásom jelentősen a nullához fog közeledni. Egyetlen költségem a lepedő kopása lesz, azt viszont teljes egészében fedezni tudja főkönyvelői nyugdíjam. Hát... egyelőre ennyi örömhírem van az ön számára. A következő örömhíreimet fekete keretes levélpapíron a közeljövőben közlöm önnel. Egy örömtől sugárzó nyugdíjas.
4: Kedves hallgatóink, 12 perc van. Híreket mondunk.
0: Habarda-Bériában az ország elnöke, Habarda és felesége Lénia Habarda nemrégiben egy bagolyfarmot tekintett meg, ahol az ő személyes útmutatásai alapján nőnek a baglyok. A vállalati ebédlőben tartott nagygyűlésen Habarda elnök bejelentette: a távlati cél az, hogy az ország minden lakosának az ezredfordulóra legyen bagja. A háztartásokban a bagoly azért jó, mutatott rá, mert télen alszik, nyáron alig fogyaszt, és sötétben is tud olvasni. Baricsa Sándor, óbudai alkalmi munkás, tegnap este nagy mennyiségű alkohol elfogyasztása után váratlanul kilépett 9. emeleti lakásának ablakából, és rövid űrsétát tett. A pontosan végrehajtott manőver szerint a 2. emeletnél találkozott Kis Aranka háztartásbelivel, és a megbeszélt program szerint sikeresen összekapcsolódtak. április 3. 1986 a Honvédelmi Minisztériumba távirat érkezett. A távirat szövege: Sobri Jóskát kegyelembe részesítjük. Aláírás: Első Ferenc József. A késésért a posta elnézést kér, és Sobri Jóskát saját halottjának tekint.
6: Tizennégy perc, 10 másodperc. Már nyílnak a völgyben a kerti virágok. Mezőgazdasági szakértőnkkel, Bálint gazdával beszélget Selmeci Tibor.
7: Ön a tévében mindig olyan elegáns, mint egy békebeli földbirtokos. Elnézést az indiszkrét kérdésért, egyáltalán van földje?
8: Igen, közel 304 szögöl családi birtokon gazdálkodom.
7: És 7 szilvafás?
8: Nem, csak 2 szilvafám van összesen.
7: És mennyi pálinka termett a kertjében?
8: Hát ha őszintének kell lenni, semmi. Egyrészt azért, mert nincs a közelben szeszfőzde, másrészt azért, mert a feleségem nem adja nekem kölcsön a kuktafazékkal.
7: Szeretnék tisztázni valamit. Régebben, amikor ő még nem adott nyilvánosan tanácsokat, előfordult, hogy néhányan a Szabad Európát hallgatták. Természetesen csak a kertbarátokra gondolok. Mert ott is volt egy Bálint gazda. Véletlenül nem rokona?
8: Nem, nem rokonom, és van köztünk egy különbség. Ő ellenezte és támadta a termelőszövetkezetek szervezését, én meg támogatom a háztáit és a kiskerteket.
7: De hát Bálint, Bálint.
8: Igen, de őt Cupi Bálintnak hívták, engem Bálint Györgynek, úgyhogy ő hátul volt Bálint, én elől vagyok Bálint.
7: Kiskert teljes embert kíván. Az idejében szólunk című könyv például az év valamennyi napjára ad valami feladatot. Hogy lehet ezt győzni?
8: Nehezen, de többek között ezért találták ki a most nagyon divatos biokertészetet. Látszólag ugyancsak arról van szó, hogy ne érje vegyszer a növény, valójában azonban megspóroljuk a fárasztó permetezéseket. Bár akadnak problémák is, az egyiket el szeretném mondani, hogy miniszteri szintig eljutott az a javaslat, hogy a burgonyát vessük úgy, hogy a vetőgumó mellé tegyünk egy dughagymát is, mert ez meg fogja védeni a kikelő krumplit a burgonyabogártól. A szaga elzavarja a krumplibogarat.
7: Na és az eredmény?
8: Hát az eredmény az kiábrándító volt. A krumplibogarak ugyanis egyszerűen megeszik a hagymát is.
7: Magam is a vegyszertelenség híve vagyok, de az idén nehéz helyzetbe kerültem. Tele voltak a rózsáim levéltetvekkel. A szomszédom, a János bácsi azt javasolta, hogy szappanos vízzel locsoljam őket. Ez tényleg használ?
8: Hát valószínűleg tisztábbak lesznek a levéltetvek.
7: A vakondokkal kapcsolatban ő már az ablakban egyszer mondott tanácsokat, amikkel később még az élet és irodalom is foglalkozott. Elmondaná a rádióhallgatóknak is?
8: Hát természetesen jobbat úgyse tudok mondani, önök is biztos ismerik a különböző módszereket, például a sörös üveg leásását, meg azt, hogy olajos vagy benzines ruhát kell a friss járatokba tömködni, de én a legjobbnak mégis azt tartom, hogyha valaki kora hajnalban kiáll egy ásóval felszerelkezve, ugye a friss vakontúrás mellé, és megfigyeli, hogy mikor kezd el a föld mozogni. Amikor mozog, akkor beledöf az ásóval, kifordítja a vakondot, megfogja, és átdobja a szomszédba.
7: Na most lassan kezdődnek a tavaszi munkák. Ilyenkor az ember görcsösen próbálja beszerezni a vetőmagvakat. De uborka például nincs az általam bejárt üzletekben, viszont van mángold. Vettem, bár nem tudom, mi lesz belőle. Lehet, hogy remek házőrző növény, ami megharapja majd a postást.
8: Szerintem próbált ki, Tibor. Egyébként örülök, hogy lassan újra felfedezzük a régi növényeket, mert az utóbbi évtizedekben étkezési kultúránk elszegényedett.
7: Elszegényedett. Ezzel a szakszervezeti kongresszus is foglalkozott.
8: Na jó, hát én olyan növényekre gondoltam, mint a mángold, a cukkini, a brokkoli, a patisszon, a kiwi, a joszta, amelyek most közszájon forognak.
7: De mire jó ez a mángold?
8: A levelet tökéletesen helyettesíti a spenótot.
7: Nem szeretem a spenótot.
8: A levélnyél viszont tökéletesen olyan, mint a spárga.
7: Akkor viszont ültetek. A spárga mindig jól jön a kertben, ha valamit kötözni kell esetleg. De még mielőtt hozzákezdenék a vetéshez, és beszerezném a vegyszereket, a szerszámokat, megkérdezem Bálint gazdától, mi a kert legnagyobb ellensége?
8: A kertész.

0: Bár Yehudi Menuhin és Sir Laurence Olivier is gyakran szerepel különféle reklámokban, itthon mégis nagy felzúdulást keltett egyesekben, hogy kedvenc riporterük a Skála színeiben tűnt fel. Így nem csoda, hogy hamarosan elkészült a reklám paródiája. A szereposztás Skála lányok, Kálvölgyi János, Szilágyi János, Szilágyi János.
1: Jó estét kívánok! Sok szeretettel köszöntöm Önöket a Skála Super Budapest nagy áruházban. Itt beszéltünk meg randevút az üveg visszaváltónál az áruház bűvályos háziasszonyával, Daisy-kével.
2: Maisy.
1: Kerüljünk talán beljebb.
2: Törüljen a lábát, mert letöröm.
1: Apropó, kedves Maisyke, tudna nekünk ajánlani valami könnyű nyári cipő?
2: Második emelet balra cipőosztály a férfi klottyó mellett.
1: Aha, ez lesz az. Hát ez a cipő gyönyörű. De a párja még szebb, sőt, bár ezt Maisy nem árult el, én megtudtam, hogy aki egy pár cipőt vesz, az kap két sorsjegyet. És mondja Maisyke, mit kap az a kedves vevő, aki két pár cipőt vesz?
2: Négy tyúk szemet.
1: Úgy látom, van néhány ármeglepetésünk.
2: Az van.
1: Itt van például ez itten, ha jól látom, ez egy kétrészes női fürdőruha.
2: Igen, egy zománcos labor.
1: Na jó. Jó, de jelentős árengedménnyel, 120 forint helyett.
2: 260 forint.
1: Kedves Maisykénk, mit tud nekünk még ajánlani?
2: Órát.
1: Milyen óra van?
2: Záróra.
1: Tényleg akkor talán menjünk tovább, a Buda és Skálától csak egy ugrása. Pardon. Szóval itt vagyunk a Skála metró bejáratánál. Amit látom, már közeledik is Veronika, az áruház háziasszonya. Kezit csókolom, Veronika. Arra kérem, Veronika, mutatkozzék be a mi kedves nézőinek.
3: Klárika vagyok.
1: Ugyebár ön itt a hostess.
3: Nem, én a Klárika vagyok.
1: No, ez remek. És ezen kívül még mi jót tud nekünk ajánlani, kedves Klárika?
3: Kedves János, jöjjön velem áruházunk első emeleti konfekció osztályára, a mozgó lépcső.
1: Igen, és már itt is vagyunk a vasedény osztályon.
3: Elnézést, kedves János, eltévesztettem. Még egyet kell mennünk a mozgó lépcső.
1: És már itt is vagyunk a kozmetikai részlegnél.
3: Az a gyanúm, kedves János, hogy még egyet kell mennünk a mozgó lépcsővel.
1: Hát mehetünk, de ez már az ősvezetéri végállomás.
3: Maga uncit. Na, már itt is vagyunk. Hát tudom ajánlani önnek ezt a nagyon divatos női blúz, kétsoros gombolással.
1: És milyen anyagból van?
3: Úgy nézem, csontból.
1: Nem a gombokat kérdeztem, hanem a blúz.
3: A blúz az naftalimból, illetve... Pardon, düftilimből, illetve pontosabban düftimből, ilyen könnyített düftimből.
1: Mese szép.
3: Adja ide a kezét, édes János. Átkísérem az írószerosztályunkra, ahová gyönyörű, motoros kerti kapák érkeztek.
1: Klárika, ne csigázzon!
3: János, itt van, nézze meg, nem gyönyörű. Elektromos kerti kapa, de villannyal is megy.
1: Aha, úgy tudom, ez a Skála monopól cikke.
3: Igen, ez csak nálunk kapható, csak a Skála metróban, meg a Skála Goldwynban, meg a Skála Mayerban.
1: Ne vegye tolakodásnak, kedves Klárika, de nekem van egy olyan érzésem, hogy még tud nekünk valamit ajánlani.
3: Jól gondolja, édes János. Kifejezetten a férfiaknak ajánljuk ezt az arcvizet.
1: Ez igen.
4: De nyilván a nézőink tudni szeretik, hogy ez borotválkozás előtt, vagy borotválkozás.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

Tilos Rádió. Vízkereszton. Így a következő részben, a műsor első felében angol nyelvlecke Shakespeare-rel. Jó hallgatást! Vagy amit akartok.

kínész benne minden férfi és nő. Fellép és lelép. És mindenki sok szerep vár életében, melynek hét felvonása a hét kor. Első a kisded, aki dajkája karján öklendezik és sír. Aztán jön a pityergő, hajnalarcú, táskás nebuló. Csigamódra is kelletlen mászik iskolába. Mint a kemence sóhajt a szerelmes, és búzsdalt zeng kedvese szemöldökére. Jön a párducakálú katona, cifra szitkok, kényes becsület és robbanó dű, a buborék hírért ágyuk torkába bú. És jön a bíró, kappanon bízott kerek potrok és szigorú szem és jól ápolt szakál, bölcseket mond, lapos közhelyeket, és így játsz a szerepét. A hatodik kor papucsos és cingár figura lesz. Orrán ókula, az övében erszény, aszott combjain tágon lötyög a jól ápolt ficsúrnadrág, férfi hangja gyerekessé kezd visszavékonyodni, sipol, fütyül. A végső jelenet, mely a furas gazdag mesét lezárja, megint gyermekség, teljes feledés. Vak, süke, buta, megsemmisülés. Robert Gida búcsúja Mici Mackótól.

színház az egész világ, és színész benne minden férfi és nő. Fellép, s lelép, s mindenkit sok szerep vár életében, melynek hét felvonása a hétkor. Első a kisded, aki dajkája karján öklendezik és sír. Aztán jön a pityergő, hajnalarcú táskás nebuló. Csigamódra és kelletlen mászik itkolába. Mint a kemence, sóhajt a szerelmes, és búzsdald zeng kedvese szemöldökéről. Jön a párduc szakállú katona, cifraszitkok, kényes becsület és robbanó düh. A buborék hírért ágyuk torkába bú. És jön a bíró, kappanon hízott kerek potroh, és szigorú szem, és jól ápolt szakál, bölcseket mond, modern közhelyeket, s így játsz a szerepét. A hatodik kor papucsos és cingár figura lesz, orrán ókula, az övében erszény, aszott combjain tágan lötyög a jól vasalt dendinadrág, férfi hangja gyerekessé kezd visszavékonyodni, sípol, fütyül. A végső jelenet, melye furcsa s gazdag mesét lezárja, megint gyermekség, teljes feledés, vak, süket, buta,

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

0: körül zajos szatócs névfiga. S csámcsogva majszolt, arcukon a vasárnap kéjének zsíros fénye. Ó, olyan jó lett volna a márvány asztal szélre szorítni a fejem, s sírni egy hosszú jajszót. Egy finom csodákra sóvárgó árva lelke. Hát így bújsz meg én, drágám, lomha elteltek s olcsó kacajok közt, didergőn, mint nyomorú vadorzó, vak és sáros bozótban, meddő és fájó lesben. Hát ennyit állt az élet, egy-egy halk meleg szépség remek feléd nagy néha a dolgok vadonában. Távoli s illanó káprázat a homályban, s csak annál iszonyú utána a sötétség. S szánnivaló gyötrünkbe szorult veszett, s kétségbe esett. Néztem a táncos lányra, s ő rikító szoknyáit kurjantva csapta hátra, s a füllett termen át vad taps újrázta dörge.
1: Hajnali szerenád. Virrad.

turnék és tánclemezek. Hol vannak már 20 év előtti eszmény? Megvalósulóban. Bár ne tudnám, hogy az egészben valaha én is benne. Hogy kettőnknek valaha ez volt a legszebb ifjúság, az élet. Ha élnél e teljesedésből, átkarolva kimentenél. De most már hordoznom kell őket, mert bennem téged is sír. Volt eszménk számban, szívemben emlékedett megkeserítés. De mosolyod nézét, megőrzi az, amire nem is figyeltem. A kopott lemezen recsegve forog, legyen a horvát kedve. Nem tudtunk mi táncolni erre, ütemei hozzánk verődtek, ahogy a Dunán lecsurogtunk, pihentettük az evezőket. Meghallottad, elmosolyodtál, a bukónapra visszanéztél. Mosolyod húnyó napsütését. Nem tudta betenni. Húzta.

Férfi esőköpenyben. A kép háttere szürkés. Az előtérben férfi áll esőköpenyben. Egyik kezét zsebre dugta, másik kezében kesztyűt tart. A kéz rövidújú, mint egy kézműves keze, a körmök kicsinek. Ez a férfi nem régen múlt el 45 éves. Halántéka őszes. Bajusza és szakálla, ha néhány napon át nem beret válkozik, csak nem teljesen ősz. Vállas és magas ember. Termete 1,82 méter. Nem egészséges, és ezért mindig meglepődik, milyen sokat bír. 45 éves korában először gyalogolt hajnaltól estig, 25 kiló teherrel a hátizsákban 30 kilométer, és meg se kottyant neki. De néha kifullad, és szíve vadul kalimpál, ha felmegy az első emeletre. Időnként légszomjat érez. Hirtelen halálérzetek kínozzák, a megsemmisülés ájulása kísérti meg. Másnap 45 percen átúszik a folyóban, s utána gyalog megy fel a Svábhegyre. Étvágya kielégítő, nem eszik sokat. Alkoholista. Pálinkát és pezsgőt nem iszik soha. Csak bort. Este, munka és vacsora után 1,2 litert, soha többet. Rengeteget dohányzik. 3 hónaponként nikotinmérgezése van, arcszíne ilyenkor sárga, megizzad, homlokán hideg verejték üt ki, érlökése kihagyásos, 160 percenként. Ilyenkor 3 napon át kevesebbet dohányzik, 60 helyett 20-25 szív. Északi szél fuvallatára rögtön légcsihurutot kap, és ez 3 napig tart. A testi fájdalmakat elég jól tűri, s a borról ilyenkor őszinte csodálkozással könnyedén lemond. Érzelmes, könnyen sír, de ugyanakkor szívós. Lehetőleg ellent mond, rögtön és mindenkinek, de nem tud haragot tartani, megbékül. Büszke, csak nem gőgös. Legszívesebben egyedül él, hogy ne sértsék meg büszkeségét, holott nehezen bírja a magányt. Minden és mindenki hívja, izgatja. 2-szer volt szerelmes. Mindkétszer hamar túlesett rajta. A nők nem bíznak benne. Ő sem bízik a nőkben, de nem tudja nélkülözni a társaságukat. Szüksége van testükre és szellemükre, a női társaság légkörére. A férfiak ritkán közömbösek iránta, föltétlen barátai vagy föltétlen ellenségei. A valóságban nincs barátja. Nem tűr ellenvéleményt. Általában nem szeret. Fejformája hosszúkás. Szeret utazni. Szeret télen kisvárosokban ülni a kályha mellett, Krúdit és Prusztot olvasni, s vörösbort inni. Szeret és jól tud gépkocsit vezetni. Kártyajátékon, szerencsejátékon mindig veszít. Pénzdolgokban óvatos, megfontolt, körültekintő, ugyanakkor könnyen adja ki, csak nem dobálja a körültekintően és óvatosan megszerzett pénzt. Voltak sikerei és voltak bukásai, és most, mikor öregszik, így hiszi és néha bizonygatja, közömbös számára siker és bukás. Már csak egy dolog érdekli igazán, a munka, mely független a sikertől és a bukástól, a munka önmagában. Ez a munka az írás. A férfi esőköpenyben ír. Mindenfélét írt. Cikket, verset, tanulmányt, regényt, útleírást, drámát. Írásait zajos elismerés és csepülő ócsárlás fogadta. Megírták róla, hogy kókler, vásári csepürágó, az írás szegény tolnoka, bérszolgája, majd azt is, hogy izmos tehetség. Néha már ő is úgy érezte, hogy írt néhány tűrhető sort. Franciául és németül olvas és beszél. Magyarul ír is. Mint a hal, vagy a néger. Egyszer decemberben megálltam Pesten az emke előtt. És szédülve álltam, s gondoltam, ez is a hazám itt. Ahogy forradást tapogat az ember homlokán, s mondja, ez is én vagyok, vagy mint a néger London nézheti, ahol véletlenül megszületett. Villamosok mentek, és este volt, szemergő, vörhenyes eső esett a keleti fölött.
Egy nagyapám 48-ban csak ugyan elesett a hazáért, és Viktor Gorlicénél a fűbe harapott. S én kenyerek s füves mezők és lányok illatára emlékeztem hazámból vissza német utcákon, és Luxorban elsápadtam egy sötét téren, mert magyar szavakkal szólított egy arab, s néha gorombán feleltem franciáknak, s kiabáltam, hogy én magyar vagyok, mi fene más. Az emke előtt álltam, és szemergett a vörhenyes fényben a téli felhő. Lovak mentek, újságot kiabáltak. Egy plakát virított, valami szappan. Egy nő azt mondta, gyere kicsikén, majd valami speciális csinálunk. És egy fény folyton ordított a baksör, és valami egyre rángott és csilingelt. Akkor mégis elszédültem, és megálltam. És néztem magam körül. Akár a néger Londonban, mint a hal a nápolyi halaskodban, mint az ember nézhet itt a földön.

szerelemdal a csikóbőrös kulacshoz. Drága kincsem, galambocskám, csikóbőrös kulacsocskám, érted halok, érted élek, száz leányért nem cserélek. Megvidító arcácskádat, csókra termet kerek szádat, ha a számhoz szoríthatom, Zsuzsijét nem csókolgatom. Ó, hogy kótog a kebeled, melyben szívemet viseled, ó, milyen szép az ajakad, s aranyláncra méltó nyakad. Karcsú derekadon a vál, halhéj nélkül is szépen áll, nem úgy áll, mint a mancié, vagy a majd megmondom kié. Szép a hajad, szép szálla is, a kis csikó hordozta is. Nem akasztott ember haja, mint a trézi rőt vuklia. Édes a te danolásod, jérce forma kotyogásod, kitykottyod innepi ének, búsz szívemnek, szegénykének. Ha bánatin közlöm véled, egy szódra lelkem megéled, ha jó kedvem csúcsorodik, általad megszaporodik. Mikor hideg szelek vagynak, elveszed mérgét a fagynak, és mikor a hév nyár lankaszt, nekem te megfrissíted azt. Ó, ha téged nem láthatlak, begóhajtlak, besiratlak, s ha képet kezembe akad, szememből örömkönyv fakad. Téged hordozlak utamban, téged ölellek ágyamban, és valahányszor felkelek, szerelmedről énekelek. Együtt besokszor feküdtünk, bár soha meg nem esküdtünk. Az éjjel is csak megint sem együtt hálunk, ugye, kincsem? Ó, ha szívünk szerelmének kis zálogi születnének, s ott ülnének hosszú sorral a kuszkóban, tele borral, bár csak a feleségemmel téged cserélhetnélek fel, hogy fiakat, leányokat szülnél, apró kulacsokat. Zsanám meg kulacsá válna, borral mindig színig állna, az ő bőre úgyis csikó, beleférne négy-öt akó. De jaj, engem ide tova, elvisz a Szent Mihály lova, szerelmed megemészt végre, és te maradsz özvegységre. Keserves sors, adjatok bort, lakjuk el előre a tort, ami menne más kutyába, jobb megy a magunk torkába. Akadtam még egy bankóra, kit szántam szemborítóra, de vakságtól ki már nem fél, minek annak a szentedél? Kincsem, violám, rubintom, itt az utolsó forintom. Érted, adom ezt is, tubám, csak szádhoz érhessen a szám. Ó, csókollak, ó, ölellek, míg maccanok, míg lehellek, testet tegyék holttestemhez, és ezt az írást fejemhez. Utas, köszönj rám egy pint bort, itt látsz nyugodni egy jámbort, kedves élete párjával, csikóbőrös kulacsával.

Illyés Gyula, a zeneszavó. Egy szó, csak egyet ejtene. Abba vörösödik bele, azért feszül meg a zene, azért dadog, nem leli azt a szót. Egy messzi, még ember előtti tiszta szót szeretne kilökni. Azért van emlékkel tele szívcsordításig a zene, s vált annyi hangra, hasztalan, mert az a szó, az hangtalan. Aggastyánként azért dohog, hümmög, smorog, azért sipít úgy, mintha asztma rohamaiban fulladozna, nyelve hegyén volt, az imént majd nem kimondta az igét, a könnyítőt, az oldozót, azt az ember fölötti szót. Azért csillant föl a szeme, s kacagott már-már a zene, kezét tördelve, fölzokogva, azért fut hirtelen sarokba, mert elfeledte azt a szót, a rendtevőt, a fényhozót. Attól visít húrpattanásig, hogy a hátgerinc belefázik, attól nyúlik föl, s nyaklik össze, s fülel eszelősként a csöndbe, hallga mire is, hogy szeress, mert attól még boldog lehetsz. Egyszerre olyan önfeledten, mint boldog nők a szerelemben attól sikolt, majd nem megkapta azt a szót, attól hörög, mert aztán mégse jött. Attól fetreng, veti magát akár a vajúdó anyák, vagy az újszülött csecsemők, attól röhög, mint vadlovak és tégbolyultak, s vadfolyamok, ha mélybe hullnak, mint a megbördült nyári ég arcán a fénylő hasadék, ahogy fogát villantja egy szót, egy ég sugalta, egy távoli, tár még isteni ős szót szeretne ejteni, egy villámfényű hirtelent arról, hogy mit jelent annyi vágya a szívbe, annyi hittel, csak embernek maradni. Ezért törnek egymásra ismét, ismét futamok, dallamok, hogy egymásból kikényszerítsék ezt a szót, ezt a konokot. Fölsikolt egy-egy még segítség, mint ki szívébe tört kapott, aztán görögnek tova ismét, folyamban birkózó habok, meg annyi hasztalan hal. Mert kezdődik megint, mert nincs vég, mert meglelitán az is üdvét, ki a legfőbbről csak dadott.

mert olyanokat éltünk meg, amire ma sincs ige. Picasso két órú hajadonai, hatlábú ménnyei tudták volna csak eljajongani, vágtatva, kimeríteni, amit mi elviseltünk, emberek. Amit nem érthet, aki nem érte meg, amire ma sincs szó, stán nem is lehet már. Csak zene, zene, zene, olyan, mint a tiétek, példamutató nagy ikerpár. Csak zene, csak zene, csak zene, a bánya mély ős, hevével tele, a nép jövő dalával álmodó, s diadalára ápoló. Úgy szabadító, hogy a börtön falát is földig romboló, az ígért üdvért itt e földön káromlással imádkozó, oltár döntéssel áldozó, sebezve gyógyulást hozó, jó meghallóit eleve egy jobb világba emelő zene. Dolgozz, jó orvos, ki nem andalítasz, ki muzsikád ujjaival tapintva lelkünk, mind oda tapintasz, ahol a baj, s be különös, be üdvös írt adsz azzal, hogy a jaj siralmát, ami fakadna belőlünk, de nem fakadhat, mi helyettünk, kik szívnémaságra születtünk, kizenged ideged hurjaival.

Halottak napja Bécsben. Befonnak egyszer téged is valami pompás koszorúba. Idegen lesz majd és hideg minden akár a Bécsi utca. Elgurulsz, mint egy villamos, utána felgörbül a vágány. Kutyatej, páfrány tör át a járdán. Kit érdekel, hogy erre jártál? Oszlopnak vetett háttal hallgattam az ágostó rendiek fehérre meszelt templomában, hallgattam a requiemet, mert a legárvább, akinek még halottai sincsenek. Bora ecet, könnye torma, gyertyájának is csak forma, áldogálhat egymagában kezében egy szál virággal, mert a legárvább, akinek még halottai sincsenek. Mondják, hogy ítéletidő tombolt, összeért a temetős a mennybolt, vízszínben állt ösvénnyel az árok, egymás se látták a gyászhúszárok, toccsantak, térdik, tövik, derékik, senki se látta, mégis beszélik, és a sírok is, mint a leláncolt bárkák, táncoló farukat fölle földobálták, volt minden egérjük gurgulázó korsó, s hogy elúszott volna akkor a koporsó. Dunából tengerbe ki az óceánra, Dunából tengerbe ki az óceánra, úszik a koporsó, zene a vitorla, úszik a koporsó, zene a vitorla. Menjen innen kis vörös gömböc, rúgott felé a fitos kis kóristalány, és Wolfgang Amadeus Mozart a megszégyenítéstől még vörösebben kiudalgott az öltözőből. A gnédige frau nem győzte várni, a kocsi nem sokára visszajön, hajolt földig a cseportás, és Wolfgang Amadeus Mozart kilépett az utcára, föltekintett a csillagokra, a csillagok épp akkor kezdtek fürödni a fölérkezett muzsikába, és Wolfgang Amadeus Mozart megtörülgette a homlokát, és nekivágott Jan. Dunából tengerbe, ki az óceánra, úszik a koporsó, zene a vitorra. Mit szólhat Isten, amikor heréltek zengik az ő dicsőségét? Csupa semleges hang, neutrum, neutrum, neutrum! Mondják, sőt írja az Histoire de la musique, Encyclopédie de la Pléiade, egyébként Kolozsvárot, a Vasile Alexandri 10 szám alatt lakó dr. Schuller Rudi barátom, bárkinek, aki franciául nem érteni, szívesen magyarra, németre vagy románra fordítja azt a részt, hogy a nagy utazók, les grands voyageurs állítása szerint, a legisten háta mögötti, le plus lointain civilizációk benszülöttei, akik a szomszédos törzs tamtamja iránt is teljesen közömbösek valának, egyedül Mozart zenéje hallatán kezdték hegyezni a fül. Fehér templomokban fehér imádságot, helyregő rejtem, fekete templomban fekete imád, helyregő rejtem, fehér templomokban fekete imád, helyregő rejtem, fekete templomban fehér imádságot, helyregő rejtem, azt is megadhatja az a nagy Úristen. Gágugó ludakkal, hápogó récékkel, tetves csirkékkel, varas malacsal egy közös tenyérnyi udvarról, alkohol mámorba fogant koszos kis kölykök serege bámul a hangnál sebesebben tovaívelő gépek egére. Szállj le, világ! Állj meg, világ! Soha sem érünk utól. Oszlopnak vetett háttal hallgattam az ágoston rendiek fehérre meszelt templomában, hallgattam a requiemet, Dies Irae, Dies Illa, szórhat szikrát a favilla, festve divat a szempilla. Megásni tűz, elföldelni, megásni tűz, elföldelni, megásni tűz, elföldelni. Az a nap, ha mégis eljön, lobot vett égen a felhű, lábon lángol minden erdő. Tüzet immár sokat láttunk, égővárost is csodáltunk, poklok poklára is szálltunk. Megásni, tűz, elföldelni, megásni, tűz, elföldelni, megásni, tűz, elföldelni, csak a bíró késett eddig. Bűn, bűn alól új bűnt vedlik, s nem tudhatjuk vajon meddig tartatunk ítélet nélkül, s mit bűnhöttünk, azt is végül nem róják-e vissza végül. Megásni, tűz, elföldelni, megásni, tűz, elföldelni, megásni, tűz, elföldelni. Lám a kétség belénk dobban. Hihetünk-e vajon abban, mi sem marad megtorlatlan? 1944. június 2-án nagyvárad szőnyeg bombázásakor egy anyának 4 szép gyermeke maradt a romok alatt.
2, 4, 6, 8 éves korukba ölték meg őket, mondja el minden esztendőben a feleségem, amikor idáig ér a naptárigazítása. Ez az ő békeverse. Poklot miattuk kirecke. Aki győzött, aki vesztett, bűn a vég, és bűn a kezdet. Kezdem megszokni, hogy a kéz nehezen moccan kézfogásra. Elmarad vidám parolája, s a tekintet semmiben néz. Még szelídnek indul a szó, de már a mondat enyhén karcos, és sejteti a riadót, mely mindnyájunkra annyi bajt hoz. Jó volna kezet rázni ismét, s a vállat átölelni testvér, mielőtt bután el nem esnék, mielőtt bután el nem esnék. Én királyom, nagy királyom, ki születtél Kolozsváron, gyertyámat most érted gyújtom, szálvirágom, néked nyújtom, menj be, spokolva, szószóló, légy érettünk, közben járunk. Küküllő angara, maros Mississippi. Küküllő angara, maros Mississippi. Hazamegyek haza, már maga se hiszi. Hazamegyek haza, már maga se hiszi. Szóródik, folyton porlódik, él pedig folyton porlódik, Szabófalvától San Franciscóig, Szabófalvától San Franciscóig. Urad, ki vagy, ki mégse vagy, magunkra azért mégse hagy, ajtódon félve kaparáz, kis szárnyával egy kis foház, gyermeki hangon gügyöget, dicsértessék a te neved. Aj, miféle népek volnak, szégyentől miért ég az orcánk, mivel vétettünk mi többet, mint akár a legkülönbek? Vén zsidók, ó, szövetségi nyelvével kéne most élni, de hallgatunk, senki sem mer feleselni az Istennel. Verjed, Bartók, verd, abdobot, frakkod, szárnya, tüzet fogod, ég a kunyhó ropogan át, tüzet fogod, ég a világ. 38 éves voltam, amikor Krisztina, majdnem, hogy mesztelen szép Steyer lány, egy pohár viszkire hívott engem az ingerztassé sarkán. Szegény vagyok, szívecském s idegen, mach nichts, mondta, halottak napja van. Megittunk aztán kétszer két felet, a Zsuzsanna, szép német leány, Bécsben lakik, Tiefengráb utcán, was für ein Gedicht, vier Jahrhunderte alt, terte át. Piros rózsa tündöklik orcáján, szép kalár is tetszik az ajakán, kit sok vitéz kíván, szép voltát csodálván, de csak helyába szeretik sokan. Lennék ma néked ingyen a Zsuzsannán, de gyász a gyász, halottak napja van, többet szólnom dolgunkról nem szükség, csókot adott kedvesen, cuppanósat, s intett elég, ha két csilinget hagyok a ruhatárnál. Hallgattam hát oszlopnak vetett háttal, az ágoston rendiek, fehérre meszert templomába hallgattam a rekviemet. Volt egy kevéske földünk, kertünk, Isten előtt se térdepeltünk, üggyel, bajjal, de megvalánk, panaszra nem nyílott a szánk, fohászra is inkább szokásból, s hogy őrizne meg a kaszástól. Rólam is majd emlékezzél, megvizült hátamon az ing, mint a bújdosó Kossuth Lajosé, mikor a törökhöz folyamodott, megvizült hátamon az ing, olyan egy beszédet vágtam ki én is rossz lábam a kapunyílásba vetve, nehogy becsaphassa az orrom előtt, mert akkor oda az egész virrasztás. Égen volt még a hajnalcsillag, amikor odaültem a kapujába, nehogy elszalasszam ma is, megvizült hátamon az ing, akár a szegény Kossuth Lajosén, félkezem a kapukilincsen, a másikkal botomat szorongattam, mint a torkomat, a visszanyelt szavak. Finomnak kellett lennem, különben nem érek célt. S ott rothad a kicsi rossz szénám, akárcsak a tavaly, a kicsi rossz szénám, amit a tagútba kaszáltam, a tagútba s harmadába, amit régebben nagy idő elleni harangozás fejébe a mindenháztól kiáró kupabúza mellé ingyen jussolt a falutól a harangozó, megvizült hátamon az ing, míg kértem a mérnök urat, adna egy fogatot, arat a nép, mindenki a mezőn, áll az iga, ingyen eszik a ló. Közérdek is, hogy az a kicsi rossz szén a födél alá kerüljön, a harmada csak az enyém, a harmada. De meglátjuk úgy délfelé. Hé-te-hé! Hé-te-hé! Suhintotta felém a szót úgy délfelé, hogy suhant volna válaszol a bot, de akkor oda a cél a kicsi rossz szénán. Hé-te-hé! Csavarni lehetett volna az inget a hátamon, mint a szegény bújdosó Kossuth Lajosén. Ott égje el a tűz, vagy ott rothadjon ítélet napi. Már nem is a lába, a botja hozza az én 70-en túli földig alázott édesapám.
Róla is majd emlékezzél, akire földre jöttél, Jézus, meg ne feledkezzél. Adjad, hogy jó véget érjen. De szándékod felül kérdezd meg, mielőtt harsonáid megfúvatnak. Rikító, részpetúnia, szirmany, gyémánt, harmad, fürdőző, pufók, angyalok, tomporára, rápalma, karnagy, mise is, mese csörgedez, elfillázgat a szoprán, és földön túli édeni nyugalmat balzsamaz rám. Párától glóriás, puliszka óriás, susog a tej, surrog a tej, csobog a tej, a bársonyos az édes. Csak enni kell, csak enni kell, csak ennyi kell az esti üdvösséghez. Mise és mese csörgedez, köcsögök, cserépfazakok, messzi beszéde halszik, kérőzzük kedves bivajokra gondol a tej, s megalszik. Tu estva pája, farag rá, de dinkoló, de mátká múmi, te vagy a láng, a szótalan, az áldott anyaméhen túli, világvégét érintő angyalok szárnyaitól szoktál kigyúlni. Ó, itt maradnom, adj erőt, örökre itt legyek megáldott, hol sötéten enyésznek el gyilkos hiába valóságok. Nem tudhatja szálltad se szem, oly mélyre nem lát olyan távol, hová fészkemre menekít egy tűzpillangó a halált. Befonnak egyszer téged is, valami pompás koszorúba, idegen lesz majd és hideg minden akár a Bécsi utca, vidig lokkan íren sárfer lóren, felejtett hamar minden öröm. Akarva, nem akarva, itt meg kell állanunk, valami eltakart a vezérlő csillagunk, pedig sehol egy felhő, nincs egy tenyérnyi folt, más csillag sincs, ha feljő, egymaga lesz a hold, ormok és tornyok dőlnek egymásra hangtalan, minden ránccal földnek kisím, boldogan, ki elkezdett, bevégez, nincs gondunk ezután, talpunk alatt a csöndes, gömbölyű óceán. Ahogy a harangot, a harang szót, felejtem hamar minden örömöm. Bort ide, angyalkák, az ajtó melébe, világból válni akarok, szabadok közé szállni. Utána már semmi sem következhet. Csak a lebegés olyan szegényen, akár egy hidrogén atom. De megkísérthet még a fész, ha netán eszükbe jutna elvenni az egyetlen megmaradt elektronunkat is. Így legalább megvolna még a remény, a 10-20 milliárd évnyi jövendőbe vethető hit a földtámadásra, vagy valami ahhoz hasonlóra.

Kánya Sándornak. A Nikó vizén, Kükülön, Maroson és Olton dagasztó teknőbe ülnek, mosó teknőbe szállnak a gyermekek, s egyikük eljut az óceánig. Felség vizeinken hajók süllyednek olykor, a patkányok hagyják el mindenek előtt a fedélzetet. Nem vagyunk mi helydehely legények, másodtisztek sem vagyunk, nem vagyunk derék kapitányok. Volnánk csak jámbor hegedősök, kóré muzsikával, pici furujával, szorongó torokkal, elkékülő szájjal, görcsbe rándultan is fújjuk ugye bátyám a végső pillanatig. Miként am a zenekar a Titánik fedélzetén. Fehérben. A hegyek alatt alszanak a falvak. Ráncos kis öklüket szájukba veszik. Bajszukon sársusorász, fölöttük fagy sarabolgat, hajukat havak lengetik. Halántékukról fölröppen egy-egy erdős, mindig csak pernye, mi visszahull. Fejük alatt a sárga ég, a rőt töreg zizek, tapodják kis betlemesek, de jászoltalanul. Aludjatok csak kiterítve szépen, a szuszogást majd gondozza a szél, a fájdalom pirosa úgyis észrevétlen üt át, mint gézen a vér. Kocsmafüst. Itt, hol még remeg az ajtó félfába vágott fejszenyél, s a forralt szújka gőzében némán ülnek a favágók, akár a rönkök, megindul valami sziszegő, hószilánkkal perzselő havasi szél. Átfut a termen füstös fellegeivel, s váratlanul kigyulladnak a nyelv savanyú vermeibe elásott szavak, arcokra vénült várakozások, fogakra kövesedett követelések, s kigyulladnak a baj, akár a haj, pállott kazlai, végre! Lassan szenesednek az arcok, az élő hús sistergő szaga terjeng, az őszinteség krematóriuma ez, kimerednek belőle a csontok. Odakünt, komondor éj és csönd van, csak Isten házi állatai vonítanak, a kutyák. Megkucorodva, szükölve nézik, hogy az ajtó félfából félelmetes lassan kiolvad a fejszeil. Hideg.

0: Kányádi Sándor. Rum és erkölcs. Ha ez az erkölcs le van ejtve.
1: Azt mondom én is, le van ejtve.
0: Nekem az ilyen nem erkölcsöm.
1: Azt mondom én is, nem erkölcsöm.
0: Ne hidd, hogy csak a rum beszél.
1: Belőlem sem a rum beszél. De így elhúzni a nótáját. Azt mondom én is, a nótáját.
0: Ne ölj, ez erkölcs, meg van értve.
1: Azt mondom én is, meg van értve.
0: Ne lopj, rendben van, ez is erkölcs.
1: Azt mondom én is, ez is erkölcs.
0: De lopnak az anyját. Ez erkölcs?
1: Azt kérdem én is, hát ez erkölcs?
0: Tiszteld, akinek tisztelet jár.
1: Tiszteld, akinek tisztelet jár.
0: De egy kurváért ilyen cécót.
1: Azt mondom én is, ilyen cécót.
0: A többi régi nem tudom már.
1: Igazad van, én sem tudom már.
0: Mert könnyű csak úgy sárt fröcskölve.
1: De milyen könnyű sárt fröcskölve?
0: Csak kiszállni egy autóból.
1: Az ám, de milyen autóból?
0: Ítélkezni, testvér, nem erkölcs.
1: Azt mondom én is, hogy nem erkölcs. A lelkét vette ki miattunk. A lelkét, jól mondod, miattunk.
0: Keresetét hazadta.
1: Mindegy, krajcárig hazadta.
0: Zasszony nem akar ide jönni.
1: A nagysága nem akar jönni.
0: Ő meg innen nem szabadulhat.
1: Az már szent, hogy nem szabadulhat.
0: Az élet, testvér, az az erkölcs.
1: Igazad van, a legfőbb erkölcs.
0: Megérteni, az még egy erkölcs.
1: Megérteni, mekkora erkölcs.
0: De nem szólt még nekem sem.
1: Csodálkozom, hogy még neked sem.
0: Nem szokott ő az ő bajáról.
1: Sose szól az ő bajáról.
0: Aztán mégiscsak kitudódott.
1: Ilyesmi könnyen kitudódik.
0: Mondtam neki, hogy rá se ráncson.
1: Jól mondtad, komám, rá se ráncson.
0: De ő gyötrődik, mint egy állat.
1: Gyötrődik, mondod, mint egy állat?
0: Őj, csak lettem volna a helyében.
1: Azt mondom én is, a helyében.
0: Megmondtam volna a szemükbe.
1: Istenesen megmondtad volna.
0: Föltettem volna egy-két kérdést.
1: Már biztos föltettél volna.
0: Mert itt csak a meló az erkölcs.
1: Igazad van, csak az az erkölcs.
0: Nem az én göncöm, mibe jöttem.
1: Az már igaz, én is úgy jöttem.
0: Nem erkölcs, mint gyertyánál írtak.
1: Nem erkölcs, mint gyertyánál írtak.
0: De a fenébe sokat ittam.
1: Én is éppen eleget ittam.
0: Ideje volna lefeküdni.
1: Azt mondom én is. Lefeküdni.

poți al portúi módra. Egyszer térens időn kívül egy étteremben hideg pacalt tálaltak elém szerelem helyett. Szóltam finoman a konyha küldöttjének, hogy melegen szeretem, és hogy a pacalt, méghozzá portói módra, sohasem eszik hidegen. Türelmetlenek voltak hozzá. Hát sehol se lehet igazunk, még az étteremben sem. Nem ettem meg, nem kértem másikat. Rendeztem a számlát, és elkezdtem az utcát róla felsfalá. Ki tudja, mit jelent ez? Velem történt, de én sem tudom. Azt jól tudom, hogy mindenkinek a gyerekkorában van egy kert. A magunké, vagy a közé, vagy a szomszédoké. Jól tudom én, hogy a játékunk volt ott az igazi úr. S hogy a szomorúság csak a máé. Nagyon is jól tudom én. De ha szerelmet kértem, miért hoztak nekem pudra, hidegen? Nem olyan étel az, ami hidegen ehető. Nekem mégis hidegen hozták. Nem panaszkodtam, pedig hideg volt. Senki se tudja megenni hideget. De ez hideg volt. Köszönöm.

Óda a törvényhozóhoz, Tersánszky Józsi Jenő jubileumára. Úgy volna jó a törvény, úgy egyforma hatályú, ha akként gyártódnánk mi emberek, akár a vályog, mit a vájú billió szám is egyformára vet. De hát ezt nem lehet. Ahány szív, annyi akarat, s rég nem vagyunk csupán agyag s anyag. Pontos leszek, mint mindig az író, ha a tudós költ s a bíró. Ez a mi új dalunk. Törvényt, de elevent. Tehát, hogy ne csapódjunk folyton össze. Hogy részlet igazát ki illesse a közösbe, úgy mégis emberek maradjunk, ne vályog vájú sarává meredjünk. Atomok atommagvakként kerengjünk, helytálljunk, mégis szabadon szaladjunk. A lét tegyen rendet, ne a halál. Jogot tehát az árnyalatnak, melyben a holnap rajza áll, a kivételnek, mely holnapra talán szabály, jogot, hogy hadd kísérletezzék a költőnek, a legfőbb kutatónak, mert semmivel nem kell nagyobb tehetség és buzgalom meglelni a rák ellenszerét, gépbe fogni az atomerejét, röpülni világűrön át, mint megmutatni, amit a jövő a szívben érlel, mint fölmutatni ibolyán túli fénnyel, mi lesz holnap kötelező közöttünk emberek, mi az, mi idegünkben közele. Évmilliárdok távolából, évmilliárdok távolából. Jogot a boncolóknak, a külszín, a fölhám, a látszat rombolóknak, kik elválasztva percenként a rosszat a jótól valamit folyvást rendbe hoznak, percenként fölmutatva, hogy mikortól gyilkos a gyilkos, tolvaj a tolvaj, torz már a szép, szép az imén torz, a hős ribék. Ki az, aki elől megy? Mert nincs szabad jegy jól haladni a korral, mert van, amikor hány a példa, a néma szólal, az iszkol, aki űz, makulátlan a céda, mocskos a szűz. Nem minden alkotó ilyen, de én őket, az így működőket, a haladókat, harcolókat vallom, a terep fölverőket a legkülönbeknek. A holnap felé ők jelzik az irányt. Előttük jár fönnen libegve Hamlet, Karenin Anna Bánk, meg annyi tiszta láng. A homályt űző ősvilág nő, ha ők szólnak. Üdvözlet s hála hát a törvény s fényhozóknak, kik hol mágián, hol gúnykacajon át, s elbukva is előre törnek, tám nem is tudva hova s miért. Így mondjunk hálát Tersánszky Jenőnek, mi, akik látjuk, hova ért. Az igazért. Fütyülj tovább két hangon, mest. Építsd hordozható csónakjaidat. Tört fejed ős sípon, új bicikli féken. Szépítsd, javítsd, akkor is, ha nem kell, a részletet, te, teljes ember. Ne pihentess se karodat, se agyadat, se szádat, dolgoz soká még, s vigadj, s ne is tudd, akár csak a század, ki vagy.

0: János pap országa.
1: Büszke, harcos, kalandor nép volt a magyar nemzet. Két énkar, mely ha moccant, jobbra-balra sebb. S jobbra-balra merre fordult a fegyvernek élet. Puszta lett a népes ország, és üvöltött rajta végig harcosok nevét. Kinn a német, minthogy ő rá járta úgy legjobban, megfélemlék, megbúsula, cselt szövet titokban. Nem bírván az oroszlánnal, annak vermetása. Takarónak a veremre, mint egyéb gazságra, jó lesz Krisztus szent vallása. Ázsiának sáskaféle kóborló pogánya, Isten a te lelkedet bár mind pokolra hányja. Ne legyen az idvességben soha semmi részed. Lelked üdvösségeért nem, de saját bőrünk javáért megtérítünk téged. Így beszélt a német papság, és a pénzbe markolt. A papok nagy torkú zsákja már akkor is megvolt. Bor tulok lett a dúlási, a pénzt nem kímélte, tudta, nem vész kárba semmi. Húzni fogja firól fira az uzsorát érte. Lett is aztán dinom-dánom, keresztjén tivornya, hirdeti az Isten igét, papok bora, bornya. Kocsma lett az Isten háza, melyben ittak, ettek, s egy-két szentnek a nevét, ha elgagyogták, részek fővel mindent megfizettek. Kiváltképpen egy pap, neve Iván, azaz János, többi közt legjobban értett ehhez a munkához. Udvarán örökké tombolt a lagú, kaláka, hét mérföldre érzett a szag. Úgy hitták ezt a vidéket, János pap ország. Kedves ország volt ez a táj minden naplopónak, kaszakapa kerülőnek, éhen kóborlónak. Kújtorgó evek lakoztak a jósült szagán. Újtorgó magyar nép dőzsölt, ha tudott keresztet hányni, Jánossal magát. Sült ökör hevert szanaszét János udvarában, két szarván poros csobányok, kard az oldalában, akinek tetszett, oda ment az ökörből, vágott, jót ivott rá csobányból. Nem is könnyen hagyta aztán ezt a jó országot. Alig futott ennek híre a népség között el, aki nem jött a szagára, a hírére jött el. Nem, hogy jól lakjék, hanem csak, hogy valamit látta. Addig nézte, hogy maga is megkívánta kívül a palánkot. És aki egyszer megkívánta, az be is bocsáták, fogányfővel el nem hagyta többé a kalátát, megtaníták kulacsszónál a Krisztus hitére. Vagy nem is a hitre, hanem a vallást elindokító sok mindenféle. Első ága volt a hitnek, elmondom, adják, hogy minden termék tizedét a papoknak adják, bort és búzát és baromfit, földeket is mellé, haluszámra jobbágyvébe, aki a kövér pusztákat ingyen megvizet. Másik ága volt a hitnek, hogy ne kapja kincsen, mennyországban a gazdagnak semmi helye nincsen. Ne rabold el a némettől, ami neki termett, sőt, ha ingedet lehúzza, az se bánd, mert Isten úgy ad lelkednek kegyelmet. Harmadik volt, országodat pap kezére bízzad, ő ráér tanácsot adni, míg más ember izzad. Ő mindent végez helyetted, kell-e több jó annál? Bízd rá, ami gondba jőne, legyen ébren, hadd aludjék anyád. Negyedik hit ágazatja, házasodjál össze, gyenge a magyar, ha minden nemzet nincsen közte, hozz lakót, minél több félé, ültesd a nyakat. Béketűréssel fogadjad, ha tulajdon Eszterhéjad alól kizaklatna. ötödik, mit én tudom hívni. Az is ilyenféle rágalom s káromkodás a megváltó nevének, melyeken a jó magyarság gyönyörűen épül. Idegen kalandoroktól kihagyá magát pusztítni, csak nem minden. Legott a királyi székre, német ember hágott, aki fogta, másnak adta titkon az országot. S amiatt, hogy másnak adta, s a magyart megrontált, iszonyú belháborúban magyar a magyarnak vérét esztendőkig adta. Attól kezdve többször is volt János pap országa. Sült galamb, borral folyó ér és ingyen kalád, melyekért a jó magyar nép mindenét odaadtál, s tett olyat részek fejével, hogy mikor kiózanodott, százszor megsirattál. Most is vannak, akik ilyen hízlalóba vágynak, lomhán a gyomornak élni, és élni az ágynak, kik előtt a hashoz mérve a haza sem drága, miről ezt küzdésre készti, felsohajtnak. Jöjj el, János pap ország.
0: Babicska!

már minden ábrázat elvonult, gorilla képtárak felvonult, fajok, színek, nem és kor szerint, haladkozási rangsor szerint, anyájas esztendők nyársain forgadoznánk embertársaim. Arcot szép szűz, mért oly májfehér, sápasztja az ápolt szenvedély. Natúrád avid bár, skarnivor, nem állsz le bárkivel bármikor. Megjelent milliárd oldalon a világponyva irodalom, s a mennyeknek rózsás köldökén kikönyökölt a kultúr fölény. Gép zenélt, táncolt, gondolkozott, s állon cirógatta undorod. Ellátott, ellejtett a divat, áldoztál sereghajtóinak. Maskarák, költők, karusszele, kurvák, erre hozó rossz szele, ürítsd ki koldús iszákodat, mosolyog, incs minden bábunak, sorból kiállsz, hátat fordítasz, eddig volt, mindig volt, holtig az. Egy orángutáng, egy indián, lap, mongol, nyúl, zsiráf, pávián, gepida, vandál, a gót, a hun, bezár a menet, a múzeum. Már minden ábrázat felvonult, gorilla képtárad elvonult.

húzzák. Kezemmel, lábammal, csonthúsban, hurcolom magam a zsákhúsban. Ülök szegény pár a húzsákban, nem hiszek én már a múzsákban. Tokám is, tököm is romlandó, nem marad belőlem hírmondó. Viharver, delejtű elromból, kilépek létrejtő barmomból. Énemnek, éhomnak hüveje, éneklő álmomnak hűlt helye. Zsákhúsom elhányom, s leteszem, rátolom ármányos, reteszem. Húzsákom, lehűdöm, lerakom, szerkesztem vetített alakom. Árnyékrajz eljut a körrajzig, korrajza, korrajza, kirajzik. Nevemet kizengem, felzubog, énemnek ezengem hazudott. Húskámzsa kürtője szétlobban, töltője, öltője, nem voltam. Kezemmel, lábammal, csonthúsban, húcolom magam a zsákhúsban, ülök szegény pár a húzsákban, nem hiszek én már a múzsákban.

0: őszén. Sötétség és hideg vesz körül nem sokára. Tündöklő nyaraink gyors tüze ég velem. Hallom, kopogva hull már házunk udvarára a fa, s visszhangosan dördül a körzet. Visszajön az egész tél belém. Vadrobotban gyúr dű és gyűlölet, undor és félelem, s mint a lemenő nap a sarki pokolban, vörösen ragyogó jégtönk lesz a szívem. Orzomba hallom a hasábok hajtszukognak. Ha vérpad épül, az sem áld íj hangokat. Lelkem tor, amely lassanként összeroskad az ostromgép nehéz ütéseivel. S úgy tetszik, még ez a kopogás sír alattam, hogy koporsót szegez itt valahol az ács. Ki lesz? Hogy siet? Tegnap nyár volt, ma ősz van. A zaj titokzatos, mint egy elutazás. Szeretem hosszú zöld szemeit ragyogását, szép gyönyöröm, de ma oly keserű vagyok, s nem szomjazom szemed, szobácsa tűzvará napot, amely a tengeren ragyog. De azért légy anyám, szeress, hajolj szívemre. Még ha rossz vagyok is, hálátlan, sűtelen, szeretőm vagy húgom, légy édes naplemente, vagy őszi glória tűnő életemen. Rövid szerep, a sír már les az áldozat. Ó, vond öredbe, vond s öled homlokon át. Hadd élvezzem fehér s forró nyarunk siratva az őszutó szelét és sárga sugarát.
1: Paul Verlaine, chanson d'automne. Les sangles longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Tout suffocant et plein, quand sonne l'heure, je me souviens des jours anciens. Et je m'en vais au vent mauvais qui m'emporte de ça, de là, pareil à la feuille morte. Eux ces chansons, eux sourire jaune, yoyong, bouchon de taillon. On monotone bout, konokon és fájom. S én csüggetek, halvány beteg, míg éjfélkong csak sírok. S elém a sok tűnt kékkél. Ó, múlni már ősz, hullni már ereszél.

0: megeste már a dér a bokros oldalt, fenn vadlúd ég húz, vadlúd ég után, ragyog az ősz, és dalt hall, rigó dal, egy ritkalombú vadcsereszke pár. Ilyenkor címke cserregi ökörszem, rég hallgat búbos bankos gerleszó, a pártalan nem várja fészek öl sem, miért szól még a megtévedt rigó? Tán június sugár illúziója ragyogott át a bíbor völgy felett, attól dalul a völgy révült rigója, ilyen évszak tévesztő éneket. Nem is téved, halkan szól, mintha félne, ködül a hangok túl finom során, mint a hunyt szemmel álomban zenélne, egy álom őzben, álom fuvolán. A hangja nem fog mámorral pitelni, nagy líra nincs, s mégis így volna jó, amíg a hóhullám jön énekelni, mint az a révű holdkóros rigó.
1: Mit rejt a köd? Itt hömpölyög a bokros dombon át, sűrűn teríti nyírkos fátyolát. Már öleléssel házunk ki kinyúlt, az erdő útja egy homályba fúlt, s eltűnt facsúcs és hót akart haló. Milyen csodálatos birodalom! Mit rejt a köd? Kísértett képű fát, bodvakból leskelődő rémpafát, agancsában nagyobbodó vadat, melyet növeszt a szürke árad. Mi mozdulok? A szélkavart harag? Fácán, mely felriadva megriad. Hubaszkodó vadmacska lesre át? Hagyom, pontja, szívja fenn a fát. Hol a homály határ? A völgy perem? Az élen túl új köttenger terem? S miről azt hitted, völgyzáró köröd, világokat sötétbe folyt a köd. Mit rejt? Kórusban búg feléd a szó, nem egy ember vallatja millió. A diadallal áttörő napot, melyet homályan elzsibbaszthatok, egy tavaszodó szebb világ hitét, az emberügy vörös martiét, vagy kataklizmát, véres karnevál, az ember poklát, háborút, halál. Őszi disztichonok, rózsika, mélyül az őszi homály, hószak csap a ködbe, tördeli gajjaimat, s búg a novemberi szél. Foszlik már a fakú fű közt a lilád buzsaüllő, dél puhított a bogyót, csipked a szürke rigó. Emlékszik, hogy szálltak alá panaszos csapatokban, s jött a nyomukban a hó, rég, a parajt patakán, s jött az öröm, s csenget, nevetett a komor temetőkert, párafúvó kicsi nép, hóba futó kicsi szán verte jegesre az útja havát. Fagyban, kicsi szánon, hamvas eper pirosan, rózsika szállt-e velem? Játék mámor a gyermeki láz, üde szűzi feszültség. Ért öröm, ért szerelem, rózsika volt-e telibb? Átüt a földjáró ködökön szemem, ott az öreg ház. Rég nem nyílt ki a zár néma kovács műhelyén. Hol van a gyermekraj, hol a zaj, hol a víg elevenség? Szétszórták az idők, csak maga van. Köt, foltoz, takarít, öreg albumokat levelezget, vagy csak a ködbe tekint, új havazás, jaj a tél. Len röngfás szekerek döccennek az utca kövekben, s háza mögött komorul fenn a magas temető. Vénen is elmennék egy kései látogatásra, látni a hóba borult völgyben a téli fal. Emléksugarak oszlatnák el a néma szorongást, s megfognám szeliden régi leányka kezét.

Lélek és ősz. Akvarell táj, kőlélek, márványlélek. A márványnak nem árt a pára, nem árt a kőnek. Láthat a szem bolyhos kontúrokat, zilált síkokat, omlatok szerkezetet, a lélek kő. Márvány a lélek, a változó évszakra mit se hederít. A lélek évszakai mások, a lélek ideje más. Vénebben jár a vén tőkék és fák között, ismeri makas ritmusuk, buzgó rapságuk, ismeri gyámoltalan védekezésük, hogy mindenről lemondanak, csak megmaradjanak, kopáron, szürkén, bármiképp. Egy nyári lepkék bogarak, tébolya, pezseg mindenit. A pusztulás előtti láz kavarja űzőket. A lélek kő nyugodt, előre s vissza tudja már, lepkék bogarak istene, kiben szorozva, osztva, jelen van sorsuk, lényük, valahány mozdulása. A pára majd felszáll, a lepkék bogarak tébolya kihúj. Új arcot ölt a táj, aztán megint, cirmosodik a szem, kutya mélyül, sötétedik, a lélek kő, márvány a lélek, szigorú és kemény, legfőjebb néhány karcolásnyit változik.

Minden falutól messze eső puszta az, ahol én születtem. Rácseg, Felső Rácseg, ez a Simontornya és Sárszentlőrinc között. Ott volt az apám urodalmi főgépész. Szóval ez, tehát az életem alkalmazkodott a pusztának az életéhez, vagyis a szüleim igen korán keltek föl, ezzel következésképpen én is, és akkor az ember rögtön bele merült abba a közösségi életbe, amit egy puszta termelt, vagyis én a cseléd gyerekekkel, szóval azzal a mély nyomorral közvetlenül úgy érintkeztem, hogy mivel egy, vagy 350 ember élt abba a pusztába, de olyan belső közösség, vagy ottan legfeljebb ilyen ókori klan közösséghez lehet hasonlítani, hogy például akár melyik béres nyugodtan meghúzta az én fülemet, vagy rakott el, hogyha valami rendellenességet csináltam, fölmentem a fászra, fára, vagy kiszedtük a fészket. De épp így elvittek a puszta másik felére, az ökrös szekére, a többi gyerekbandával. Tehát mikor iskola volt, az iskola mondjuk elég messze volt, már a gyerek lépéteknek oda. Tehát oda elmentem korán az iskolába, most az a kedvesség volt még, hogyha nagy hó volt, akkor a fiatal anyám szinte tréfából, de néha azt hiszem is rákényszerítve, szánkon elhúzott oda. Hát szóval ez egy kedves emlékem. Sőt, mikor mondjuk iskolába behavazódott az a környék, akkor mondjuk a gazdatisztnek, vagy az Istvánnak a fiáért hintó jött, és hát azok elrobogtak. Na de az a megkülönböztetés, ahogyan anyám odajött, és erre a puszta gyereksége, hát már nem az anyám húzta hazafelé, azt gondolhatod. Szóval ez egy roppant megható és jó környezet volt, ahogyan ma is azt gondolom, hogy amennyire jár a felnőttnek a magányosságra való jog, hogy csendbe elzárva is élhessen, a gyerek annyira élvez, a minél tömöttebben élhet. Érted? Szóval ezt a kérdést a modern társadalom még nem egyeztette össze, hogy a felnőtt szülőnek külön kell lenni, de a gyerek az bandába vágyik. Tehát az azért rossz az egyke, vagy az egy gyerek a családba, és azért volt például, igen, én nagyon becsültem, majdnem azt mondom, élveztem a pesti külvárosok, úgynevezett birkaszárnyáknak az életét, ahol a gyerekséget egyszerűen leverték az udvarra. Ugye? Most az örök csatában a házmesterrel ott éltek, de valami olyan jó, megint ezt kell mondanom, kláni, törzsi közösség, vagy olyan életre nevelődtek. Ilyenbe éltem én ott, és hát mondjuk azáltal a kiváltsággal, hogy mondjuk mi minden nap kaptunk uzsonnát, nagyon egészségeset és bővet, azért, mert apámnak is, nagyapámnak is méhészete volt. Most gondolhatod a parasztban béres gyerekeknek, mit jelentett a mézes kenyér, ami nekünk tulajdonképpen semmi nagy érték nem lehetett, mert hiszem az olcsóbb volt még, mint a cukor. És az anyám nagyon jellemes, nagyon jó, úgynevezett egyszerű érzék, művelt is, és jó lelkű. Szóval majdnem örömét lelte abba, hogy mikor mi hazamentünk már tudva, hogy uzsonnázni, akkor aki velünk játszott a busz, az mind odatódult, és hát nagy tett egy tányérba a gyerekeknek mézet, gondolat, hogy milyen tekintélyen volt. Mi el tudtunk menni a pusztáról, mármint apán. Tehát nekünk rokonságunk volt Ozorán, Cecén, Kölesden, ami nagy távolságban volt. Tehát oda, hát nem minden vasárnap, de két-három napon, vasárnaponként divat volt a rokon látogatás. Tehát elmentünk kocsival Ozorán. Hát mikor én onnan megjöttem, tudod, hát a világot láttam. Hát ezt a mesélő kedvem, és egy kicsit a lódító kedvem.
innen származott, hogy akkor figyelmet kaptam a többi gyerekek. Volt miről beszélni, ezek faluba se jártak. Szóval emlékszem, hogy egyszer el kellett magyaráznom ott, hogy hogy harangoznak. Érted? Szóval nagy távolságból, hogyha jó volt a szellőjárás, akkor oda jött a harangszó. A módos, a gazdag rész az már apám családja, az ozoráni lakott, oda mentünk gyakrabban. Ugye, mert ott volt nagy szöllő, nagy jó mód, mindenféle. És hát apám egy kicsit, hát mondjuk kérkedett is anyám előtt, akiben élete végig reménytelen szerelmes volt, hogy hát honnan származik. Ide mentem, ide vitték testvéreimet iskolába, ide akartak engem is az ozorai iskolába iratni, jártam is, szóval ültem sokat az ozorai iskolába, de nekem a cecei tetszett, szóval az anyámnak a családja. Ez egy olyan vegetatív ős világ volt, szóval nagy jó mód, már paraszti, nem is paraszti, hanem pásztori jó mód, de hát nem is tudták, hogy mi a haza. Na de Szecsén ezek volt 48-asok, ezek katolikusok voltak, bigottak, azok meg már a szecsélyek annyira felvilágosodott protestánsok, hogy nagyapám például templomba sem ment el. Hát Madarász József volt az örök képviselő a családba, a képek, a Calvin képem, szörnyű, azkét a képem mellett az aradi 13-ban első felelős magyar miniszt Árpád vezéri emeltetése. Ismered ezeket? Ozorán csak a szent kép volt, amitől én, hát anyám református lévén, hát reformátusnak nevelt akaratlanul is. Tehát én idegenként fedeztem föl ezt a katolikus világot, de nagyon érdekelt és nagyon különös volt. És hideg-meleg sorsom volt. Gondolod, hogy a tanyai iskolába első voltam, hát nagy kunst, hogy így mondjam, a sereg szerencsétlen béres gyerek között, akiknek odahaza asztaluk se volt, hogy írhassanak, és hát akkor küldték őket napszámba, amikor az ispánnak vagy az apjuknak eszébe jutott. Hát ottan hát rögtön hát bámulták az én agyamat, egyszer egyet ma se tudom, de nagy egyszer egyet, és a gyónás imádságot azt kitűnő. Tehát én azt hittem, hogy az iskola az nekem, és kitűnően rajzoltam. Lerajzoltam úgy a cséplőgépet, hogy minden alkatrész rajta. Ja? Ki is mentem és megnéztem. És amikor középiskolába kerültem, akkor kiderült, hogy egyrészt nagyon rossz volt a elemi, tehát nem tudtam helyes írást a gimnáziumban, nem tudtam leírni a G betűt, szóval a GY helyett mindig GY-t írtam, szóval legprimitívebb dolgokat nem tudtam. És a másik nagy baj volt, hogy nagyon lassú fejlődési agyam volt. Nem azt jelenti, kérlek, van egy közönös, a parasztnak 40 év után nő be a feje lágya. Ez abban a vonatkozásban így van, hogy az elvont dolgok iránt. Tehát én a tárgyakat ismertem, azok bementek a fejembe, szóval a fantáziám teljesen tárgyszerű volt. Tehát elvontan képtelen voltam gondolkodni. Tehát azt, hogy mit mondjak neked, az igazság feltételeinek az összefoglalása, valami még egy feltételt, egyszerűen nem értem. Hogyha azt mondták volna, hogy a kasza fokának a harmadik görbületén, ez rögtön végigment az agyamba. De ez mindvégig kísértett. Szóval nem tudtam. Szóval még 30 éves koromban is küzdöttem azzal, hogy nehéz a fejem. Most ne vedd úgy, hogy ezt megszáfolásul mondom. Szóval elmaradott egy, hát azért mondom, hogy általában kíméletesebben nézzék, maga az egyszerű sorsból származó embereknek az iskolai teljesítmény. Szóval éppen feleségem, aki pszichológus, az vizsgálják elmebeli kérdéseket, viszont papíron adnak föl neki kérdéseket és rajzba. Holott a paraszt fiúknak és a munkás fiúknak tárgyat kell a kezükbe adni, ott derül ki, hogy forog az agyuk.
tehát az én agyam nem forgott az úgynevezett iskolai tudományokra, amely aztán volt még tehertételem, hogy rettentő tájszólásba beszéltem, és azt akkor kigunyolták. Tehát én nékem már az első gimnáziumban olyan, így mondják, trauma, olyan belső megrázkodtatásom volt az, hogy az én nyelvemet kinevetik. Tudod? Tehát egy életre majdnem elvédültem. Szóval pláne a magyar nyelvtől húzódtam el. Pesten nem magyarul, még Pesten, mikor már jól tudtam franciául, akadozva, nem nyelvhibával, de szóval nehezen jött ki a szó a számból. Franciául majdnem azt mondom, azért tanultam meg, mert franciában, hogyha beszéltem, legfeljebb azt tudták meg, hogy nem teljes párizsi kiejtés, de hogy a magyar rétegből honnan származik ez, hogy nem a parasztság legalsó rétegéből, az a franciában nem derült ki. Magyarul rögtön, pláne a középiskolában. És hát megint dolog az, hogy hát válogatottan rossz tanáraim voltak, ezt meg kell mondanom. Latinba én azért buktam meg latinból, mert nem tudtam skandálni. Most én, aki fordítottam Horáciuszt, már nem sokkal azután, és hát, hogy mondjam, tudok beszélni hexameterbe. Hát nem a latin tanárom, ezt kell mondanom, olyan süket volt, vidékről jöttem föl Pestre. Ottan nem tanítottak meg bennünket skandálni, és ez nem tartotta érdemesnek, hogy 5 percre külön üljön velem, hogy megkérdezi, miért nem tudsz skandálni. Egyszer azért buktattak el, mert Ovidiust nem tudtam skandálba mondani. Na hát a bizonyítványát nem is vártak különösebb bizonyítványt tőle, már szóval apám ilyennel, vagy anyám, hát büszkék voltak, hogy nem tudom én, van kollégiumi, nem tudom, köpenyem, vagy van diáksapkám, és hát majdnem még, hát mikor Ozorán megtudták, hogy én diák létemre Cecén napszámba járok, tudod, hát fölháborodás volt, hogy hát nem is tudták, hogy én abban az évben éppen megbuktam. Adagolni kell az agynak, hogy mit tud, milyen fogba bevenni. Ilyet, amit én természetszerűleg tudtam, már hazulról, hát épp mondjuk a magyar nyelvnek a titkait. Hát a magyar nyelvtant ma se értek, tudod? Szóval azt arra nem tudtak megtanítani. Tehát a főnévi igenév, mint állítmány, ez nekem köd. Ez pontosan az iskola miatt. Én később magam írtam, meg kezdtem írni magam használatára egy ős vogulból levezetett mai magyar nyelvnek való nyelvtan. Szóval magyar nyelven mindnyáján tudjuk a germán, illetve a nyugat-európai nyelvrendszert húzták rá, ami az én agyamban nem ment be. Most sem megy be. Ugye szóval nem tudtam megkülönözni, a főnevet másképp kell, főnevet deklinálni kell az igét konjugálni. Hát a magyarban ez ugyanaz. Azt hiszem nem csak az én családom, hát a 20. században Európa szerte és Magyarországon is voltak ilyen fölemelkedő tendenciák. Az előbb azt mondom, hogy az asszonyok kezeltek nálunk mindent. Tehát az én családom majdnem mind a két ágon ez volt, hogy föltört. Szóval az iparosok, szóval egy kicsit módos parasztoknak a gyereke az iparos lett, vagy altiszti Pesten valahol. Annak a fia már középiskolába ment, annak a fia pedig már egyetemi rang után bármit elérhetett. Na most a szégyele az volt itt Magyarország, ellentétben például Szerbiával, hogy megtagadták egymást a társadalmi rétegek. Tudod, ahogyan Szerbiában a miniszternek az anyja még ökörszekéren ment be paraszt asszonyként a fiához, hát nálunk ezt illet letagadni. Most az én családomban ez szintén megvolt, hogy valóban a nagyapám igen módos juhász számadó volt, pusztagazda és hasonló, tehát ő tanítathatta az egyik fiát, akiből vármegyei előkelőség lett. Az én szörnyű Gyula nevem onnan öröklődik mellesleg, mert neki nem volt fia, nem volt gyereke, és hát ez volt a kiszámítás, hogy engem örökbe fog fogadni, és hát
Na de a másik rész az napszámos volt, sőt még annál is alacsonyabb juhászatnak a legalsó rangján. Most utólag gondolok arra, hogy aki teljesen le van nyomva a szolga, ugye, az nem igen lázad a történelem folyamán, hanem azok a néprétegek lázadnak, akik már megkóstolták legalábbis a fiaikkal, hogy van fölfelé lehetséges út. Szedem elő a irodalomnak a példáit, sokat láttam ilyet. És most, hogy te mondod, így gondolok a saját sorsomra is, hogy egyszer el fogsz menni Simontornyára, ahol most a gimnázium van. Az egy emeletes épület, nagyon szép épület volt, most már tönkretették, volt íves belülről. Hát én abban voltam első gimnazista, szóval már ott az oda kerültük mi a pusztába. Tehát jó mód volt, és mondom, az ozoraiak azok jó módba értek. Tehát azt hiszem, hogy ez egy kardinális dolog, már a jellem dolgából is, hogyha valakinek például választási lehetősége van. Tudom? Tehát az, hogy Petőfi forradalmát, hogy Dózsa nem székely jobbágy volt, hanem ez a félnemes, aki már várkapitány volt lenn a végeken, de közben látta, hogy az ő népe hogy él, és akit megsértettek, ugye ezt ellopták, a szeme láttára vette ki a csáki, vette az olaj a 200 arany márkát, ugye, nem adták meg nekem, neki járt. Hogyha teljes szolga lett volna, tudod, akkor nem húzza ki olyan könnyen a kardot. Zsámolyt tettek a ház elé, az lett a zene eszközé. Aki pedig a húrt ütötte, letelepedett a küszöbre. A pusztaiak vasárnapja akkor kezdődött, amikor etetés után valahol megszirrent egy citera hangja. Citera? Egy pár házilag összeszerkesztett lécdarab. 6-7 acél húr rajta egy libatól vagy egy kis faszeg, s mintegy a faszeg reszketek folytatásaként egy öreg, egy fáradtan is tenni kész, egy aszottan is fürge kéz, egy szántatlan is gazdag ész, ezekből és ezeken át cinizett ki a vágy, a szerelem a végtelen felé, oly félszegen, oly finoman az ég felé, akár körben a tücsköké. Aki hallotta, arra tartott, nem kíváncsiskodon közel, épp addig, hogy ne csak a hangot, a nótáját is kapja el. Vájút fordított, arra ült néhány vén, ahol összegyűlt. Bólintgattak figyelmesen, mint korcs Isten tiszteleten. Égből, pokolból jött a dal, jött az ősök jajaival. Rádióból jön ma a pusztán, nem a múltból a muzsika. Megyek, lám ez is lett az utcán, mutatóba sincs citera. Nem alulról jön a zene, nem Ázsia az őshaza, küldi a légből. Afrika az őserdő legbelseje. Most ez tetszik, most ennek áldoz a nép összegyűlve a tánchoz. Ha jazz puszta rá zegresen, engem nem bánt, a szeretsen panasz is átjár szívemen, ő Isten kis is.

Juhász Gyula. Himnusz az emberhez. Himnusz az emberhez. Az emberhez száll.

sarcol a rögből élet. Nap égeti és tüske marja, tépázza ég és föld viharja, s a jövendő útján haladva csúkolják fény és felleget. Nézzétek! Napba törtetően mind épít büszke kupolát, egekbe lendül lelke, karja, kőhomloka, érc akaratja, győzelmesen lendül magasba, és mélységekbe szállva.

forró szeretlek én. Te nyomorúságos, hatalmas. Te végzetes, te forradalmas. Te halálban is diadalmas. Utód,

Jézus minden időben. Te szivárvány szemöldökű, napvilág lánya lángölű, Dárdának gyémánt köszörű, gyönyörű, te segíts engem. Te fülemülék pásztora, sugarak déli lantosa, legelső márvány palota, gyönyörűm, te segíts engem. Síralom völgyi datoja, festmények rejtett mosolya, templomon aranykupola, gyönyörűm, te segíts engem. Díjra korbácsolt versenyló, lázadásokban lobogó, csillag, dutyiba pillantó, gyönyörűm, te segíts engem. Harctéri sebek doktora, hazátlanoknak otthona, mézes bor, édes babona, gyönyörűm, te segíts engem. Piaci csarnok álmosa, nyomorúságnak táncosa, szilveszteréji harsona, gyönyörűm, te segíts engem. Béta sugárban reszkető, sokfejű kölyket elvető, tengerek habján csörtető, gyönyörűm, te segíts engem. Minden időben ismerős, mindig reménnyel viselős, bájokkal isteni erős, gyönyörűm, te segíts engem. Öröktől belém karoló, lánkosra velem hajoló, varjakat döggé daloló, gyönyörűm, te segíts engem. Iszonyattól, ha szédülök, ha a pimaszság rám dönök, önmagammal, ha küzdködök, gyönyörűm, te segíts engem. Jog, hogyha van, az én jogom. Enyém itt minden hatalom, fölveszem kardom, sisakom. Gyönyörűm, te segíts engem. Felragyog az én udvarom, megdicsőül a vér s korom, galambok búgnak vállamon. Gyönyörűm,

őszi erdők. Megőriztem a könyvet, s szilánkjain ülök, még elvadultan, mert valahányszor az írás folytonossága kibomlik, elviszi a szél, ágakra akadt betűk lobognak, integetnek a naplementébe borult láthatárig, mint ez az őszi erdő. Ülök szülőföldem becsukott fedelén, hogy ne engedjem újra elszabadulni, ami még megmaradt a bölcsességből. Szerelmes vagyok a vagyonomba, élek.

csak írni kell valamit, és elmúlik rögtön az inger, az az évezredes árnyék, a nyüzsgő kis rossz kedv vagy jó kedv, marad a mondatok örök hívása, a könyvtárak felől felzengő tiszta háború. Harc az emberi nemért, kinek lelkében nem a fagy, nem az éhség, a félelem volt soha első, hanem a haza, a gyermek, a gondolat szabadsága, s a jövő szerszámai. Csak írni kell valamit az időre, és ez a tavaszi szántás torna a léleknek, a testnek, hogy soha el ne szakadjon a fehér-fekete föld.

hang. Kísértet éles csillagos éjszakákon, átfut egy hang a suttogások álló aranyán. Mutassátok meg a költőket, akiket olvastok, és megmondom, kik vagytok. Mutassátok meg a költőket, akiket tiszteltek, s megmondom, kik voltatok. Nagyapáink szikár alakját látom elviselhetetlennek tűnő korokban, mikor hervat már ligettünk, s csak könyveink maradtak a télre. Mutassátok meg a költőket, akiket megvédtek, s megmondom, kik lesztek.

költészet. A világon kívül, a világon belül, akit a szívem vár, mindenki megkerül. Az árnyak életét megőrzöm én magam, az elevenekért még minden hátra van, még minden menthető, a dicsőség a szóé, ha meg se szólított, akkor a bentvalóé, ha pedig kin kiált, akkor az ő hatalma legyen az orvosa annak, ki belehalna.

Indián szavak a rádióban. William Lee Sweet Moon indián költőnek. Az indiánok nem hagynak cserben minket. Mások igen, de ők nem hagynak cserben minket. Ha tudták volna, mi is lesz Segesvárnál, de hát nem tudták, mi lesz Segesvárnál, biztosan eljöttek volna ők is. Egyesek tudták volna, hogy jönnek ők is. Bemapó, jönnek az indiánok, mondták volna. Egy reggel Bemapónak ezt mondták volna. A Bering szoroson át indián lovas csapat érkezik. Áttör egész Szibérián, átvágja idáig magát, segítségünkre jő. Az őrnagyurak így beszéltek volna. Csákójukat a magasba dobálták volna. Indián testvérem, nekünk már rezervátumunk sincsen. Gettó, Bantusztán, rezervátum, jól fogna sokszor, egyik sincsen. Összeverődik a törzs a cukrászdában. Sokáig átsorgunk a cukrászdában. Kisasszony, ne sajnálja azt az indiánert. Így szólunk. S magunkban azt gondoljuk, de magunkban igazán azt gondoljuk, egy napon néhány indián a Bering szoroson át, akármilyen szoroson át, segítségünkre jön majd, segítségünkre jő majd, átvágja hozzánk magát. Az indiánok nem hagynak cserben senkit. Az indiánok nem hagynak cserben minket.

Vannak vidékek, ahová nehezen, vagy el sem ér a környezetvédelem. Kimossák sói, kasza is fenyeget, csupán a harmat táplálja gyökeret, tisztások széle, éjszakos vízmosás, annak vennék, hát legyen vallomás. Vannak vidékek, ahol csak úgy lehet megmaradni, ha kezemben a kezed, és a viseltes szónak is hamva van. Ha fél árnyékban, s ha nem is boldogan, száríthat szél, és süthet hevet a nap, míg a harmadból egy csöpnyi megmarad. Metszet. Vannak vidékek, gyönyörű tájak, ahol csak keserű lapi tenyészget, sanyarú sorsú emberek szomorú szemében alig pislogó, mindenre ellobbanó fakó reménység révedez, hogy egyszer mégis vége lesz. Fekete kendők, kalapok, pergamen arcok alattuk, mint a kezek a térdeken, ülnek maguk is félszegen a velük rozzant egy rokon megszuvasodott padokon. Ülnek, akár egy metszeten, Mexikóban vagy Messifen, Vancouver jól ápolt gyöpén, indiánokat láttam én így ülni ilyen révedőn, reményt már alig rebbenünk. Térdükre ejtett két kezük, az életünk, az életük. Azért mentem oly messzire, belém döbbenjen, mennyire indiánosodik szemünk. Tekintetük, tekintetük. Akár egy temetés után telő vasárnap délután. Indián ének. Vannak vidékek, ahol az ének kiment szokásból. Ha van is élet, azt hihetnétek, mindenki gyászol. Pedig csak védett helyen az ének, valahol mélyen szunnyad a lélek, legjobban féltett gyönge csücskében. Vannak vidékek, ahol a népek, csöndben az ágak, jelekkel élnek, beszélni félnek, viharra várnak.

népe. Fogoly vagyok. Latin nevem Perdix Perdix, vagyis közönséges fogoly. A tyúk alakúak rendjébe és a fácánfélék családjába tartozom. Orgödreim csupaszok, sarkantyúm nincsen. Hátam világos barna, pofám és torkom rozsdaszínű, szemem körül csupasz, vörös folttal, mellem hamuszürke. Hasam fehér, lábaim vörös barnák. Van úgy, hogy a zuhanó ölyvmadár pontosan gyilkosára néz az égből, és rátapad a vadász győztes arca, átsüt a ferde réten át, s vér futja el az ölyv szemét, a pupillát, a retinát. Hosszúságom 26 cm, Közép-Európában élek. Hazánkban mindenütt közönséges vagyok. Félénknek számítok, gyorsan futok, fölriasztva nagy zörejjel emelkedem a levegőbe. Eledelemet, mely magvakból, férgekből és pondrókból áll, kapargálva keresem. Állandó madár vagyok. Télen sokat szenvedek a hideg és a táplálék hiány miatt. Az emberek és a ragadozó madarak is nagyon üldöznek, s csak erős szaporaságomnak köszönhető, hogy mindeddig ki nem pusztultam. Van úgy viszont, hogy nedvesen s ordítva ébred föl az ölyvvadász. Olyankor, mikor a rémálma előhívott és ferdén fölnagyított benne egy darab nyálkás negatívot. Nem vagyok jó repülő. Páromat és enyéimet nagyon szeretem. Fogságban megszelídülök és tovább szaporodom. Mezőgazdaságilag hasznos vagyok. Rokonom a szirti fogoly, mely az Alpokban, olasz, török és Görögországban él. Rokonai még a paradicsommadarak, az albatroszok, ölyvmadarak, valamint a kígyász, az igazi és a folytogató sasok. Nyitott szemed,

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk.

0: Jó.
1: Jó. Jó. Jó. Keltakaró.
2: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Keltakaró. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
3: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
4: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
5: Nem értem.
1: Hallgass, hallgass. Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
2: Tilos Rádió.
1: Jó.
2: Ez nagyon jó. FM 90.3. Hallgass.
1: Na, kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

kortársak, még 20 év, 10, talán 30, esetleg 50, de tám csak egy, vagy annyi se, mindegy, végez velünk a betegség, az undor, vagy a véletlen fegyvere, még 20 év, 10, talán 30, esetleg 50, és megbékélve mind együtt leszünk a földben. Irigység, szeretet küszködött sírva bennünk, s gyötörtük egymást szomorú testvérharcban, amely sokszor ma is olyan már, mint egy színpadi háború. Irigység, szeretet küszködött sírva bennünk, s kapocs volt még az is, hogy ellenség lehet. De hozzád mi közünk titokzatos jövendőnk. Ami különbség most akad ember s ember között, sosem olyan kegyetlen, amilyen idegen te vagy. A sírból mi közünk hozzád örök jövendő. Te neked, ami volt, mind semmi és egyenlő. Az igazi haza az időé, nem a földé. Az időből halunk ki mind, az időből, amely hazák fölött hazánk lett, új és nagyobb közösség szerint. Az igazi haza az időé, nem a földé. Meghal az egy idő, de a föld él örökké, s akár egy idegen planéta is lehetne, ahogy tovább forog, s viszi hátán új népeit, míg minket összerágnak uha fekete fogai. Akár egy más világ csillaga is lehetne, úgy száll majd temetőnk a tilos végtelenbe. Még 20 év, 10, talán 30, esetleg 50, s tetszik, nem tetszik, látni kell, ellenségünkkel is közösebb sors köt össze, mint azután majd bárkivel. Még 20 év, 10, talán 30, esetleg 50. Béke, miért vagy csak a halottaké a földben?

Hobbit, üs és tavasz között. Elzengett az őszi boros ég. Megfüllett már hűsen pincémet. Szél s vízcsap a csupasz szőlőtőre. Lúd bőrszik az agyagos domb bőre. Elomlik és puha sárra rothad, mint meziklen teste egy halottnak. Este van már, sietnek az esték, álnokul, mint a tolvaj öregség, mely lábhegyen közeledik halkan, míg egyszer csak ugrik egyet, s itt van. Nem tudjuk már magunkat megcsalni. Ó, jaj, meg kell halni. Meg kell halni. Leesett a hó a silány földre, talán csak, hogy csúfságát befüggje. Most oly fehér, mint szobánkban este fekvei, a készen bár megvetve, puha dumnánk makulatlan párnánk. S mintha a saját ágyunkon járnánk, mint a pajkos gyerekek, ha még nem akaródzik lefeküdni szépen, sétálnak az ágy tetején a ringban. Míg jó anyjuk egyszer meg nem unja, s rájuk nem szeng. Paplan alá hajt. Ó, jaj, meg kell halni. Meg kell halni. Már az év, mint homokúra fordul. Elfogy az ó, most kezd fogyni az új, s mint unt homokját a homokóra, hagyja gondját az ó ég az új. Mennyi munka maradt végezetlen, s a gyönyörök fája megszületlen. Türelmetlen ver a szívünk strázsát, mint az őr, ha tudja már vártását. Idegesen nyitunk száz fiókot, búcsú ízzel izgatnak a csókok, öreg-öreg, nem tud ragasztani. Ó, jaj, meg kell halni, meg kell halni. Olvad a hó, tavasz akar lenni, mit tudom én, mi szeretnék lenni. Tehely vagyok, olvadok a hóval, mely elfoly, mint könyv, elszáll, mint sóhaj, mire a madarak visszatérnek, szikkad a föld híres csütőnek. Csak az én telem nem halandó, csak az én halálom nem halandó. Akit egyszer én eleresztettem, az a madár vissza sose lettem. Lombom, ami lehull, sose hagy. Ó, jaj, meg kell halni, meg kell halni. Barátaim egyenként elhagytak, akikkel jót tettem, megtagadtak, akiket szerettem, nem szeretnek, akikért ragyogtam, eltemetnek, ami betűt ágamált a parda, a tavasz sárga. Száradt tőke, unt tavalyi vendég, nekem már a tavasz is felmerült. Csak te borulsz rám, asszony jóság, mint a letört karóra a rózsák, rémült szemem csókkal eltakar.
不要卖掉我，卖掉我。

mindig valami ellenmondást láttam ebben a szóban gyászszünet. A halál gondolata rettenetes, a gyász nyomasztó és sívár érzés nem ünnepre van. De mikor egy író hal meg, a halál sem teljes halál, s a gyász sem marad sokáig puszta gyász. Az író élete nem múlik el, csak befejeződik, elkészül, mint egy könyv. Ez éppen annyira kezdett, mint vég. Búcsút mondok, úgy érzem, indulásnál vagyok jelen. Kosztolányi Dezső indul el, én már végleges és teljes ragyogásban, a jövőbe, a magyar messzeségbe. Elindul, amerre Ady Endre és Tóth Árpád már előtte elindultak. A magyar költészet század elejé megújulása így lesz szinte szemünk láttára az irodalom történetét, s mi, akik még tanúi és munkásai voltunk, egyre magányosabban érezzük magunkat az életünkön. De személyi fájdalmunkat el kell most folytanunk, ami az irodalom történeté, az nem okvetlen a múlté még,

barátai. Szilárdok, a magyar nyelv legjobb anyagából való, s kibírják a korok változását.

nyörgés az itthonhoz. Ha meghalok majd, mélyre ássatok, gyarló valómban meg ne lássatok, kötként inogjon eltűnt társatok, s nekem szegénynek megbocsássatok. Ne nézzétek karomat, térdemet, csak szándokom, és ne az érdemet. Mi vérzik és fáj most mellem megett, azon lehet akkor megmérnetek. Önváddal és mérgekkel olykoron vertem magam füstös boros toron, mindig a kín volt ólmos ostorom, mindig magány a mély monostorom. Vétkeztem itt, s vétkeztek ellenem, bár senki úgy, mint lázadt szellemem, az sarkantyúzott szünös szüntelen, s ezért vagyok én bűnös bűntelen. De a komor szemet el nem bírom, örök gyenna lesz attól sírom, nézd, fél a lelkem, mint hulló szirom, legyen az irgalom az én bírom. Azzal, mi biztos és szilárd igaz, holtomban új halálba taszítasz, aki halandó folyvást botlik az, számomra csak a kétes a igaz. A kancsal emlék szépítsen tovább, mint hold, mely a felhőkön oson át, s széthordva megbocsátó mosolyát, ezüsté bűvöl mindent.

minha, bo ilyen cipőket még nem látott soha senki. Volt egy remek fényképe, keske nyakkendő volt rajta, majdnem cipőzsinór vékonyságú, valami vászonféle sapka kalap, csillcsapmódon rányomva fejére, ám ez minden fontos, a mosolyáról akarok szólani. Mert ilyen tévetek, ilyen tünékeny mosolyt én kívüle még senkinél se láttam, de nem is képzeltem. Ez a mosolya pontosan olyan volt, mint ő maga egészében. Mint a tűfokán állna, azon kellene egyensúlyoznia magát, viszont mihelyt leszédül, onnan belezuhana sem.

valami maniákus ravasság is volt a motorban kifejezve, ezt fejezte ki. Csak én tudom a titkát, hogy miként kell egyensúlyoznom magam a saját egyetlen életemben. Továbbá még ez is volt benne. Ebben a pillanatban persze gondolok valamit, de nem kezeskedem azért, amit a következő pillanatban gondolni fogok. Ez a maniakus vonás azonban valószínűleg nem csak eredendő vérmérsékletéből származott, hanem rendkívül értelmességéből is. Ez a kettő úgy látszik benne kölcsönösen támogatta egymást, ingatag temperamentumát, minden impulzusra reagáló fogékony elméje és viszont. És mi származhat ebből egyéb, mint folytonos életbe vágó habozat? Mert jaj, annak, aki mindent tud, hogyha nem is minden, de majdnem. Például azt is, hogy a napfény az emberi testnek nem csak jótevője, hanem ártalma is. Ugye gyerekeket nevelni okvetlen szükséges, de legtöbbször alig-alig jár eredmény. Hogy szeretet nélkül élni nem lehet, viszont a szeretet alig, hanem csak a szív ábránja, ideálja, vagy mondjuk úgy, a lélek mítosza talán, hogy a húsevés csúnya dolog, a vegetarianizmus pedig alig, hanem eszelőség, és így tovább a végtelenségig. S ő mindezt tudta, mert mondom, éber és nyughatatlan szellemiségű volt, ő azok közé tartozott, akik sose tudnak megnyugvást találni semmiben. Mert aki gondolataiban szünet nélkül feldolgozza azt, amit lát, annak megnyugvása nem is lehet, talán csak akkor, ha harsány és éles nevetések, vagy még azoknál is élesebb gyönyörök kábítják. A gyermeknevelésről volt szó köztünk, ez szegény Dezsőnek tragikusan fontos kérdése volt akkor. Magam én is amellett kardoskodtam még akkor, hogy a gyerekeket nem szabad túl korán igába fogni. Minél később kell például a társadalmi konvenciók nyugével megkötözni szegényes szabadságokat. Én nem arra tanítom a kisgyerekeket, hogy köszönjenek nekem, mondottam Dezsőnek, éppen ellenkezőleg. Arra bátorítom őket, hogy nyakon verjenek. Mert akkor nevetünk, és akkor boldogok. A gyerek ugyanis csak akkor igazán boldog, ha szilaj lehet, ha szabadon rosszalkotat. Ez számára a szabadság ne továbbja. Ilyesmiket mondtam neki is Dezső szeliden, bűnbánóan hallgatta, s a megszólalt csak azért tette, hogy hathatósan igazat adjon nekem. Útban voltunk egy kórház felé, ahol egy beteg kisfiút kellett meglátogatnom, Dezső is bejött velem. A kisfiú 2 éves volt, s koponyáját 3 nap előtt mindkét oldalán trepanálták középfülgyulladása miatt. És persze az ilyen gyerek hamar rendbe jön. Már is ott ült a kis ágyán, s bepújált fejére mutatva azt magyarázta nekünk, hogy milyen szép hósapka van az ő fején. Hát nem köszönsz, hogy kell köszönni, te haszontalan, kérdezte tőle rendkívül ostoba édesanyja. Ugyan az Istenért mondtam, én mit kínoz maga egy 2 éves gyereket, aki tegnap előtt operált. Mondd azt, hogy taknyos embácsi, biztattam a kölköt, amire persze boldogan kiáltott fel, taknyos embácsi, mondta rögtön, és szemei tüzesen villogtak, mint a kis ördögökéi. Általános volt a megrőkönyödés között. Maga egész elronik ezt a gyereket, szólt rám ekkor a rendkívül ostoba édesanyja. Majd így folytatta igen nagy egyszerűség. Egy gyereknek hamar hozzá kell szokni a társadalmi kötelezettséget. Bizony bólintott rá barátom is készségesen. Egyedül maradtam tehát véleményemmel a világűrben. A 10 perccel előbb velem még egy véleményen levő barátom ezek szerint cserben vagyott. És már most, hogy kinek volt igaza, a rendkívül ostoba édesanyának-e, vagy nekem, ezt ma már nem firtatom, ez már öreg. Inkább lobogóhajú ifjú lángelmékre bízom,
hogy 5 perc alatt oldják meg, amit anyjunknak, öreg pedagógusoknak ebben az évezredben nem sikerült még megoldani. De minden már akkor is felmerülő kétségeimtől, reménytelenségeimtől eltekintve így szóltam aztán hazafelé menet kosztolányhoz. Én már csak egy dologra kérlek arra, hogyha valamely véleményeddel fordulsz hozzám, és én netán ellenkező véleményen volnék, akkor tedd meg nekem a szívességet. Tarts ki saját véleményed mellett legalább 5 perc. Csak 5 perc múlva fogod el az én véleményem. Negyiért? Nekem nincs véleményem, vallotta ekkor Kosztolányi Dezső. Egy kicsit mégiscsak elcsodálkoztam ezen, s megálltam az úton. Semmiről kérdeztem én? Azt nem mondtam, de majdnem semmiről vallotta meg én. S nyakát szokása szerint félrehajtotta, arcán pedig megint megjelentem a titokzatos mosolya. Hamiskás, kamaszos, kicsit pitangos, de mégis finom. És amelyről oly sokszor jutott már eszembe Hadrián császárnak az a verse, hogy animula vagula blandus. Némek azt mondják, hogy a tigris szelidítendő, mások azt, hogy akkor igazi tigris, ha nem szelidíti. Némek azt, hogy a pénz mindent tette hozzá, én utálom ezeket, de hát ha igazuk van. Mert hogy viszont azoknak semmiképp sincs igazuk, akik a pénzt hettye affektációval semmibe se veszik, abban biztos. Mert vegyél egy nagyon szegény embert, akinek a gyereke épp úgy operálandó volna, mint ez a fiú a kórházban, és nincs egy vasa se. Légy szíves, magyarázz el annak hettye affektációval, hogy a pénz semmi, bízon a Szentlélek. Szóval valami véleményed úgy látszik, mégiscsak van-e tárgya, jegyeztem meg én. Mert a véleménnyel mi úgy vagyunk, folytattam, hogy a végtelen gondolatsor egyik pontján szívünk megállítja az eszünket, mert így szól hozzá, már pedig ez legyen a véleményed, te ostoba. Nem így valahogy van-e? Szóval esetről esete butítsa meg magamat, kérdezte Kosztolányi Dezső, majd így folytatta, mert jól vigyázz, nem csak a szív, sokszor az önzés is megállítjám a gondolatsort. Néme hajnalom, jó munka után például azt gondolom, na lám, ma mégiscsak szépet írtak. Akkor tehát mégiscsak jogom van különbnek éreznem magamat ennél az anyagyilkos nőnél, ennél a Haverda Mariskánál. Ezzel szemben délután azt gondolom, szégyen és gyalázat volt ez a hajnali dicsekvés. A tehetségem vajon az én érdemem-e? S van Haverda Mariska bűnének csak is ő maga volt-e okozója annak, hogy ez a gyilkos gyalázat beférkőzhetett a szívébe. Tudjuk mi ezt? Be tudunk mi hatolni ebbe? Ilyenkor délután tehát azt gondolom, hogy én ugyan olyan rongy vagyok, mint a többi ember, vagyis sorsomnak dibdább áldozata vagyok. Amellett határozottan bájos ember volt. Véleményem szerint a báj a legszebb tulajdonságok egyike, s az Istenek legritkább adománya. Leginkább gyermekeknek és nőknek adatik, ez utóbbiak közül is csak kevésnek, mert nem a bájolgást értem ezen, nem is az örökös kacarászást, némely gyermek akkor a legbájosabb, mikor sír, s némely asszony akkor, ha szomorú. A férfi báj még ritkább dolog, ő néki ebből kétségtelen adatot valami. Könnyed mozgású szellem volt, aki életének legsúlyosabb pillanataiban is szívesen menekült bele valamiféle huncutságba, amely voltaképp jellemezhetetlen. Halála előtt pillanat így szólt hozzá. Az élet, és még fejét is csóválta ehhez, de aztán észrevette, hogy a kezeit tördeli, erre elnevette magát, de milyen kedves. Milyen kedves fiú vagy, igazán mondtam neki, amire ő. Súgok neked valamit, nem szabad nagyon komolyan venni semmit, a halált se, mondta, és huncutul pislogott, ami nem csekészség, mert a halálos ágyán. De jut eszembe, hisz egyszer már előzőleg is így szólt hozzám,
Tegnap egy hajszárnyia voltam az örök élettől, már meg voltam fulladva, de megmentettek, és mondhatom neked, ebben semmi rossz nem volt. Közben azt álmodtam, hogy egy kávéházban vagyok, és éppen menni akarok onnan, felállok és hívom a főpincért. Úgy látszik tehát az életből is csak úgy fogok elmenni, olyan egyszerűen, ahogy egy kávéházból, aztán még hozzátette, én szerettelek. És itt úgy elkezdett sírni, mint a gyermekek, épp oly bájosan. Az volt a véleményem, hogy ilyen cipőket még nem látott soha senki.

Látjátok, feleim, egyszerre meghalt, és itt hagyott minket magunkra. Megcsalt. Ismertük őt, nem volt nagy és kiváló, csak szív, a mi szívünkhöz közel álló. De nincs már, akár a föld. Jaj, összedőlt a kincstár. Okuljatok mindannyian e példán. Ilyen az ember, egyedüli példány. Nem élt belőle több, és most sem él. S mint fán se nő egyforma két levél, a nagy időn se lesz hozzá hasonló. Nézzétek e főt, ez összeomló kedves szemet. Nézzétek itt e kéz, mely a kimondhatatlan ködbe vész, kővé meredve, mint egy erekje, s rák ékírással van karcolva, ritka, egyetlen életének ősi titka. Akárki is volt ő, de fény, de hő volt. Mindenki tudta és hirdette, ő volt. Ahogy szerette ezt vagy azt az ételt, s szólt ajka, melyet mostan lepecsételt a csönd, s ahogy zengett fülünkbe hangja, mint vízbe süllyedt templomok harangja a mélybelen, s ahogy azt mondta nemrég, édes fiacskám, egy kis sajtot ennék, vagy bort ivott, és boldogan merett a kezében égő olcsó cigaretta füstjére, és futott, telefonált, és szőtte álmát, mint színes fonált, a homlokán feltündökölt a jegy, hogy milliók közt az egyetlen egy. Keresheted őt, nem leled, hiába, se itt, se fogföldön, se Ázsiába, a múltba sem, és a gazdag jövőben akárki megszülethet már, csak ő. Többé soha nem gyúl ki halvány furcsa mosolya. Szegény a forgandó tündér szerencse, hogy e csodát újólag megteremtse. Édes barátaim, olyan ez éppen, mint az az ember ottan a mesében. Az élet egyszer csak ő rája gondolt, mi megmesélni kezdtünk róla, hol volt, majd rázuhant a mázsás szörnyű mennybolt, s mi ezt meséljük róla sírva, nem volt. Úgy fekszik ő, ki küzdve tört a jobbra, mint önmagának termet. Nem kelti föl se könny, se szó, se vegyszer. Hol volt, hol nem volt a világon.

tökéletes hajdan a verb az ujjam alatt, ahogy az Úr alkothatott valami szárnyas, fényes, páncélos, ízelt bogarat. Úgy született később az ajkamon, mint a trombita hang, mint a trombita hang, katonák szomjas, cserepes ajkain. De ma már oly halkan elfolyva remegve jön, mint beesett szemek gödreiben remegve fölcsillanott könyv. Nem magamért sírok én, testvérem van millió, és a legtöbb oly szegény, még álmából sem ismeri, ami jó. Kalibát ácsolna magának az erdőn, de tilos a fa, és örül, ha egy nagy skatujás házban jut neki egy városi zord kis skatuja. És örül, hogyha nem bírja már, s minden összetört, átléphet az udvari erkély rácsán, s magához rántja jó anyja a föld. Szomorú világ ez, s a vers oly riadva muzsikál, mint cigány a siralomházban. Hess-hess, kisok verdeső, zümmögő, fényes bogár, a holtakat nem ébreszt, mit ér a trombita szó? Csak a könyv hull, s nem kérdik.

0: Onnan jöttem, hol jó bor és búzaterem, kerek dombok és bársonyos mezők hazájából, a gyönyörű völgységből, a sár mellékéről. Íme felülök az időgépre, vissza-vissza, s újra itt vagyok az otthoni tájon. A szekszárdi szőlőhegyen állok, amely életem első felének központja és pihenőhelye volt. A város, mint egy álmos ebb hever domb alatt, sík felett. Kisváros, nagy falu, korán fekvő, korán kelő, fehér fal és piros tető, zöld fák és zöld zsalu. Röpülj lelkem, keresd meg hazámat! Áll a régi ház még, zöld zsaluja mögött halkul anyám mélabúja, őszhajú, de gyermek arcú bánat. Röpülj lelkem, keresd meg hazámat! Itt a szoba, melyben megszülettem, melyet szemem legelőször látott, itt a kert, amelyben építettem homokból az első palotákat. Amit én emeltem, mind homok volt. De nagyapám háza bizton áll még, s éveimből e folytó romokból, hogy a révébe meneküljek, vár még. Járok a vén szobákban, ahol a nagyanyám lakik szegény magában. Kályha táblái közt kopogva hull a gipsz, s az ócska bútoron kopik a régi ripsz, és minden fák dobognak és ropognak. Szekrény ajtó sóhajt, a rossz padlók zokognak, pattog a nagy sifón, sikít a kis fiók, sírnak az ablakon a titkos szélvonók, mindennek hangja van. Útjaidat akármerre bolygod, egy országot hordozol magaddal. Veled jön egy makacs íz, egy halk dal. Viszed, mint a kárhozott a poklot, de halálig, mint ki bűn között él, várja híven az éden sugáros türelme. Úgy vár reád a város és a kisház, melyben megszülettél.
1: A nyugat költői Kosztolányi, Tóth Árpád és Babits már a modern nagyváros lírikusai.
2: Rég elmaradt a fény, a körút, a villanyos a sötétbe fut. Ó Istenem, megint egyedül. Az ég, a föld megint megürül. A villanyos az éjbe szalad, kék villanások a sín alatt. Ó távoli villany, száz régi est, rideg hátad mögött, Budapest.
3: Ez a rákospalotai vidék, amely már nem főváros, de még nem falu, hanem szomorú, mint a főváros és szegény, mint a falu, alkalmas arra, hogy a poéta lámpája mellett visszautazzon a múltba. Egy elátkozott kastélyban, vagy egy világító toronyban az óceán közepén nem lehetne jobban egyedül. Ablakából egy palánkra látok ki, és egy fára, mely a széles égbe mered fel egyedül. Elhagyott ágain lebeg a magány és a meditáció.
4: Kosztolányi Dezső írta-e sorokat Babits Mihályról, aki ebben a házban lakott. Itt látogatta meg költőtársa. Íme így helyezkedik el Budapest térképén a 15. kerület, Rákospalota és Pestújhely. Elhatároztam, hogy vasárnap felviszem a gyereket az esztergomi Babits házhoz. Bonyolult vállalkozás. Úttalan utakon, kiszolgált irányjelzők mentén hágunk egyre magasabbra. Elmagyarázom a gyereknek, hogy az autogramfal olyasféle, mint Hollywoodban a lábgyűjtemény múzeum, amit egy régi híradóban már láttunk. Csak ott a híres színészek kéz és lábnyomát őrzik betonba merevítve, itt e század magyar íróinak, költőinek aláírásait őrizzük a Babits ház veranda falán. Őrizzük?
5: Mostan csak a vendégeket fogadom, akik Babits Mihályhoz jönnek látogatóba. Minden fal romlandó. Tehát ez is hull, a madara kivésik, a neveket mások név le van kaparva. Tóth Árpád, Nagy Endre, Kosztolányi, Tolnai Gábor. Tartósítani kellene ezt a falat.
6: Most fölvetődött itt több gondolat, hát egyebek között olyan, hogy valami üveglapot helyeznének elé, vagy plexilapot helyeznének pontosan rá, vagy néhány centiméterrel eléje. Mindegyiket elvetették éppen szakmai szempontokból, tudnélik az üveg mögött. Egyrészt más lenne a pára viszony, mint a külső levegőben, és ez rontaná tovább, még gyorsabban rontaná a falat. Úgyhogy végül amellett döntöttek a szakemberek, hogy a falnak így kell maradni, ahogy van, és olyan 5-6 évenként, ahogy szükségeltetik, úgy egy kicsit fel kell javítani. Úgyhogy ennek megfelelően 1968-69-ben mi restauráltattuk a falat ismét.
7: Eddig a hivatalos vélemény. De vajon a tudományos-technikai forradalom az űrrandevú korában elfogadható-e, hogy egy vályogfal megmentésére nincs megoldás?

0: Ez a vidék Csécse. Parányi kis falu Szatmár megye északi sarkában, a Tisza partján. A falu szélén áll Móricz Bálint zsugfedeles háza.
1: Amikor belépünk a házba, akkor a konyhát látjuk magunk előtt. Ez bizonyára mindenkinek érdekes lesz, hogy szabadkéményes olyan edényekkel, amelyekhez hasonlókat Móricz Zsigmond édesanyja is használhatott. Az oldalt levő szobában a bölcsőt úgy látjuk, ahogy az Móricz gyerekkorában volt. Ez a kamra pedig tartalmazza azokat a dokumentum képeket, egy csomó könyvnek a bemutatását, amely szükséges ahhoz, hogyha valaki Csécsén jár, felidézze azokat a műveket, amelyeket Móricz írt, felidézzen olyan életrajzi adatokat, amelyek ehhez a szatmári tájhoz fűződtek. Ez a szatmári táj meghatározta Móricz művészetét. Ez a templom az a kis templom, amelyik Móricznak a keresztelésekor is állt már, és ma is hirdeti Móricz emlékét.
2: Ez a híres kollégium, amely annyi nagy költőt és tudóst adott a nemzetnek, nevelte a modern szép próza egyik legjelesebb íróját, Ady Endre barátját, Móricz Zsigmondot. Miként élt a komor falak között, egyik legszebb ifjúsági regényében írta meg. Szobra, mely a Déri Múzeum parkjában áll, a debreceni születésű nagyszobrász Meggyesi Ferenc alkotása.
0: Üllői út 95. Itt laktak 20 évig. Itt írta a Hét Krajcárt, a Sárarant, a Sári Bírót, a Nem élhetek muzsika szó nélkült. A Nyugat munkatársa lett.
3: Első nagy irodalmi sikeréről így vall Móricz Zsigmond.
4: 1908. Elmúlt a nyár. Messze jártam már, nagyon messze. Már második fiamat tettem koporsóba. Egy elroncsolt, egészen borultra és kétségbe esetre fordult írói élet utolsó vonaglása volt, hogy egy enyhe kis paraszti tréfát novellává írtam, s átadtam Osváth Ernőnek.
3: Ez a novella a Hét Krajcár volt.
0: A lányfalusi csendet szerette legjobban. Az üde hajnalokat, a munkás nappalokat. Ez a kicsi emlék amatőr felvétel, keskeny filmből nagyítottuk. Második felesége Simonyi Mária, Lili, Virág, Gyöngyi már férhez ment, a harmadik lánya. Milyen szerényen ballag a kerti út szélén. Ilyen volt mindig, csendes, félrehúzódó. A fiatal almafa első termése. Olyan vagyok, mint a rakott almafa, szokta mondogatni. Az egész rokonság rajta csüngött.
1: Magyar föld első népi írójának, Móricz Zsigmondnak halála évfordulóján emlékünnepet rendeztek a kiváló író sírjánál. Veres Péter a Nemzeti Parasztpárt nevében, Millog Sándor a Szociáldemokraták, Sutka Géza a Demokrata Párt, Réva József a Magyar Kommunista Párt és Ortutai Gyula a Magyar Rádió nevében emlékezett meg Móricz Zsigmondról. Az erdélyi írók nevében dr. Jordák Lajos kolozsvári egyetemi tanár mondott emlékbeszédet.
2: Tíz esztendeje halt meg Móricz Zsigmond, a magyar prózaírás egyik legnagyobb mestere. Tiszacsécsén, a kis szalmazsuppos Vert falú házikónál, ahol Móricz Zsigmond született, sokan gyűltek össze azok közül, akikért a nagyíró élt, harcolt, alkotott. Itt voltak falujabeli iskolatársai, gyermekkori barátai, akikről regényeinek, elbeszéléseinek hőseit mintázta. A Kerepesi úti temetőben ünnepélyes keretek között lepték le síremlékét. Népi demokráciánk kegyelettel ünnepli meg a nagy író emlékét. A Néphadsereg színházában rendezett emlékünnepségen Révai József elvtárs megnyitó beszédében többek között a következőket mondotta.
5: Móricz kritikai realizmusával is, humanista optimizmusával is a mi elődünk és útmutatónk előfutárja a szocialista realizmusnak. Ami a magyar dolgozók pártját és a Magyar Népköztársaság kormányát illeti, mi teljesíteni fogjuk kötelességünket Móricz Zsigmond emléke, élete, munkássága iránt.

született direktor az, aki meg tud szökni az ákontó, vagyis az előlegadás elől, aki le tudja vonni az összes levonhatókat, próbakészés, fegyelemsértésre megállapított és még ezer címen előállítható apró büntetéseket, aki olcsón tud vásárolni és színház jeggyel tudja azt is fizetni, a mély tengerek igazi lakója, az a színigazgató, aki kövére tud hízni az átlátszóan sovány gázi névtől. Egyszer csak a színész asztalnál déltájban megjelenik egy vidám vendég. Szürke úriember, nagyon kellemes, sőt nagyon előkelő megjelenésű. Megsúgják, hogy dalszárszullati igazgató, ami közönséges nyelven azt jelenti, hogy falusi direktor. Olyan direktor, aki minimális létszámmal, nehányad magával a legkisebb falvakat látogatja. Vendéget keresett, vendégművész, aki kiránduljon hozzá, és a gyalázatosan rosszul menő színházába vendégeket hozzon be. Mondja a direktor panaszkodott, rekett, agyon játszott hangon, mert a társulat minél kisebb a játék annál fél. Azt mondja a direktor, hogy Hősferit nem adja ide, mert az Orlovot akarom játszani, és abban sejem trikóba kell egy felvonást csinálni, és hideg van nálunk, nem fűtenek, megfázik, akkor neki nagy kára van, Hősferi nélkül nem tud műsort csinálni. Annyi baj legyen, mondtam neki, mondja a vidéki direktor, kitűzöm a tatárjára. Abban huszármentébe játszik, nem fázik még. Mindenki neve zseniális megtartó. Kérdem, hogy hát éppen műsorom van a tatárjára? Nálam minden műsorom van.

Móri Zsigmondot már 10 éve ismertem, amikor 1939 táján igazán találkoztunk. Az irodalomtörténész gyakran bámulhatja, mennyire nem érnek rá a kortársak egymást megismerni. Mindnek megvan a munkája, annyiféle célon, gyanún, idegenségen át pillantanak egymásra, hogy még ha barátoknak mondják is magukat, akkor is csak bennünk barátkoznak össze, akik eltüntetjük közülük az idő szétszóró közegét, s megértésünkben fektetjük őket egymás mellé. Móri Zsigmondra csak előkészíthetett a fiatalságom, s mégis egy évtizedbe került, amíg a barátság akadályait elhárítottuk. Háromszor annyiba, mint ameddig a barátság tarthatott. Amikor a Nyugatnál 14 évvel ezelőtt megismert, abba az emberfajtába tartoztam, amelyik őt a legkevésbé érdekelte. Esztétikus voltam a Babits Mihály oldaláról. Ez valami borzalmas jelző volt az ő szájában, az esztétikus. Már mögöttem volt a tanú 2 éve, amikor nyájasan szemembe mondta, hogy ő a cikkírás csak szórakozásnak tartja. Halála előtt nem sokkal a lányával volt egy előadó estéjén, ahol teleolvasták a fejét szociológiával. Ő a Hétkrajcárt olvasta fel. Másnap nevetve újságolta, hogy Virág mit mondott. Most látom csak, milyen nagy dolog egy novella apuka. Az igaz, tette hozzá, egy novella, ha jó, megél a maga lábán a világ végéig. De ezek a reflexiók. A reflexiók, az is egy borzalmas szó volt a szájában. Nos, én ilyen reflexiós ember voltam, folyóiratba kell az ilyen, azok pezsgetik meg, de a Babits esztétikusai, azok még pezsgetni se tudnak. Irántam külön oka is volt a bizalmatlanságra. Pályám elején én is azok közé tartoztam, akik Csészabó szavával azt hitték, hogy a magyar irodalmat móricztalanítani kell. Azaz fölszabadítani az ő vastag hatása alól, s levegőt teremteni más, finomabb törekvéseknek. Jogos ez persze csak annyira volt, mint az ifjúság minden helycsikarása. Móric nagy tanítása a látása. Az ő igazmondó szeme ellenáll minden értelmi, sémás sugalmazásnak. Ebből az igazmondásból nem lehet eleget tanulni. Ebben a magyar irodalomnak még óriásit kell móricosodnia. Akkoriban azonban Tamási költészete és Proust 1001 éjszakája volt előtte. Móric érezte ezt, s tán a bőrében is volt egy-két bírálaton karistolása. Azt hiszem, a különösen veszedelmes úri fiúk közé sorolt. A Nyugatnál Rajjal volt akkor az ilyen. Ő még nem ismert minket, nem tudta, milyen új találmányaink vannak, de féltette tőlünk a vetését. Móri Zsigmondot elég megnyugtattam, mint másokat. 1935-ben, mint a rádió új irodalmára, hozzáfordultam először. A múzeum kávéházba egy sor városképet beszéltünk meg. Utazta és írta is remekbe őket. Nem magamról akarok fecsegni, az ő képzeletét jellemzem. Móri Zsigmondnak novella agya volt. Novella alakként, novella csíraként tette el az embereket, az eseményeket. Egyszer Ripl Rónairól mesélt, hogy látogatta meg Kaposvárot. Ott ült az öreg egy karos székbe, és azt mondta, no. Móric is jó vontatott orhangon mondta ezt a nót, és elnevette magát. Látszott, hogy ez a no olyasmi a számára, mint egy mnemotechnikai jel, az egész alakot ki tudná bonyolítani belőle. Ő is észrevette magát, s Ripl Rónai után most már magán nevetett. Ami nem volt szokása, egy fél mondatban a tehetségét magyarázta. Én mindig ezeket a novellisztikus dolgokat jegyeztem meg, sohasem a gondolatokat. S úgy is volt,
akit ő egyszer megnézett, abból azonnal novella pete lett. Millió ilyen pete nőtt az agyában, mint egy ováriumban. Minden találkozás, hír, újság továbbfejlesztette őket. Némelyik órák alatt nőtt írásérekre, a másik 30 év alatt, a legtöbbet magával vitte a más világra. Az ő látásának az volt az ereje, hogy mindenkibe a legfeltűnőbb pontján akaszkodott bele, onnét indult el, ahonnét a legegyszerűbb pillantás. Csak amit kihúzott, az volt a zseniális. Az én novella tulajdonságom a fiatalos külsőm volt. Egy gimnazista arc a komor kritikusok. A nyugatnál is ezt kérdezte, hány éves vagyok. Amikor megmondtam, hogy 30, elgondolkozva nézett. Én nekem ennyi idős koromban a sár arany már a tarsolyomban volt. Nekem is az emberi színjáték, de arról ő nem tudott. A múzeum kávéházban is ezzel állított meg, mikor a terveim közt röbdöstem kipirulva. Az üdeséged, így nevezte tapintatosan ezt a természeti különösséget. Én akkoriban húztam a fejemre életem első nagy botrányát az ember és szereppel. Móricznak megvolt a könyv, s mondta, hogy úton, otthon kortyolgat belőle. Mulattata, hogy ilyeneket merek megírni. Ahogy a másik mesterről írta, a világ legszentébb képével. Pont amennyitől megvész az ebb. Különösen a házas bátorságon szórakoztatta, hisz én is azért a néhány oldalért írtam az egész Erdélyt, de hogy ilyen tömören üzenjen az ember a feleségének. A nagy fölháborodásban azt hiszem csak az ő mosolygása látott világosan. Az üdekölső és a szókimondás, a lelkesedés és az érzékenységi rohamok közt az ő látásában megvolt az összefüggés. Nem valami alkattani vagy lélektani séma, a valóság titkával, sarmatával. Hogy a novella hogy fejlődött tovább, kiderül abból a levélből, melyet 1935 nyarán intézett hozzám. A levél így hangzik. Kedves László, Szabó Lőrinccel beszélgettünk, s ő mondja, hogy elköltöztök november 3-án a lakásotokból, s hogy az jó és olcsó lakás. Mi november 1-re lakást keresünk, s kérlek, írd meg, hogy érdemes-e az a lakás. Hány szoba, fekvés, ár. De azért is ragadtam meg az ürügyet, hogy írjak, mert ami nálam igen szokatlan, kívánkozom most, hogy pár szót beszéljek veled. Tegnap olvastam el, s fejeztem be Sanremói naplódat, s koronként nagyon el voltam ragadtatva. Az az egyéni közvetlensége, hogy az élmény gondolattá jegeci, egészen szokatlannál. Téma anyagban legtöbbször igazat adtam, illetve elfogadtam, amit kaptam. Néha vitatkoztam, s az íróra appelláltam a mai értéstől a leendő új értésig. Mindenképpen szép, tiszta, okos, olykor bölcs, s olykor gyermetektől, szeretettel. Szeretném, ha egyszer kijönnétek a feleségeddel hozzánk leánkalóban. Nincs olyan messze, mint a tenger, de tenger szép ez is. Kis belföldi tenger, de nem a méret, a méreg a fő, ami ölt. Készcsós üdvözlet igaz barátsággal, Móricz. Én akkor nem voltam már a rádiónál. Nem csak, hogy hatalmasság nem voltam, de akkor vartak be a zsákba, amelyből nem is kerültem ki éppen soha többet. Móricz Zsigmondnak sehogy sem hittem el, hogy a Sanremói napló valóban tetszhessen neki, vigasztalás, nyájas nyugta az előadásoké, vagy a lakásügyhöz szánta kellemes borítékú. Nem is mentem el Leányfaluba. Nem volt igazam, ő az irodalom manővereit észre sem tudta venni. Viszonya emberekhez és írókhoz független volt a szellemi és politikai élet hullámzásától. A dicséretesen volt, ha írónak adta fenéki igaz,
de egészen felelőtlen sem. Halála előtt mondta nekem a tanulmányait. Nálam a kritika sohasem volt egészen halálos dolog. Inkább, hogy kitűzzem a bokrétát. Kafka Margitot például sohasem szerettem, de a színek és évek meglepett. Körülbelül így volt ő Adit kivéve minnyájunkkal, akiket megdicsért. Hanem ha nem tetszett neki valami, akkor inkább megszökött, mint hogy hazudnia kelljen. A hetedik Gergely bemutatója előtt az előcsarnokban találkoztam vele. Majd megmondom őszintén, hogy tetszik-e, mondta készfogás közben. Az első felvonás szünetjében azonban nem volt már sehol. Az sem lehetetlen, hogy a Sanremói naplót elolvasta. Móri Zsigmond sokkal műveltebb, elfogulatlanabb olvasó volt, mint ki kiáltotta. Nem igaz, hogy csak a maga stílusában föltállott dolgokhoz fért hozzá. A mi nemzedékünkben például Szabó Lőrincet becsülte legtöbbre. Nagyon jó költő, hagytam helybe egyszer a lelkesedését. Nem jó költő, nagy költő, mondta nyomatékkal. Máskor Prusztról vitatkoztak előtte. Amit ő ott leír, az mind valóságos élmény, szólt közbe nagy meglepetésünkre. Neki ez volt a fontos, nem a realizmus külsőségei, a valódiság. De némi írói becsületet mégiscsak szép irodalommal lehetett előtte szerezni. Annyi voltam én is haláláig a szemében, amennyi a gyász villámfénynél, meg később a másik mester jóvoltából lette. Könyvdedikálásnál mindig azt mondták a kiadóban, Móri Zsigmondnak, minek ő nem olvass el úgysem. De ez is csak beszéd volt, mint a műveletlenségre. Arról, ami számított, tudott ő ott kincs, idehaza is. A gyászt például ijésen kívül csak ő olvasta hozzáértőképpen. Az azonban, hogy mégsem hallhatunk meg egymás bővebb ismerete nélkül, csak a villámfénynél előadásán derült ki. Móri Zsigmond nagy témája mégis a házasság volt. Az igazi nagy házasság szenvedők közé tartozott, akinek az élet a házasságban kezdődik, s ott is lesz haláltusává. Erre célzott az egyik színházi lapban a naplója. Villámfénynél. Mi az oka, hogy az ember semmiben olyan nagy örömet nem tud találni, mint a rokon gondolkozásban? Ellenpróbálja, a legnagyobb szerelem is azon bukik meg, ha kiderül, hogy a két fél nem rokon gondolkozású. Zárójelben, milyen remek darab a villámfény, el vagyok ragadtatva, Németh László, rokon gondolkozású. Egy kicsit talán sajnált is érte, hogy ezzel a diákos arccal ilyen rokon gondolkozású lehetek. Én akkor már rég elhánytam vele szemben a literátori tegezem, nem csak az Erdélyt tartottam a legnagyobb magyar regénynek, sőt a legnagyobb élő írónak. Az egyetlen ember volt ebben az országban, akinek fiául tudtam volna a lába elé ülni.

0: Két részlet a hármas könyvből, találkozásaim Móricz Zsigmonddal és Tanya a hegyen című fejezetek. Pihenésképpen, közben beszélgetés. A hangfelvétel 1976-ban készült.
1: Ha közben köhögök, az kivágja.
2: De ez hülés, Károly bátya, ez hülés? Hogy?
1: Nem. Ez egy régi, 15 vagy 20 esztendős hörghurut.
2: Cigarettától? Nem.
1: De igen. Ha abba hagynék, akkor talán elmúlna, de miért hagyjam abba? Hát köhöghetek, van idő.
2: Most is háromba vágja a cigarettát?
1: Háromba. Azért négybe vágtam, de nem lett jól elvágni, akkor kihullott mindegyikből a dohány.
2: Hány szippantás? Egy?
1: Hát egy vagy kettő vagy három, attól függ. Attól függ, hogy töltik azt a bitam cigarettát. Mert nem meg úgy töltik, hogy egybe elvágom, fel is dobom. Mert alig ló benne valami. Máskor meg van benne vagy egy financ, az összetöri a többi részt. Megszoktam viszont ezt a cigarettát, és nem tudom megváltoztatni. Ha kapok drágább cigarettákat, azokat rendesen elkínálom vendégeknek. Van jó bolgárizi, algéri cigarettám, van amerikai cigarettám.
2: Hány éves korától cigarettázik vajon?
1: Én amióta meg van engedve, 7. gimnázista koromat. Akkor nálunk megengedte.
2: Az 16 éves korától.
1: 7. gimnázistáknak meg volt engedve a cigarettát.
2: És erős cigarettát szívott mindig?
1: És azóta a tanárok, a régi tanárok is nem tegeztek el magáznak. Ez volt a régi rend. És a kisfiúknak Dominék voltunk, urak, Dominék. Úgy kellett megszólítsanak.
2: Na hát akkor lássuk látok. Ezt.
1: Én
2: jól lát, Károly bácsi?
1: Én jól akkor... látok. Ki kell köhögni magamat. Mondom, ez nem hűlés. Ez nem hűlés.
2: Ez egy örök hörkurut.
1: Egy örök hörkurut. Nappal kevesebbet köhögök, és ha itt ülök, még cigarettát sem. De este és reggel. 1914-ben nem csak a világháború tört ki, hanem abban az esztendőben volt a sztánai református bál is. Nem kicsi dolog ez, mert háború volt akkor még, és lesz még, de sztánai református bál soha azelőtt nem volt, és úgy látszik, hamarosan nem is lesz. A bál kitalálója én voltam, és szervezője, rendezője, vezérkari főnöke, sógorom Balázs Balázs, vagyis a Dufla, úgy nevezték, aki mulatos, aranyos, vidám, legény ember volt akkor, akit mindenki egyszerre megszeretett, és aki ma is nagyon-nagyon kedves jó atyámpia. A bált február 1-ére tűztük ki, és olyan meghívót rajzoltam neki, hogy a díszítő művészet grafikai száma azonnal reprodukálta, és ezért a klisét, papírt, nyomást ingyen csinálta meg, és így jótékony célunk egyik leglényegesebb kiadási tételét takarította meg nekünk. Meghívtuk a kalotaszegi környék minden valamire való családját, és külön meghívtam Pestről az én szegény jó komámat és építés bajtársamat, Zrumecki Dezsőt, meg Móricz Zsigát. Más idegent senkit. No, kapom posta hordultával a komám válaszát, hogy készülnek és jönnek. Bizonyosan várhatom őket a februáris 1-én hajnalban a Hunyadi állomáson, mert a gyors vonattal utaznak, aki sztánán csak fütyül, de nem áll meg. Gyönyörűségesen szép telünk volt akkor. Hetek óta tiszta, ragyogó napsütés, szikrázó, ropogó, porzó hó, és talán azóta sem olyan tartós jó szánultunk. A vonat pontosan érkezett meg, és a vendégeim is mosolyogva vidáman. És én is pontosan ott voltam az állomásom, hogy magam vihessem be őket haza szánkával és csörgős lovakkal sztánára. A kis szánkó szalmafonásos kasba bőven tömetten lápozva puha meleg szénát, és amennyi pokrocunk, bundánk volt, azt is felpakoltam volt a vendégek. Mert foga volt a télnek, és az állomásról 12 kilométerünk hazáig. Bálunk kitűnően sikerült, és bizonyos, hogy sem ezelőtt, sem azóta nem volt ilyen bálka utaszegen, még ma is emlegetik azok, akik megérték és élnek, pedig éppen 25 esztendő telt el azóta. Lent a faluban, az állami iskolában lámpagyújtás után nem sokára kezdődött a tánc, és reggelig tartott. Jó cigány, jó és sok étel, meg bor és pezsgő is. Móricz Zsiga úgy forgolódott az emberek között, mintha közülünk valók lett volna. Mosolygott, beszélgetett, táncolt és rengeteget jegyzett azon az éjszak. Másnap meg beszánkáztunk a faluba, maradékra és csendes beszélgetésre, és este elutazott vissza Pestre. Hiszen nem bánta meg, hogy eljött volt, mert ebből a muzsikás, vidám, szánkózó, havas téli napból született meg talán de legnapsugarasabb írása a Nem életek muzsika szónék.
2: Sok levél van itt, látom.
1: Ó, most már nincs, de mi volt itt? Ez mind új esztendő, hogy ott a gyűjt.
2: Ilyen képeslapokra is válaszol?
1: Ez egy nagyon jó régi barátom. Ez a pak az, amire nem válaszol. Ez a pak, amire válaszol.
2: Ez külön munka, ehhez titkár kéne.
1: Édes fiam, hát ha még ez se volna, akkor mi volna? Amúgy nincs mit csinálni. Nincs semmi gondom, és ez nagy baj. Higgye meg, hogy addig él az ember, amíg van dolga, és amíg van gondja.
2: Ez tényleg két szippantás ez a cigaretta?
1: Nem sokkal több.
2: És a kávé is megvan még? De az alkohol?
1: Az már rég nincsen. Nem voltam én sohasem nagyon ivós. Otthon nem ittam soha semmit. Az orvos egyszer elrendelte nekem, mert savhiányom volt, és van. Hogy ilyen savankás bort minden nap ebédnél és vacsoránál igyak meg egy pohárnyit. A szilárdságit. Könnyű bort. A feleségem mindig megvette a bort. Aztán etet lett belőle, elfelejkeztem. Nem kell, kezdtem. Nem kell. Társaságban megittam pálinkát, bort, minden.

0: De három éves vagyok.
1: Élt még ilyen szép kort a családban valaki?
0: Nem, apám 68 éves korában meghalt. És azért halt, mert tudja miért halt? Mert egyszerűen nyugalomba ment. Kirült abba, hogy nem volt dolga. Nem volt meg a hivatali dolga. Az egyszerűen tönkretett az öreg.
1: Mi volt a foglalkozása?
0: Most azt elügyelem. Külső munkánál, mert a telefonnál volt, a telefon építésnél.
1: Na, olvassuk Károly bácsi.
0: Hol volt?
1: No. Második rész, ugyancsak 39-ben született.
0: Mind a két rész 39-ben.
1: Igen, azt mondom, hogy ez is.
0: A Dimbu Krúcsi kopasz feje alatt éppen magosan fenn a tanyám, és messze világot láthatok innet a hegyről. Alattam napnyugat felé a fagyas kaszálóit, és az alagútat a belé a kanyarodó, csillogó vasúti sínekkel. És túl az erdős hegygerincen a körös torkát látom, és balra tőle a vénséges hósapkás legyászát, balra délfelé az én völgyem túlsó oldalán látom a szántókat, az én földjeimet, és azokon most buján és vidáman zöldül az őszi búza és az árpa. Tovább az ordományos erdő kopasz tölgyfái felett ott a részek tető, akire ritkán kapaszkodik az ember, de ahonnan meglátom Körösfőt és Sárvásárt, s a kevés Bánfi Hunyadot, és tovább a kőhegy oldalában Magyarókerekét, és a más oldal felé Pányik falu végét, és a gyalui havasok oldalán a két dongó szerteszórt házait a fekete fenőligetek között. Pontosan délfelé a gyerőmonostori akasztófa dombot látom, aki az útból a havasba ágazó ösvény mellett meredek fenyegetően, és látom továbbá Riskát, aki már fenn van a messze havasban. De a tanya északi oldalán meredeken nyúlik az ég felé a Dimbu Krúcsi, és a köves oromról látom Sztána faluját, látom Zsobokot és Farnast, Bikalt és Kispetrit és Nagypetrit, az Almási vár romtornyát, és jobbra nézve napkelet felé Egerest látom és Bogárfelkét, és azon túl a falukat és hegyeket Kolozsvárig, és túl rajta megint csak a hegyeket, egymásra tornyosulva hullámosan, és egyre kékebben, ahogy messzebb és messzebb vannak, amik csak bele nem olvadnak a messzeség aranyos párájába. Fél Kalotaszeget láthatom innen a tanyáról, és a Dimbu Krúcsiról, meg a Liszegről. Úgy, hogy megösmerem a falukat és a határokat, és fél Kalotaszegen túl megláthatom innen fél Erdélyország hegyláncait, gerinceit és csúcsait, a Meszes hegyektől a Lápos és Besztercei hegyekig, és a Kelemenhamasig. Ezt mind láthatja az én szemem innen, és mindig, mikor csak akarom, és ez mind az enyém, és senki se veheti ezt el tőlem a vigyéletet.

0: Szabó Lőrinccel beszélget Tóbiás Áron 1956. szeptemberében.
1: Hogyan viselte, kedves Szabó Lőrinc, az elmúlt hosszú-hosszú évek során a hallgatást? Nem törte össze?
2: De igen. Persze csak úgy, ahogy az élő élet törik meg, egy kicsit gumiszerűen. Van azonban benne végleges és jóvá tehetetlen romlás is. Ez pedig az idő tényezője. Az én számításom szerint 12 év volt, amíg hallgattam. Ez az igazi romlás, a világ talan. Az elhíresztott sok alkalom, a megölt kedv, az elmaradt utazások, az elvesztegetett férfikor. 40-en alul nem nagyon érzi az effélét az ember. 50-en túl azonban egyszerre más a helyzet. Főleg két szívtrombózis.

0: után.
1: De hiszen, ha jól veszem számba, ez alatt írta a tütyökzene több mint 360 nagy strófáját, ha jól emlékszem 362-t, ez alatt a 12 év alatt az utolsó kötetet a mostani válogatott versekben, és ez alatt a 26. év száznál több gyönyörű szonettjét.
0: Mérjük azonban éppen ezeken azt, ami elmaradt. És az első tücsökzene is csak tessék-lássék került forgalomba. De hát nem akarok rekriminálni. Nem csak útálatos dolog a számon kérés, hanem sajnos eredménytelen is. Aztán meg elpusztíthatott volna végleg egy buta bacillus, egy buta golyó a háborúban, egy beszakadó fal az ostrom alatt. Mocskos egyéni tapasztalatok, hazug és fondorlatos kritikát jobban megviseltek, így hát hagyjuk a panaszt.
1: Különben is bizonyára jól esett önnek az az örvendetes meglepetés, ami a válogatott verseinek könyvnapi kiadását kísérte, elfogyott a kötet, és utána íme a második kiadás is már fogytálni van.
0: Hát remélem, hogy csak ugyanaz is elfogy. Az igen, az nagyon jó esett, jól esett. Jó érzés volt látni, hogy a közönség nem felejtett el, nem hagyott el, sőt, hogy mennyire ismer elsősorban az új fiatalság. És a szeretet, amellyel azóta felolvasásaim mondtam, fogadnak.
1: Legutóbb pedig elnöki tanácstaggá választott az Írószövetség közgyűlése.
0: Az Írószövetségben én nyilván nem fogok sok vizet zavarni. Szinte kívül szorultam az életen, s most alig ismerem az aktuális problémákat, embereket, intézményeket. Egyelőre tanulok visszaszokni az életbe.
1: Mégis, mit érzett akkor?
0: Csodálkoztam. Előző napon még a Balatonnál voltam. Ott valaki előre megjósolta az eseményt. De mondom, a dolog meglepett.
1: Milyen munkákat várhatunk a közeljövőben a keze alól?
0: Még mindig nyomasok fordítás, amely szerződésileg fölfalta az időmet. Eleinte még örülnöm is kellett, hogy egyáltalán hozzá jutottam fordításokhoz. Abból kellett megélnem, amit bizony már az örök barátaink első kötete után is majdnem, hogy utáltam. Fordításaim egyébként naívabb lelkekben azt a látszatot keltették, hogy én nem is hiányzom az irodalomból, hiszen mindenfelé csak szerepeltem ezzel-azzal. Két-három éve aztán fokozatosan lazultak a bilincsek, és kezdték a saját dolgaimat is közölni a lapok, folyóiratok. Hallgatag együttérzést szinte mindig éreztem a jobbak részéről a néma esztendők alatt. A magvető azonban már most 57 könyvnapjára kikészül hozni a 26. év című verseskönyvemet, 101 néhány szonettet a szerelemről és a halálról. Folyóiratokban és a válogatott kötetemben már sok megjelent belőle.
1: Mikor írta ezeket a nagyon emberi fájdalmakat?
0: A gyászeset után egy teljes évig semmi mást nem írtam, tehát 1950-ben és 51-ben. Akkor inkább a nyomorúság nyomott még, nem fordítási megbízások. Két-három évvel később ezeket a szonetteket nagyrészt szinte születésük előtt felszívta volna a versfordítás.
1: Hány költeményt írhatott életében?
0: Nem tudom, talán 1200-at, 1300-at.
1: És hányat fordított?
0: Azt hiszem, hogy a dupláját.
1: Mi kell a jó vershez?
0: Befelé állandó tehetség és a pillanat fogékonysága. Kifelé ráérés és teljes feszélyezetlenség. Dezenvoltűr. A 40-es évek elején néhány külföldi író barátommal nyilvánosság előtt fedőnévnek ezt a francia szót kezdtük használni. Vagyis fesztelenség, szabadság.
1: És az most meg lesz?
0: Meglátjuk, reméljük, akarjuk.
1: Mikor írt legutóbb eredeti verset?
0: Múlt vasárnap.
1: Hogyan és miről?
0: Véletlenül. Az élet szép és rút meglepetéseiről.
1: Szeretném megkérni, mondjon most valamit kérdezés nélkül.
0: Szívesen, akár kettőt is. Nemrégiben egy kedves barátnőm idézte egy régi interjúm záró mondatát. Akkor azt kérdezték tőlem, hogy miha nem volnék Szabó Lőrinc. Hadd ismételje meg az akkori válaszomat. Gyík egy napsütötte kövön.
1: Ez nagyon szép. És mi a másik üzenete a kérdezés nélküli?
0: Békesség a földön a jó akaratú embereknek.
2: Semmiért egészen. Hogy rettenetes, elhiszem, de így igaz. Ha szeretsz, életed legyen öngyilkosság, vagy majdnem az, mit bánom én, hogy a modernek, vagy a törvény mit követelnek, bent maga ura, aki rab volt odakint, és nem tudok örülni csak a magam törvénye szerint. Nem vagy enyém, míg magadé vagy, még nem szeretsz. Míg cserébe a magadénak szeretnél, teher is lehetsz, alkú, ha szent is, alkú. Nékem más kell már, semmiért egészen. Két önzés, titkos párbaja, minden egyéb. Én többet kérek, azt, hogy a sorsomnak alkatrésze légy. Félek mindenkitől, beteg, s fáradt vagyok. Kívánlak így is, meg lehet, de a hitem rég elhagyott, hogy minden irtózó gyanakvást elcsitíthass, már nem tudok mást, mutasd meg a teljes alázat és áldozat örömét, és hogy a világnak kedvemért ellentéte vagy. Mert míg kell csak egy árva perc külön neked, míg magadra gondolni mersz, míg sajnálod az életed, míg nem vagy, mint egy tárgy olyan halott és akarattalan, addig nem vagy a többieknél se jobb, se több, addig idegen is lehetnél, addig én hozzám nincs közöd. Kit törvény véd, fele barátnak még jó lehet. Törvényen kívül, mint az állat, olyan légy, hogy szeresselek, mint lámpa, ha lecsavarom, ne élj, mikor nem akarom, ne szólj, ne sírj, e bonthatatlan börtönt ne lásd, és én majd elvégzem magamban, hogy zsarnokságom megbocsásd.

0: Ekkor jönni fog. Kedvenc kiküldött helyi és külföldi tudósítónk Bárbuzdeák Ági van a stúdióban. Mondjuk meg, hogy nagyon sokszor a front helyzetről tudósítottál az elmúlt év során. Ez szabadságtér, meg ugye?
1: Hát az mindenképpen, de a többi az mi?
0: Neki jó, oké.
1: Amire gondolsz.
0: Történetileg helyesebb így fölfogni ezt, hogy egy folyamatos harci cselekményben voltál az utcán.
1: Ez a legenda, azért azt úgy, ugye most ezt úgy mondod te is, hát hogy ez...
2: Csak szerénket.
1: Ez a, hát nem, hát olyan ember nincs, aki folyamatosan kint van mindenhol, mert részben...
0: A hatalom is ebbe bízik.
1: És jól tudja, tehát a hatalom jól tudja, hogy nem minden tüntetésre megyünk el. Tehát van olyan tüntetés, amire azt mondom, hogy nem bízom ebben az üzenetben.
0: Több nap, mint tüntetés.
1: Hála Istennek.
0: Több nap, mint kolbász, hogy mondják.
1: Igen, és akkor ugye eljött az a pillanat, amikor, mert hogy én a Milla szervezésben is benne voltam szint a második tüntetéstől már, mert akkora megtisztelő volt, hogy bevettek. Nagyon-nagyon örültem neki. És onnantól kezdve egészen ugye hányba vagyunk? 2015-ben vagyunk már.
0: Igen, már.
1: Tehát ezt az 5 évet végig csinálni, vagyis hát a Milla ugye elébb véget ért, ebben a folyamatos forradalmi hevületben, hogy ez szervezhető, ez tervezhető, ez akarható, erre lehet lelkesíteni, és akkor egyszer csak én azt éreztem, hogy öreg vagyok már ehhez, és szeretném látni a fiatalokat, és gondoltam, hogy nem megyek többet, és akkor egyik pillanatra a másikra megcsinálták az internet adós tüntetés, és akkor megint...
0: És akkor szabadságérzően elépítél a... Igen?
1: Hát ez, hogy újra, akkor egy új lendület, és hát nem, hát az élet az mégiscsak arról szól, hogy mozgásban vagyunk folyamatosan, én erre szoktam gondolni, ennél jobb kondícióban már rég voltam.
3: Ennek köszönhetem.
1: Hát ennek mindenképpen,
0: mert... Szinte várod a tavaszt.
1: A tavaszt? Hát a tavaszt ki nem várja, én szerintem a tavaszt azt...
0: Persze, egyrészt mentálisan is várjuk, de hogy várod egyébként...
1: A tavaszt? Persze, tehát, hogy várom, minden ember várja, minden állat várja, minden növény várja. A tavaszt, de a Valentin napon vagyunk már, akkor beszéljünk arról, hogy mi ez a sztereotípia, hogy a tavasz az egy ilyen sokféle dolog, tehát nem csak a fák, meg a madarak, meg a méhek, vagy hogy van ez a mondás. Hanem, hogy tényleg van benne egy költészet, és a szerelemhez kötődik, és talán ez a Valentin nap, amiben most csöppentünk, és hát ugye hát az amerikaiak találták ki, vagy nem tudom, hogy ki találta ki, de igazából eljött Magyarországra, és most már vannak a Valentin napnak talán szinte hívői, tehát egy ilyen akkora szeretettel fordulnak felé, még ha egy kicsit ugye ironikusan is, jó esetben, de azért vannak tárgyak, ez sokféle ilyen szívecske, meg lufi szívecske, meg júj, nem tudom, ezüst szívecske, különféle méretben, és ez a szöveg, tehát a feliratot fölismerjük, a Valentin napnak a feliratát, és akkor ez egy ilyen szeretett márkaépítés, én szerintem. Lehet közösségépítésnek is fölfogni, engem még nem vitt rá a lélek, hogy Valentin napkor anyámat fölhívjam, hogy szeretlek, anyu.
0: Az nagyon pervez.
1: Pedig 83 éves, tehát tetszene is neki.
3: De azért ne keverjük össze a szeretett márkaépítés a szeretett érzésével.
1: Hát, gondolj bele, hogy lehet szeretett márkát építeni, megpróbálják a szakemberek megtalálni azokat a dolgokat, amiket az emberek úgy szeretnek, hogy igazából együtt szeretik, tehát együtt szeretnek menni a plázákba a családok, mert annak van valami kis ilyen közösségi tér jellege, sok funkciós, lehet benne menni moziba akár, de hát tényleg meg kell venni valamikor a ruhát, és Magyarországon elég feszített a tempó, hétköznap nem jut idő a vásárlásra, ha pénz is van egyáltalán valahonnan.
0: Mit akarsz mondani, Gyuri? Mert állandóan legyezel, mondjad?
4: De úgy nem érthető.
0: Oké, jó.
2: Oda üljek?
0: Nem tudom. Hogy a...
1: De, az, hogy, hogy akár.
2: Tök hülyeség.
0: De nyilvánvalóan... Némi iróniát vélek felfedezni lelkesedésed mögött.
1: Melyik az a lelkesedés? Vagy mi volt az? Mit találtál le?
0: Nem is volt lelkesedés benne.
1: Hát épp arról beszélek, hogy fárasztó már ez az egész, de pillanatok jönnek, és azokban újra új erőre kap a lelkesedés, de alapvetően baromira fárasztó. Én azt gondoltam, hogy nekem ez soha nem lehet majd közöm, hogy én a politikát azt valamilyennek elképzeljem, és azért tegyek is valamit. Mikor kiderült, hogy de ezt lehet csinálni, akkor úgy gondoltam, hogy nem vagyok elég hatékony, és akkor, amikor kiderült, hogy már nem azon múlik, hogy hatékony vagy sem, mert a helyzet elég, tehát, hogy elég rossz már a helyzet, de akkor jön a Mennyhárt Jenő sor, hogy a helyzetnek nincs semmi oka, hogy megváltozzon magától. Szóval annyi mindent tudunk már, és én biztos, hogy nem fogok megoldást tudni mondani.
0: És akkor visszalépsz énekes, nem is visszalép, nem jó a szó vissza, hanem az előadói művészi éned azonnal a helyére tolul a társadalmi énednek.
1: Hát én nem vagyok olyan ismert, hogy erről hitelesen tudjak beszélni, de el szeretném mondani, hogy nemrég volt egy irodalmi esemény, amit a Óbudára szerveztünk egy könyvtárba, és én voltam Erdős Virág beszélgető társa. És Erdős Virágtól te többször rákérdeztem, hogy jól hallom-e, megtudtuk azt mindannyian, akik ott voltunk, tehát a közönség, meg én is, hogy körülbelül úgy vissza akar vonulni teljesen ettől az aktív utcai jelenlét, közéleti jelenlét, mert úgy érezte, hogy ennyit tudott ebben tenni, nem keveset csinált Erdős Virág, tényleg ott...
0: Tehát, elfáradt Erdős Virág.
1: Nem elfáradt, hanem már nem találja hatékonynak magát, és hogy belülről is átérezze. Tehát azért ez nem...
0: A hatalom tovább írt, mint a költő.
1: Nem ő az egyetlen.
3: Azért meg kiírta magából, mert annyit én
0: voltam. Nem. Olyan érzéketlen volt a rinocérosz bőr, hogy a költő végül is föladta a húrok pengetését.
1: Nem. Pont, hogy a költő nem adta föl, de az a közéleti ember, vagy civil politikus, az
0: érzéketlen maradt az ő.
1: Nem, már nem tudott többet teljesíteni, és azért a mérce a költőnél van, érted? Hát ennyi. De, és többször megkérdeztem, hogy de most tényleg, hogy visszavonulsz? És mondta, hogy igen.
3: Most a közéleti versektől, nem?
1: Nem a versektől. A rendőr vitte őt, hát nem emlékszel? Ő beült a közgyűlésbe, igen. És akkor ott, és akkor rendőr fölemelte, vitte.
3: Közéleti szinten ír, addig úgy sem tud teljesen visszavonulni. Minden, tehát az a kettő összefügg.
1: Hát igaz, mert Petőfi ugye elment egyenesen katonának, hogy megvédje a hazát. Tehát
0: és
1: tulajdonképpen...
0: jól csinálta, nem is találjuk a hulláját, igen. Igen, igaz.
2: Barbuzimban egy darabig
0: jó, sokan hittek. Jó, hagyjuk a pornót, hagyjuk a pornót.
1: Na miért is jöttünk? Ja, én tudom.
0: Nem.
1: Tehát nekem küldetésem van.
2: Bizottság.
1: Küldetésem van nekem, mert hogy én igazából azt gondolom, hogy ha már rádió, akkor hadd mondjak olyat, ami sok mindenkit érdekelhet, hogy például a Gödörben holnap, Valentin napon, tehát this day, the afternoon, már ma.
0: Ma.
1: Tehát ma szombaton, igen, 2 órától kezdve lesz az Elpaksolt Ország nevű esemény, Elpaksolt, érted? Elpaksolt, mert ugye a Putyin előtti, tehát ezt a Putyin jövetelét előkészítő ilyen parti lesz. Hát nem bizottság, inkább ilyen. Délután workshopokkal kezdődik a mai modern parti, nem tudtad?
0: Nem
1: tudtad, hogy a vége a berúgás, de közben...
3: Mit jelent az, hogy workshop?
1: A workshop?
3: Sose értettem ezt a kifejezést.
1: Figyelj, a workshop az az, hogy például te...
4: Munka megbeszélés.
5: Egy olyan üzlet, ahol vörköket lehet kapni.
1: Tehát olyan vörköket kapsz, hogy bemész, és ingyen adják, ott áll valaki egy kis pult előtt, és van, megvan neki a sztoria egyrészt, másrészt pedig hát bemutatja a projektjét, tehát és ezt, akkor te odamész...
3: Ezt árulsz köntösökben.
1: Nem, beszélget veled arról, amit téged érdekel. Mm. Tehát kideríthetted magadról, hogy érdekel-e valami annyira, hogy elmélyült beszélgetésbe. Bonyolul, hogy van egy ilyen formája a workshopnak.
0: A paksi témával kapcsolatosan,
1: ott a,
0: vagy
1: ott
0: bármi?
1: A paksi, tulajdonképpen a gondolom, hogy a viszonyunk, tehát ahogyan fölfogjuk ezt az egészet, igen, hogy mit tudunk mi ebben a helyzetben, egyáltalán mi a viszonyunk nekünk ahhoz, hogy jön a putyi, mit tudunk, mennyit tudunk, mi a viszonyunk a paksi erőműhöz, mit tudunk, mennyit tudunk egyáltalán az adomerőműről. Na most az lesz az érdekes, hogy lesz egy beszélgetés, amin ott lesz az Illés Zoltán, eljön.
0: Ő most megtért a Szentlélekhez, mert most olyan mondatokat mond, hogy nem is hiszek a fülemnek, szememnek.
1: De mi lenne az?
0: Illés Zoltán képzett, azt mondta, azt nyilatkozta a napelemmel kapcsolatosan, hogy a kormány a mohósága miatt elvesztette a józan eszét.
1: Nem ezt? Na, ezt szuper.
0: Nem, Illés Zoltán.
1: Ez nagyon jó tette, hogy mondta.
0: Még egy dolgot mondott, hogy nem a napelem adón érthető módon egyszer megzakkant.
1: Hát igen.
0: Nem, ez nem azt jelenti, hogy nem tagadja le majd jövő héten, vagy nem tudom, hogy nem a személyiség, nem azt mondom, hogy Milovány Gyilászról van szó, aki elhatározta, soha többet nem hazudik, csak mondom, hogy
1: ki... Milovány Gyilász.
0: Ugye, miket kennünk...
4: Hogy... De művetség ez olyan.
0: Nem, az, ez a szerphatás. A szerphatás. Az jó, mondtam, hogy én nem akarok kérdezni téged, mert csomó oka van, mert olyan régóta is, és erre végig én kérdeztem, tessék, átadtam a szót.
3: Jó, átadtam a szót. Igen, csak most...
0: Átadtam a szót.
3: Miután beszéltünk pár kérdés,
4: hogy ez a harmadik világháború
1: negyedik. Ez a permanens...
5: Kövér László szerint ez már a negyedik világ.
0: Negyedik. Ami most van.
1: Ó, jaj.
0: Tényleg azt mondtam.
5: De én nem tudnám most.
1: De ott lesz a Dunakörös Varga is, tehát ő is ott lesz. Sajnos most Varga János? Igen, ő is ott lesz ezen a beszélgetésen. Egy ilyen kis kerekasztal beszélgetés lesz, és hát azért az egész a Putyin szólítja meg valahogy most még egy ilyen kis egyszerű formában. Hát a most misek szervezik egyébként, úgyhogy
6: hát szerinted hányan mennek el?
1: Hát milyen nap milyen lesz holnap? Szombat?
6: Lehet.
1: Bármi. Milyen eredménye lehet?
6: Lesz-e
1: hát figyelj,
6: bármi?
1: Én azt gondolom,
0: nem
1: hogy...
0: Milyen eredménye? Nem a bizonyos tettek nem a haszonelvűség alapján működnek.
1: Hát a kíváncsiság vezéreljen, szóval szerintem ezt nem szabad azért elfelejteni, tehát olyan álszent meccsekben nem érdemes belemenni, hogy eleve úgy gondolom, hogy mit is kérdezt, hogy mi szerintem mi az értelme, vagy...
0: Mi a hatékonyság?
6: Tulajdonképpen,
1: igen. Én azt gondolom, hogy létezik öt ember, aki összejárogat azért, mert kíváncsi arra, hogy tudnak ők beszélgetni dolgokról, bármiről. Állítólag vannak ilyen kis asztaltársaságok még ma is, vagy
0: sejtek.
1: Összejönnek kis házi bulikba, akkor ennek az az értelme, hogy nem felejtjük el azt, hogy a demokráciában mi a feladatunk. Ugye, Gyurika?
0: Igen,
1: nem.
0: Igen.
1: Nem. Akkor most mondjad, miért?
4: Azért, mert minket, nem csak engem, egy szakasz, ami 18-20 ember. Kiképeznek arra 18 18 évesen, hogy te egy ember vagy, aki most szépen el fogsz indulni.
1: A háborúba?
4: De. Sajnos.
0: Neki van egy kis háborús pszichózisa, tudod, de én már 55 vagyok, igen, engem már nem hívnak be katonának.
4: És
1: na de várjál, akkor most ez...
4: Ott van az ideológia, ott van az ideológia, és én gázoltam mellette, hát nem. Háborús bűne.
1: Na ez az, hogy annyi felől...
4: Okay.
1: Ne, de abszolút érdekel, pontosan azért érdekel, mert az érdek, a mások érdekeit nem tudod te fölismerni. Tehát amikor volt ez az Angela Merkel levél, ami nem tudom, hogy hogy volt hitelesítve, de nekem nagyon tetszett benne, hogy az egyik kérdése az, írta is bárki, baromi jó kérdés volt, hogy és miért gondolják önök, hogy, vagy azt gondolják, hogy valóban a nemzet érdekeit képviselik? Ez egy nagyon jó kérdés, mert szerintem a nemzet érdekeit én nem ismerhetem föl, csak a nemzet. Tehát addig én hogy képviselem az ő érdekeiket? Ez egy jó kérdés volt szerintem. Uh-huh. Úgyhogy valóban, én nem tudom, lehet, hogy a háborúba akarnak menni megint a férfiak, te nem?
4: A te barátod.
1: Honnan?
4: A Vajdaságban, Lovas Illé és Virág Gábor totál.
1: De most úgy mondod, mintha nem lettek volna te barátaid is, annó? Mert nekem is ugyanakkor voltak legfőjebb a barátaim.
4: Én tudom, hogy milyen barátaim voltak.
1: Neked?
4: Igen.
1: Én is emlékszem a Virág Gáborra, hát ne viccelj, Kishegyes, ó. Hát ővel nem voltam olyan barátiba, de a Virág Gábor. Miért? Most mi történt a Gáborral? Megromlott? Vagy mi?
4: Igen.
1: Na, hát...
3: Szalicint kellett volna beletenni.
1: Figyelj, hogyha valaki megromlik attól, hogy egy nagy lehetőséget
4: nem,
1: kap...
4: Nem, hatalmú van.
1: De az egy nagy lehetőség, nem? A jóságra ugyanúgy. Miért kell megromlani? A jóságra is lehetőség a hatalom. Nem, észszerűen megszervezem a dolgokat, ha hatalmon vagyok. Megszervezem, érted? Látom az összefüggéseket, vannak jó tanácsadóim. Megszervezem.
0: Nem őrültség, amiről beszélünk.
1: Hát nem őrültség. Van benne rendszer.
0: Figyelj, nagyon sok ország ehhez folyamodott, igen.
1: Megszervezni. Na de hogy szervezed meg, mikor különböző politikai érdekek vannak, azokat nem tudod összeszervezni, mert azok azért vannak, hogy egymás ellen a kampányokban, mert Ukrajnában is ez van, nem? Politikai érdekekről van szó, nem?
0: Mondjátok, hogy háborúba menni.
1: Mi, gazdasági érdekekről van szó?
3: Érdekekről van szó.
1: Érdekekről. Na ez az. Na, akkor van valami könnyedebbet.
0: Könnyedebb, igen, a Ukrajna meg a háború.
1: És nem tudom, hogy be tudjuk-e üzemelni majd a mikrofont.
0: Próbálj, énekeljél már, édesem.
1: Jó,
0: olyan kiábrándító a magyar közép-európai valóság.
3: Tudom, mi ideileg a háború van holnap béke.
1: Hát ez bármikor igen el lehet énekelni. Na, akkor most valami vidám zenét hallgatunk.
0: Vidám zenét próbáljunk.
1: Mert még nincs be...
0: Ha valami így leállt, vagy szétesett, akkor kivert a hisztit. Ez mindenkit összerállt.
6: Itt vagyunk.
0: Miket fog hallani tőled most?
3: Adásban vagyunk.
4: Abszolút magyar vagyok.
0: Bárdozják Ági a vendégünk. Ez a Honti és Anna 24 órás szolgáltató műsora.
3: 18. órában,
0: és most létszés mutasd meg, hogy...
4: Antal Szilveszter a gitárnál.
0: A gitárnál,
1: igen, Antal Szilveszter.
4: Mondd a mikrofon, Bárdos Deákágnál.
1: Hát, arra gondoltunk, hogy ennek a holnapi aktivitásnak a jegyében...
0: Paksol.
1: Az elpaksolt ország. Igen. Valentin, nem Putyin, ez az alcím. Legalábbis úgy hallottam legutoljára. Valentin, nem Putyin. Tehát az elpaksolt országnak ajánljuk ezt a dal. De melyik az, Szilveszter, légy szíves? Az egyest a kis listádon. Hazudik!
0: Jó, a férfi mindig
1: nem
0: hazudik.
1: Nem téved, de, meg, akar, de... meg akarja hiúsítani a ma esti a... A Kemény Istvánnak a Nézd csak távoli légi veszély című dalát. Vagy a Razziát, Szilveszter? Legyen a Razzia, de várjatok. Istenem.
0: Mindent élőben próbálunk ki, ezért lehet, hogy technikai zizi lesz. De...
1: Dehogy lesz zizi.
0: De nem lesz zizi.
5: Nem, dehogy lesz zizi.
1: 18. órában ez a minimum. Persze én nem hallom a Szilvesztert. Most hallom. Razzia, razzia, razzia, razzia lesz. Vártató szellemek között ma nagy vita lesz. Mire való az egész, ha nincsen köztük zenész? Az anyag az úgyis megmarad, csak az az energia, ami elvész azért.

0: Spiega isso, cara, da tua. Gondoltuk Valentino Pinak, és akkor a másik...
1: Ez olyan volt, igen. Igen.
0: Hát igen.
1: Az a hisztérikus nem, az olyan, mikor a szerelmes párok egymásnak iget mondanak.
2: Szerbiában egyébként szabad szívni. Tehát nincs.
0: Az egész ország területe.
2: Nem, hogy bünteti törvénykönyv hatája.
1: Jut eszembe valaki napján? Megszívja az ember, ha szerelmes lesz, ebben igazad van. Melyik a második dal, ami...
0: A második dalt pedig egy másik eseményhez szeretném kapcsolni. A másik esemény a Szabadság Színpados Társaság, aki egyik kemény mag, kb. 30 ember, és annak is van egy még szűkebb köre, nagyon aktívak, szerveznek, minden nap ott vannak az információs pulttal. Én kevesebbet járok mostanában, de a holnapi esemény, amit szerveztünk, mert azért szabadságszínpados vagyok én is, az egy Szabad a Vásár munka című esemény, ahol odaviheted az összes cuccodat, amit el szeretnél adni, nem szeretnéd, ha neked lenne, de annyira ne ócskát, hogy szóval amit elképzelsz, hogy más azért még megvenné. És akkor aki megveszi annak a lóvéját, azt egyrészt a szabadságszínpad hangtechnikájára költjük, a pénzt, érted? Uh-huh. Másrészt pedig a szocsomásoknak adjuk, ami szociális csomagküldő szolgálat. És víz cuccokat azoknak, akiknek nincs kabátjuk, nincs cipőjük, és tehát, hogy lesz egy jótékonysági esemény, ez a Rottenbiller utca sarkán levő fiatal művészek stúdiójában van, vagy galériájában, most nem tudom pontosan, holnap 2-től lehet oda menni, és hát venni is lehet magadnak dolgokat.
1: Jó, nem érte, világos, igen.
0: És hát igazából én úgy el tudom képzelni, hogy vannak olyan dolgok a lakásomban, amit azért...
1: De mennyi pénzt tud ebből összejönni?
0: Hát például képzeld el, hogy mondjuk tudod, hogy jótékonysági ízébe vagy, és ezért ezt a... Hol van az a cuki pohár? Nincs itt a zsiráfos pár, basszus. Ezt a piros poharat, amit egyébként nem feltétlenül vennél meg, de most megveszed ezerét. Hát olyan, mint a Tilos Rádió támogatói.
1: Jó, hát tudom, csak néha úgy kell tennem, mint ha nem tudnám.
0: Jól van. Na, tehát, hogy akkor következő dal, ez a csárdás lenne a következő dal? Ja nem, azt majd a szerelmeseknek, az elszakított szerelmeseknek fogjuk ajánlani.
3: Legyen a távoli légibeszély.
0: Jó, legyen. Muszáj felállnom, mert...
1: Muszáj.
2: Nézd meg onnan.

Kettes kút van, alapban, bocsánat, elrontottam Szilveszter. Ezt én nem bírom, ezt nem tehetem meg, hogy a Kemény István versét rosszul, akkor kezdjük rögtön, hogy beléptem.

0: Úristen, a hallgatók azt hallják, amit én hallottam?
1: Az jó, hogy azt hallják.
2: Hogy háború előtt énekelnek ilyeneket.
1: Előtt?
2: Igen. A bármelyik háborús filmre gondolok.
3: Elején.
4: Az eszkálódás előtt.
1: Ja, egy ilyen lelkesítő.
2: Igen, nem, ez nagyon szomorú már. Azért tudod, hogy a halottat bucsúztatott.
4: Igen. Háborúban. Ja.
2: Ez egy donyackes dal volt.
1: Hát a Kemény István.
2: Érted, nézed a repülőt, az meg...
1: Távoli légi veszély.
2: Igen.
1: Az a címe a versnek, Kemény István verse is. Érdem.
2: Azt mondják ott a Mariupolba, már nem is érdekli a lakosságot, hogy kiöli meg őt. Tehát, hogy az ukránok, vagy az a Mariupol, Ukrajna határán van egy város, a Donyecki medencében, és mondjuk ott sok harc van, és már kiégett a civil lakosság, hogy a szakadárok vagy az ukránok lövik őket. Tényleg nem, nincsen olyan jelentősége.
1: Van.
2: Persze. Van, igen. Csak azért mondom, hogy ez egy szép dal volt az ő emlékükre, akik ott pusztulnak. Biztos van köztük pár kárpátaljai magyar is, hogy érintve legyünk. Igen, tessék. Visznek kárpátaljai magyarokat is oda, Mariupolba.
5: Amikor be voltunk kapcsolva.
1: Igen.
2: Figyelj, titeket, a magyarokat ugye partizánvadásznak vitték Boszniába, ugye?
5: Én nem Boszniába, nem
2: téged.
5: Mester Lewis voltam. Ez nem partizán.
2: De jó. Azt hiszi, hogy most jobb helyzetben dumálta ki magát. Na, jó van, ennyi.
5: Nem. Hát nagyon súlyos a helyzet, és azt hiszem, hogy mi pár ember már megpróbáltuk menteni, vagy van egy ilyen mentető akció, hogy ezek a...
2: Hogy nem lövöd le, vagy hogy mented meg? Nem.
5: Két probléma van, az ukrajnai fiatal magyar bajtársaink, akik mi a faszt küzdenek Donyeszbe, de behívják őket kiképzésre.
2: Igen.
5: Én kaptam egy kiképzés két hetet, ami nem egy sok dolog, vagy sok egy nagyon, tehát egyszerűen nem ezért.
2: Értem, világos.
5: Két hét az, amíg a csizmádot főhúzott, mert nem tudom. És ezeket a hangsúlyozom ukrajnai kárpátaljai magyar gyerekeket viszik ki a frontra.
2: Tudom, én is ezt mondtam, hogy hála Istennek talán magyarok is meghallnak a világtávoli pontját.
5: Nem is fogják túlélni.
4: Kiúltak a harcok.
2: Tudom. Jó, igen, tehát azért mondom, hogy háborús időben háborús dalokat hallgatunk, de ez normális.
4: Ja, én nekem igen.
1: Azért az, hogy háborús időket élünk most, az szerintem azért nagyon kevesen gondolják még ám. Mert én például elkezdtem nézegetni a BBC-t egy éve, most már így folyamatosan nézem, ha tehetem, a BBC-nek azt az igazi angol adását, és lehetett látni az év folyamán, hogy hogyan közelednek bizonyos ilyen problémák a végkifejlet felé, amit mégse hittünk el, hogy én legalábbis úgy. Szóval azért azon mégiscsak meglepődtem, hogy itt is elkezdik ugyanúgy, mint ugye annak idején Szerbia, a délszláv háborúban, hogy azt látom, hogy az utcán menő emberekre valaki valahonnan lő,
2: Mester
1: és megtanulnak az emberek négy kézláb mászni.
5: Pont ez a nagy tévedés, hogy te még mindig nem akarod elhinni.
1: Én már elhittem, de a hallgatóság, a kedves hallgatók...
5: Senki nem hitte el, hogy Jugoszláviában mi lesz. Senki. Majd ott ez lesz meg az.
2: A nyomasztó érzés az, hogy a történelemben...
5: Ebben az évben több áldozata van, tehát több halottja, hogy így mondjam, az ukrajnai dolgnak, mint Jugoszláviában az első évben.
2: Már? Fölértek? Már. Elértek.
5: Ez nagyon sok, és nagyon nem...
2: A borzalmas az, hogy John Lukács és más történészek is próbálták megvizsgálni a müncheni döntés körüli időszakot, hogy hogy csúszott bele a Európa háborúba. És borzalmas, mert gyakorlatilag egy éven keresztül a tehetetlenség nyomatéka folyamatosan taszította, miközben rettegtek a háborútól is. Tehát például azért hozták a müncheni egyezményt, hogy hát ebben elkerülhető a háború.
4: Ugyanaz a magatartás.
2: Azért mondom, hogy olyan ijesztő, mert hiába most is érted a lengyelek például meg vannak győződve arról, hogy a világ nem ismerte föl Putyint. Hogy a Putyin az nagyon...
5: Beleszólhatok valamit?
2: Igen.
5: De nem úgy, mint kontra, vagy...
2: Igen. Nem, mint tudományos kutató, igen.
5: Igen. Mondjuk.
2: Igen.
5: De úgy, hogy a szomszéd asszonynál egy Kárpát kolléganő ül, akit mindenhova hívják a sajtóba, hogy mondja a véleményét, hogy mi van. Tehát kárpátai magyar nő.
2: Igen.
5: Mondjuk. Tehát nem ukrán. És mivel egy irodába ültünk, nekem naponta 10-20 percben elmondja azt, hogy mi van. Semmit nem tudom. Tehát nincs jogod megszólalni arról, hogy mi a fasz.
2: Van.
5: Nem, mi a...
3: Történik, hogy valójában?
5: Igen. És ez olyan, hogy én... tehát, hogy most 25 év után írom a szerbiai jugoszlávi háborúkra a kvázi a diszertációmat, ami nyilván nevetséges lesz, mert készítettem. Tehát, hogy fogalmunk sincs, hogy ma pont mi történik. És ez egy nagyon zavaró körülmény azért, mert nem magunkról beszélünk, hanem izé áldozatokról.
2: Értem, tudom, jó.
1: De ő most azt mondta, jó, hogy a lengyeleknek az a problémájuk, hogy nem ismerjük föl Putyinban a... veszélyes.
4: Azt mondtam,
1: nem? Ha jól értem.
4: De nem azt mondtad, hogy olyan, mint a másik világháború előtti helyzet, hogy nem
2: avatkozik. Mindenki sodródik, sodródik.
4: Lerohant a Németország és Lengyelországot kurva gyorsan, és most mindenki... is ugye bármelyik nem lerohanhatják a Lengyelországot.
2: Figyeljetek, én nem akarok nagyon bele bonyolódni a krím kérdésébe, de értitek, hogy ahogy Szudéta Németországot odaadták, úgy a krímet is odaadták.
5: Bakás.
4: Hát azt, hogy nem léptek
5: be
4: fel.
5: Be van kapcsolva, vagy mi?
1: Be van
2: nincs,
4: kapcsolva
2: az egész.
4: Élőben vagy.
2: Figyelj,
1: élőben
4: vagyunk.
2: A Magyarország ráadásul.
4: Online-ban vagyunk.
2: Online-ban vagyunk. Mondjad.
5: Semmi.
2: Jó.
5: A ukrajnai kárpátai magyarokat ki kell menteni.
2: Ebben igazad van, de nem, szerintem...
5: A hat kötelességet.
1: És az ukránokat magukra kell hagyni. Azokat, akiket azért nem
2: magyar minisztérium,
1: ki,
2: ott van rajta hat kiegészítő parancsnokságon, és kiveszi azt a nevet.
1: Hadd meneküljön már ide egész, mindegy, hogy magyar vagy ukrán.
2: Várjatok.
1: Jöjjenek.
2: Ki is a honvédelmi miniszter? Hende Csaba! Mit beszélgetsz velem? Tényleg Hende Csaba megmenti a magyar
5: hódot?
2: Atya, tök fiatal nő. Hagyd nyomja azt a fiatal nőt. Hagyjál már a kárpátaljai magyarokkal.
5: Jó, te sajnos se fiatal.
1: Itt a háború sújtotta országról van szó, nem arról, hogy magyarok vagy nem magyarok. Hát persze, hát mentsük mindet, mentsük. Sőt,
2: jó, csak érted, ez a hogy mindenki magyar állampolgár, ez duma, hogyha nem mented. Tudod, miért jó amerikai állampolgárnak lenni? Kézzed, ha elrabolnak, nagy valószínűséggel a kormányod érdeklődni fog irántad. Ez az amerikaiakban azért benne van. Hát szerintem ezt az amerikai állampolgárt vagy elkege, nem biztos, hogy elengedik, vagy nem biztos, hogy... Igen. A magyar szerintem ez érted, tehát a magyar érzéssel lehet játszani, szavazatokat szerezni, de némi kötelezettségek is járulnak akkor már vele.
3: Most olvastam a...
2: Talán. Nem biztos.
3: Cikk címében, mert a cikket én nem olvastam el, de hogy miniszterelnök úr elégedett a kárpátaljai magyarok helyzetével.
2: Igen. Jó, jó, én is, én is, én is.
4: És a saját helyzetéről is elégedett.
2: Elégedettek vagyunk. Mi elégedett csoport vagyunk most itt az éjszakában, ezért egy elégedett dalt hallhatnánk.
1: Ja, igen, van a... Na, majd Gyurika, mondjad akkor, mielőtt elkezdjük.
2: Nehogy.
5: De ha elégedett, gyerekkoromból is lehet.
1: Gyerekkorodból? Hát annál jobb nincs.
5: Gyerekkorom is lehet. Gyerekkorom?
1: Igen, milyen volt?
5: De valami... De minden megvan.
2: Ja, mit fogsz énekelni, Ági, ja. Kérlek?
1: Akkor gondoltam, hogy jó.
5: Ne, jel. Akkor Ági, Áginak átadom.
4: Ez igen, első dolog se lehet, még egyszer, ah, jó volt.
1: A,
2: még egyszer? Ez a, ne legyél punk már, komolyan.
1: Na, igen, de hogy ez a Valentin...
2: Többször énekeld el négyszer, az, az a baksasós már, az már az más kategória.
1: Ez most melyik dal legyen? Igen, tehát ez a Valentin napi
2: csárdás.
1: Szerelmeseknek, azoknak, akik most ugye menekülőben vannak, ők a migránsok, és elszakítja őket az élet.
2: A hazától.
1: Nem, egymástól könyörgöm, a nem a hazától.
2: Kicsi talpacskáját nem telti rá a melkasára, a szőrös melkasára?
1: Hát a távolból nehezen.
2: Hát ez az.
1: Na, akkor kezdjük.

akinek a csókja csak egy SMS, nem lobbantja lángra az én szívemet. Akinek a hűlt helye a lepedő, üres ágy, igaz ágy.

0: De csókolom az anyádat.
1: Csárdás volt.
2: Tudjátok, mi jutott eszembe? A Eszkimó asszony fázik, amikor megy el a Mélyes Marietta, és nem jött vissza a hajó, kedves Viktor. Pedig Mélyes Marietta mennyire a kultúrák része volt, és szívük közepe.
3: Ott is az.
1: Na jó, azért a szerelem is hajtja az embert még fiatalon, jó, elindulsz, beleszeretsz egy brazil csajba, és nem jössz vissza két évig, és akkor elkezdesz bolyongani bánatodba Európába, akkor megint valaki, és akkor egyszer csak véletlenül hazavett
2: a sors. De közben ott van ez a fia, ez nagyon jó volt. Ez a kegyetlen, ez a seresdező, azt a kúrany.
3: Törjünk az ágyamban.
2: Az, van átok, minden van volt benne. Ez durva, ez jó volt.
1: Na, köszönjük szépen. De még van, csak gondoltam, hogy most beszélgess.
4: Dombos részem mikor?
1: Jó lenne.
4: De jó lenne. Hát oda még politikailag.
1: Becsúszunk? Átcsúszunk? Mi budapestiek? Én nem tudom, mondom, úgy szerettek, hát most voltunk a Dombosfesten a Darvas Kristóffal, zongorával, duóban, és bírták nagyon az emberek, tehát nem éreztem, hogy megvetnek minket.
2: Hát, SMS csókok.
1: Vagy csak udvariasak?
4: Baráti viszonyunk, persze.
1: Székely udvarhelyen is úgy tűnt, hogy nagyon szerettek minket, de azért most, hogy mondja a Gyurika ezt, hogy lehet, hogy valamit nem érzékelünk, tehát lehet, hogy ennyire udvariasak, hogy nem akarnak megbántani, és közben valójában ugye azt mondja a Gyurika, hogy nem is tudjuk mi, hogy mennyire megvetik a budapestieket, nekem ez új.
4: Engem például meg a színdarabjaimat,
2: tudod, mit láttam én, édes barátom? Mert én már nem bánom se a székelyeket, se a magyarokat, se a vajdaságiakat. Tudod, mit láttam? Kétféle viselkedést láttam. Ott vannak a koncerten, színné tapsolják a kezüket, presszel koncert volt, és mindenki fölvonult, szervusz, puszi, nagyon erősen nyomták, majd másnap mindegyik azt mondta, hogy elszarul.
1: Ez jó.
2: És tényleg arra gondoltam, hogy valami mi történt éjszaka. Hogy ilyen.
1: Aludtak rá egyet.
2: A srácot kirúgták az állásából, mert nem nyomott le 200 jegyet a városi vezetőknek. Tehát ez igaz, ilyen feudális.
1: Ez egy másik országban játszódik?
2: Ez Szabadka. Okay. Szabadkáról beszélek. Vajdasági magyarokról.
3: Igen. Mostanában?
2: Ez egy hó, igen, pár hónapja
1: vajdasági volt. Magyarokról, hát a sokkal nagyobb terület
2: nem csak
1: a vajdaság.
2: Mondom, hogy figyelj, az erdélyeknél nem mertem sokáig megfogalmazni, de aztán egy idő után már nem érdekeltek ők se. Figyelj, a Góbé székely.
1: A Csalafinta? Arra
2: a Csalafinta? És akkor egyre több román barátom van, és arra gondolok, hogy a Geci székely.
1: Te erre gondolsz?
2: Igen, tehát a kettős vonatartás...
1: De mi az összefüggés? Azért több román barátod van?
2: Az, hogy például azt mondja a Lajkó, hogy az viszont a magyarokban, az nagyon zavaró, hogy egy, nem nagyon néznek a szemedbe, meg olyan egész bizonytalan vagy arra vonatkozólag, hogy ő mit gondol.
1: Azért ez nem olyan nagy gáz szerintem.
2: Egyszerre élik át a zene örömét, és tényleg látom az arcukon, hogy megtiszteltetésként érzik a koncertet. Tényleg, tehát azt igaznak tartom. A koncert élményén tapasztalt katarzis hullámot valódinak tartom, majd másnapra szétrohad a lelkükbe. Miért? Nem tudom.
1: Egy presszer koncertről beszélünk?
2: Bármilyen más koncertről is nyilvánvalóan beszélhető.
1: Hogy nem hagyott mély nyomokat bennük, hát azért most ez nem akkora vétek, hogy egy presszer koncert...
2: Nem.
1: Attól még, hogy jól érezték magukat.
2: Figyelj ide.
1: Másnap már túl voltak az egészen, nem értették magukat.

0: magyarok. De bezárva a szláv tengerbe, erre semmi esélyünk nincs.
1: Na, a normálisabb életre?
0: Hát igen.
1: Tehát, hogy barátságosabbak lennénk egymással?
0: Hát miért látsz bármiféle vonást arra vonatkozólag, hogy szar gazdasági, külpolitikai és egyéb helyzetünk ezt a nemzetet összekovácsolná?
1: Hát figyelj, sose lehet azt tudni, hogy mi történik, ami benne van nyilván a levegőben most egy csomó. Tehát ilyenkor én inkább azt látom, hogy annyi minden történhetne. Én nem az vagyok az, aki azt mondja, hogy itt a vége, itt a vége, itt a vége. Vagy azt sem mondom, hogy azt sem gondolom, hogy azt az álmot, hogy te kimész az utcára, és rázod az öklödet, és addig kiabálsz, hogy ők elszaladnak. Tehát ez is furcsa lenne, nem? Ez egy ilyen gyerekes gondolat. Tehát, és akkor tudod magadról...
0: De érted, hogy ez a gyerekes gondolat, a forradalom alapgondolata?
1: Igen,
0: amikor egyáltalán nem érdekel, hogy nevetséges a mozdulatom, és addig rohanok.
1: A nevetséges mozdulattal semmi baj, meg az ócska rímekkel, nekem ugye az Orbánt akar, hogy vidd az összes haverod, az volt a kedvencem, meg kórusban tudtuk énekelni, hogy a pasik mondták, hogy Orbánt akar, hogy lányok, vidd az összes haverod, ilyen csúlyogatóban. Nem, hanem... De hát szalinkább... Na mindegy.
0: Jó. Nem,
1: én lehetőségeket látok, érted? De sokfélét látok. Az egyik lehetőség az, hogy nem történik semmi. Ez azért nem valószínű, valami
0: ez
1: történik.
0: Ez nagyon kicsi az esélye.
1: Igen. Mondjuk a másik lehetőség az, hogy egyszer csak akkorára nő a düh az emberekbe, mert egyszer csak tényleg olyan vérlázító düh, hogy meg is fogják a követ. Az mennyire gáz lesz, mikor követ fognak, és nem csak az elsősorban...
0: Ebben némi csepeli hangot hallok, mert
1: görög hangot halljál, mert ha láttad a görög televízióban azt az elmúlt hány évet, a szilveszter félig görög, tehát követtük az eseményeket. Tehát... Egyszerűen fiatal emberek vették maguknak a fáradtságot, és nem tetszésüket úgy fejezték ki, ami jaj, de nagyon nem piszi, sőt, nem is békés forradalom. Hát ha már itt forradalmat üvöltünk, hogy
0: forradalmat.
1: Senki nem akar forradalmat, mert a forradalom elvesztette a vonzását. Tehát,
0: igen,
1: hogy,
0: az ártatlanságát, igen.
1: Lehet, igen, Gyurika. Hát a forradalom után mi jön? Mindenki ezt kérdezi, nem? De hát a forradalomnak oka lesz majd, nem célja, hogy utána majd legyen valami, hanem sajnos nem, hogy valami nem enged már, gondolom.
0: Nem enged.
2: Én forradalmi dalt azt nem lehet.
3: Ha már megszólaltattam, azt gondolom, hogy Ági fontos dolgokat kérdez.
1: Mint az egyszerű ember, nem vagyok okos
3: van,
1: ehhez.
3: Van lányod, meg fiad?
1: Van egy lányom, és azt gondolom, hogyha neki ez 31 évesen nem téma, akkor hadd ne legyen nekem se téma, én már mindjárt nem sokára meghalunk, mert ugye 60 felé az ember már nyugodtan gondolhatja, hogy túl van azon a feladatkörön, hogy mindig ő legyen a megoldó. Most legyen a lányom a megoldó. De tudom, mire gondolsz, hogy felelősséget...
3: Sős problémával érzem, hogy 43 éves vagyok, és nincs gyerekem, de nem is toltam ki senkit a frontra. Majd, ha te azt a szülőt, aki megengedi, hogy a gyerekét frontra kivigyek, azt gondolom, hogy ez a legimmorálisabb.
0: Manapság olyan anyákat látok, akik a gyerekeiket plastikkal tolják ki
1: a harcvezőre. Ez az egyik véglet, igen. Ne a másik pedig, gondolj vissza, hogy évszázadokon keresztül, de hát évezredeken keresztül a paraszt ember megszülte a kölykeit, és mindenki tudta, hogy mikor a fiúk fölnőnek, akkor azok mennek a folyamatos háborúkba. Mind ez volt, meg hogy dolgozzanak békeidőben, hogy legyen mit aprítani majd másnak a tejbe. Tehát úgy mondod, most az anyák elengedték, az apám az 7 gyerekes családból volt, és a frontot megjárták a testvérei és az édesapja, és nem úgy engedték el, hogy jaj, de jó, hogy elmész. Nem sírtak az anyák. Tehát így viszonyul a szülő nyilván a háborúhoz, de talán eljön az ellenérzés a háborúval kapcsolatban egy fiatalabb csapatban, amelyik fölülírja az összes politikát.

0: politikai érdeket, és azt mondja, hogy nem szülünk több gyereket. Nagyon nagy csapás lesz majd az a hatalomra.
1: De ez szép.
0: A Gyurika is ezzel kezdte igazából, hogy ugye neki nincs gyereke, de nem is...
2: Nem szülünk, hanem nem csinálunk több gyereket.
0: Hát ti fiúk csináltok, mi meg lányok megszüljük őket, szabocsikat. Tehát én nem csináltam a gyereket, nem szültem,
1: a Bence, de apukája
0: tényleg csinálta.
1: Mert statisztikailag kimutatható, hogy a modern háborúban sokkal kevesebb katona hal meg, mint civil. Vagyis, ha háborúban a legnagyobb túlélési esélyed, akkor van, ha katona vagy.
0: Jézus Krisztus!
1: Sajnálom!
0: Ez mi egy életösztön?
1: Ezek statisztikák.
2: Ezt kimutották.
1: Igen.
2: Az, hogy te túlélve ezt a esemes
1: szörnyű.
2: Saját kézből tudom, hogy így
3: mondjam. Statisztikailag.
2: Nem statisztikailag, saját kézből.
1: Vagyis a háborút a szegények és a nép ellen viselik minden esetben.
2: És mindig létrehoznak koncentrációs táborokat, ahol mi kedvükre ölik az embereket, vagy nálam is folyamatosan volt fegyver, és bármikor bárkit.
1: És nem írtották ki egyetlen népcsoportot se?
2: A több népcsoportot.
1: Kellett volna, és egyet se írtották ki.
2: Nem, ez azért... De kicsi voltam, de tényleg, amit megerősítettél, azt kell mondani minden hallgatónak, vagy aki hallgatja a műsort, hogy mindenképpen vigye el, vagyis küldje el a fiát katonának, mert minimális az esély, hogy te meghalj.
1: Igen. Ez olyan rossz szenz, de tényleg.
2: Még meséltek valamit?
0: Igen.
2: Hogy én voltam az illetékesebb a bataljon, az mondjuk zászlóval csinált, vagy ezredet, nem tudom, úgyhogy én
0: tiéd volt a zászlóalj, te voltál főnök?
2: Nem, én voltam főnök, aki eltemette őket ezen főnök. 24 ember mondjuk, és mind különböző helyekre kellett
0: fülni. Hát ez nagyon durva.
2: Miért lenne ez durva?
0: Nem tudom nekem az, de biztos azért mondod.
2: De többet ilyet nem akarok látni semmit.
0: Akkor durva?
2: Persze, hogy durva.
1: A háború az durva.
2: De most képzeld el azt, ami ma itt a szomszédban, mert úgysem, mintha semmit nem tudnánk róla.
1: Ugyanezt csináltuk a délszláv háborúban, és én tudom, hogy mit a nagyon messze lett volna. Igen, Ukrajna is nagyon messze.
2: Mondom, a szobatársnőm, aki tudós, tehát doktor, nem mondom a nevét, oké? Ő pontosan tudja, vagyis ő megerősítette, hogy körülbelül 50 ezer ember halt már meg.
1: Tudom, ezt mondja a német titkosszolgálat is.
0: Hát 50 ezer ember.
2: Jó, csak nem a német titkosszolgálaton dolgozik, és én azt mondtam, hogy ez szörnyű lesz, mert a jugoszláv háborúban is az elsőben kb. Átlag, ugye, 50 ezer halt meg.
0: És tényleg föl...
2: Ezt tudod, mennyi lesz?
0: És tényleg...
2: Nagyon, kibaszott sok.
0: Tényleg fölkelt az emberekbe az a vágy, hogy egy másik népcsoport, vagy tehát, hogy a bosnyákoknak a vagy a szerbeknek, a bosnyák, tehát hogy az emberekben, a lakosokban fölkelt az a vágy, hogy őket azért öljék meg, mert azok, akik olyan nemzetiségűek.
2: De
0: ilyen van.
2: Ukrajnában biztos vagy benne, hogy orosz és egyrészt ukrán speciális esélyek dövik egymást, ugyanúgy biztos vagyok benne, hogy amikor minket én nem voltam pont ott, de Vukovárig vittek, akkor ezek a speciális népírtó városi hagyjáratok, ezek teljesen ki vannak találva, és ott ölni kell. Hát. És nincs, tehát a katonának egyszerűen menned kell előre, mert különben hátba.
0: De a Putyin azt nem teheti meg, mint a Milosevic, tehát hogy ő annál nagyobb felelőssége van. Mert valahogy mégiscsak világról szóló.
1: Ez a mondat.
0: Mert világról szólóba.
4: De hivatalosan semmi köze a szakadárokhoz. Hát hivatalosan, hát mert így kezd meg...
1: Gyerekek, lelőttek egy polgári gépet, a botrány már megtörtént rég.
4: Azt mondja, hogy nem támogatom őket, ugyan, mert hát nem, hát az ő dolguk. És akkor szépen hátra megy. Ez az ilyen kén is vagyok, benn is vagyok. Semmit nem lehet vele kezdeni. Én tudom, túl sokat. Aláírták a tűzszünetet, miért csak vasárnap lép életbe? És akkor ezért meg lövik a városokat, meghal, nem tudom.
0: És ez, erre mi a válasz, amit te most itt mondod, a kérdéseket, te tudod a választ, hogy miért csak most lép életbe a tűz?
4: Bár tudnám, de beszéltem.
0: Ja, értem. Ja, azt hittem, hogy úgy kérdett, hogy nem tudom el. Ja, nem
4: igen,
0: tudom
4: igen,
0: én sem.
4: Maga a válasz azért nem hangzott, tehát ez is valami. Ugye ez volt a konklúzió, hogy hát kicsit tűzszünet, hát ez is valami. Hát legalább úgy álltam fel,
5: azt mondta, hogy stratégiai érdekek vannak mögötte mindig részéről.
1: Tök mindegy, hogy van-e tűzszünet, vagy nincs.
5: Időt akar nyerni mindenki.
0: De mire akarnak időt nyerni?
5: Hát mondjuk a görög helyzetre, hogy az hogy lesz, Putyinnak nem tudom, hogy alakul a gazdasági helyzete, Ukránoknak nem tudom mire. Tehát mindenki időt akar nyerni, ez mindenki úgy ideglenesen megfogja fel az egész békefolyamatot.
0: Jézus Mária, ezt nem értem, hogy időt akar nyerni, hát akkor mit akarnak elkerülni a háborút, ugye?
4: Belegondolsz, nem, én ezen kattam.
5: Nem gondolom, hogy háborút akarnak elkerülni.
1: Nem akarják, szerintem
0: se. Hogy
4: ez milyen dolog, hogy kötnek egy megállapodást, és azt mondják, hogy majd 3 nap múlva.
5: De nem, már újra, de már felborult a megállapodás.
1: De gyerekek, nincs a tűzszünetek jelentősége, mert Mariupolban vannak úgynevezett szabad felkelő egységek. És amikor az ukrán hadsereg megegyezik a szakadárok, hogy tűzszünet van, az a tűzszünet nem fog vonatkozik a felkelő hadseregekre. Tehát lényegében soha nincs tűzszünet.
0: És akkor nálunk is lesznek felkelő egységek?
1: Majd
0: szabad.
1: Nálunk is lesz a Tonkertféle felkelő egység, meg fogja támadni a Misetics Bálint féle gépuska fészket.
0: Az egy science fiction volt most, tehát ez egy nem létező dolog.
1: Két fiatal magyar politikust mondtam, akik majd egy év múlva
0: összemérik az erejüket?
1: Hát a polgárháborúban valószínűleg a Tomcat más oldalon lesz, mint a Misetics Bálint, ez szinte biztos.
0: A Duna másik oldalán.
1: A Duna másik oldalán.
0: A parittyával, nem?
1: Hát nem tudom, hát már figyeljetek, a kijevi forradalom is tele volt avval a zavaros semmit nem tudással, ami mi hozzánk is elért akkor, amikor az internet tüntetők és a Fradi tábor összecsúszott a Fidesz Lendvai Székház háza előtt. Össze fog itt keveredni, hát gondolom, most beszélgetünk, de azért, ha elzavarjuk a Viktort, akkor biztos, hogy beszopjuk a Jobbikot.
0: Nem tudjuk elzavarni a Viktort, tehát mitől ijedjen meg, hát
1: tudom,
0: nem állunk ott hónapokon. De nem az, hát gondolj bele, hogy mikor a Gyurcsányt volt valakinek kedve elzavarni, és úgy látszott, hogy azért sokaknak van kedvük, azért hónapokig tartó ácsorgás volt, tehát minden nap mentek, vagy ott is voltak mindig. Hát ne haragudj, arra már mozdíthatja a fülebotját valaki, de erre most, hogy havonta egyszer van egy kisebb-nagyobb szabású tüntetés, hát legyen.
1: Jó, jó.
0: Írja meg az összes újság. A világon mindenhol, és mi történik? Hát ha ezek szerint még az Angela Merkel és a Putyin és a nem tudom ki mindannyian az időt húzzák, hát ahhoz képest az, hogy az Orbán a fülebotját sem mozdítja ránk.
1: Igen. Jól fog ebből kijönni. Ja, mi szegény civilek. Elsíratsz minket egy utolsó dalban?
0: De én nem gondolom, hogy mi szegény civilek vagyunk. Mi azért állunk nagyon jól, mert...
2: Tavaly is voltam Norvégiában, tavaly előtt is.
0: De voltál?
2: De nem... Azért egy barátom
5: meghívott. Olajhalászt
1: lett. Azt hittem, hogy a Brevnyék emléktúrán vettél.
2: Nem. Szegény... Szerencsétlen barátaim ott dolgoznak sok pénzért.
0: Jó, hát én úgy gondoltam, hogy azért nem vagyunk szegény civilek, mert ennél jobb dolgunk soha nem lesz civilként, mint hogy átélhetjük a közösségnek a létrejöttét. Ez sajnálatos, hogy emiatt tudott megtörténni, hogy lett ez a négy év, vagy az ötödik évben vagyunk, de én szerintem ennyire aktív a közösségi civil élet politizálását soha nem volt. Tehát 89-5 máshogy volt, de az elég aktív volt, de ez a hatalmas szabadság, amivel élni tudsz, tehát átélheted azt, hogy kimész az utcára, és megmutatod azt, hogy neked valami nem tetszik. Lehet, hogy valakik ezért hülyének néznek, lehet, hogy van, aki azt mondja,
1: jó, igazad van,
0: hogy
1: ez
0: na
1: is,
0: már
1: ez
0: megint
1: az
0: megy az utcára, szakmányba megy, és akkor mi van?
1: Jó.
0: Vannak, akik úgy gondolják, és megtehetik. Tehát annyi élmény ért szerintem minket, az borzasztó, hogy mindeközben, míg mi elkezdtük élvezni a civil aktivitásainkat, azt, hogy tényleg megszólalunk, ellenállunk, aközben olyan iszonyatos háború kezdődött itt el mellettünk, hogy nem sokáig mondhatjuk azt, hogy mi a szabadság téren mindent megtettünk, sőt, megteszünk, sőt, nem adjuk abba, mert ez tényleg olyan, mint hogyha anyámat valahol kínoznák, jó nagyanyám, vagy nagynénémet, és közben mi vacsoráznánk otthon.
2: 6 perccel lamentálsz, mi az ötletet, hogy ezeket az embereket, hogy lehetnek kimenteni?
0: Hát az, hogy az empátiát mi ébreszti föl a társadalomban, az egyénben, az mindenkinél változó, és mivel ugye az egyénekben van a társadalom, de hogy egy ilyen közös empátia ébreszthető-e, én sajnos azt gondolom, hogy amíg nincs veszélybe a mi életünk is, nem tudom, vagy ez baromság.
2: Te leszarad.
1: Igen, igen.
0: Miért
1: nem.
0: Rólam beszélsz? Én azt mondom, hogy addig én így leszarom? Miért te mit is csinálsz? De csak tényleg, most hirtelen fölkaptam a fejem,
6: hogy... csak általános aranynak használta azt, hogy te.
0: Tehát, hogy
4: addig mindenki.
0: Addig mindenki leszarja?
1: Igen.
0: Én azt gondolom, hogyha...
1: Szörnyű, de igen.
0: Te kint vagy az utcán, mindig oda kötözted magad, égeted, gyújtod magad, hogy fölfigyeljen a világ a problémára? Nem, mert te is úgy gondolod, hogy nem mész el, akármeddig én sem. Te egy olyan helyen dolgozol, ahol, mint kiderül, tudtok segíteni, vagy ez az egyik cél. De van egy ilyen projekt, hogy kimenteni a behívók elől fiatal embereket.
2: Nem, ez projekt nincsen.
1: Csak szeretnék.
0: Ja, ez csak egy vágyálom. Tehát azért már
1: fogtam. Dehogy van ilyen. Ja.
0: Ez lehetetlen teljesen.
2: A törvényelmenes, hogy most
0: te... Igen, igen, igen. Tehát, hogy...
2: Csak arról van szó, hogy ott van egy csomó ukrajnai magyar fiatal, akik biztosan nem akarnak.
0: Miért az ukrajnai-ukrán fiatalok se akarnak?
1: Igen, igen, igen.
0: És most miért hangsúlyozott?
1: Jó, mert a magyarokat számon tartjuk, érted?
0: Az egy dolog, de itt sokkal több, nagyobb dologról van szó, nem arról, hogy a magyarok vannak veszélybe, hanem egy háború van, ahol mindenki veszélybe van, az ukrán gyerek.
1: Mi is veszélybe miatt.
0: Nem vagyunk annyira veszélybe, hogy átérezzük azt az ukrán anyát, akivel tudjuk, mi történik.
5: Mi a különbség között, hogy Magyarországon bizonyos érdekcsoportok csak akkor kezdenek őzöngen, amikor őket konkrétan egy hátrányos érje intézkedés. Amíg nem ír általánosan, hogy mindenki támogat mindent. Ugyanez a részvételség.
0: De nem érdekcsoportokra kell gondolni, hanem egy-egy emberre.
5: Mondok egy például, egy kollégám, nem tudom, nagy Fidesz vagyunk, de hogyha megvonják a nyugdíját, akkor már utálja a rendszert. Na ugyanez, amíg nem érjezi a saját bőrén, addig nem csinál senki semmi.
0: Ilyenek az emberek. Ilyenek is.
1: Igen.
0: Na hát más sokfélék vagyunk, hogy a félelem egyszer majd összekovácsol-e minket, mikor már a mi házainkba mennek bele a rakéták, tehát ezt nem tudom.
5: Nem hiszem.
0: De nem hiszed.
5: Tudunk, jöttek a törökök, mi történt?
0: Hát akkor ezt a Gyurika most akkor úgy értelmez, hogy valóban leszarjuk.
5: Hát a magyarok sose fogtak össze, sem az tatárjáráskor, sem a török.
1: Ne legyenek illúzióink.
0: Nekem nincs illúzióm, én próbáltam megérteni, hogy most arról van ez szó, hogy mi tétlenül nézzük. És akkor mondjuk,
5: te nem, mert te
0: igen. Valamiért jó, te nem.
2: Jó, valamennyivel több információ van, de...
0: Na, de te tétlenül nézed? Nem, itt vagy a rádióban, és elmondod, ez oké.
2: Nem vagy a rádióban, egyébként mindegy, oké.
0: Hát lehet, hogy máshol is vagy, de itt biztos vagy, amit most mondasz, azt meghallja egy csomó ember, és tök jó, hogy mondtad, tehát nagyobb a baj.
2: Csak, hogy ez... Hihetetlen. Ez kvázi más harmadik világháború, hogy a világháború ezt elveszte. Nagyon súlyos probléma, ami szerintem nem úgy fog véget érni, hogy minket nem fog érinteni. Ezt lehet, hogy én kvázi fiatalok vagyok.
0: Okay. Több időd van, igen.
2: És akkor mit csinálok? Megint fogom a puskát, azt rohangálok össze-vissza. Én nem akarok rohangálni.
0: Hát gondolom, hogy van az a verzió, hogy a társadalom rákényszeríti a politikusokat arra, hogy a békés út felé menjenek. Nem tudom, hogy van-e ilyen. De Amerikában ugye volt, persze tudjuk, hogy minden akkor összeáll, de figyelj, hogyha az idealizmust kivesszük az egész működésbe. És te mi vagy? Miért nem vagy idealista?
2: Én liberális vagyok.
0: Az idealista egy nagyobb halmaz, basszus.
1: Én arra gondoltam, hogy így kedvelem ezt az Obamát. Jól néz ki, jó feje van, meg fekete a csávú. Figyelj, ha ez eladja Amerikából Ukrajnának a fegyvereket, ez a barom belőli a Kelet-Európát.
0: Az Obama adja el a fegyvereket?
1: Obama azt akarja, Merkel nem akarja, de Obama, nem viccelek, lehetőséget lát amerikai fegyver eladásra Ukrajnának. Ahogy megjelent a hír, észtek lettek litának, ők nagyon értem, mert nekik nagyon rossz tapasztalatok van, azonnak elkezdték vásárolgatni ez a váron indírható Carl Gustav nevű páncélkörű. Szerinted ilyeneket ki tudok én találni és a saját fejemből?
0: Nem, láttam egy olyan filmet egyik tévécsatornán. Vannak ilyen nagyon profi vizék.
1: De hát azért lássuk bele, mesélő. Hogy a háború az mindig pénz, ez minden szempontból pénz. És figyelj, ha csak az ukránok pusztulnak bele, az nem olyan nagy baj.
0: Hogy csak, ezt nem értem.
1: Tehát ha nem válság van igazából, hanem a háború, a folyamatos, totális háború, tulajdonképpen mindig is jól jött a világnak a háború. A háború intézményének a fenntartása. Figyelj, alig tudsz mondani olyan évet, amikor nem volt háború, sőt nem tudsz olyan évet mondani, nincs amikor nem volt háború, igen. Tehát azt lehet mondani, hogy a Mariupolnak a lényege, hogy nem is terjed ki, örökös zárvány.
2: Bakás, te ezt nem volt háborúban, ez nem így működik. Amikor kimész a lövészárokban, nagyon kevés lőszert kapsz, pont azért, hogy előbb inkább megöljenek, és van egy indok.
1: Igen, persze, föláldozzák a katonaságot, a civil lakosságot.
2: Mindent föláldoznak, de akkor most...
0: De ő ezt elrémisztésiből mondja, nem azért, mert tehát ő arról beszél, hogy ez van. Mindegy, hogy egy nép eltűnik, nem tűnik el.
1: Az ukrán reguláris hadsereg.
2: Jó, de a kosmában...
1: Egy város.
2: Hányan vagyunk?
1: Nem tud felszabadítani.
2: 80. Hányan voltunk háborúban?
0: Egy. Te.
1: Igen, kétszer vittek el katonának, az nem háború, de hát képzeld, akkor átszopadtak, hogy engem 28 évesen is elvittek. Annyira utált a rendszer, hogy kétszer vittek el katonának.
0: De leszereltek,
1: mert azt mondták, hogy méltatlan vagyok a katonai címviselésére, a családban katonatisztek vannak. Csak mondom nektek, hogy nem a válság fenntartása lehet érdeke Putyinnak.
0: Is?
1: Igen.
0: De másnak is?
1: És Obamának is, a többieknek is, igen.
0: S a többi, hát figyelj.
2: Is, nekem is érdekem.
0: Nem vagyunk ennek a dolognak a szakértő. Én biztos, hogy nem olvastam eleget erről.
1: Azt mondja, az egész kérdés megoldódna, hogyha Ukrajna a NATO része lenne, és ez valóban így van.
0: Tehát semmi esélyünk arra, hogy...
2: Csak a fele lesz NATO.
0: Arra semmi esély nincs, hogy amit a Gyuri is mondott, hogy egyfajta ilyen, tehát, hogy nem várjuk meg, amíg elviszik ők. Tehát, hogy egy ilyen társadalmi mentőakció ilyen létezhetne?
1: Szabad csapatok vannak, saját maguk esküdnek föl, nincs külső erőszak rajtuk.
2: De létezhetne, de a magyar társadalom odáig süllyedt, ezt röven, hogy őt, azt, hogy Kárpátai magyarok, amíg van, nem...
1: Az nem érdekli, az érthető, az nem érdekli. Nem is érdekelte soha.
2: Összeviszem azt mondja, hogy 200 000 vannak, vagy
1: ez nem,
2: ez nem is igaz. Azt a, 10 ezer fiatalt ki lehetem menteni, hogy ne kelljen neki elmenni. De erre képtelenek vagyunk, mint egy...
0: De ez egy politikai akarat kéne, hogy legyen, hát, hogy Orbán Viktor... Ne, hát akkor hogy?
2: Papírok. Magyarán...
1: Tehát, figyelj, azt mondja Viktor,
2: magyar nemzet...
1: átolok egy kis lét neked, figyelj, zsé, de mit válj a magyarokat katonának, zsé.
0: Ilyen nincs.
1: De mi a politikában? Hát üzletelgetnek, amikor politizálnak, hát nem csak, ne viccelj.
0: Ezek találgatások.
2: Nem.
1: Dehogy találgatások. Itt volt a Merkel, kérlek szépen, már Merkel látogatás előtt 3 héttel megjelent a Heti Válasz hátsó lapján egy német helikopter. Csodálkoztam, mert engem érdekelnek a helikopterek, de mi a fasz keres a helikoptera? És vettünk 30-at most. Tökom.
0: Erre az alkalomra?
1: Hát most múlt héten vettünk 30 helikoptert.
0: Ennek apropóján.
1: Hát nem, ez nyilván együtt mennek ezek a dolgok. Tehát a politika és a gazdaság az együtt megy, hát a Szijjártó ugye elvileg ennek a fantasztikus, hogy őt találták ki, de ugye ő ennek a megtestesítője, ahol gazdaságpolitika érvényesül a külpolitika helyett.
0: Na, hát nem? Még ez is van, de most még egy kérdést akartam mondani, hogy...
1: Abszolút a putyini rendszerhez igazodik ez.
0: Oké, de hogy katonaságra szántakat kimentenénk, de a családjaikat ott hagynánk, akik ugye
1: civilként még nagyobb... Igen, mert nem a családjaik vannak veszélyben, hanem a fronton lévő gyerekek. Hát tényleg nem ők a családok.
0: Most ott tűnt, hogy már nagyon...
4: behívják őket, tehát akkor az apáknak is menni.
0: De civil lakosság is meghalt, nem? Hát pont arról beszéltetek.
1: Mindig több hal meg, civil az.
0: De akkor őket is ki kéne menteni, hogy ők se halljanak meg.
1: Nem fognak senkit kimenteni, ne idegesítsél már.
0: De nincs ilyen, hogy kimentés, hát békét kell létrehozni.
5: Nem revíziót akarnak?
0: De miért? A gyerekek miért maradjanak ott? Miért csak a fiatal katona jelölteket mentjük ki, mert ne haragudj?
2: Régi probléma.
0: Hát erről van szó, hogy nem kell ilyen álszentnek lenni.
2: Tehát,
0: szerintem
2: maradjon békét... ott, akkor is halljon meg.
0: Viszont a családja az biztos,
5: nem
0: hogy maradjon
5: ott, ez a kérdés.
0: És halljon
5: nem,
0: meg, nem?
5: Nem. És a revízió...
0: Az apja meg az anyja, az
5: már.
0: Tudja, hogy maradjonak.
4: Nem. Szerintem inkább mi ne kombináljunk, mert éppen
0: én szerintem is.
5: A revízió is lehet, határrevízió is lehet, és akkor az egészet oda csatolják. Az is egy forgatókönyv, mert csak forgatókönyvek vannak.
0: Ha mindenkinek békét akarsz, akkor békét kell kötni.
5: Senki nem akar, akar békét.
0: Ha folyamatos menekülésre kényszerít... Na mindegy, de igazad van, akik most per pillanat meg kell őket menteni, azokat meg kell gyorsan menteni.
1: Jó. Majdnem olyanok vagyok, mint egy ilyen polgári társaság, aki rajong a pacifista elvekért.
2: Mit volt ez a nem pacifizmus, hanem az,
1: ki kell menteni, akik veszélyben vannak.
2: Aki veszélyben van, az egyszerűen meg kell oldani.
0: Csak nem csak a katona van veszélyben, hanem az anyja, az apja, a gyereke, a testvére.
2: És milyen, hogyha valakit Ungváról elvisznek a Donyeszki.
0: Értem.
5: Ha nincs rá politikai szándék, akkor mit?
1: Mit fogsz énekelni,
5: ne érdekesítsetek már. Putyin, Orbán.
1: Nekem mert tudjátok, mi nem tetszik. Az na, egész világot nem zavarja, hogy a pecsmergák háborúznak az ISIS államban.
5: De onnantól, hogy nem zavarja.
0: Hogy nem?
1: Az, hogy pont az, hogy kurdok harcolnak, akinek még országuk, államuk sincsen az ISIS
5: államban.
1: Abszolút
5: van, szijelentés, ez a hír. Nem Ukrajna hír.
1: Miért nincs ott az a úgynevezett Navy SEAL kommandó, meg a Delta Force kommandó, meg a Rangers kommandó, annyi nevet adnak az összes speciális alakulataiknak, és tényleg a pecsmergákkal vívatják ki ezt a háborút.
5: Azért, mert le van kötelező Szíriának.
1: Miért? Mit követtek el a kurdok, hogy tényleg ennyit kelljen szopniuk életük során?
0: Nem azért szopnak, mert ők valamit elkövettek, hanem mert valakit szopatni akarnak valakit.
5: Nem, egyik se igaz. Amerikának nagyon sokféle érdeke van, és sokféle egyességük van. Egyik nem jó, csak lavírozik az
1: egy különböző. És most kötötte meg a kurdokkal az egyességet, és ez az egyesség, hogy katonailag fogja finanszírozni a pecsmergákat.
4: Pecsmergákat.
1: Valóban van valami gonosz Amerikában. Lássuk be, hisz.
0: De kiben nincs amúgy.
5: Van olyan hatalom, benne nincs gonosz?
1: Hát az Al-Qaidához azért némi közel, mégiscsak volt a Bush családnak, azért mondhatjuk, hogy van valami gonosz, hogy a saját...
0: Ezek tények?
2: Igen. Ez a tények.
1: Kishegyesen is tény, hogy a Bush család a szaudarábiai hercegi családdal együtt üzletelt. ez meg Osama Bin Laden családra volt. Szeptember 11-én repítették ki, egyetlen gép repült föl, és az a Bin Laden család tagjait vitte Szaúd-Arábiába. Szörnyű tények. Inkább zenéjünk. És ezért mondom, hogy gondoljatok a pecsmergákra, magyarok.
5: Gondoljatok bármilyen elnyomó
1: csoportra. Értünk is, harcolnak.
5: De én nem ez minden, mindig az, hogy most a sajtó mit kap fel, milyen, azért hány háború van a világon.
1: Én meg direkt ma a kurdokkal akartam együtt érezni, ne haragudj.
5: Én meg a világ összes elnyomott kisebbségéről.
1: Jó, te győztél.
5: Tehát ezt, hogy most kiemelni pecsmergát, vagy ukránokat, vagy Afrikában nem tudom hány, melyik országot.
1: Nincs semmi értelme.
0: Na jó, de az együttérzésedben meddig mész el? Kimész el tüntetni majd? Szervezel egy tüntetést?
5: Nem az a késő, hogy kimegyek,
0: de az, hogy... De.
5: Az egy megint más késő, meddig mit teszek, de az, hogy most kiemelem azt, hogy...
0: Jó, értem.
5: Megkülönöztetem az ukránokat jobban, mint a pesmergákat, vagy jobban, mint ezért, és az, hogy különleg érdekek mentén, meg sajtóviszony mentén, az...
0: Ezt megértettem.
1: Nem tudom.
0: És akkor mit játszunk?
5: Azt a háborús dalt.
1: Ez egy szerelmes dal. Háborús szerelmes dal.
0: Van benne háború.
1: Tudtuk.

0: No, ez tök jó volt, játsszuk még el a májvét, és akkor lefejeztük a zenés műsort, jó? Egy picit recseg, azt halljátok? Mindegy. Hát majdnem. A májvét.
1: Meg a te akaratod, mert egyébként úgy van, hogy a dalban a vágyai teljesülnek. Rettenetesen veszélyes helyzet. Ha jól értettem a szöveget, egy-kettő, a nők azok, akik azt mondják, hogy előre közli, hogy szeretné látni a szemembe a zöld fényt, na igen. Innentől színné szoronghatom magam, hogy ott lesz-e az a fény.
0: Vagy ott van, vagy nincs.
1: Tudom, azért mondom, hogy szénnél szoroghatom magam. Közli előre, igen, a csillag homlokzatot, hogy...
2: Tudom, csak Ibram feltette a kérdést, esetleg a ma háború van, holnap béke kezdető.
0: Hát legfeljebb nem én vagyok ott. Hát eljátszhatjuk a háború van, holnap békét.
3: Most persze.
0: De a májvét mindenképp el kell játszanunk, játszani. Sajnos.
1: Játszhatunk.
0: Ez küldetésünk egyik része.

miért vagy itt, mire jutottál, minek éltél. Volt néhány rossz napod, azt kaptad csak, amit nem kértél. Ígértek fűt, ígértek fát, ha fújt a szél, mégis te fáztál. És most hiába sírsz, hogy rosszul jártál, úgy a föld nem mozdul meg, úgy a hegyek nem omlanak meg. Miért maradjon itt kölkövön, miért ne jöjjön víz azon? Tedd észre már, itt az idő, amire vártál. Ó, ne, de itt hogy jó, a télapó, mert nem hoz bombát, nem vagy már kisfiú, hogy bekap minden, minden sarki szondát. Most nincs vakáció, nincs tábortűz, és nincs vadászat. Itt vagy, és itt leszel, és nincs bocsánat. Szerelmem vár, miért futnál el, miért remegsz, csak fel a fej. Nem kérdés most, te vagy a jó, te kell lesz már, tiéd a szó.

0: Ezután már nem kell a háborúba, van a béke. Nem, mert most ezt így...
1: Egyetértek.
0: Ó, köszönjük.
2: Ez ja, ez jó volt. Én apokalipszis hívő vagyok, és jól esett. Ja. Hadd pusztuljon az egész, igen. Van benne valami.
0: De hát ez pont arról szólt, hogy nem tudom, kell, hogy feltétlenül
2: a nemben ott az állítás, igen. Ja.
0: Ja, jó, de hát valójában lehetséges, hogy az ember azért rombol maga körül le mindent, mert nincsenek megoldásai, és akkor tulajdonképpen...
2: De még arra sincsenek megoldásai, hogy hogy kerülj el a háborút, amiről van saját valódi tapasztalata, még arra se képes.
0: Vagy hogy ne verje orba a csaját, vagy és vagy így igen, tovább. Igen, igen, szóval igen, igen, elég sok mindenre igen, nem vagyunk képesek. És akkor most vége? Köszönjük szépen!
2: Hát lényegében igen, csak két még szomorkodok ezen, hogy az ember is teljesen depressziós vagyok, ezen, de ez nem szerencsés magatartás, mert igen. Figyelj, néha arra gondolok, hogy soha nem voltak ilyen érdekes állami vezetők, mint most vannak a világban. Fantasztikusan érdekes. Tehát van pozitív jelek is.
0: Nagymamám a Nasszert szerette, nagyon oda ment a tévéhez, és megpuszilta, amikor Nasszer megjelent a képernyőn, és odaszaladt.
2: Arafat. Igen. Azért gondoljatok, elfelejtjük már szép lassan Arafatot. Ja.
0: Na, akkor valami jó kis zene, nem? Vagy mi? Valami vidítós.
2: Jó, hát várjál, most nyomtál egy koncertet. Gandhi, itt, mindjárt nyomnak, itt a fiatalok tele vannak zenével. Nyomjál egy kis zenét.
0: Te már mész el, Ferkó?

Vadaskerti úttól a Kálvin térig. Előbb az 56-oson, aztán a 63-ason viszem álmos rossz kedvemet, keresztül a félvároson. A Vadaskerti úttól a Kálvin térig 3/4 óra hosszat. Most folytatom tegnapi töprengésemet, ahogy majd holnap a mait. Mellettem elkésett diák toporog, batyúik felett trónoló solymári kofák, maguk felett diskurzusát, zajos pletykáit hallhatom. Előbb az 56-oson, aztán a 63-ason. Lőrincen, Kispesten, Budán, angyalföldön zötyög velem, csak visz a villamos, keresztül a fél életen. Arcok cserélődnek, falak, iskola, műhely, hivatal, de az út változatlan az örök egyforma kocsival. 36 éve utazom, megőszült közben a gyerek, gyűjteménye sincs már, csupán a megtett kilométerek. Ha számolnám, kijönne tán 150 vagy 200 ezer. Akárhány világutazó beérhetné már ennyivel. Előbb az 56-oson, aztán a 63-ason hallgatom a világ zaját, az újságot kiolvasom. Ez a világ, a nyomtatott, s amennyi két oldalt az út futásában föl, s eltűnik, s ami a kocsiba szorult, világom a papírba zárt emberiség, az absztrahált élet intézete, ahol tudományos főmunkatárs címen kapom a fizetést, mélázva sorsom humorán, hogy így nevem mellé került a munka meg a tudomány. Esőben mégis a fedél, sötétedésben menedék, fásztomban ez a kis világ lehelte ember melegét. Itt volt találkozom velük, kik lelkem bensőbb zugain tanyáznak már azóta, mint kedves öcséim, húgaim, nevük szerint Anni, Kati, Románka, Ibolya, Piri, Évi, Dicis, Attila és Áron, Tibor, Pista, Feri. Mindőjüket megilleti, hogy ez a néhány rímem is szeresse őket, mielőtt elcsavarognék innen is, előbb az 56-oson, aztán a 63-ason, aztán honnan tudnám hová, a mit tudom én hányason. Indultam ifjan és mohón, a tágvilág, a hír felé. Csak visz a villamos a nyugdíj felé, a sír felé. 36 éve utazom, közben eltűntem nyomtalan. Aki elindul, elveszett, nem őrzök mást, csak nyugtalan, csavargó kedvét, holtomig viselve zárt, fegyelmezett arcom mögött a gyászt azért, aki már sohasem lesz.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

Benjamin László köznapi dolgok igézete. Még azt sem mondtam el, milyen csodás, nagy éjszakán az ezüst szolgás. A hangtalan föld határaira lezúduló csillagnyaka. Még sosem mondtam el a színeket, szürkébe foglalt hét szín íveket. Fehér havat a zöld fenyőgajon, piros kendőt a fekete hajon. Még sohasem soroltam el az ízek mindegyikét. Húzó fanyart az ínynek, maró sósat, viasz sejtekbe szűrt viráglevet, hánytató keserűt. Nem mondtam el az évszakok futását, hogy mély kápráztató a zúzmarás ág. Jázmin virágot tavaszt illatozza, és napernyőjét kinyitja a bodza. Nem mondtam el meg annyi búját, mézét az életnek, mit kuporgat öt érzék, s a szív mélyében születő zenét. A köznapi dolgok igézetét. Köznapok, csupa izgató magánügy. Holdfény, kenyérharc, becsület, madárfügy, viharbőgése. Minden ámulásom az életen csükk, nem az elmulásom. Ki a világgal váltam vala egyé, kívánkozom, s nem engednek közüttjé önvádak, fagypontig süllyedt viták, szidalmak, s görcsös arszprédik. Hogy osztanám a földnek és egeknek sok apró kincseit, az embereknek? Minden élet szolgálat. Ez becsesmény. Törvényem, sorsommal kötött egyesség. Mert fogtam én a siker pilleszárnyát, s nem boldogabb, csak lettem tőle gyávább, s maszattá rondult ujjam a hitból. Mind kínná torzult, ami nem lett kín. Adj élet munkás férfikort, öregkort, s erőt annyit, ha mennem illik egykor, még síremlékem is magam faragja, s ne menjek úgy, hogy lelkemmel haragom.

dobolta, riadolta, szomorú földre. Legalább 100 ifjú bomolt, legalább 100 csillag lehullott, legalább 100 párta omolt. Különös, különös nyár éjszaka volt. Kigyulladt öreg méhesünk, legszebb csikónk a lábát törte. Álmomban élő volt a holt, jó kutyánk burkus elveszett, s mári szolgálónk a néma hirtelen hars nótákat dalolt. Különös, különös nyár éjszaka volt. Csörtettek bátran a senkik, és meglapult az igaz ember, s a kényes rabló is rabolt. Különös, különös nyár éjszaka volt, tudtuk, hogy az ember esendő, s nagyon adós a szeretettel. Hiába, mégis furcsa volt fordulása, élt s volt világnak, csúfolódóbb sose volt a hold, sose volt még kisebb az ember, mint azon az éjszaka volt. Különös, különös nyár éjszaka volt. Az iszonyúság a lelkekre kaján örömmel ráhajolt. Minden emberbe beköltözött minden ősének titkos sorsa, véres, szörnyű lakodalomba részegen indult a gondolat. Az ember büszke legénye, ki íme senki béna volt. Különös, különös nyelvészak. Azt hittem akkor, azt hittem, valamely elhanyagolt Isten életre kap, s halálba visz. És íme mind mostanig itt élek, akként am az éjszaka kivétett, és Isten várón emlékezem egy világot elsüllyesztő rett.

0: Tűz lilium az éjszakában, én nem hiszek a csalogány szavában, én nem hiszek a bölcs emberi rosszban, én nem hiszek az emberi gonoszban. Valami téboly van ebben a nagy nyárban, tűz lilium az éjszakában. Én nem hiszek a csalogány szavában, ősz lepke gördül villany árvaságban, mint ősz csillag az Isten mosolyában. Tűz lilium az éjszakában, zöld bénaság és növény fekete, növény állatok zöld lehelete, egymásból kicsüngő hüllő bánatok, csöndrostok, óriás sziromcafatok, zöld szorongás fölött kanca tüzesség, vérlebenyek, boldog hevesség, lángcimpák, buja vad, csalogányok. Tűz lilium, mondd meg a magányod, tűz lilium az éjszakában, én úgy hiszek az emberi csodában, valami jóban, valami szépben, valami emberi elrendeltetésben. Tűz lilium az éjszakában, hold a diófa zöld zűr zavarában, hold a diófa zöld rendszerében, tűz lilium villanyfény szegélyen. Tűz lilium a földcsillag rimája, zöld tüskés verőnyél kitüremlett szája, árnyék űrből felszökő könyörgés, véres érccel bélelt tigris hörgés, zöld tenyéren tűz nemiség, gyík hónaj sárga, üstökös csóva ver tűz koponyádra, a mindenséget vérzi benagy bárgya, a pokolig hasít suhintása, tűz lilium az éjszakában. Valami téboly van ebben a nagy nyárban, üstökös uszály hömpölyög nehéz szívemre, mint medúzára döglött bálna nyelve, mint óriás polip köteg ernyett csápja, omlik fejemre csipke gomolygása, valami vad angyal sír az éjszakában, szárnyát zuhogtatja egy másik világban, valami vak ördög dobog a vak űrben, kürtök és cimbalmok hamvadnak a bűnben. Világnemző csődör nyerít hívja párját, Isten kék szeméhez rúgdossa patáját, Isten kék szeméből dől a láng verése, megfullaszt az égbolt szikra üvöltése. Felbömböl az égen Gilgámez bikája, nincs akire roncson, nincs aki levágja, szivárvány tűz zsákja, a hold dagadt gombja, rengeteg tűzmicskát az űrbe kiontja. Valami téboly van ebben a nagy nyárban, tűz lilium az éjszakában. Reng a föld, a tenger fölmászik a holdra, fortyogó nyáltömeg, szörnyeteg amőba. Valami téboly van ebben a nagy nyárban, tűz lilium az éjszakában, görcs diófa kő gubanca alatt, lilium tűz az éjbe kihasad, fölötte az álmot kő korszakba fonja, a vén diófa cement laukon csoportja, kő kígyó örvénye, kő izom szövevénye, hajol rád lilium vérmárvány fekéje, több agyarú halkült, bitang bíbor hidra, párduc pettyes nyers hús, nőstény csillagszomja. Gyökérszövetségek, növény melkasok zöld küllői fölött, a vér zokog, tűz lilium az éjszakában, én nem hiszek a csalogány szavában. Zord kezünkre hulló levelek árnya, nagy, mint a sárkány szempillája, én nem hiszek a csalogány szavában. Tűz lilium az éjszakában, mint ravatal gyertya, éber csönddel tüntet, bevilágítja virrasztó szívünket. Az emberiség nem éghet magában, mint tűz lilium az éjszakában.
1: Irodalmi lépegető. Csakis előre.

0: aki kabzsik, pórul jár. Történt egyszer, hogy Harunán Rasidnak, minden igaz hívők fejedelmének, a dicsőséges bagdadi kalifának, sehogy sem jött álom a szemére. Hivatta Dzsafárt, a vezírt, és azt mondta neki: nem bírok aludni, és nem tudom, mit tegyek, hogy elaludjam. Ott volt Maszrur is, a kalifa bizalmas szolgálattevője, és elnevette magát. Mit nevetsz? Kérdezte haragosan a fölséges kalifa. Mi nevetni való van azon, hogy nem jön álom a szemembe? Elment az eszed, vagy talán már arra vetemedsz, hogy csak úgy kineves engem? Maszrur térdre esett. Megcsókolta a kalifa lába előtt a földet, és azt mondta: fölséges uram, Allah nevére esküszöm, nem szándékosan történt.
1: Nem rajtad nevettem, távol legyen tőlem, hanem csak eszembe jutott valami, és nem bírtam megállni nevetés nélkül.
0: Mi jutott eszedbe? Kérdezte a kalifa.
1: Az, hogy tegnap, mikor szolgálatom után a Tigris partján sétálgattam, nagy csődületet láttam, s magam is oda mentem megnézni, mi az. Ott állt egy ember a csődület közepén, bizonyos Ibn el-Karibi, és nevettette a népet. Az emberek úgy kacagtak, hogy majd hanyatt estek.
0: Jól van, mondta a kalifa. Menj és hozd ide azt az embert. Ha már aludni nem tudok, legalább nevetni akarok.
1: Maszrur sietve elment, s addig járt keresztül Kasul Bagdadban, míg rá nem talált Ibn el-Karibira.
0: Amikor megtalálta, így szólt hozzá:
2: a kalifa hivat, azonnal engedelmeskedj a szavának.
0: Hallom, és engedelmeskedem, felelte Ibn el-Karibi. Azzal indult is, de Maszrur visszatartotta.
2: Csak lassan, barátom, mondta neki. Tudnod kell, mit akar a fölséges kalifa tőled. Azt akarja, hogy megnevettesd, és ha megnevetteted, jutalmat fog adni érte.
0: Minthogy pedig én ajánlottalak neki, méltó, hogy én is részesedjem a jutalomból. Egyezzünk meg tehát. Akármit kapsz a kalifától, annak háromnegyede az enyém. Nem, mondta Ibn el-Karibi, a nevettető. Ez így sehogy se jó. Akármit kapok, legyen tiéd a fele. Szó sincs róla, mondta Maszrur.
2: Akkor faképnél hagylak. Nélkülem pedig nem engednek be a palotába.
0: Ha viszont nem jelensz meg a fölséges kalifa hívására, holnap tűvé teszi érted a várost. Elfogad és lecsapatja a fejedet.
1: Rendben van, mondta Ibn el-Karibi.
0: Akármit kapok, egyharmada az enyém, kétharmada a tiéd.
1: Ebben megegyeztek, és ma

Mansur úr elvezette Ibn al-Karibit a fölséges kalifa színe elé, a palotába. A fölséges kalifa, Harun al-Rashid, minden igaz hívők fejedelme, amikor meglátta Ibn al-Karibit a nevettetőt, így szólt hozzá. Nem alhatom. Hát legalább nevetni akarok. Ha megnevettetsz, kapsz 3 marék aranyat. Ha nem, 3-at csapok rád ezzel a bőrzacskóval. Ha sikerül, gondolta Ibn al-Karibi, nyerek 1 marék aranyat. Ha nem sikerül, rám csapnak a bőrzacskóval. És ez igazán nem nagy dolog, kibírtam én már kemény ostorcsapást is, mert azt hitte, üres a zacskó, pedig 4 darab éles kő volt benne. Neki látott hát Ibn al-Karibi a nevettető, hogy megnevettesse Harun al-Rashidot, minden igaz hívők fejedelmét. Mesélt neki mulatságos történeteket, agyafúrt tréfákat, de a kalifa rossz kedvében volt, mert nem tudott aludni, és a sok mesére, tréfára, kalandos történetre még csak el sem mosolyodott. Végül is elunta Ibn al-Karibi fecsegését. Ebből elég volt. Gyere közelebb, hadd osztom ki, amire rászolgáltál. Meglengette a bőrzacskót, Ibn al-Karibi pedig odaállt elé, behúzta a nyakát, és azt gondolta magában, kiállom a 3 csapást, annyi lesz csak, mint egy szúnyogcsípés. Aztán szedem a sátorfámat, s akkor lássam Bagdadot, mikor a hátam közepét. De nyomban el is ordította magát, mert ahogy a kalifa megcsapta az acskóval, az éles kövek úgy oldalba sújtották, hogy majd a bordája kiszakadt. Kínjában tüstént eszébe jutott az egyesség, amit Mansur úrral kötött. Térdre vetette magát a kalifa előtt, és így szólt. Várj egy percet, minden igaz hívők fejedelme, mondani szeretnék valamit. Mit akarsz mondani? Kérdezte a kalifa, és himbálta szép lassan az acskót. Azt szeretném mondani, fölséges uram, nyögte Ibn al-Karibi, hogy ez az, ami nekem járt a jutalomból. A többi azonban, ami ezután következik, már nem engem illet, hanem szolgádat, Mansur úrt. Megegyeztünk ugyanis, hogy akármit kapok tőled, annak 2/3 az övé lesz. És bele kellett mennem az alkuba, mert különben nem vezetett volna eléd, te pedig akkor másnap tűvé tetted volna értem Bagdadot, és lecsapattad volna fejemet a várospiacán. Ezért kérlek, fölséges uram, tarts tiszteletben te is a megegyezést. Egyet már csaptál rám. Ez az enyém volt. A másik 2 osszad Mansur úrnak. A kalifa, ahogy ezt meghallotta, és ahogy Mansur úr savanyú képét meglátta, elkezdett kacagni. Olyan jó ízűen kacagott, hogy egész testében rázkódott tőle. Intett Mansur úrnak. Mansur úr odaállt elé, és az igaz hívők fejedelme rácsapott az acskóval. Mansur úr nagyot nyögött. Ibn al-Karibi pedig azt mondta. Ez volt a 2/3. Következik a 3. A kalifa majd eldőlt nevettében, de azért a 3/3 is keményen kimérte. Aztán 1000-1000 aranyat adott mindkettejüknek, amiért megnevettették. És elbocsátotta őket békességgel, ő maga pedig ágyába vitette magát, mert úgy érezte, a nagy nevetéstől az álom is megkörnyékezte.

0: din semcioul. Ciocostele.
1: Mirtózták el a kutyát. Haragbaba mindenkivel, még a fákkal is. Élek, hogy az utálatos természetével mindent elront.
2: Nem tudom lerázni, mit csináljak. Még innen te ronda állat, te!
3: Hogy? Miért? Mit érted?
2: Mondom, hogy menj innen, nincs rá szükség ez az egész, te!
4: Akkor is innen!
2: Bosszantasz már, nem érted?
3: Nem szólok egy szót sem. Csak messzire jövök utálatok, na! Nem is fogtok látni, csak a közeletekben lehetek.
4: Ne tűrje, kisgazdám, üssön már az orrára botját.
2: Nesze, ez a tiéd! Majd én megtanítalak, hogy gyorsabban fogad szót! Te! Kell még? Nos? Erre mit válaszolsz?
3: Azt válaszolom, hogy szeretlek.
2: Jól van, na. Akkor is elég inni.
0: Nem. Én azt akarom, hogy maradjon. Én mindentől félek, ha nincs itt.
3: Ó, kislány. Jó kislány, szép kislány. Meglelni.
4: Na mindegy.
2: Ne vesztegessük az időt.
4: Fordítsa meg a gyémántot, kisgazdám.
2: Fordítom!
5: Emberek! Oda nézzetek! Emberek! Lehet velük beszélgetni. Vége a némaságnak, vége! Honnan jönnek? Kik ezek? Hársfa! Kik ezek?
6: Ezek gyerekek. Sose láttam őket.
5: Gondolkozz csak, Hársfa! Te ismersz minden embert. Te mindig ott sétikálsz a házaik körül.
6: Mit gondolsz te rólam, nyárfa? Én csak a szerelmeseket ismerem, akik a holdfénynél látogatnak el hozzám. Vagy a sörivók. Azám, ezek még gyerekek.
7: Miféle gyerekek? Valami szegény falusi népség.
5: Jó, gesztenye, persze csak a nagyvárosok körútjain jár újabban.
6: Csönd legyen. A tölgy kilépett palotájából.
7: Úgy látszik, nagyon rossz bőrben van ma este. Nem gondolják, hogy öregszik már? Kész aggasztják.
5: Fenyő azt mondja, 4000 éves.
7: Elég régi módi, azzal a fagyönty koszorúval a fején.
6: Ne bánts! Nézd, milyen szépen leng a szélben fehér szakállal.
5: Zuzmóval és mohával hímzett zöld ruhában lépke.
7: Miközben egyik kezével egy görcsös botra támaszkodik, a másikkal meg egy fiatal tölgyre.
6: Csönd legyen! Akármilyen idős is, a gyerekeket biztosan ismeri.
2: Nézd, Miti! A tölgynél van a kék madár!
0: Adja ide! Gyorsan!
8: Csönd legyen!
4: Vegye le a kalapját, kisgazdám! Megérkezett a tölgy! Ő a fák fejedelme.
9: Ki vagy?
2: Tiltil vagyok! Mikor kaphatom meg a kék madarat?
9: Tiltil? A favágó fia?
2: Igen!
9: Apád sok bajt hozott ránk, csak az én családomban megölte 600 fiamat, 475 nagybátyámat és nagynénémet, 1200 unokatestvéremet, 380 menyemet és 12000 dédunokámat.
2: Nem tudok róla, de biztosan nem kész akarva tette.
9: Mi dolgod itt? És miért szólítottad elő lelkünket?
2: Bocsánatot kérek, hogy megzavartam. A macskától úgy tudom, ön majd megmondja, hol a kék madár.
9: Tudom, hogy a kék madarat keresed. A dolgok és a boldogságnak a nagy titkát. Hogy az emberek még keményebb rabszolgasorba taszítsanak bennük.
2: Dehogy! Bérilin tündér kislányának kell, aki nagyon beteg.
9: Elég. Döntenünk kell, hogy mit tegyünk veletek. De... hol vannak az állatok? Nem vállalhatjuk egyedül a felelősséget?
5: Jönnek az állatok! A nyúl vezeti az állatokat! Itt a ló, az ökör, a tehén, a farkas, a birka, a disztó, a kakas, a kecske, a szamár, a medve!
9: Elég! Figyeljetek, testvéreim! Ez a gyerek itt a kék madarat akarja. A titkot, melyet az élet eredete óta őrzünk. Tudjuk, milyen sorsot mérne ránk az ember, ha övé lenne a titok. A perc súlyos. A gyerekeknek el kell tűnni ők, mielőtt még késő lenne.
2: Nem értem. Ez mit jelent?
10: Jasmine, tölgy, látod a fogaimat?
9: Ez a kutya? Gyergessétek el! Nem tűrhetünk magunk között árulók.
4: Úgy el a kutyát, kis gazdám, és bízzon rám minden.
2: Eredj innen, Tilo!
10: Egyet sem vagyok, de ha szükséged lesz rám, visszajövök!
4: Jobb lenne megkötni, mert a fák megharapszanak.
2: Elvesztettem a pórázát!
4: Itt jön a retkény azokkal a jó erős indáival.
10: Visszajövök, vény, kehes, pudvás, tölgyfacsonk! Visszajövök, te vény gyökér csomó! Azt hiszed, nem tudom, hogy ezt is a macska főz neki? Leszámolok majd vele is. Mit suttogsz te, tigris, te csúszómászok?
4: Mindenki csak sérteget.
2: Retkény! Lenne olyan szíves megkötözni ezt a dühös kutyát?
5: Nem harap?
10: Dehogy harap, sőt, csókot. Gyere csak, no gyere, te gubancot.
2: Szekülj le és fogad szót! Engedd magad megkötözni, te!
10: Te repkény vagy, te borgyulán. Te disznó is tránk, csak kötöz, csak csináld! Nézd ide, nézd, kicsavarja a lábamat!
2: Te akartad! Hallgass és már adjuk szont!
10: Gonoszságot forralnak ellened, vigyázz magadra! Vigyázz! Jaj, jaj, bök a fábok! Jaj!
5: Ezt elintézte!
9: Kössétek a kutyát a nagy gyökeremhez! Aztán majd meglátjuk, hogy mit teszünk vele. Most pedig döntsünk a magunk törvénye szerint, mert ime megadatott nekünk, hogy ítélkezzünk az ember fölött. Nem hiszem, hogy annyi szörnyűséges igazságtalanság után, melyet elszenvedtünk tőle, más lenne az ítéletünk, mint a halál.
2: Mi bajuk, macska? Megkötöztettem a kutyát, most mi bajuk? Mit akarnak tőlünk?
4: Bízzanak csak rám mindent, én intézkedem.
9: Megállapítom tehát, hogy mindannyian egy véleményen vagyunk.
6: Csak lassan, lassan. Miért kell azonnal végső eszközökhöz nyúlni? Még nagyon fiatal. Elég volna, ha bezárnánk őket egy oduba.
9: A hársfa mézes szavára nem adunk. Hite hagyott a hárs.
6: Áruló!
2: Mi ez? Én semmit sem értek. Kérem a kék madarat!
4: Sajnos. A dolog kezd rosszra fordulni.
9: Csönd legyen! El kell döntenünk, hogy ki mérje rájuk az első csapást. Ki legyen a megtiszteltetés.
6: A tiéd királyunk és ősapánk.
9: Ó, sajnos. Én túlságosan öreg vagyok. A karom béna, megvakultam, lassú vagyok és nehézkes. Sújtson először az örökzöld fenyő. Hol vagy, fenyő?
11: Itt vagyok. De úgy látom, hogy a gesztenye közelebb áll hozzájuk, és sokkal terebélyesebb is, mint én.
12: Ami a terebélyt illeti, a nyárfa bizonyára alkalmasabb.
5: Én? Na nem. Hiszen az én fám még a hársfájénál is puhább.
6: Én viszont nem vállalom.
9: Ó, ti féltek az embertől? Szégyen! Akkor majd magam megyek egyedül. Öregen, vakon, nyomorultan. Hol vannak?
2: Mit akarsz, te vénység? Meg akarod kóstolni a zsebkésem élét?
6: A kés!
5: Vigyázz!
6: Éles, hegyes és fényes!
5: Megszúr!
6: Vissza!
5: Majd az állat.
12: Helyes, helyes! Bízzuk az állatokra! Intézzék el ők!
9: Helyes! Kiválalkozik állatok?
10: Én!
9: Én a farkas!
2: Segítség! De hát mit vétettünk nektek? Segítség! Letaposnak! Macska! Segíts, macska!
4: Sajnos nem tudok, mert kipicamodott a lába.
2: Hol vagy, Tilo? Tilo! A medve! A disznó! A fenyő!
10: Tartsatok ki! Tilo! Ne félj, uralkodom! Na csak rajta harapni még tudok! Ne szeress! Mágyasz meg a disznónak! Mert mik a lábának? Szép kép, legyen!
2: Légy meg! Légy meg, Tilo! Segíts, Tilo!
10: A
2: most írok tovább!
3: Jönnek! Érzem, hogy jönnek!
2: Ki? Hol?
3: A fény! Siess! Fény!
2: Siess, fény! Yes. Gyere! Gyere! Nézd, fölhajtottak a fák és az állatok!
3: Kördítsd meg a gyémántot, Tiltil!
13: Megmondtam, Tiltil, hogy veszedelmes dolog felébreszteni a fákat és az állatokat.
2: Ha nincs itt a kutya, és nincs nálam a zsebkésem, akkor végünk van.
13: Látható. Az ember egyedül van a világban.
14: Nem történt valami baj, hogy kicsi uralkodom?
2: Semmi komoly. Mitilhez pedig egy ujjal sem értek. De te, Tiló, vérzik a szájad, eltörött a lábad. Tiló.
14: Ebb csont bevor, ha nem az már igaz, hogy benne voltunk, amna, kutyaszorítóval.
4: Jaj, nekem, de még mennyire? Az ökör beledöfött a hasamba, és a tölgy eltött a lábam, anyám.
14: Ugyan már, melyiket?
2: Szegény kicsi cicász. Hol voltam? Nem is láttalak.
4: Mert én azonnal megsebesültem, amikor téged védtelek. Elájultam.
14: De ha én egyszer elkaplak.
4: Hallod ezt, Miti? A kutya sérteget is bántani akar.
2: Hagyod békén! Fúj, Tiló, fúj! Szégyeld magad, és tűnj el!
13: Nagyszerű ötletem támad. Nézzétek! Itt állunk az elvarázsolt kertek előtt, és itt biztosan megfogjuk a kék madarat.
2: Egész biztos!
13: Mi az, hogy elvarázsolt kertek? Itt találjuk az ember minden örömét és boldogságát.
2: Sokan vannak? És lehet látni őket?
13: Beszélhetünk velük?
2: Nem bántanak?
13: Miért is bántanának? Sokféle boldogság létezik persze. Kicsi, nagy, kövér, törékeny, szép, és akadnak közöttük kevésbé kellemesek is. De a legcsúnyábbakat már rég kiűzték maguk közül.
2: És most hol vannak?
13: A boldogtalanságok között. Tudjátok, a boldogtalanságok kertje összeköttetésben áll a boldogságok kertjével. És a két területet csak valami páraféle függöny választja el, amelyet az igazság és az örökké valóság magas csúcsairól fújó szél szüntelenül lenget ide-oda. A boldogságok általában nagyon jó, de azért akadnak közöttük olyanok is, amelyek veszedelmesebbek a boldogtalanságnál is.
15: Nekem is támadt egy ötletem. Nem volna jobb, ha mindnyájan kívül várakoznánk. A kapu előtt, hogy kéznél legyünk, és segítségére siessünk a gyerekeknek. Ha menekülni kell. Nos?
14: A kenyérgyáva! A fél maradjon a kapuban. Én mindenhova el akarok menni az én kicsi uralkodómmal.
15: Csak tessék!
14: Nincs szükségünk biztatókra, sem árulókra.
4: Ó, ezek az örökös gyanúsítgatások. Mit szól ehhez, tűz?
3: Nem érdekel, én megyek. Azt hiszem, mulatságos lesz, ott mindig lehet táncolni. Úgy hallottam.
13: Én vízlétemre sohasem ismertem a legkisebb boldogságot sem. Szeretném legalább látni egyiket másikat.
15: No, persze, persze. Lehet ott vajon enni is?
13: Hallgassatok, én már döntöttem. A kutya... A kenyér és a cukor.
16: Jaj, de édes! Gondolt rám, elragadó!
13: Mondom, ők hárman elkísérik a gyerekeket. A víz nem léphet be ide, mert túl hideg. A tűz, mert szertelen. A macska pedig. Azt csinál, amit akar?
14: Amit akar, fél. A macska fél.
4: Benézek néhány boldogtalansághoz. Régi barátaim. Már itt sem vagyok.
14: Az első boldogság.
2: És te, fény? Jössz velünk?
13: Igen, csak elfátyolozom magam. Sok boldogság fél a fénytől. Na, indulhatunk. Lépjetek be a boldogságok kertjébe.
2: Kik azok a kövér urak ott az asztalok mellett? Nézzétek! Mulatoznak és finomságokat vallak.
13: Ők a legkövérebb boldogságok.
2: Milyen gyönyörű süteményeket esznek.
14: Becsenyét, kolbászt, bárány combot, borjumájat. Nincs jobb, szebb, nagyszerűbb dolog a világon, mint a finom borjumáj.
15: És a hófehér kalács, meg a foszló cipó.
14: Nem, bocsánat, ezer bocsánat engedelmükkel. Senkit sem szeretnék megsérteni, de ne felejtsék el, hogy az asztal ékességei mégiscsak az édességek. A borjumány!
15: A cipó!
2: Milyen elégedett az arcuk ott az asztalnál! Nézzétek! Lehet, hogy itt lesz a kék madár!
13: Aligha. és figyelmeztetlek benneteket, hogy senki se fogadjon el semmit tőlük.
0: Egy kicsinke süteményt sem.
2: Miért ne lehetnénk egy kis cukrozott gyümölcsöt tejszínhabbal?
14: Vagy falat borjúmájat.
13: Mert megtörik az akaratodat.
17: Erre tűntél, erre.
2: Ismer engem? Kihez van szerencsém?
17: Én a gazdagság boldogsága vagyok. Legyetek a vendégeim. Bemutatom társaimat. Ez a körtehasú itt mellettem a tulajdon boldogsága. Ő a veje. Ez pedig a kesesen felfúvalkodott arcával a hiúság boldogsága. Ezek itt ikrek, a torkigivás és dugigevés. Ez pedig a mit se tudás, süket, mint a lepényból. Tessék, tessék, most kezdjük éppen újra a lakomát. Tessék asszalhoz ülni.
2: Köszönöm, de sietünk. A kék madarat keressük. Nem tudja, hol van.
17: Kék madár? Igen, igen, emlékszem már. Azt hiszem, olyan madár ez, amit nem lehet megenni. Nálunk nincs nagy becsülete. Annyit a finomnál finom a Péter.
13: Nézd, Tiltin, a kenyér, a kutya és a cukor leültek az asztalhoz. Hívd ide őket, mert rossz vége lesz.
2: Zilo, ide hozzám! Ki engedte meg, hogy itt hagyjatok? Cukor, kenyér!
10: Én amikor eszem, se nem látok, se nem hallok, és nem törődöm senkivel.
14: Bocsásson meg, de nem hagyhatjuk fakírni a kedves kihívókat, ezt igazán beláthatja, vagy tévednék talán?
13: Fordítsd meg a gyémántot, Til-Til!
2: Milyen szép kert! Hol vagyunk?
13: Ugyanott, ahol voltunk. Csak a te szemed változott meg. Most az igazi boldogságot látjuk, amely elbírja a gyémánt fényességét.
2: Nézd, fény! Mennyien jönnek felé! Kik ezek? Ismered őket?
13: Valamennyit ismerem. Gyakran jövök el hozzájuk, és nem is tudják, hogy ki vagyok.
2: Milyen kicsi aranyosak! Fussunk eléjük!
13: Felesleges, erre jönnek mind.
2: Honnan jönnek? Kik ezek, fény?
13: A gyerekek boldogsága.
2: Ezek mind gazdagok?
13: Dehogy. Sokkal több a szegény, mint a gazdag.
2: Szeretnék táncolni velük.
13: Sajnos nincs rá idő. Különben is. Nincs náluk a képnek.
0: Jó reggelt, Til-Til.
2: Jó reggelt. Ismer engem. Mit szólsz hozzá, fény? Ki ez?
13: Nem ismersz rám, ugye? Fogadni mernék se engem, se a társaimat nem ismered.
2: Hát nem. Soha nem találkoztunk.
13: Tudtam. Még soha sem látott bennünket. Til-Til, Mi-Til, hiszen veletek eszünk, iszunk, ébredünk, lélegzünk, élünk.
2: Igen, igen. De hogy hívnak benneteket?
13: Mi vagyunk az otthonod boldogságai.
2: Hát vannak odahaza boldogságok.
13: Hogy vannak-e? Hogy vagyunk-e? Majd szétnyomjuk a falakat és fölemeljük a tetőket. De hiába minden, ti nem láttok és nem hallottok. Remélem a jövőben ez másképpen lesz, ha most megismerkedsz velünk. Kezdjük tehát a bemutatkozást.
0: Én Mi-Til vagyok, és ő a bátyám, Til-Til.
13: Én pedig az egészség boldogsága vagyok. Nem a legcsinosabb talán, de a legkomolyabb. Itt a kék ég és a zöld erdő, aztán a napos órák és a tavasz boldogsága.
2: És mindig ilyen szépek vagytok?
13: Igen. Ünnep van minden házban, ha látnak bennünket. Itt van az alkonyati órák boldogsága, aztán az eső és a téli tűz boldogsága, és még mennyi, de mennyi. A nagy örömökről pedig még nem is beszéltem.
2: Jó, jó, de hol van a kék madár? Mi ebben a nevetséges? Ti talán tudjátok, hol van?
13: Csöndesen. Igaza van Til-Tilnek. Ő sem nevetségesebb, mint az emberek többsége. Itt jönnek a nagy örömök. Megérkeztek.
2: Ezek aztán gyönyörűek. De hát miért nem nevetnek, fény? Nem boldogok?
13: Nem akkor vagyunk a legboldogabbak, amikor nevetünk.
2: Te ismered őket? Otthoni boldogság.
13: Igen. Első az igazságosság öröme. Aki mosolyog, valahányszor egy igazságtalanságot jóvá tesznek. Én fiatal vagyok. Én még soha nem láttam mosolyogni.
2: És az a szomorkás?
13: Ő a jóság öröme. egyik oldalán a jól végzett munka, másikon a gondolkodás.
0: És ott, messze, messze, azokban az aranyfelhőkben, alig látom.
13: Kicsi vagy, azért látod ilyen távolinak és homályosnak. Ő a szerelem nagy öröme.
0: Ott jön valaki! Egyenesen ide! Ki az?
13: Nézzétek csak meg jobban! Nyissátok ki jól a szemet! Mert ő talán a legtisztább között.
18: Mit? Tél-tél, ide a karomba, hadd csopoljon, ölejjelhetem. Nem ismeretsz. És te semmit így. Nem ismeritek anyátok szeretetét. Nézzetek rám! Nem az én szemem szám, karom ez.
0: Dehogy nem. Rád ismertem, csak nem gondoltam. Szóval hasonlítasz anyura, de sokkal szebb vagy.
18: Én már nem öregszem, az igaz. Minden elmúló nap új erőt, boldogságot hoz nekem. Minden mosolyotok szebbé tesz. Odahaza ez nem látszik, de ez az igazság.
0: Gyönyörű a ruhád. Sejem, bársony, brokád.
18: Csókok, nézések, simogatások és érzések, Tintin.
13: Megismerem a kezedet. Itt van az a kis égési sebb hely az ujjadon. De sokkal fehérebb ez a kéz, és milyen finom a bőre. Mintha fény futna rajta. Ezzel a kezeddel nem dolgozol, mint odahaza?
18: Dehogy nem. Ez ugyanaz a kéz. Nem láttad még, hogy milyen fehér lesz, és fénnyel telik meg, ha téged simogat.
13: Ez csodálatos, anyu. Ez a hang is a te hangod. De sokkal szebben beszélsz, mint otthon.
0: Nem is kiabálsz.
18: Otthon annyi dolga van az embernek, és soha sincs ideje. Most, hogy így láttál, holnap is rám ismersz, ha visszatérünk.
0: Maradjunk még!
13: Nem akarok visszatérni. Itt akarok maradni, igen, amíg te itt leszel.
18: De hiszen én otthon vagyok. Ti csak azért jöttetek ide, hogy megtanuljátok végre, hogyan lássatok engem, ha otthon láttok. Nincs két édesanyja. Minden gyereknek csak egy édesanyja van, és az mindig ugyanaz, és mindig a legszebb. De meg kell ismernetek, látnotok kell őt, a szívetekkel. Ezt ne felejtjétek.

fekete-piros verseny. Azon az estén olyan volt az égbolt, mint egy hirtelen kiürített város, melyben még a lámpákat is égve felejtették a fejvesztett menekülőket. Pedig baljós jelek még sehol sem mutatkoztak, csak hajnal felé kezdtek feltűnedezni a szemhatáron, óvatosan az előőrsök, egy-két raj könnyű homály. Majd a hadak is megjelentek, s nyomulni kezdtek északról, keletről, nyugatról, délnek, a tejút ívlámpái sorra elsötétettek, a göncölök, mint a kisiklott villamosok oldalra dőltek, aztán sötét lett teljesen. A felhők megszállták az eget, s kihirdették az ostrom állapotot. De nem volt már kinek. Kihirdették a szabadrablást. Erre az addig fegyelmezett és zárt csapatok őrült fosztogatásba kezdtek, törtek, zúztak, föltépték a vízvezetékeket, beverték az ablakokat, kidobálták az égő kandelábereket, a tehetetlen dű, hogy senkit se találtak. Az dolgozott benne. Bár egy bujkáló, egy ellenálló, egy nő, vagy legalább egy csecsemő, akit falhoz kenhettek volna, de senki. Fölhasogatták a párnákat, a dunyhákat, és aztán napok múltán, mert nem tehettek mást, kihirdették a békét. És most béke van, hull a hó. Májusi kétségbeesés. Mint a szöges drótot hullaknának, a lágerálmú sötét felhő, szúr, sziszeg az eső szinte ráz, mintha árammal volna töltve, s hurkolódik pocsolyás utakra, fákra, tetőkre. Hol az ég? A törpeség mindent beborít, s az ember olyan gyámoltalan, ilyetten szökken kapuajtól kapuaig, akinek útja van. Hol az ég? Hol az ég? Sehol egy résnyi rés, egy repedés a pacsirtás kedvű messzeség felé. Úgy sír, sajog az ég, hogy a föld is sír belé. Sírnak a rügybe hervadt álmok. Sír az ázott szélben riadtan ringó ágak hegyén az esőcsepp pattintott a bimbó. A parkokban, a tereken zokog a szerelem. A kegyetlen ég fölitte a padokról édes melegét. És napok óta csak ontja ömlik sűrűn a sziszegő szöges drótsűrűség. Ez lenne hát a májusi áldás, az áldott kenyérhozó, ó, irtóztató, irtóztató. Fuldokolnak a pocsolyák, folytogatják a tavak, szennyes kedvében folyóvá dagadt a patak, sír a sár. Állok az ablaknál, szemem könyvbe lábad, szánom a szerelmeseket, és sajnálom nagyon a gyümölcsfákat. Kezdetben még álltam a sarat, az voltam, akinek születtem, akivé váltam ésszel s erővel. Nem adom, mondtam. Nem is kérem, mondtad. Amire föleszméltem volna, balzsamos ujjait kiszedték zsigereim, ördöngös erőművekbe vezetted vérem, idegeimből pulóvert kötöttél születésnapomra, hogy védjen legalább a hidegtől, ha már a halál ellen neked sincs hatalmat. Csak a szemem hagytad meg, hogy lássam, milyen mesterien játszol betkövekké csíszolódott csontjaimmal. Játsszál csak, mondom. Dobj minél magasabbra. Mondóka. Semleges vizek mélyén, embertelenül. Atomhajtású tenger alatt járón, embertelenül. Elektronikus agyak számítják ki embertelenül a pontos és igaz jövendőt, embertelenül, hogy milyen lesz majd a föld embertelenül. Kaland. Ha valami gyönyörű nőnemi halálha jönne, aki előtt megilletődve és botladozó nyelvvel hajthatná meg magát az ember, s lódíthatná, régóta várja már. Ha valami gyönyörű nőnemű halálha jönne, aki szemérmesen földre sütött szemmel belém karolna és vinne, én vinném forogva által a táncolók nyüzsgő forgatagán, ha valami gyönyörű nőnemű halál, és mire észrevennétek,
már jó messzire járnánk, jótékony harmat lepnébe örökre nyomunkat, ha valami gyönyörű nőnemű halál. Na nézd csak, mondanák egymás között, azzal a kis valakivel a vénham is, ki hitte volna, megszökött. Az első ütés után csak semmi izgalom, hadd szivárogjon, ha már kiserket, csermelyezzen a vér, mosson árkot az arcon, hírelje, hogy méltán vághatnak, rúghatnak képen. Korábban kellett volna belülnünk, korábban kellett volna kitűznünk a szégyen vérvörös lobogóit. Korábban. Úgy fogok meghalni. Úgy fogok meghalni, hogy még az utolsó sóhajtásomat is visszafogja előbb, fölveszi magnóra, valaki vissza, pörgeti párszor illedelmesre, tompítja, vagy éppen törli. Maradjon az a kis enyhe mosoly inkább, keserje nélkül persze, az volt a jellemző rá, az a kis enyhe mosoly, sóhajtás nélkül mondja valaki, akinek folytogató kezét torkomon éreztem egész nyomorult életemben. A ház előtt egész éjszaka. Reminiszcencia. A ház előtt egész éjszaka ott állt egy terepjáró. Égő féklámpával állt, mintha csak éppen akkor érkezett volna, mintha éppen indulni akart volna. Szellőztettem már, lefekvéshez készülődve, kihajoltam, kiszoktam nézni, mielőtt az ablakot becsuknám, és akkor megláttam égő féklámpával a terepjárót. No fene, szaladt ki a számon. Történt valami? Kérdezte a feleségem. Semmi, mondtam, csak egy terepjáró. Miféle terepjáró? Aféle terepjáró, mondtam a függönyt is eligazítva. Innen is talán látható, mondtam, az ablak sarkához húzódva, innen a függöny mögül, ha éppen kíváncsi vagy rá. Nem kell a szemközti háznak is mindent látnia, mondtam. Egy kis eltalált odalapulással, ha a megfelelő szöget elkapjuk, csukott ablakon át is lelátni, még a járdából is egy-két arasztit befoghat a tekintet, még örültünk forma is, egy picit a fölfedezésnek, mert majdnem két évtizede élünk itt a harmadikon, és mostani még soha nem jöttünk rá, hogy milyen aránylag megfelelően leleshetünk. Vajon ott van-e még? Kérdezte későbben már a paplanról a feleségem. Hogy ott van-e? Tényleg megnézem, ha gondolod. Megnézhetem, mondtam, ott állt égő féklámpával, mintha csak éppen akkor érkezett volna, mintha éppen indulni akart volna. Érdekes, mondtam is, kimentem a fürdőszobába, tettem, vettem még garga, lizáltam is, mert a torkom is, mintha egy kicsit kapart volna, vagy mifene. Még mindig ott van, suttogta a feleségem, egy picit meg is ijedtem, ahogy a függöny mögül kisuttogott, amikor beléptem, mellé szorultam én is, és szégyeltük mind a ketten, hogy milyen halhatóan ver a szívünk. Majd elmegy, ha megunja. Lefeküdtünk, vártam, míg elalszik az asszony, akkor aztán nagy óvatosan újra az ablakhoz lopakodtam. Ott van-e még? Kérdezte a feleségem, és én zavaromban azt mondtam, hogy csak az eget akartam, úgy hallottam, mintha elerett volna az eső. És nem esik? Kérdezte. Nem esik, mondtam. És ott van-e még? Ott állt égő stoplámpával, mintha csak akkor érkezett volna, mintha éppen indulni akart volna. Ott áll most is, pedig már hajnalodik, ott áll most is, míg ezt a verset kopogom, mert mi mást is tehetnénk, elaludnunk már úgyis reménytelen. Öregének. Omladó falu cinterem, repett harangú torony, korhadó hásfán zümmögő gyermekkorom. Kidő, bedő, idő, süppet sír, mohos kövek, egyszer mindenkit elfelejtenek. Vár volt, vár, de még milyen vár. Tatár elő, török elő, bújtulni a kántor elő. Alagút is volt alatta, Attila király rakatta,
ha nem ő, hát akkor István képében a megyés ispán, ha nem László, ha nem Kálmán, minden követ tiszta márvány. Úgy bizony galambom, elszolgált budvári, de látod-e kincsem, hogy elporlad minden. Bim-bam, bim-bam, mindenütt csak sír van. Dal. Elhúzza két konok bivaj, ha neki térdepelhet. Elhúzza két konok bivaj, ezt a megrakott földet. Neki térdepel két bivaj, egy életem halálom. Neki térdepelt két bivaj, recseg, ropog a járom. Csillagképekké roppanó járomszög, járompálca, ígésül, ami látható, se füst, se köt, se pára, csak távolodó szuszogás, csak közeledő távol, gyűrűző ostor csattogás, s egy mezitlábas lábnyom. Töredék, mint hómezőn a vadló. Hómezőn a vadlót, kihüllő kráterek, párája, párt, gyerek, amit még hátra hagynunk, volna és lesz kinek. Mint hómezőn a vadlót, amit még hátra hagynunk, elég, ha sejtitek. Mint hómezőn a vadlót, kihüllő kráterek, ámuló párt, gyerek, amit még hátra hagynunk, ha nem is értitek. Mint hómezőn a vadlót, amit még hátra hagynunk, vakulló képeket, úgy, ahogy összetartó szüvette két keret, elég a sejtitek, hogy itt miről is van szó. Képes rock, Szász Endrének. Most tél van itt nálunk, nagy hó, békebeli. A föld szintjét jó félöllel megemeli. Az éjszakák meg annyi mammut hallgatás. Az ember más se tesz, napokig csöndet ás. Befagyott magányunk jégpáncélja alatt, dédelgetünk egy-egy piros szemű halat. Kaparja kitartóan a tájat, a tél hatalmas zsiletje a szél, míg brajgeli tökéjjel zuzmarát virágzik ott mentén a fűszfál. És át mindenem, mint tépésen a vér, hófehér. Majd nyelv nélküli nagy harang lesz a csönd, s valaki lassan leborít vele. Prométheusz, Latinovics Zoltánnak. Nem a lánc, nem az óramű pontossággal visszajáró sas, csőre, karma. Az árulás füstje fáj, a fuldoklás szégyene. Miért kellett körém gyújtanotok az erdőt?

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

tört fényű kagylókkal érkeztem a világra, babonás füvekkel, virágszirmokkal, ördögfintorral, gömbölyű boszorkány kavicsokkal. Felhők, napok, csillagok szikráinak barlanghomályos rajzát hurcoltam magammal, elkezdett kanyaros vonalakat, kis görcsös köröket, befejezetlen görbéket. Fura Maugli, majdhogy nem az állatkertben, mégis kicsit idébb születtem, éppen Krúdi Gyula bácsi sörkerti asztala fölött, felejthetetlen emlékű nagyapám, Gundel Károly vendéglőjében, ebédszünetben fél egykor. A munka és a tisztesség házának fali naptárain 1931. szeptember 9-et jegyeztek. Szülő ablakom alatt dobogott, kavargott, szeretkezett, evett, ivott, játszott és írt, flangált és pacérolt Pest, Székesfőváros. Mintha mindig vasárnap, mintha mindig díszletek között, a kalandvágy és a boldogság szomja sodorta erre a csodaváró búspesti népet. Vonatfütty, sörös lovak, konflisok, perecesek, kék-fehér teljes kocsik, hiéna üvöltés és páva víjogás, Szigeti és Morejon, Zserár és Vidos, Ort és Háda, Székelyhídi Ferenc, Pataki Kálmán, His Master's Voice, hangtölcsérek, verklik és koldusok, Teve van egy pupu, az ember egy léha, egy könnyelmű senki. A ligetben minden változatlan. Ma is öreg platánok alatt minden olyan, mint volt. Csak sajnos a Gundelt építették át. Itt nőttem fel, gyönyörű és zsibongó kulisszák között, kis biciklimmel rohangálva a lépcsőkön, palackokat hordva, hordókat görgetve, disznókat etetve, régi pincérek és tornyosipkájú szakácsok között, furcsán egyedül, 13 gyerek nagybátyám és nagynéném között korcsolyázva, hegedülve, az állatkert sziklái alatt szomorkodó madarak és oroszlánok között rajzolgatva firkál. A söntésből figyeltem a különös vendégsereg felvonulását. Apám odahagyta anyámat, aki visszatért ide szülei és testvérei közé, és éjjelekig dolgozva, élete virágjában, 21 éves korában indult el velem a lemondás és önlegyőzés ösvényein. Mesélőszemű, barna bőrű keresztanyámmal tanítgattak lépegetni és betűt vetni. Zó a csodák csodája. Csodás titkokat őrző mesevilág, ahol születtem, a Városliget. Gyerek maszkomban az állatokról mesélnék ma, aféle micimackó svejk, újra bejárom kedvenceim lakóhelyét. Ma is ugyanott, kései utódok, ugyanolyanok, kiket tágra nyílt szemmel bámultam. Csodálkozó kisgyerek. Úgy hiszem, tőlük tanultam játszani. Halkan bevallom, az állatkert csodaszínház. Boldogság színház, amelyre azóta is vágyom. A zóban ketrecbe zárt álmok neszeszitál. Álmok távoli világokról, a végtelen lendületről, harcról, szerelemről, földről, égről, nagy ősi vizekről és paradicsomi óriás fákról. Az állatok szomorúak, úgy emlékszem. Csak a madarak boldogok, talán mert röpülni tudnak. Az igazi színház is tud röpülni, és embernek röpülni boldogság. Elindulok az állatkerti nagykörön, és megértenek. A szarvasok bánatos titkokat őrző tiszta felnőttek. Meg nem értett naíva primadonna. Az őzek szomorú ifjú hősök. Bölények ősi keleti fajta, bölcs és égető fájdalmú mozdulatlanságban emlékeznek megszaggatott ruháikban. A zsiráf Daliban vivám. Soha nem tudtam emberszámba venni, elnézést, angol koros gyerek jutott eszembe, vagy hirtelen nőtt nyakigláb, mint a csokornyakkendőt hordana ott fent. A zsiráf nem állat, állapot. A vízilovak öreg néger jazz énekesek. Lelkük pódiumán hallgatják az eldalolt slágereket. A kenguruk igazi naívából lett anyaszínésznők, háziasszonyok, otthon főznek.
Az elefántok deklasszált portások. A gnú 19. századi hős. A zebra gátlásos táncos komikus. Vitája volt a jelmeztervezőben. A tevék perverz öreg vagányok nikotinus fogaikat mutogatják. A lovak mindig gyanúsak voltak. Szép testű amerikai férfi sztárok. A pónik amolyan cirkuszi segédszemélyzet, egykedvűen tök magot rágcsálnak. Nyáron nyaralok, télen telelek, a trotechnikus az mindig elek. Mackók, drága bölcs tanító bácsik elemi iskolai fokon. A juhok telekitéri árusok. Az oroszlán kiöregedett hősszerep, csak nagy egyéniség játszhatja, csak oroszlán játszhatja. Tigrisek, feudális fejedelmek, mediciek. Karakterszerep nehéz kiosztani. Pumák, jaguárok, negatív hősök, harmadik riád, nagy mozgáskultúra. Majmok, gusztustalanul szemérmetlen naturalisták. A drága pulik, lihegő, kedves, ifjú Rómeók kalitkában. Agárok, szigorú, lojális lakályok. A kuvasz igazi nem felejthetem ember. A fókák ügyelő, jegesmedvék, beletörődni nem tudó reakciósok. Muflonok, intézeti kamaszlányok, statiszták. A pingvinek szabadnapos régi pincérek csoportokban, lóversenyen két fogadás között. Virágház, paradicsomkert. Kár, hogy a szentélyben hüllők napoznak nyugágyaikban. Öreg imperialista. Keresem a régi hangversenypódiumot, nincs. A hajdani híres áriákat benőtte a gaz. Egyszerre szaladnak felém és belőlem képzett és képzelett, összefogódzó, kacagó gyerekek. Állok szomorúan, nézem őket, hogy szállnak egyre távolodón közelebb. Emlékek, kis fehér sónakok a ligeti tavon, ezüst korcsolyák a tükörré fagyott mosolyon. Beülök egy konflisba, átszállok a rakétába. Harkályként kopogtatok. Az igazi színházat keresem magamban.

Mint a debreceni színház, az a furcsa és rejtélyes sziget annyi rágalom, pletyka, szitok és csillogás helye Csokonai és Móricz városában. Furcsa nagy család, cég, kisiparosok öntörvényű közösség, műhely, szentély. Lassan ismerkedem a kollégákkal, a mesterekkel és a műszakkal, a különböző tárakkal, irodákkal, zegzugokkal, avval a bizonytalan öntudattal, ami az emberekből árad. Furcsa, különös, különféle, bohócféle, művészféle, gyerekféle, aki bemegy a színpadra és más lesz. Valóban más lesz ottan benn a fények recsegő tüzében. Díszlettervező, díszletműhely, asztalos műhely, festők műhelye, fodrász boszorkány konyhája, Zakar István tanítómester, varroda. Nézőtér délután, tátongó széksorok, üres ruhatárak, kopott falak, régi szőnyegdarabok, elsárgult plakátok, régi pillanatok, régi előadásokból, régi szobrok, régi színészekről. Milyenek is lehettek, kövült üres kőszemekkel mereztik szemük. Milyenek lehettek, mikor szerettek, mozdultak, öleltek, öltek a színpadon. Hogyan énekelték át életüket valami?

Madonna, komikusan dübörgött a szó nagy melkasából a tragikus színésznek, hangosan súgott a régen volt rossz színésznő a súgójukból, hamis volt a hegedű a zenekari árokban, mert nem volt humora a buta buffónak, a szubret nem táncolt elég frissen, a C nem jött ki Don Joséból, bennmaradt egy B, mellé fogott a szerző, aki bizonyára bikában ücsörgött az előadás alatt, álmosan kortyolgatva kávéját. Nem jött be a közönség, régi lányok és nagymamák, kövér kupecek, nagykereskedők a piac utcából, nem jöttek el a régi diákok hónapos kosztkvártéjukból, masamódok és suhansztanoncok a műhelyekből. Máskor boldogok és boldogtalanak együtt harsogtak, könnyeztek, élték együtt és külön-külön bomlott húrokon a történeteket újra-újra, minden nap, minden este, minden áldott és átkozott este, minden este. Poros babérkoszorúk, fonnyadozó szalagok, a régi sikerek foszlányai, agancsos ruhafogasok, elkoptatott márvány intarzia, ledörzsölt falak, szaggatott tapéta maradványok, festett arcok, rölífek, öreg csipkék, maszkok, mosolyok, falakba rakva, öreg dévavára, ahol már az új vakolat is meséket tud mondani a múltból. Pályaudvaroknak, strandoknak, fürdővárosok szállodáinak, vagy akár a lóversenytérnek és katonai gyakorlótereknek soha nincsen egy életük. Nincs olyan lelkük, mint a színháznak, írja Louis Jouvet. Ez a lélek lassanként alakul ki az előadások folyamán, valami drámai fekete por ivódik be a színház falaiba, és valamely furcsa íz, furcsa illat árad belőle. Minden színháznak megvan a maga akusztikája, és bátran mondhatjuk, hogy az mindig olyan, amint azt a színház megérdemli. Közre játszik itt minden, a színészek, az igazgató, a szerző, a közönség, a siker, a bukás. Ízlelem az ízeket, az emlékek ereje átfog, tátong a nézőtér, hűvös van az előcsarnokban. Emlékek nesze motoszkál a fejemben. Jó világ, emberi világ, fájdalmasan boldog világ. Félénk menyasszony, próbálom magamra húzni, milyen is az a nászi ruha, milyen is a nász, amitől annyira óvott anya. És milyen utána a reggel, és hogy esik utána az étel, milyen lesz, Isten, milyen. Nem segít senki. Egyedül állok majd annyi fölényes bíráló Mennyire féltem a vizsgáktól, mennyire féltem a versenyektől. Itt minden este vizsgázni kell, emberségből, őszinteségből. Minden este le kell vetkőzni. Nem segít a hazugság, a rutina, ravaszkodás. Mesztelen lélekkel játszunk. Hölgyeim, uraim, csak tessék, tessék, elvtársak! Ilyen vagyok, ilyen! Ilyenek vagyunk, ilyenek voltak a színészek, a nemzet napszámosai.

A színházzal átellenben a színészház és a színész klub, a felejthetetlen klub. Az egész társulat ideját enni, inni, pihenni, beszélgetni, kártyázni, sakkozni, tervezni, dolgozni. A sok magányos élet itt találkozott déltől éjjel. És volt hitel, rég volt bizony. Ide gyűlt a sok sztori a messze fővárosból, a nagyerdei klinika telepről és az Aranybikából. Ide jártak a festők, írók, szobrászok, orvosok, újságírók, kósza barátok a városból. Távoli eseményekről, politikai kérdésekről, családi viszályoktól ítélkeztünk itt, mint legfelsőbb fórum, és a vít adóságainkat törlezni. Parádik, trefdámák, konyakok és sakbástyák között születtek meg itt a díszlettervek, jelmezek, jelenetek, az előadások. Itt kovácsolódott jófajta kommunává, kénytelen kelletlen a sokféle egyéniség. A téma végül mindig a színház. A színpad körül repdestünk mindig, mint kezdő éjszakai napkék a fény körül. Minden történet a szakmához kanyarodott vissza, minden esemény a holnapi előadásokba

Minden tragédiát humorban oldva lehetett játékká varázsolni. Így gyúltak fel előadások után az esti kalandvágyak, messze álmok szárnyán ringatózott a lélek, míg a következő délben ismét visszatömködtük a realitást agyunkba. Két főzelék között vidáman nyeltük a szegénységet is. A klub sarkában Shaw mellszobra bölcs szigeti filozófiát fecskendezett életünkbe. Szerepeken, gyötrődésekben, nélkülözésben lassan formálódva úgy hittük, soha nem engedjük el egymás kezét. Mi együtt megmutatjuk majd egyszer a fővárosnak. Na, napi 30-40 forintokból éltünk, nem törődtünk a pénzzel, csak a munkával, csak a játékkal. A klub behúzott dohánybarna függönyeivel, a rettenthetetlen Móré Miska festményeivel, királynénivel és királybácsival, akik reggel 10-től éjjel 2-ig főztek, hiteleztek, lögybölték a fröccsöket és a házmestereket, talán nem is haszonért, inkább szeretetből. Összetartoztunk. Ismertük, becsültük és szerettük egymást. Aki elesett, fölemeltük. Ha elestem, fölemeltük. Aki elbízta magát, helyre lögtük. Ha elbíztam magam, helyre húztak. Itt mindent tudás, szeretet és humor irányított. Önbizalmunkat az együvé tartozás emelt. Pontosan tudtuk még akkor a személyes névmásokat is. Én, te, ő, mi, ti, ők. A jelentésüket is tudtuk még, azt is, hogy kire melyik vonatkozik. Tudtuk a névmások vonzatait is, helyüket is a mondatban, viszonyaikat és viszonylataikat is. Voltak viták gátszakadásig, örök harag, javíthatatlan barom. Vérre ment itt minden, hiszen rólunk volt szó. Meddig tartott a harag? A másnapi vacsoráig, de legfőjebb egy hónapig. A debreceni Csokonai Színház volt az utolsó hely, ahol színházi közösségben éltünk. Emlékszem a röpülés boldogságára. Hiszem, hogy a szárnyaink

Tilos Rádió. Az irodalmi lépegetőt hallottátok, és a végén Latinovicssal beklubboztunk. Tudjátok, hogy megnyílt a Tilos Klub, ezentúl minden nap Tilos DJ-k lesznek. Ma este Irishen és Solomon, holnap Jafar, kedden Daily Bab Adam Salmannal, szerdán S10-es buli, és hát még a szombatot tudom, akkor Zotyka Héz és jó magam funkot nyomunk. Gyertek! Nagymező utca, instant, első emelet.

0: Sziasztok!
1: Hello, sziasztok! Sziasztok. A mai első témánk az a közérdekű adatok nyilvánossága című történet lenne, amiben a Társaság a Szabadságjogokért nevű civil szervezetnek óriási tapasztalata van, tehát a közérdekű adatigénylések és a közérdekű adatigényléses perek. Első kérdésem az az volna a vendégünkhöz, hogy igazából miért kell perelni, mik azok a közérdekű adatok, és miért van szükség perekre ahhoz, hogy ezeket megismerhessük.
0: Szerintem azért pontosan ítélni, hogy melyik vendég, melyik műsor számhoz tartozik, hogy melyik szakaszhoz.
1: Igen, tehát a Tivadar tartozik a közérdekű adatigénylésekhez.
0: És Tibor tartozik a devizahiteles történethez.
2: Hát a közérdekű adatok az állam működésével és az állam kezelésében lévő adatokat jelenti. Ezek olyan információk, amelyek alapvetően minden állampolgárt érintenek, vagy érinthetnek, illetve közérdeklődésre tartanak számot. Ugye a magyar törvényi szabályozás 1992 óta létezik, ennek egy szerintem elég szimpatikus meghatározása van, melyből lényegében az következik, hogy közérdekű adat az, ami nem személyes adat, tehát az, ami nem az egyéni magán szférával, privacy-vel összefüggő adatok kezelését jelenti. És nyilvánvalóan az is feltétele az állam kezelésében legyen. Az állam alatt, ugye ezt nagyon tágan értelmezzük, ebbe beletartozik a helyi önkormányzat, az állami tulajdonú cégek, közintézmények, de ugye az állam kiszervezhet mondjuk nem állami tulajdonú cég neki is közfeladatot, és hogy a közfeladattal ellátásban függenek össze bizonyos adatok, tehát még az állam megrendel egy, vagy egy állami cég megrendel mondjuk, mint a BKV egy fénymásoló ellenőrzést, ami történt ugye tavaly, az is ugye adott esetben ugye a felmérést elvégző cég kezelésében vannak ezek az adatok, ilyenkor ők is közérdekű adatkezelők lesznek, ők is peresíthetőek. A kérdésedre válaszolva, hogy miért kell perelni, hát azért kell perelni, mert nagyon gyakran ugye ezeket az adatokat eltitkolják, hiába kérdezi az ember, azt mondják, hogy szerintük ez nem közérdekű adat. Mondtam, hogy ez egy nagyon szimpatikus, nagyon tág meghatározás az, hogy mi számít közérdekű adatnak. Ugyanakkor a kivételek rendszere is nagyon összetett. Nyilvánvalóan vannak olyan információk az állam kezelésében, amelyek a működés szempontjából indokoltan maradnak titokban. Ugye a legextrémebb, legszélsőségesebb példa erre az államtitok kör, amit most már minősített adatnak hívunk a jogi szaknyelvbe. Nyilvánvalóan ez legitim érdek fűződik, de vannak határesetek, ahol nem annyira könnyű eldönteni, hogy most ez nyilvános adat, vagy nem nyilvános adat. Ilyen volt például általad is jól ismert rektori fizetése kérdése, hiszen egy fizetés az egyik oldalról személyes adat, hogy én mennyit keresek, az én saját adatom, rólam szól. Másik oldalról viszont az állam fizeti ki ezt a pénzt, ami közfeladat ellátásáért jár, tehát, hogy itt közérdekből nyilvános adat a rektori fizetése semmi összeadat te peredben. Erről volt szó, magad is tapasztalhattad, hogy bizony igen nehéz még egy ilyen viszonylag nagy, magas presztízsű jogi tudással is felvértezett, meg rendelkező intézménynél, mint az egyetem, megszerezni bizonyos adatokat, nem esetességgel azért, mert hát az állami szervek tömbségében van még egy ilyen titkolózó hajlam, és valahogy nem szoktak még hozzá ezekhez a dolgokhoz érzéket nyilvánosan hozni. Ennek egy nagyon jó módja ez a pereskedés, hogy ezt tudatosítsuk egyrészt a társadalomban, másrészt az állami szervekben és az állami szerveknél dolgozó embereknél. Most ezt el kell mondani, hogy 2003-ig gyakorlatilag Magyarországon nem volt az érdekű adatos per. Tehát a TASZ kezdte ezt el csinálni, és már 7 éve nagyon sok perünk volt. Voltak olyanok, amelyek jogilag voltak fontosak, tehát jogértelmezést tágították, és az információ szabadság, a közérdekű adatok megismerésének a spektrumát szélesítették. Voltak olyan perek, amelyek érdeklődésre tartottak számot, tehát még egy fokozott közérdeklődés, ez a fizetéses kérdés. De hát voltak, ugye neked is volt még a sávolyos ügy, sávai beruházással kapcsolatos pered, az is szerintem egy nagyon jó ügy volt több szempontból is.
0: A fővárosi bíróság tárgyalja ezeket a pereket?
2: Hát úgy van,
0: megyei
2: szint, tehát országos hatáskörű szervet, például az ember, tehát például egy minisztériumot, vagy egy hát országos hatáskörű szerv, ez mindig adott szerv vonatkozásra dől el, akkor megyei szinten, az Budapesten praktikusan a főváros jelenti, sokáig szinte kizárólag ugye a fővároson zajlottak a perek, mert a TASZ-nak az erőforrásai nem engedték meg, hogy más városokban is, meg megyékben pereljünk. De tavaly előtt egy pályázaton nyertünk pénzt, és tudtuk beüzemelni egy úgynevezett információszabadság ügyvéd hálózatot, aminek köszönhetően mindegyik magyarországi régióban van ügyvédünk. És
1: akkor ilyenkor mit tehet az, aki mondjuk egy közhivatalhoz fordult valamilyen közérdekű adatért, és elhajtották, vagy nem válaszoltak neki, akkor mi a metódus?
2: Ugye a legalapvetőbb az, hogy meg kell próbálni írásban kommunikálni. Ez lehet e-mailen, faxon, postai úton, tértivevénnyel, és úgy kell kérni az adatokat. A TASZ honlapján egyébként ez van segédanyaga a www.tasz.hu információszabadság 1/1 címszó alatt nagyon részletesen el van írva, de lehetőleg pontosan meg kell tervezni, milyen adatot akarunk, a lehető legpontosabban körül kell írni, hogy be tudja azonosítani a adatkezelő szerven, tudja azt mondani, hogy hát én nem tudtam, nem értettem, hogy pontosan mire céloz. Erre, miután megkapják, készhez veszik a levelet, akkor 15 nap van a válaszadásra, tehát arra, hogy kiadják az adatot. Elvégben 8 nap van a megtagadásra, tehát hogyha azt mondják, hogy valamilyen okból mondjuk titokkával minősítve, akkor azt 8 napon belül kell közölni, ha ki akarják adni, akkor 15 nap, de praktikusan ez azt jelenti, hogy 15 nap után nyílik meg a perlési lehetőség. Mondjuk ez nyilvánvalóan durvább módja a dolognak, érdemesebb ilyenkor még egy felszólt elevet, hogy akkor, ha most már nem adják ki, akkor tényleg pert fog inteni az illető. Ez hatásos általában. És hát ilyenkor keresetet be kell adni a bíróságra. Erre 30 nap áll rendelkezésre. Most ennek a tényleg nagyon finom jogi dolgaiban nem megyek bele, hogyha valaki nyilván milyen problémával ütközik, az a TASZ bármikor megkeresheti. De van egy másik módja is, az adatvédelem biztoshoz való fordulás. Az adatvédelem biztos ugye a nevéből ugye mindig arra következtünk, hogy adatvédelemmel foglalkozik, de az adatvédelem és az információszabadságnak is a biztosa ő. Egyetlen egy probléma van az adatvédelem biztossal, hogy az ő állásfoglalása az nem kötő erejű, tehát ezt nem lehet végre hajtatni.
1: Ugye, hogyha van folyamatban lévő per egy bizonyos adatért, akkor ő nem
2: akkor nem foglalkozik. De ez a kisebbik probléma, tehát inkább az a probléma, hogy az ő álláspontja, nem mondhatja azt valaki, hogy hát oké, ez az álláspontja, nekem nem. Nincsen semmilyen olyan jogi eszköz.
1: Mondjuk láttunk ilyet, mondjuk abban, amikor a jövő nemzedékek ombudsmanja kiadott egy állásfoglalást, és én kint voltam a pátyon, amikor az önkormányzat név szerinti szavazással leszavazta, tehát hogy közölték, hogy ők nem értenek egyet, nem fogadják el, és akkor hát, az ennyi.
2: Igen, igen, ez ennyi, és akkor a bírósági ítélet, ez pedig végrehajtható, bírósági végrehajtóval, ebből a szemben egy erősebb eszköz. A másik érv még a bíróság mellett az, hogy ő soron kívül jár el, még az adatvédelem biztos nem köti határidő. És itt ugyanúgy, mint az alkotmány bíróságnál, bele lehet azért csúszni ilyen egy-két évekbe is, akár ilyen állásfoglalásnál, nyilván nagy a munkatár. Ami viszont mindenképp az adatvédelem biztos mellett szól, az, hogy ő ért hozzá. Tehát még a bíróságon vannak olyan bírók, akik nem nagyon jártasak ezen a jogterületen, és esetleg oda kerül hozzá egy beosztásra az ügy, akkor ott hát meg lehet szívni, hogy finoman fogalmazzon.
0: De mit úgy, mint a sajtó ügyeket, hanem itt azért össze-vissza szórják?
2: Hát itt főleg a Pesti Központi Kerületi Bíróságon össze-vissza van a szórás, ott egészen meglepő dolgok is születnek, de például most mondtam ezt a ügyvédhálót, ahol voltak olyan adatigénések, hogy a Helsinki Bizottsággal együttműködésben országos szinten több helyről ugyanaz az adatigénés ment rendőrségtől, több helyen pereskedni kellett, és ugyanolyan tényállás mellett homlokegyenes ellentétes ítélet született, nyilvánvalóan aztán mentünk legfelsőbb bíróság, vagy fellebbezéssel.
1: Te személyes peres tapasztalatod szerint mik azok a leggyakrabban előforduló kifogások, amikkel az adatkezelő előáll, hogy miért nem adja az adatot?
2: Hát, nagy port kiváltó ügyekben, tehát például a sávói hatástanulmány kérdése, vagy tavaly volt a Gripen, úgyhogy a 190 milliárd forintot hova, melyik magyar cégekbe fektette be a Gripen Száv csoport. Ezekben itt üzleti titok kérdésköre volt. Hát nyilvánvalóan ez érdekli leginkább az embereket, hogy hol mennyi pénz mozog, és a közpénzek átláthatóságának a funkciója, az információ szabadságnak ez a funkciója kelti a legnagyobb érdeklődést, még a legtöbben is ezt használják, főleg ugye újságírók. És hát itt az üzleti titokra való hivatkozás az, ami ez egy nagyon bonyolult, tényleg nagyon összetett, több rétű szabályozás, bár elsőre nem tűnik annak, de ezen még van mit alakítani a joggyakorlatban, erre történik a legtöbb hivatkozás, és általában hogy az állami szerv részéről mindig azt mondják, hogy az állam köt egy szerződést valakivel, akkor az nyilvános, ez punktum, szűk kivételekkel. Az állam mindig azt mondja, hogy hát ő nyilvánosságra hozná, csak hát a vele szerződő félnek az üzleti érdekét nem akarja sérteni, ezért mégse teheti azt. És akkor főleg ez a titoktartási klauzulákra hivatkoznak. Sajnos ezt elfelejtik, hogy a jognak ez a kógens, tehát ettől eltérés nem engedő előírása ez a nyilvánossági szabály. Hiába tesznek bele magánjogi megállapodásokba ilyen titoktartási klauzulát, ez nem írja felül a polgári törvénykönyvnek ezt a szabályát. A polgári törvénykönyv tulajdonképpen el lehet térni főszabály szerint, ez egy olyan kivétel, amitől nem lehet eltérni.
1: És egyébként csak újságírók fordulnak bírósághoz, vagy a TASZ segítségével bírósághoz ilyen ügyekbe, vagy érezhető egy olyasmi, hogy az átlag emberek, vagy és már felismerték azt, hogy joguk van ezekhez az adatokhoz, és mondjuk egy-egy magánszemély is elmegy idáig azért, hogy megismerje őket?
2: Abszolút. Tehát magánszemélyek saját eljárásból, saját akaratellenőrzésből is fordulnak. Az egy másik kérdés, hogy ez egy nagyon jó munkaeszköze szerintem az újságíróknak, ezt talán te is meg tudod erősíteni.
1: Abszolút.
2: És annak ellenére, hogy mondjuk nyilván egyszerűbb, hogyha megkapod az információt, és sima felvilágosítás vagy tájékoztatási eljárás keretében, de hogyha ilyen konfrontáció van, mint mondjuk a rektoros sáva és ügyben, akkor ugye nincs más tenni, és ahhoz képest relatíve gyorsan meg lehet szerezni az információkat.
1: Igen, és ez szerintem egy indikátora is annak, hogy hol vannak az űrös ügyek, tehát ugye, hogyha nem adják az adatot, annak valami oka van. Tehát hát ha simán kiadják, akkor ugye nincsen sztori újságírói szempontból, viszont ha nem adják, és ilyen messzire el kell érte menni, akkor biztos, hogy ott van a kutya elás.
2: Hát ez a sávó így, mert szerintem pont tényleg jól játszott, mert hogyha a hatástanulmányt nem titkolták volna ennyire, akkor lehet, hogy nem durrant volna ekkor hát ez az egész ügy, tehát kicsit most tulajdonképpen nem akarok értékítéletet megfogalmazni, de hát saját sírjukat ásták meg ezzel a körömszakadtáig való titkolózással, lehet az elején nyilvánosságra hozták volna.
0: Hát szerintem azért nem biztos, hogy minden hallgató tisztában van a sávói ügy belétével, az egy kicsit szerintem ezt jobban, igen, ezt mondjátok el, mert itt...
1: Hát az volt a lényege, hogy én újságíróként fordultam az MFB-hez, hogy mondják meg, hogy milyen alapon hitelezik meg ezt a motorversenypályát, és akkor hivatkoztak egy KPMG tanulmányra, ami ugye egy tanácsadó cég készített egy tanulmányt, ami szerint ez a dolog nagyon megéri, viszont magát a tanulmányt azt üzleti titoknak nyilvánították, nem voltak hajlandók kiadni, ugye kértük a MEF-től is, tehát a miniszterelnöki hivataltól is, mert ugye kormánydöntést alapozott meg szintén ugyanez a tanulmány a motorpályának az MFB hiteléről, illetve a jogdíjakról, illetve kértük magától a KPMG-től is, hogy hozza, és a beruházótól, hogy hozza nyilvánosságra, és senki nem volt hajlandó, és akkor indítottunk egy pert az MFB ellen gyakorlatilag. Ugye az MFB megpróbálta szintén perbe hívni úgy a beruházót, mint a tanácsadó céget, ők köszönték, nem kérték, és az MFB végül elveszítette ezt a pert, és nyilvánosságra. Tehát ez még folyamatban van, nem? Tehát még nem tudjuk,
2: hát,
1: hogy...
2: még nem emelkedett jogerőre, de első fogítélet megszületett, valószínűleg jogerőre fog emelkedni. A lényeg az, hogy ugye itt egy körülbelül összességében 35 milliárdos beruházás van, aminek a beruházásnak az indokoltságát erre a hatástanulmányra hivatkozva mondtak, hogy azt mondták, hogy azért támogatjuk ezt a beruházást, mert ez a hatástanulmány ezt mondja, mert azt mondja, jó, de azt nem mondták meg, hogy mi van a hatástanulmányban, és titkolták, és akkor erre párhuzamosan szerveződött egy ilyen civil kampány, hogy levelet lehetett küldeni a miniszterelnöknek, amelyek kértük, hogy hozzák nyilvánosságra, ami elérte részben a célját.
3: Szia! Ez élő adás, ami most?
0: Igen, igen.
3: Én azt szeretném kérdezni, hogy mi a helyzet a Pátyi képviselőtestülettel, meg azt így lehetett olvasgatni, hogy ez a Gruppo társaság ez így eltűnt, meg hogy a Pécsi Toronyházról is fújja le a szél már a nem tudom, a gazt. Erről valamilyen update van esetleg? Hát elmesélitek, hogy hogy most így hol tart ez az ügy, meg hogy, hogy a képviselőtestület az ugyanúgy működik, meg él és virul, meg hogy ez a Gruppo ez így hol szívódott fel.
1: Működik a képviselőtestület.
3: Miket hagyott így maga után? Hogy így megfoghatatlanok teljesen, tehát itt vége a történetnek, meg mi az a pénz, amit sikerült elégetni. Tehát így ilyeneket. Köszi! Hello!
1: Köszi! Hello!
0: Hello. Hát a képviselőtestület az egészen addig fennáll, amíg
1: új választások nem lesz. Sem tudok, hogy a cég felszívódott volna. Azt tudom, az utolsó infóm az, hogy szeptember végéig nem nyilatkoznak.
4: A Pátyjal most foglalkozunk, vagy foglalkozunk egyszer később? Mert
1: szerintem az megér egy külön adást egyébként, amire hívunk onnan vendégeket.
4: Ezért, mert akkor inkább folytassuk Tivadarral.
1: Oké.
2: Tehát ott hagytam abba, hogy a sávói kérdést, ami egyébként nyilván összefügg valahol a Pátyi kérdése, hiszen ugyanaz a beruházói kör áll mögötte. És hogy a kedves hallgató is mondta, itt ugye megrekedt ez a sávói beruházás is, annak köszönhetően, hogy ez a hatástalmány nyilvánosságra került, és bizony kiderültek olyan dolgok, hogy az állam lényegében az adósságot visszavásárolhatja egy állami cégen keresztül ettől a befektetőtől. Tehát egy ilyen teljesen tuti biztos üzleti struktúra volt, ami lényegében az állam is érte volna a teljes kockázatot.
1: Igen, tehát annyit talán ki lehet erről jelenteni, hogy nem az állam érdekét szolgálta ez a szerződés, illetve az egész konstrukció, és ez nem derült volna ki, hogyha ezt a tanulmányt nem pereljük ki az MFB-ből.
2: Hát amint kiderült lényegében az, hogy ez nyilvánosságra fog kerülni, illetve nagyon nagy valószínűséggel teljes egészében sikerülni fog a per, meg eléggé jól állt a szénánk, hogy úgy mondjam. Abban a pillanatban emberek elkezdtek lemondani, és azt mondták, hogy akkor felejtsük el ezt az egész beruházást. Tehát még a per lezárulta előtt elálltak ettől a dologtól. Tehát ez, hogyha szép csöndben megy végig, és te mondjuk nem kezded el ezt kinyomozni, nem kezdünk el perelni, akkor lehet, hogy átmegy,
1: de most így... És egyébként érezhető, hogy az ilyen, hogy mondjuk a sávói vagy a hasonló típusú ügyek nyomán, ugye ilyen rengeteg van, nem csak ez egy, ott van a mit tudom én, a Huiber-féle szalmatüzelésű erőmű, amit ráadásul világörökségi helyszínre akarnak építeni. Tehát több olyan vitatott nagy beruházáson Magyarországon, ahol az állam valamiféle bújtatott támogatást ad. Éreztek olyasmit, hogy egy ilyen ügynek a hatására mondjuk a civil aktivitás vagy a civil kontroll az fokozódik az ilyen típusú ügyekben?
2: Én csak remélni tudom, hogy fokozódik. Nyilvánvalóan az a szerencsés, hogyha minél több emberhez eljut egy ilyen ügy, tehát mondjuk média közvetítésével, pragmatikusan. Hogyha emberek látják, hogy ezeket meg lehet szerezni, akkor a helyi kis közösségekben is lehet kezdeményezni ilyen eljárásokat, lehet információkat szerezni, és ahogy is mondjam, tehát egy ilyen nem kellenek oknyomozó újságírók feltétlenül ahhoz, hogy ilyen információkat kiványásszanak, hogy az emberek tudnak helyben bizonyos dolgokról, bizonyos részinformációkat, akkor nagyon könnyen lehet ezzel a közérdekületet igényléssel átláthatóbbá tenni egy akár egészen kicsi kis helyi önkormányzatnak a működését. Nem kell 15 milliárdos tételeknek repkedni ahhoz, hogy itt érvényesítsük az jogainkat, az átláthatósághoz fűződő jogokat. Bármilyen kis beruházással, önkormányzat apró funkcióival kapcsolatos információt meg lehet szerezni így.
0: Igen, a nem hiányossága a jogszabálynak, ezt így a véleményedet kérdezem erről, hogy nincsen igazából szankciója annak, hogyha nem adnak ki adatot, igazából csak a perköltséget, meg a, talán a végrehajtási költséget lehet ráverni. Szerintem sokkal, de sokkal nagyobb hatásokkal lenne egy ilyen pernek, hogyha esetleg valami...
2: Hát én nem vagyok igazság szerint magam részéről a szankciók nagy híve, sokkal jobban szeretném, a mentalitás megváltozna. Ez nyilván nehezebb ezt elérni, hogy a, hogy a, hogy a mentalitás változzon meg. Ahol esetleg a szankció, nem?
1: Tehát az a szankció, hogyha ő nem hát adja az adatot, igen, akkor tehát, abból nyilvános botrány van.
2: Ez is magára persze,
1: felhívja magára, illetve az egész ügyre a figyelmet az, aki egy ilyen megkeresést elhárít.
0: De feltételezhető némi cinizmus is szerintem azért a ilyen kezelők részéről, hogy nem nagyon érdekli őket így a nyilvánosság, legalábbis nekem ez az érzésem, vagy így érzékelem ezeket a...
2: Azért látható olyan, tehát például ebben a rektoros ügyben most, így jogerős ítélet született, a nem, Humán Erőforrás Minisztérium, most nem tudom mi a Nemzeti Humán Erőforrás Minisztérium honlapján megjelent a összes rektor fizetése, holott mi csak ez egyiket pereltük, tehát egy ilyen, hogy is mondjam, proaktív, önmagától ki nem készítve özétett az összes összesnek a rektori fizetését. Ez például a követendő példa. Tehát ez a jó mentalitás. Az, amit mondasz egyébként, tehát az információ szabadságnak van egy olyan oldal, az úgynevezett elektronikus információ szabadság, ez egy proaktív oldala, tehát ez azt jelenti, hogy adatigénylés, állampolgári kérés nélkül közzé kell tenni adatoknak elég nagy körét. Most más nem mondjak, ebbe beletartozik a kormány jogszabály tervezetei. Tehát mondjuk Pintér Sándor belügyminiszter tegnap benyújtott egy törvényjavaslatot, azt elviekben a javaslat kidolgozás után 15 napig, legalább 15 napig a minisztériumnak, a belügyminisztériumnak honlapján fel kellett volna tüntetni, és a civil szervezetek állampolgárának véleménynyilvánítás céljából véleményezési határidőt biztosítani.
1: Ezt betartják?
2: Ez az, amit abszolút nem tartanak, ezt kéne valamilyen módon megoldani, mert itt most ugye már a BTK-t úgy módosítják, hogy tegnap betették, senki nem szólt egy szót sem, általános vita le van zárva, módosított már nem lehet beterjeszteni, tehát most már csak kapcsolódó módosítókkal lehet valahogy toldozgatni, foltozgatni, más kérdés, hogy nyilván elfogadják így, ahogy van, de akkor is, tehát az állampolgároknak ez a véleménynyilvánítási joga sérül. Ez kapcsolódik az elektronikus információ szabadsághoz, tehát ahhoz, hogy az államnak kérés nélkül kötelessége a jogszabály tervezeteket közzé tenni. Ez egy nagyon rossz gyakorlat, hogy ezt nem tartják be. Előző kormányok se tartották be, tehát itt elgondolhatónak tartani valami szankciót, hogyha, vagy valamilyen jogérvényesítési lehetőséget, egyelőre sajnos ennek a lehetősége nem áll fenn.
0: És akkor egy súlyosabb ügybe belenyúltak azért, amikor éreztek valami másfajta pressziót, hogy akkor ezt mégse kéne feszegetni, vagy valami nem érkeznek ilyen nagyon burkolt fenyegetések, vagy inkább ilyenkor vissza hátrálnak.
2: Hát ugye most
0: az
1: újságírót inkább előveszik, azért azt gondolom, hogy egy csapat ügyvéddel azért nem szívesen kezd ki még a...
0: Hát tudod, hogy nekem volt annak idején, és nekem is egy-két ilyen harcom a volt kuruc infósokkal, úgyhogy...
2: De a legnehezebb ügy az, amikor letagadják az adat létezését. Tehát azt, hogy én bizonyítsam be azt, hogy náluk létezik ez az adat, amit kérek, azt mondják, hát ezt mi nem kezeljük. Bocs, és akkor hiába tudja az ember, hogy mi kezelik, de nem tudja bebizonyítani a bíróság előtt, akkor beszed fejszennyelete.
1: Hát egyébként arról mi a véleményed, hogy ilyenkor ugye Magyarországon az nagyon elterjedt, hogy ilyen politikai, gazdasági érdekek mentén jönnek ki, nem nyilvánosan átlátható, hanem ilyen dossziékban meg névtelen levelekbe odaadják újságíróknak, hogy ezt írja meg szerkesztőként. Ugye mit tudom én, ott van például az MVM-nek az offshore ügyében is a vizsgálati jelentéseket kiszivárogtatták teljesen Schwarzban a sajtónak, nyilván abban is van üzleti titok meg mindenféle, és hogy ugye ilyenkor ugye felmerül az, hogy ha nem megy ilyen szépen, nem lehet, tehát ugye adatigényléssel egy ilyen anyagot megszerezni, akkor a feketén kapott anyagokat felrakni az internetre, vagy felrakni a Wikileaks-re, tehát hogy mondjam, ilyen gerilla módszerrel biztosítani nyilvánosságot ezeknek az ügyeknek.
0: Be lehet ebbe azért futni akkor más jogsértésekbe, és nem biztos, igen, hogy nagyon komolyan rászoktak most repülni a nyúzóhatóságok, és hogyha nem magyar szerverre teszik ki, vagy hogyha magyar egyetem, bármilyen magyar szolgáltatóhoz teszik ki, akkor pillanatokon belül jön a megkeresés, hogyha feljelentés születik, és üzleti titok sértésért sértésért is kérik már az IP címet, már a becsület sértésért is kérik
2: különben. Nyilván mondjuk, hogy tehát üzleti titok sértés az akkor következik, hogy üzleti titok van. Tehát hogyha nem üzleti titok a dolog, mert közérdekű adat, akkor mondjuk nem következik be ez a tényes.
0: De a nyomozást azt elindíthatják attól.
2: Persze, elindítják és nem kellemes. A legrosszabb az ugye a problematikusabb kérdés az államtitok kérdés, a minősített adatok kérdése. Tehát az, amikor így feketén bedobnak a újságíró postaládájába egy borítékot, hogy akkor ott van egy boríték, mit tudom én, bármiről, amit minősített adat, tehát államtitok, hogyha azt nyilvánosra rozod, akkor bűncselekményt követsz el. És korábban úgy volt, hogy ha tudod, ha nem.
1: Olyankor nem mérlegeli a bíróság azt, hogy társadalomra való veszélyesség kritériuma? Tehát mondjuk én is simán el tudom képzelni, hogy Magyarországon az államtitkoknak egy része az nem jogosan van államtitoknak minősítve. Tehát nem lenne veszélyes a társadalomra ezek, meg senkire,
2: hát,
1: ezek
2: ez egy büntető bírósági kérdés az államtitoksértés, a minősített adat, ahol visszaélés, hogy egész pontos legyek. Míg a minősítésnek a jogszerűség az egy másik eljárás tárgya lehet. Nem mennék bele, mert ez nagyon bonyolult tényleg, de nincsen hatékony felülvizsgálati rendszer a adatok minősítésére. Tavaly, idén áprilisban lépett hatályba az új törvény, ami az államtitok kérdéskörét rendezi. Ez egy nagyon a súlyosan alkotmányellenes szabályozás szerintünk, ami nagyon sérti a közérdekadatok megismeréséhez fűződő jogunkat, az alkotmányos jogunkat. Sajnos ez most benn van az Alkotmánybíróságnál egy beadvány, amit az Ötös Károly Intézet, a Transparency International és a TASZ jegyez. Hát erről nyilvánvalóan nem fog születni döntés meg egy jó darabig, ahogy az Alkotmánybíróság munkatempóját ismerem.
0: De már is változtatják az összetételt, hogy
2: illetve
0: se jó döntés.
2: Igen, a lényeg az, hogy nem lehet kezdeményezni. Mondjuk voltak újságíró ügyek, büntető ügyek, amikor ugye az újságírókat vették elő és elütették a vádlottak padjára, és végigment ítélőtábláig a büntető eljárás. A felmentetésre végződött mind a kettő, de hát ez csak a, hogy is mondjam, egy kicsit a bírók jó indulatán múlott. Tehát, hogyha egy kicsit ilyen pozitívistább, ilyen törvényszövegéhez kötöttebb szemlélettel nézik az ügyet, akkor ott akár el lehetett volna ítélni ezeket a szerencsétlen újságírókat egy nagyon-nagyon rossz jogi szabályozás következtében, ami azóta egyébként részben megváltozott, tehát a büntető jogszabályok enyhültek, de a mai napig azt gondolom, hogy az államtitok kérdéskör ez még nem rendezett.
0: Szerintem egy kis szünetet tartsunk, és akkor a következő témára felátérünk.
1: Köszönjük.
0: Köszönjük szépen.
2: Szívesen.

0: six below. These folks got nowhere left to go. But the dark streets below, the dark streets below, the dark streets below, the dark streets below, the dark streets below.
1: No?
2: Piros Rádió, FM 90.3, Bádoggal, Bodival, Bodokival, és vendégünk most már a második témára, Madari Tibor.
1: Na hát Tibor, igazából itt a újra nagyon aktuális és sláger téma, és nagyon súlyos problémákat felvető téma, ez a devizahiteleknek az elszabadulása. Hát, mint tudjuk, a svájci frank azokat soha nem látott módon megerősödött, az egekben van ilyen háttér befektetési valutaként kezelik, és gyakorlatilag a magyar lakosságnak a nagy része ebben a valutában van eladósodva. Tibor egy egyesületnek a egyik képviselője, majd elmondja pontosan, hogy miről szól az egyesület, és ügyvédként is, és más és szakemberként is próbál ezen a, ezt a helyzetet próbálják valamilyen szinten kezelni, és lakossági segítséget nyújtani, és akkor erről szólna a második etapja a műsornak. Úgyhogy hallgatunk, Tibor.
3: Na hát köszönöm szépen a lehetőséget. Az egyesületünkről néhány szót. Ezelőtt jó egy évvel észleltük néhányan, hogy itt hamarosan komoly bedőlések következnek be. Egyik barátom hozott össze egy másik barátommal, akiről nem is tudtam, hogy ő is érdekelt a dologban. Elég komoly, nagyjából 80%-os növekedés következett be a havi törlesztő részleteiben, ami eléggé megviselte őt is, meg a családját is. És akkor elkezdtünk szervezkedni, megpróbáltunk embereket toborozni e köré, a téma köré. Összesjöttünk 15-20-an, akár a pénzvilágból, akár média szakmából, közgazdaságtanból, egyebek jogi területekről érdekelt emberek jöttek itt össze, és elkezdjük megvizsgálni, mi is húzódik itt ezek mögött, a dolgok mögött, illetve milyen lehetőséget lehetne itt találni. Ennek kapcsán megalakítottuk a hitelesek.org csoportot, azért mondom ezt így, mert annak idején így szerepeltünk sajtóban néhányszor, augusztusban volt egy-két megmozdulásunk, egyik volt az Egon előtti egyik tüntetésünk, ahol szerettük volna felhívni a figyelmet arra, hogy ez a pénzintézet az egyik legmérgezőbb volt annak idején a magyar piacon, a másik megmozdulásunk pedig a PSAF épülete előtt volt, ahol megalakítottuk a PSLF-et, tehát a pénzügyi szervezetek lakossági felügyeletét, hogy legyen egy kis csavar a dologban. És hát megkértük arra a PSAF-et, hogy ugyan biztosítson már nekünk egy helyiséget ott, hogy ügyfélszolgálati teendőket láthassunk el. A fenyegetésünket nem váltottuk be, már mint az, hogy a kilakodott hitelesekből sátortábot fogunk, az ő segítségükkel sátortábot fogunk felverni a vérmezőn ott a PSAF épületevel szemben. De erre sajnos úgy tűnik, hogy akár sor is kerülhet, ismerve a jelenlegi állapotokat. Tehát megalakult az egyesületünk, amelyet az ügyészség megtorpedozott azzal, hogy pénzügyi szervezetek lakossági felügyelet, ez egy illetlen elnevezés. Emiatt a felügyelet szót azt figyelőre módosítottuk, tehát most az igazi nevünk az pénzügyi szervezetek lakossági figyelője egyesület, és ezt komolyan is gondoljuk, tehát igazából az alapszabályunkban éppen azt vetettük fel, azokat a területeket emeltük ki, amelyekre úgy tűnik, hogy az államhatalom, illetve a jogi szabályozás nem igen figyel oda. Tehát igenis meg szeretnénk vizsgálni, és vizsgáljuk is a pénzintézetek általános szerződési feltételeinek a milyenségét. Különös tekintettel arra, hogy a hazai bankrendszer durván 98%-a külföldi tulajdonú bankok kezében van, és ezek a külföldi tulajdonú bankok valahogy egészen másként viselkednek itt Magyarországon, mint otthon. Tehát hirtelen az a jól neveltség és az a gentleman, hogy is mondja a marci kifejezés, lehull a bankról, mint átlépi a lajtát, és elég furcsa dolgokat tud produkálni. Egyrészt rendkívül jövedelmezővé válik, ami nem véletlen, hát végül is a nagyokat, Raiffeisent, Volksbankot, egyebeket, az osztrákokat, gyakorlatilag az itteni lányvállalataik nyeresége tartja el már elég hosszú idő óta.
4: Bocsánat, hogy belekérdezek, de akkor ez azt jelenti, hogy a magyar tulajdonú bankok azok gentleman módon viselkednek? Tehát mondjuk egy OTP-vel?
3: Egyrészt, bocsánat, de az OTP az nem magyar tulajdonú bank, ezt a félét, és ezt kell oszlatnom. Tehát az minimum 80%-ban külföldi tulajdonban van, de talán több is, nem tudom egészen pontosan az arányokat, de az biztos, hogy többségi külföldi tulajdonban van. Magyar tulajdonú bankok gyakorlatilag a szövetkezeti bankszektorban léteznek, illetve van most ez a Magnet Magyar Közösségi Bank például, amelyet így magyarként tudok apostrofálni. Egyébként meglehetősen szűkös a a kínálat, ez a 2%-ban nem sok fér bele.
4: Te, akkor úgy értem, hogy az OTP-t az mondjuk tehát magyar központú, tehát a magyar vállalati kultúrába vagy banki kultúrát mutatja, tehát hogy akkor tehát, ők tehát mi a különbség a között, hogy egy külföldi tulajdonú bank bejön Magyarországra és úgymond gyarmatosít, és a helyi bankok viselkedése között?
1: Hát figyelj, most a bank, amit előbb említettél, például ő vezette be, azt hiszem, meg ő nyomta legjobban a ilyen hitelt. Én legalábbis úgy emlékszem, és az egyik legkockázatosabb hitelkonstrukció volt, arra már a PSAF is felhívta a figyelmet, hogy ezeket nem kellene, és egy idő után be is szüntették. Uh-huh. Szóval szerintem ott a profit orientáltsága ennek a banknak azért nem hiszem, hogy visszafogottá.
4: De akkor mi a választásunk, ha mondjuk nem akarunk ilyen külföldi banktól hitelt felvenni, akkor hova fordulhatunk?
3: Hát ez egy, hogy mondjam, hosszabb lélegzetű választ igényel, ugyanis, és itt akkor egy kicsit átcsapok egy másik területre, az a visszásság halmaz, az a sok visszaélés, amivel találkoztunk az elmúlt egy év alatt, az vezetett oda többek között, hogy rá kellett jönnünk, hogy egy paradigmaváltásban van benne az egész világ. Tehát tulajdonképpen az egész világ pénzrendszerét és a gazdaságát át kell gondolni, mert az a fajta neoliberális gazdaságfilozófia, illetve pénzszemlélet, ami az elmúlt 40-50 évet uralta, az látványosan megbukott. Ezek a válságok egymást fogják érni, ki sem lábalunk belőle, úgy tűnik. Egészen addig, amíg nem tudatosodunk kellő mértékben, és itt kapcsolódom az előző riportalanyhoz, mert valóban a tudatosodás a legfontosabb. Tehát meg kellene nézni a társadalomnak, hogy mire is van neki szüksége a bankoktól, mely szolgáltatások azok, amelyekre valóban szükség van. Mi az, amit ez megér a társadalomnak? Tehát pillanatnyilag úgy néz ki, hogy a bankoknak van egy társadalmuk, és nem fordítva, tehát elég furcsán működik, legalábbis Magyarországon ez a helyzet. Az is tervünk volt az Egyesület megalakításakor, hogy meg fogjuk vizsgálni ezeknek a bankoknak az otthoni és az itteni üzletszabályzatait, otthoni és az itteni gyakorlatát. Nagyon tanulságos lett volna, csak ilyen kvázi turista szintű megközelítéseink voltak, már azok is eléggé döbbenetesek, tehát mondjuk Ausztriában nem fordulhatnak elő olyan esetek, mint Magyarországon, akármelyik osztrák tulajdonú bank, magyarországi bank esetében mindennapos esetekről van szó, ahogy az ügyfelet zaklatják, ahogy ügyfelet folyamatosan hívogatják telefonon, akár öngyilkosságba hajszolják, ilyen ügyfelem is volt már. Tehát ott egészen másképpen kezelik a dolgokat. Nem is beszélve arról, hogy egészen másképp néznek ki a szerződéses feltételek. Tehát olyan döbbenetes kreativitásra tett tanúbizonyságot a magyar pénzügyi szektor, a bankrendszer, illetve az ezt körül bolygóként működő egyéb pénzügyi szervezetek, amelyek végül is a lepattanóra mentek, hogy így mondjam. Tehát akit a nagybank nem tudta megfinanszírozni, azt azok finanszírozták, mert a nagybankok valamelyik osztályáról kilépve alakították egy jó kis széget, a bank finanszírozta őket, tehát mondjuk 8-10, mondjuk ez egyik nagybank, 8-10 ilyen kis pénzügyi szervezet.
4: Tehát ezek az úgynevezett hiénák.
3: Igen, hát én nyugodtan nevezhetném őket így is. Ők hihetetlen dolgokra voltak képesek, tehát náluk tipikus például az, hogy opciószerződéseket kötöttek minden egyes ingatlanra, és pillanatok alatt azon vette észre magát az adós, hogy már nincs is tulajdona. Aztán ezekre jellemző az is, hogy valami hihetetlen gazdagságú költségelemet sikerült nekik feltalálniuk, amit mind a devizához kötöttek természetesen, független attól, hogy ezeknek a költségelemeknek közük nem volt.
4: Bocsánat, az ördög ügyvédje leszek, de ilyenkor ugye azt szokták mondani, hogy miért nem nézi meg a kedves ügyfél, hogy mit ír alá, illetve hogy miért szerződik ilyen hátterű cégekkel.
3: Igen, ez nagyon jól hangzik.
1: Tamás, meg én sem értem ezeket a szerződéseket, csak szóval is próbálom őket átnézni, és annyira körmönfontan vannak megfogalmazva, hogy szakértőként vagy szakemberként, én bankban dolgoztam 3 évet, és úgy nem értem, hogy melyik szerződésnek mi a pontos hatása.
4: De akkor nem írom alá, ha nem értem.
1: Persze, csak nagyon sokszor jó, hát én nem is írom alá, csak így. Igen. Próbálok, én is találkozok ilyen ügyfelekkel, akiknek hasonló problémájuk van, vagy hasonló problémával fordulnak hozzá, mint ügyvédhez, és egyszerűen tényleg ezek a szerződések úgy vannak megkonstruálva, hogy nem is lehet, szóval egyszerűen az, hogy a módszerkesztés szabályainak nem felel meg, az egy dolog, de másik, hogy úgy vannak megszerkesztve, hogy értelmezhetetlenek, vagy pedig ugyanaz a mondat, vagy ugyanaz a bekezdés, az háromféleképpen értelmezhető.
3: Hogy hivatkozik az üzletszabályzatra,
1: vagy üzletszabályzatra,
3: egy másik mellékletre, vagy valami
1: igen,
3: másra.
1: Igen.
3: Tehát valóban nagyon jól képzett kollégák nagyon komoly jogászi teljesítménnyel szerkesztették ezeket a szerződéseket, amelyeken gyakorlatilag nem igen.
1: Nem lehet fogást találni, igen.
3: Egy szempontból legalábbis. Tehát ha az ember, tényleg is itt az előző riportitól ismét, ha az ember és mondjuk a bíró egy jogpozitivista szempont alapján döntél az elékerülő ügyet, akkor esélye nincs az adósnak. Abban az esetben, hogyha a társadalmi kontextusában próbálná meg ezt megtenni, akkor mindjárt más volna a helyzet, és nem is kéne olyan rettenetesen messze menni, tehát igazából a polgárjog alapelvei, a szerdőfelek egyenjogúságának az elve alapján is el lehetne dönteni ügyeket, de sajnos nem jellemző a, most manapság a bíráskodása az, hogy ne pozitivista módon közelítenének meg. Tehát visszatérve a kérdésre, nagyon nehéz egy olyan társadalmi helyzetből kilábalni, ahol is minden az alulfinanszírozottság jellemez. És gondoljunk bele, a 90-es években ugye volt valamiféle politikai váltás, de egy csomó dolog nem került helyére. Tehát az emberek a munkaerő újratermelésének a teljes költségét nem kapják meg, nem kapták meg sosem, és nem is kapják meg. Korábban azért nem kapták meg, hogy a szocializmus van, tehát az állam gondot visel a polgáraira, iskolázza őket, szociális ellátást ad neki, orvosi ellátást, stb. Stb. Utána mi történt? Nem kapták meg az emberek azt a részét a pénzüknek, ami ahhoz kellett volna, hogy lakásokhoz jussanak. Egyrészt. Másrészt nem volt bérlakás program, tehát nem épültek bérlakások. Mi történik? A kis ember, amikor reggel egy picit jobban menni, kell dübörögni mondjuk a Pannon Puma, akkor ugye azt gondolja, hogy fel lehet venni hitelt, és akkor neki lehet lakást vásárolnia, lehet házat vennie, mert úgy tűnik, hogy végtelenített az élethelyzet, amiben benne van. Tehát nem tudja felmérni, ez egyik. Másik. Abszolút semmiféle képzése nincs a magyar lakosságnak. Nagyon ilyen alulképzett, ilyen szempontból, pénzügyi tudatosság szempontjából. Tehát sokaknak fogalmuk sincs mondjuk egy hitelkártya használatával.
1: Nagyon tudatossággal is ugyanígy.
3: Ez tökéletesen így van, de azért ezt látni kell, hogy erre a piacra, amit egy nagyon gyenge tudatosság jellemzett, és egy óriási vágy arra, hogy felzárkózzon gyorsan a nyugathoz fogyasztásban, erre a piacra rászabadult egy olyan média, és egy úgy értem ezt most, hogy egy olyan reklám hadjárat, ami egyrészt a fogyasztásra ösztönözte. Másrészt pedig rászabadult egy olyan pénzügyi szektor, egy olyan bankszektor, amelyik a legkifinomultabb reklámeszközökkel és legkifinomultabb banki eszközökkel operált. És ez a kettő együtt, ez egyszerűen, hogy is mondjam, keresztbe verte az egész magyar társadalmat. Az a nagyon izgalmas egyébként, hogy azt a helyzetet, ami most van, ezt tulajdonképpen előre prognosztizálni lehetett. Ezelőtt nem is tudom, 3-4-5 évvel a Financial Times-a volt egy olyan figyelmeztetés, hogy nagyon komoly veszélyeket rejt a devizában való eladósodás, és nem lenne szabad ezben a kelet-európai részben ezt megengedni. És itt nagyon komoly felelőssége merül fel a Nemzeti Banknak például, és a mindenkori kormányzatoknak, mert gyakorlatilag ezt a szellemet ők engedték ki a palackból, amikor 2004 környékén. Igazából 2005, 2006, 2007 2008 volt az a kirobbanás ideje, de a 2004-es...
4: De most az új kormány ezt próbálja megfogni, nem? Tehát most a devizahiteleket gyakorlatilag megszüntették, ha jól
3: Igen, értem. Az egy nagyon helyes megfontolás egyéb iránt, azonban ezzel a probléma halmazzal valamit kezdeni kell. Itt most azt jelenti, hogy durván 1.800.000 devizahitel létezik pillanatnyilag, ez most mindenféle hitel. Ebből már durván 840.000 késedelemben van. Ez egy óriási szám. Tehát ez majdnem azt jelenti, hogy 50% a már késedelemben van. Most pillanatnyilag 40-60 ezer olyan devizahitel érintett ingatlan van, ami már kilakoltatás közeli állapotban van.
1: Ez négyel
3: be kell szorozni,
1: az 250 ezer forint,
3: durván.
1: Egy kisvárosi.
3: Igen, kisvárosi ember, akinek ugye van nagyapja, nagyanyja, bátyja, testvére, stb. Tehát durván 1 millió ember biztos, hogy érint ez a helyzet. Most itt én behoztam néhány levelet, e-mailt, amelyet mostanában kaptam, ezekből olyan mértékű lelkeseredettség süt, hogy az emberhez segítségét fordulnak, és hát nem igen tudok mit mondani. Tehát eddig azt tudtam tenni, és azt tettük néhány kollégámmal együtt, hogy akkor hozzánk fordultak olyan emberek, akik tényleg az elvezés előtt voltak néhány perccel, akkor indítottunk egy pert a bankra, mondjuk opciószerződések esetén, a szerencsétlen hölgy észreveszi, hogy már nincs lakása, kap egy tulajdonlap másolatot, határozatot a földhivatalból, hogy hát a opciószerződés alapján valaki másé a lakás, és akkor el lehet onnan menni, kap egy ilyen felszólítást, bepereltük, perfeljegyzés, és így sikerül időt húzni.
1: Hát ez csak arra attól, még a problémát nem oldja meg.
3: Ugye abban voltunk, hogy az új kormányzatnak nyilvánvalóan észlelnie kell ezt a társadalmi katasztrófával fenyegető helyzetet, és lépnie kell ebben az ügyben. mert szükségszerű, tehát sokkal nagyobb társadalmi károk keletkeznek akkor, ha tényleg mondjuk 60 ezer családot hagyunk utcára menni, hagyjuk, hogy a kiskorúakat állami gondozásba vegyenek, ott munkanélküliek lesznek, ott öngyilkosok lesznek, ott egy csomó társadalmi mentális egyéb probléma lesz. Tehát ezt úgy vegyük, hogy ezt nem lehet megengedni, ezt a kockázatot. Egyszerűen nem lehet megengedni. És erre vannak is egyébként külföldi példák, tehát tanulmányoztuk itt a csoportunkban más államok, mint tudom, Törökország, Írország, Tájföld, Korea technikáit. Ott valóban létrejött egy olyan nemzeti alapkezelő, amely ezeket a rossz hiteleket egy nagyon nyomott áron átvette a bankoktól. Tőkepiacra vitte ezeket, és tulajdonképpen egyfajta eszközkezelés, egy ilyen portfólió kezeléssel. Az adósok ugye velük voltak attól kezdve közvetlen kapcsolatban. Nyilván más szerződéses feltételekkel, tehát nem azokkal, de mondom, azok a szerződéses feltételek, amelyekkel mondjuk egy írbank szerződött az írországi adósával, azért azok messze nem összehasonlíthatók a magyar bank, magyarországi bank és a magyar adós között megkötött szerződéssel. Mert az mondjuk elképzelhetetlen lett volna ott Írországban, hogy teszem azt, 12 féle költségelem merüljön fel egy szerződés teljesítése során.
4: És ez mit jelent, hogy a PSZÁF nem teszi a dolgát gyakorlatilag? Tehát ez nem ezért van hatósági felügyelet alatt?
1: Tehát a törvényhozás is szerintem tehát lelassult meg, elaludt.
4: Miért vannak a bankok ennyire szabad rablásba, vagy ki? Tehát hogy jutott el ez idáig?
3: Ez úgy jutott el idáig, ahogy a magyar kiskereskedelem gyakorlatilag a külföldi kézre jutott, gyakorlatilag ahogy a multikat beengedték.
4: Tehát azt mondott, hogy az államnak ezt sokkal szigorúbban kéne szabályozni. A bank nyilván a saját érdekét nézi, plusz azt, hogy milyen szabályok korlátozzák az ő profit maximalizáló stratégiáját. Tehát akkor, amit hiányzik, az a hatósági szabályozás, nem?
3: Igen, egy tudatosság hiányzott egészen pontosan. Tehát az a fajta tudatos szemlélet, ami...
4: De tudatos szemlélet az, hogy nem veszem fel a szar feltételekkel a hitelt.
3: De nincs más választása.
4: Na de akkor tehát kinek kéne azt kikényszeríteni, hogy legyenek korrekt feltétellel is hitelek?
3: Ugye tézisszerűen a piacnak kellene kikényszerítenie, de hát mitől ígérne, mitől vállalna rosszabb kondíciókat bár egy kénytét, amikor ilyen forráshiány van? Egészen biztos, hogy nem fogja ezt megtenni, tehát nyilvánvaló, hogy mindegyik pénzintézet nagyjából hasonló paraméterekkel igyekezett szerződni. Azokkal a biztosítékokkal, amelyekkel a többiek is éltek, tehát...
4: Tehát magyarul nem versenyeznek egymással?
3: Nincs, gyakorlatilag a kartelszerű működés van a magyar bankpiacon. Az a gond, hogy nem veszi fáradtságot sem az állam, sem a PSAF arra, és hát valószínűleg a PSAF egy szűk, szintén pozitivista megközelítés alapján csak konkrétan és csak az állami és a pénzügyek, az állami és a bankrendszer kapcsolata viszonylatában figyelte a pénzintézetnek a működését. És nem voltak olyan jelzések, ami ennek az egésznek a társadalmi kontextusát, meg az egésznek a gazdasági kontextusát figyelembe vette volna, vagy akarta volna venni.
1: Szerintem tartsunk 2 perc szünetet, mert nagyon meleg van itt a stúdióban, egy kicsit kiszervőztetünk, addig meg bekapcsoljuk a ventilátort.

0: Hát akkor folytatjuk a műsort. Tibor, akkor...
1: Hát amivel most folytatnám, az az, hogy amikor láttuk, hogy ilyen irányba haladnak a dolgok ezért tavaszán, akkor néhány úgy gondoltuk ebben az egyesületben, hogy össze kéne hívni egy kerekasztalt, egy úgynevezett hitelkerekasztalt, aminek több funkciója is volna. Egyrészt egyfajta társadalmi együttgondolkodást kívántunk megindítani, annak érdekében, hogy hogyan is lehetne megoldani ezt a hitelválságot. Másrészt szerettük volna a társadalom tudatosodását is ezzel elősegíteni. Rá harmadrészt szerettünk volna egy, vagyis mondjam, olyan társadalmi szerződés alapjait lerakni, alapelveit megfogalmazni, amelyek a jövőre nézve határoznak meg olyan elveket, olyan megoldási módokat, amelyek viszont a bankokkal szemben volnának érvényesíthetőek. Tehát nem egy ilyen számon nem kérhető etikai kódex szintű dologban gondolkodtunk, hanem igenis a törvényi szabályzást szerettük volna úgy előkészíteni a parlament számára, hogy ott a civilek kívánsága jelenjen meg. Tehát létrehoztuk ezt a hitelkerekasztalt, megkérdettük, elküldtük több irányba is, megkapták a szakszervezetek, kamarák, érdekvédelmi szervezetek, pénzintézetek, bankszövetség megkapta például, PSA megkapta. Totális érdektelenség volt az állami szervezetek részéről, a bankszövetséget úgy szintén nem érdekelt a dolog, amit különösebben nem csodálok. Néhány társadalmi szervezet jelentkezett, egyesületek, érdekképviseleti szervezetek, és ezekkel folytatódik még most is a munka egyébként. Éppen most csütörtökön lesz a következő ülésünk, ahol is próbálunk megoldásokat találni.
2: Ha jól értem, az állam az most úgy képzeli el a dolgot, hogy hát igaz, hogy a bankok azok iszonyú nyereségesek, de akkor szedjük be egy ilyen banki különadó formájába, fölözzük le a nyerességüket, és akkor majd mi, mármint az állam, segítünk valamilyen formában a rászorultakon.
0: Hát, ha segítenének.
2: Tehát nem azt az utat követik, hogy szorítsuk rá bankokat a etikusabb hitelezésre.
0: Na, hát én nem így olvasom, elnézést, csak így ez a jogszabály, vagy ez a bankadó, itt abszolút nincs deklarálva, hogy ezt arra fogják majd fordítani.
1: Ez egy
0: bevételként, egy államháztartási hiányt, vagy igazából egyéb ilyen juttatásokat próbálnak majd ebből szerintem jutalmazásokat vagy megoldani, de nem volt ez deklarált cél, hogy itt a bedőlt devizahiteleseket meg hasonlóan.
1: Hát van ilyen deklarált cél egyébként, a közített 29 pontban is az egyik az erről szól.
0: Csak nincs összekötve a kettő.
1: De a kettő az valóban nincs összekötve. Szóval itt az egyesületünk kidolgozott egy úgynevezett 13 pontot, ez a PSLF 13 pontja hitelválság megoldására, ezt most így hívjuk. Ezek gondolom őszintén kínunkban csináltuk, időzavarban, időhiányban láttuk, hogy feláll az új kormány, és próbáltunk valamiféle befolyást gyakorolni a történésekre. Tehát mi mégis csak egy éve kínultunk már ezzel a kérdéskörrel, tehát nagyjából látjuk azokat a buktatókat, amelyek léteznek. Az teljesen egyértelmű számunkra, hogy nem ez a bankrendszer fogja megoldani azokat a problémákat, amelyeket ő robbantott ki. Tehát az csak egy olyan szintű megoldás lesz, amit ők produkálnak, amilyen mondjuk a banki magatartási kódex volt. Úgyhogy ennél valamivel sikeresebb probléma megoldást szeretnénk. Úgyhogy mi megpróbáltuk ezeket a pontokat úgy megfogalmazni, hogy ezek egyrészt időrendben is, egy fontossági sorrendben is egyfajta útmutatót jelentsenek abban az irányba, hogy hogyan is lehetne ezeket a problémákat, ezeket a most tetőző problémákat megoldani. Az első pontunk, ha van egy lehetőség, akkor ezeket beolvasnám.
0: Persze, hívtunk meg téged, hogy ismertesd ezt a...
1: Az első pont az a kilakoltatási moratórium elrendelése a végrehajtási eljárásokban is. Ez azért nagyon fontos, mert most ugye úgy tudja mindenki, hogy kilakoltatási moratórium van ismét. Azonban ez csak azt jelenti, hogy ez a bizonyos kormányrendelet, ami a úgynevezett közvetlen szlengként így emlegetik, közvetlen banki végrehajtást szabályozza, annak a

0: azt nem lehet most pillanatnyilag érvényesíteni. Magyarán arra nincs lehetőség, hogy a bankok közvetlenül áverezőházakon keresztül értékesítsenek ilyen ingatlanokat, ilyen betölt hiteles ingatlanokat. De ez egy nagyon kis szegmens, egy jelentős, de nem...
1: Egy kis műszaki probléma van a stúdióban, bedőlt az ablak.
2: Igen, időben elkaptam.
0: Remélem a bedőlő hitelesek esetében hasonló reflexekkel fogunk tudni működni össztársadalmi szinten.
2: Most hiszem, hogy ilyen veszélyben voltam, most döbbentem rá, hogyha az ablaknak üveg kapja a kezemet akkor.
1: Na jó, térjünk vissza szerintem a
0: devizahitelesek. Most tehát a lényeg az, hogy a kirakoltatási moratórium az valamennyi olyan esetre kell, hogy vonatkozzon, aminek kapcsán elveszítheti valaki a lakását. És ez pillanatnyilag ugye egy sima bírósági végrehajtás is. Ez a legveszélyesebb. Egyébként itt a közhatalommal szemben nincs még az sem, hogy esetleg egyfajta, hogy is mondjam, ellenállás bontakozzék ki, mert abban a pillanatban bűncselekményt követel az, aki ezt megakadályozza. Tehát a végrehajtási eljárásokat is mindenképpen fel kellene függeszteni egy bizonyos időre, illetve mindenképpen meg kéne akadályozni, hogy élessenek az opciós jogokkal, kikötött opciós jogokkal. Egyébként ez év februárjától már a hitel és pénzintézetekre vonatkozó jogszabály is tiltja az opciós szerződések megkötését ilyen hitelfedezeti jelleggel. A másik ilyen lényeges dolog az volna, mert ugye először, tehát a logikánk az, hogy először is be kell fagyasztani a jelenlegi állapotot. Ne lehessen az embereket kitenni az utcára egy bizonyos időszakig. Ez az egy bizonyos időszak majd ki fog derülni itt ebből a többi pontból. A következő, hogy az opciós jogok gyakorlásának a befagyasztása a lakossági hitelszerződéseknél, az előzőekből következően. A harmadik ilyen pont az adós elővásárlási jogának a kikötése arra az esetre, hogy az adós, vagy a hitelező, tehát a bank el akarná adni, értékesíteni akarná az ő követelését. És nagyon sok esetben tapasztaljuk azt, hogy és így is hirdetnek már offshore cégek befektetési lehetőséget Magyarországon, hogy 50-es, 100-as listákban tudnak bedőlő ingatlanokat megvásárolni, követeléseket megvásárolni.
1: Ez offshore cégeken keresztül
0: igen,
1: csinálják?
0: Igen. Mi vannak ilyen hirdetéseink, igen.
1: Uh-huh. És ez nyilván azok, hogy ne lehessen tudni, hogy ki
0: a... Hát természetesen, hogy a nyereség az megfelelően csapódjon le.
1: Igen, és rá, igen.
2: Hát nagyjából annyit ilyen offshore céges története volt, most nem mondom a nevét, de egy közeli kollégánkkal történt az, hogy nem is volt hitele is, csak hogy a bankok mennyire közeműködőek. Volt egy bankhitele is, de mellette volt egy parkolási tartozása is, és rossz helyre mentek át a levelek, vagy nem is kezelt annyira a postáját, mint amennyire kellett volna. Lényeg az, hogy arra döbbent rá, hogy mennyincs a nevén a lakása, és a háta mögött még a bankhitele, úgy jött rá erre az egészre, hogy egyszer sem megjelent a számláján 5 millió forint. És elkezdett utána járni, hogy mi ez. És
0: elszámoltak vele.
2: Elszámoltak vele, igen, és akkor kiderült, hogy megvették a lakását a hátam.
1: Anélkül, hogy már milyen formában...
2: Igen, és akkor így...
0: Mert ha végrehajtást indítanak ellenem, hogy akár egy 5000 forintos parkolási bírság miatt.
2: És akkor itt teljesen, és hát mondjuk ez annyiból indult, vagy annyiból végződött ez a történet pozitívan, hogy ő vissza tudta vásárolni annak az offshore cégnek a vezetőjétől a... ingatlant, úgyhogy gyakorlatilag csak így 1 millió forintot keresett az emberke rajta, mert tudta, hogy nem tudta volna úgy családni, lakott, így járt a legjobban. Még ez a kolléga szerintem bugott, hogy 5-6 millió forintot még
0: hasonló esetben 8 millió forintot sikerült kipréselni az ügyfélből egy másik cégnek. Egyébként ugyanígy benne lakott, és elveszítette, és vissza kellett tőle vásárolja. Bank eladta. Tehát a bankok meg se kísérlik azt, hogy az ügyfeleknek
2: feljelje. Ez a durva benne, hogy én nekem itt van egy vállalkozói számlám X bankba, és akkor azt nem azt használom, és akkor valahogy volt rajta egy kis pénz, akkor leemelték mindig a számlavezetési díjat, lett rajta egy pár ezer forintos tartozás, már hívtak. Szóval erre van emberük, de arra nincsen, hogyha van egy ilyen probléma, hogy végrehajtás alatt van egy ingatlan, és arra nem képesek, hogy felhívják a ügyfelet, és megvan a telefonszám. Szóval
1: egyébként nektek mi a véleményetek az ilyen radikálisabb megoldásokról, mint mondjuk a VÉSZ, van a Vállalkozók Érdekvédelmi Szövetsége, akik egyszerűen oda mennek és fizikailag akadályoznak meg akár egy kilakoltatást, vagy pedig mondjuk, ha nem fizetik ki az alvállalkozókat, akkor visszabontják a házat. Tehát, hogy van a polgári engedetlenségnek olyan formája, amit mondjuk egy ilyen esetben, ha törvényesen nem is, de erkölcsileg indokolhatónak láttok?
0: Én magam részéről ezt mindenképpen így látom, ugyanis amennyiben az államhatalom nem látja el, és ez az vésznek a főérvelése is. Államhatalom nem látja el azt a feladatot, amivel a közösség a társadalom megbízza őt, hogy védje meg az ő érdekeit és biztosítson tisztességes életfeltételeket, akkor az állampolgárnak joga van ahhoz, hogy megvédje ugyanezt, tehát hogy megvédje önmagát.
1: És hol van a határ mondjuk az önbíráskodás és a jogos
0: önvédelem
1: között egy ilyen esetben?
0: Nagyon érzékeny terület. Mondjuk az ő akcióikban nem szokott erőszak előfordulni, mondjuk tárgy elleni erőszak az igen, de személy elleni erőszak nem szokott előfordulni, tehát ők erre ügyelnek.
2: Hát egyfajta birtokvédelem azért megilleti egy darabig mondjuk a bentlakót, és azért vannak ilyen jognak ilyen kisebb lehetőségei, de érted, abban a pillanatban, amikor elmegy onnan, vagy nem tartózkodik otthon, és kiürítik a lakását, akkor gyakorlatilag lehet, hogy jogilag valamit még tudnak kezdeni, de a valóságban semmire sem megy vele. Szóval nem egyszer történt már olyan, hogy a bútorait kipakolták, kivitték az utcára és ott széthorták, mire hazajött, és akkor maximum ilyen kártérítést, hogyha tudna indítani, de hát még nincson. Szóval itt nagyon, meg hát ez a legdurvább ebben, hogy azért ráépült erre, mint ahogy már említést is tettünk, egy ilyen bűnözői kör, aki ebből próbál profitálni. Nekem is volt egy ilyen koncepció, de sajnálom, hogy azt a cikket annak idején nem írtam meg, hogy gyakorlatilag ezek a lakásállomány az 2-3 nagyobb ilyen bűnözői körbe fog majd landolni, az lesz a végének az egésznek, és ugyanígy prognosztizálható volt. Hát gyakorlatilag szóval én csodálkoztam azon, hogy ügyfelek 2-300 000 forintos akkori értéken, akkori valuta árfolyamon tőlesztő részletű hiteleket felvettek, csak azért, hogy mit tudom én, egy 2-szer akkora lakásba költözenek, miközben nyilvánvaló volt, hogy ezt 20 év múlva nem biztos, hogy ki tudják termelni. Mondjuk ebben van azért a fogyasztói magatartásnak, és szerintem azért egy kicsit ilyen, hogy mondják ezt, hogy szokták ezt pontosan mondani egy jobban, hogy ráhatás, érteti ráhatás azért megtörténik, vagy látható azért ezekben az ügyekben. De más az, hogy ezt szerintem már erre készültek komolyan azok, akik üzletileg ezt tudták, hogy ebben milyen nagy jövedelem van, vagy nyereség, és most csapnak is le ezekre a dolgokra, és ebbe azért is látom, és azért is örülök, hogy jött a Tibor ide, hogy gyakorlatilag csak egyféleképpen lehet ezt az egészet valamilyen szinten fékezni, hogyha nagyon nagy nyilvánosságot ad az ember ezeknek a történeteknek.
1: Mert és azt, hogy most egyébként nyilvánosságot, mondjuk a Tilos Rádiónál nagyobb médiában kaptok megszólalási lehetőségeket?
0: Tavaly még néhány alkalom egyszer egy hírtévés megnyilvánulásunk volt egy Lánchíd Rádió, volt egy ATV, nagyjából ennyi, tehát nem igazán. Most igazából azon próbálkozunk, hogy mi is megpróbálunk ilyen gerilla marketing módszerekkel majd élni. Most üzemeljük be éppen napokban, most már működik is a www.pslf.hu oldal. Tehát ott egy csomó érdekessége lehet majd bukkanni, remélem. Most még feltöltés alatt van egy pár dolog, tehát ha kicsit szegényesnek látszik a választék, akkor az elnézés, de dolgozunk rajta. Tehát ez a 13 pont is ott olvasható egyébként, és hát, várjuk is.
2: Folytasd a pontokat, mert ott valamit elszakítottunk, csak hogy akkor legalább...
0: Várjuk is az észrevétel.
2: Bedőlt az ablak, igen, majdnem a kezem bántam csak, úgyhogy...
0: No, akkor hát a bedőlt ablak után a felmondott hitelszerződések visszaállítása, ez volna a mi másik meglátásunk. Nagyon sok esetben előfordult, hogy amikor ilyen jogi érdekvédelmi munkát végeztünk, akkor sikerült elérni a banknál azt, hogy felmondott szerződést is visszamondjon. Tehát igyekeztünk arra rávilágítani, hogy amennyiben az adós mutatja azt, hogy ő valóban képességéhez mérten törleszt, és mindent megtesz annak érdekében, a saját életéhez képest, hogy eleget tegyen az adósságszolgáltatási kötelességének, akkor legyen annyira együttműködő a bank, hogy ezt figyelembe vegye. És ne mondjon fel emiatt. Ez több esetben sikerült szerencsére visszaállítani.
2: Nem sértem fel, hogy a bankoknak miért érdekel azonnal fel, miért aminek lehet tárgyalni, hát sokkal... lehet, hogy sokkal jobban ki tudnának jönni, vagy úgy vannak vele, hogy az adós úgyis hazudik, és akkor az ilyen hozzáállás kérdése?
0: Ez bankja válogatja, egyik helyen például, és ügyfelenként is változik a gyakorlat, mert egyik ilyen pénzintézetnél például megírtam azt a levelemben, hogy az ügyfél 50 000-re tud havonta fizetni, 140-et kellett volna fizessen, 50-et tud, mert egyik munkanélküli, a másik beteg, ez az amaz, de ennyit be tudnak vállalni, elfogadták. A másik ügyfelemnek viszont nagyjából hasonló paraméterekkel nem fogadták el, és ott még mindig vitatkozunk azon, hogy esetleg hogyan lehetne egy értelmes megoldást találni. Ott már felmondták a szerződést, ennek ellenére ott már mindenféle további lépésekkel fenyegetnek.
2: Igen, hogy az a szerződés felmondási díj is, meg minden ezeket, és így vesz, hogy
1: minden ilyen filozófiai szinten arról mi a véleményetek, hogy mikor ez az egész balhé kitört, akkor azért lehetett olyan publicisztikákat olvasni, hogy hát kérem szépen, kapitalizmust választottuk, a kapitalizmusnak ez a természetes velejárója, és mit nyávogunk ezzel.
0: Hát, nálad volt ilyen rubrikant a képdében, hogy x-elje be a kapitalizmust akar, vagy valami mást? Mert én nem láttam.
1: Én sem emlékszem ilyesmire, de hogy van egy ilyen elég markáns álláspont, hogy ez a kapitalizmus ez ezzel jár, és akkor aki ennek ellentmond, az kommunista, vagy nem tudom.
2: Hát vagy szerintem azért a tájékoztatási kötelezettség azért meg lett volna az államnak, vagy szerintem mindenképpen így az államnak az őrző szerepét azt erőteljesebben ki kellett volna fejteni.
0: Hát nálunk valóban éjjeli őráram volt, tehát tényleg nem működött gyakorlatilag szinte semmi. Az a döbbenetes, hogy...
1: De amikor az adót azért beszedi.
0: Hát azt egészen biztosan. Az a döbbenetes, hogy amikor ezeket a pontokat elmondtam egy Londonban működő, már 10-valahány éve, 15 év volt működő közgazdásznak, aki befektetési bankár. Tehát úgy benne van a City sűrűjében. Akkor olyan azt mondta, hogy ezek radikális pontok. Ezek azt mondták, hogy Magyarországon ilyet meg lehet csinálni? Mármint, hogy ami ezekből kiderült számára.
1: Tehát, hogy azt mondta, hogy ezek a pontok...
0: Azt mondta, hogy ilyen nem fordulhatna elő, mondjuk
1: ezek teljesülnek.
0: Igen, azt mondja, ez egy gyarmat. Gyakorlatilag egy gyarmat, hogy itt ilyen dolgokat meg lehet csinálni. A jogi szabályozás lehetővé teszi. Ugye mi történt annak idején? Ugye volt a nagy hatalmas OTP-nk, gyakorlatilag arra volt a jogi szabályozás kitalálva. És gyakorlatilag abból a kvázi hatalmi monopóliumból, abból nőtt ki a bankrendszer. Mindenki ugyanolyan kellemes helyzetbe találta magát egyszerre, mint a monopóli helyzetben lévő OTP, amikor a bankszektor valamelyest felszabadult. Néhány szor ugye sikerült lenullázni a bankrendszert, illetve feltőkésíteni. Most úgy tűnik, hogy a társadalmat kellene valamilyen formában hasonló módon feltőkésíteni. És hát erre szolgál a mi javaslat sorunk is. A következő ilyen pontunk az adósok zaklatásának a megszüntetése késedelem esetén. Olyan mérvű pszichikai terror folyik nagyon sok nagy bank gyakorlatában például.
2: Mondd példákat erre, hogy ezek úgy történnek?
0: Ezek úgy történnek, hogy naponta, többször, akár óránként, mikor fizet már? Tudja, hogy ez önnek olyan sokba fog kerülni, de olyan útszéli hangon oktatják is sokszor. Hogy képzeli ezt maga, hogy felvette ezt a pénzt, és nem akarja visszafizetni, el fogja veszíteni a lakását. Nagyon durván belemennek az emberbe, ráadásul sokszor titkos telefonon, sokszor olyan telefonon, ami a munkahelyi telefon, tehát minden rendelkezésre álló információs csatornán keresztül nyomulnak, és zaklatják az adóst. Volt egy pécsi ügyfelem, aki emiatt tényleg az öngyilkosság határán volt. Volt egy olyan ügyfelem, aki öngyilkos is lehet, csak nem járt sikerre, szerencsére. Tehát nagyon-nagyon kemény.
2: Vannak olyan emberek, mondjuk ezek is van egy pszichológia, hogy ezeket így elvállalják, szóval ez ilyen kárpószerep, vagy nem tudom.
0: Hát elég érdekes, nem tudom.
1: Lehet, hogy neki is van hitelük, tudod, igen, és törleszteni kell, és ez az egyetlen lehetőség.
2: Igen, mondom, szerintem ez ilyen...
0: Elég érdekes, de elég sok olyan
1: hát ez a láger, igen, a láger mentalitás.
0: Igen, a kápó is a egyemek. Aztán egyik következő követelésünk, banki követelések csak bírósági végrehajtási eljárásban legyenek behajthatóak. Tehát igenis előzze meg egy bírósági eljárás. Tehát egy per előzze meg, ahol is ezeket a szempontokat figyelembe lehet venni. Ugyanis ma is, amikor például egy ügylet lezárásáról van szó, legyen az bármilyen okból, mert csoda történt és tud fizetni az ügyfél, vagy elsikerül adni a lakását, ami nagyon ritka manapság. Abban az esetben napokon belül különböző, de milliókban eltérő számok tudnak születni a bank elszámolásában. Tehát olyan számok jönnek ki, hogy látszik rajta, hogy itt most arról van szó, hogy most mit nem szégyelnek leírni. Annyira követhetetlen az egész metódusa a kamatok és a költségek számításának, hogy ezt mindenképpen meg kell szüntetni. Erre teszünk is javaslatot majd a későbbiekben egyébként. Tehát emiatt most egyelőre semmiképpen nem tartjuk követendőnek azt a korábbi gyakorlatot, hogy ez a bizonyos közvetlen banki végrehajtás, tehát az elszámoló, nem elszámoló árverezőházakon keresztül történő értékesítés, ez újra helyreálljon, ez egy rossz megoldás volt. A következő, itt egy vagylagos, a 7-8 az egy vagylagos pont, az egyik azt mondja, hogy a válság miatt az adósokra áthárított extra költségek és díjak jóváírása törlesztésként. Tehát amit sikerült ebben az időszakban beszedniük, éppen a devizárfolyamok megemelkedése folytán, illetve a hasonlítésszerű extra költségek bevezetése kapcsán, mert ezek bizony így történtek, azokat írják jóvá az ügyfélnek a számláján. Nekem ezzel az ember szerint problémám volt, amikor erről beszéltünk az Egyesületben, mert úgy érzem, hogy nagyon nehéz volna több százezer hitelszerződésnek így nyomára bukkan, így végigmenni rajta. Tehát én inkább azt mondanám, hogy ha megnyerte, ad vigye. Tehát most húzunk egy vonalat. Eddig ez volt is.
1: Most meg ráadásul, hogy a bankokat kisegítették a válság idején, nem? Állami pénzekből.
0: Igen, hát erről azt mondják, ugye a nagykereskedelmi bank, hogy őket, nem őket, az anyukájuk segítette meg. Az
2: telefon.
0: Azonban...
3: Halló. Halló, sziasztok! Kádár György vagyok.
2: Szia!
3: Hozzászólhatok?
2: Természetesen.
3: Szóval én azt szeretném kérdezni, hogy szerintetek a banknak az a pénze, amit hitelbe kihelyez, az honnan van? Az a saját pénze?
2: Nem, az ügyfelek pénze, akik behelyezik.
3: Igen, a betétesek pénze. Tehát amikor ő azért aggódik, én nem akarom persze őket, hogy mondjam, morálisan védeni, csak a józanész nevében mondom, hogy amikor ő azon aggódik, hogy azt a hitelt valaki nem fizeti vissza, akkor lehet, hogy azért aggódik, hogy az én betétemet vissza tudja fizetni. Ugye, mert én nem tudok, nem tudom, ugye, hogy kivette föl hitelbe azt a pénzt, amit én oda elhelyeztem.
0: Ez azt
3: de jelenti, hogyha az illető nem fizeti vissza, akkor a bank nem tudja nekem sem a kamatot, sem a tőkét visszafizetni.
0: Bocsáss,
3: ez rohadtul nem egyszerű dolog.
0: Csak hadd kérdezzek rá, de akkor komolyabb összegű svájci frank betéteket helyeztél el kereskedelmi bankokban? Mert ne feledd el, ezek svájci frankok,
3: az önti a svájci frankok.
1: De devizahitelekről beszélünk.
3: Jó, és az honnan van?
0: Azok a külföldi anyabankoktól származnak.
3: Hát, igen, és annak honnan van ez a pénze?
0: Feltételezem, hogy a nemzetközi pénzpiacokról vette fel.
3: Hogy honnan?
0: Nemzetközi pénzpiacokról vehette fel.
3: Az a pénz honnan van? Tehát a megtakarítások honnan vannak? Hát csak is a magánemberek meg a vállalatok megtakarításaiból. Sehol nincs egy pénzgyár.
0: De éppen, hogy van egy pénzgyár, ezt úgy hívják, hogy világgazdaság, illetve világpénzügyi rendszer. A világpénzügyi rendszerében durván 95% az a pénz, aminek semmi köze a valós élethez. Magyarán nem szolgáltatás, nem
3: jó,
0: munka.
3: Ez
0: így van. És ezek a pénzek
3: valahol landolnak. Igen, vagy nem így van, ez nagyon jól hangzik. Pont a Tilos Rádióban táfolták meg ezt egyébként közgazdász hallgatók. Valamikor, nem tudom, valamilyen péntek este, hogy milyen műsorban, de nem érdekes. Ez vagy így van, vagy nem úgy van. De ettől függetlenül az a betétesek pénze. De legalábbis lehet, hogy egy részben igen, mindenféle virtuális pénz, de ettől függetlenül vannak betétek. Ezt ugye nem tagadjátok
0: ki.
3: Tehát én azt mondom, hogy akkor a hitel, amikor véditek azokat, akik nem fizetik vissza a hitelt, akkor azért azokat sem ártana védeni, akiknek esetleg ez pénzébe lehet. Tehát aki ezt bánhatja, hogy az illető nem fizeti vissza.
0: Itt most nem csak egy befizetési kérdés.
3: Ez az egyik dolog, a másik, hát jó, ma erről beszéltetek, mert itt a nem fizető hiteleseket akarjátok védeni. Ha
0: igen,
3: jól értettem.
0: Igen, hogy ne kerüljenek utcára.
3: Ez rendben van. Én hogy ne kerüljenek utcára, de ugyanakkor az se lenne jó, annak az embernek elveszne a pénzzel, aki betette a bankba.
0: De ez a kettő nem egy zárt végű játszma, tehát nem egyik veszít, másik nyer. Nem erről beszélünk, arról beszélünk, hogy itt az államnak a saját hatalmi eszközeivel kellene olyan módszereket, olyan jogi környezetet teremteni, ami a bankokat rákényszeríti arra, hogy átgondolják a saját tevékenységüket, hogy lemondjanak az extra profitjuk jelentős részéről. Nem tudom, mennyire tudod, de a magyarországi bankrendszer nyereségessége többszörös az európainak.
3: Én ennek csak örülni tudok, megmondom őszintén, és legyen minden szektor nyereséges, és akkor mindenkinek jó lesz. Csak azt akarom mondani még, amikor azt mondtad, hogy, vagy nem tudom, ki mondta, hogy megörökölték azt a hatósági, vagy nem tudom, ilyen helyzetet, amiben az OTP volt. Hát ez baromira nem így volt a 90-es évek elején. Egy magán bankban dolgoztam a 90-es évek elején, és ez iszonyú probléma volt, ez a behajtás. Tehát lehet, hogy most a ló túlsó oldalán van a jogi szabályozás, ezt én nem tudom, és most fordítva van, tehát hogy a kis ember van kiszolgáltatva a banknak, de akkoriban az szinte lehetetlen volt behajtani több százezres és több mint egy hónapos hátralékokat.
1: Akkoriban még nem is voltak kilakoltatások, ha jól emlékszem. Tehát
3: én nem akarom, hogy bárki is fedél nélkül maradjon, nem erről szó.
1: És nem volt ennyi hajléktalan se, tehát ha kimész az utcára, már rutinszerűen lépkedünk át rajta.
3: Nem fog működni az a világ, ahol a gazdagoktól elvesszük a pénzt, hogy odaadjuk a szegényeknek, mert ez volt, biztos, hogy
1: csőszöntve. Most sarkítasz, de senki nem mondta, hogy
3: ezt szeretnénk, hogy... Jó, csak az, én csak azt hallottam, hogy, hogy ezeket a nem fizető adósokat kell védeni, és nem hallottam, hogy védeni kellene egyrészt nem. Magát a bankrendszert is, hogy egyáltalán működjön az ország, másodszor pedig a betéteseket, akik nem feltétlenül gazdag emberek, és előfordulhat, hogy az a hiteles, hogy az a hitelből az az adós valahogyan átjátszotta a vagyonát, a fene tudja kinek, és valójában vagyonosabb, mint az, aki elhelyezett pár százezer forintot.
1: És inkább hagyja magát kilakoltatni gyerekekkel. És inkább hagyja magát kilakoltatni, mert annyira megvezette a bankot.
3: Nem mondod, hogy nincsenek ilyenek.
2: De hogyha hallottad volna...
1: Biztos van, csak nem erről beszéltünk.
4: Most azért egy kicsit
3: te úgy üssz fel a... Zavartam. Na, nem,
1: köszönöm.
4: Szia. Csak kicsit úgy ültél fel a lóra, hogy aki fölvett hitelt, az mind csalni vette föl. Még viszont Tibor a műsor elején azzal kezdte el az egész történetet, hogy a bankok olyan szerződést kötnek, amelyekkel ki tudják semmizni a hitelezőket a legkisebb anyagi katasztrófa és probléma alapján. És nem azt mondtuk, hogy most itt a gazdagoktól vegyük el a pénzt a szegényeknek, hanem én sokkal inkább úgy értelmeztem, amit ő mondott, hogy a gazdagok ne tudják elvenni a tőlük szegényebbeknek a pénzét.
0: Ezzel teljesen egyet tudok érteni. Folytatnám is a gondolatsort. A következő pont, amit javasolunk, az a devizételek átváltása forintra. Ez lehet, hogy furcsán fog hangzani első pillantásra, azonban éppen a rohanó árfolyamok és az árfolyam kockázat felbecsülhetetlensége miatt szerintünk óriási jelentősége van annak, hogy az átváltás megtörténjen. Erre több megoldást is kidolgoztak már általunk ismert körök. Ezek a kidolgozott megoldások működőképesek lehetnek. Mi egyébként azt javasolnánk éppen a tekintettel azokra a hatalmas nyereségekre, amelyeket az elmúlt években sikerült itt realizálni, hogy ez az átváltás...
1: És ezért akkor még a telefonálóhoz visszatérve ezt tegyük tisztába, de ezeket az extra profitokat nem a betétesek zsebelik be.
0: Ezt a tulajdonosok zsebelik be, tehát mondjuk az Osztrák Raiffeisen, vagy a Volksbank, vagy a stb. Tehát olyan rendesen nem kellene védeni az ő érdekeiket, de hát is megtehetjük, ugyanúgy, mint ahogy megtehetjük azt is, hogy a multinacionális élelmiszerkereskedelmi láncokat favorizáljuk, és nem úgy járunk el mondjuk, mint például a Dél-Koreában, ahol csak akkor léphet rúghat labdába egy ilyen cég, mondjuk egy Tesco, hogyha ott közös tulajdonú céget alapít, és döntően koreai árut vásárol. Igen.
3: Hello, de hogy akarjátok ti átváltani forintra a jelenlegi árfolyamon, hogy kb. 40%-ot buktáznak egyből a...
0: Nem, itt arról van szó, hogy a szerződéskötéskor szemben állt egymással két csapat. Az egyik csapat volt a banki csapat, ahol egy csomó jól felkészült közgazdász és banki szakember ült, kockázatelemzők egyébként általában, komoly közgazdasági háttérrel, és ült a kis ember, aki azt mondta, hogy a János bácsi vagy Juli néni, hogy akkor föl akarja venni ezt a kis pénzecskét, mert neki ez kell a tetőjavításhoz.
3: Hát de jó, nem is büntetni akarod utólag a bankokat, tényleg mindenki abban volt érdekelve banki oldalon, még a jutalék is arra ment, hogy minél inkább értékeljék fel az ingatlan, hogy minél több pénzt lehessen kihelyezni.
0: Igen, ez tehát én úgy
3: hát
0: mondom,
3: ez volt a buborék, ez volt Amerikában,
0: így van. Professzionális oldalon viszont szépen. A bankok itt egy nagyon komoly kockázatot vállaltak be, mármint tényleges kockázatot, és ennek a szerződése, ez viszont nem látszik a szerződésben, tehát gyakorlatilag csak és kizárólag az adósokra ruházták át ezeket a kockázatokat. Úgy véljük, éppen emiatt, hogy itt a bankoknak kell minimum.
3: Igen, de sajnos ezeket azok az emberek aláírták, mert mindenkinek csak az lebegett a szem előtt, hogy kapok 5 vagy 10 millió forintot, tök mindegy, ingatlan fedezet mellett, és csak ide a pénz, és a legjobb, legtudatlanabb is felnyalta, így van. Akkor ott azért nem volt probléma.
4: És, igen.
3: És persze, hogy a bank be volt biztosítva, de mondjuk te is valószínűleg úgy adnánk kölcsön a saját pénzedből valakinek, hogy tudd az, hogy azt visszakapod.
4: És a bank?
3: Nem, hogy nem úszik el. Jó, mondjuk a banknak még megvolt az opciója, hogy ezért ment az államhoz kuncsorogni, amikor itt bedőlt a kártyavár.
0: De nézd itt,
3: akkor, hogyha már ezt nézzük, hogy bankkonszolidáció, akkor még direkt érdeke is a banknak, hogy minél több pénzt kihelyezzen, akkor aztán már minél nagyobb hiány legyen, mert azt úgyis betömi az állam, amit aztán ilyen nagy közösből fizetünk mi. És igen, így nem tudom, hogy ez átváltáshoz hogy lenne erre megoldás, hogy mi a kötési árfolyamon? Vagy hogy gondoltátok? Szóval
2: gyorsan tudod, hogy közel, mert adás időnek nem sokára vége lesz.
0: Mi a kötési árfolyamon?
2: Semmi, tehát 6 órakor van, nem téged akarunk itt elküldeni, csak...
3: Hello!
0: No, hát elnézést, hogy nem tudok szabadosabban fogalmazni, nem vagyok közgazdász.
1: De válaszolj, milyen árfolyamon várjátok?
0: A szerződés kötéskor ugye a bank szakemberei megbecsültek egy bizonyos kockázatot, ország kockázatot, megbecsülték az adósnak a kockázatot, nem becsülték meg, az elég baj, mert akkor nem úgy jártak el, hogy tőlük az elvárható lett volna. Tehát ők voltak a szakemberek, nekik van ebben nagyobb felelősségük, úgy érzem. Emiatt mi azt javasoljuk, hogy igenis a szerződéskötéskori árfolyamon, ugyanis eddig ők már gyakorlatilag a kamatokon és az összes egyéb költségeken keresztül akkora pénzeket kerestek az egyes hitelszerződéseken, hogy ez bőven kompenzálja őket az időveszteségért, amit most az átváltással nyernének, vagy realizálnának. Tehát ez ennek az egésznek a lényege. De itt mondom, voltak már olyan javaslatok is, amelyek mondjuk ugye az történik, hogy az anyabank ide nyomja a pénzt a leánybankjának, leánybank beteszi egy banki alapkamat 20%-ra az államkötvénybe, és itt ketyeg szépen a mi pénzünkből. Gyakorlatilag ez egy folyamatos pénzszivattyú, ez a két hetes lekötésekre.
1: Most kezd érdekes lenni a műsor.
3: Halló! Halló, szervusztok, én Kispáta vagyok, és egy olyan kérdésem, csak hogy most állok egy hitelfelvétel előtt, és így gyakorlatilag teljesen elvetítek a kedvenet ez az egy óra alatt.
0: Ennek örülök.
3: De hát mindenképp szüksége lenne rá, és van valami olyan időzavonyám, is az időzavonyám, ahol be lehet menni, esetleg elbeszélgetni, föltenni a kérdéseimet, vagy ahol még jobban le tudtok beszélni róla, vagy föl tudjátok hívni
2: Hát az egyesületet keresd meg,
0: szerintem. Egyik lehetőség, minket megkeresel, a PSLF-et, van a www.pslf.hu honlap, ott azon keresztül is el tudsz érni minket, ott tudsz olvasói levelet küldeni, és azt megválaszoljuk. Elmehetsz a PSIF-hez is egyébként, a testvérszervezetünkhöz, ahol bizonyára szeretettel ki fognak oktatni téged. Én nem azt mondom, hogy ne vegyél fel hitelt, de nagyon alaposan át kell gondolnod, hogy mire is teszed ezt, milyen hogy is mondjam, élethelyzetben vagy, mennyire várható, hogy ezt fenn is tudod tartani. Miért is van neked szükséged erre a hitelre, szükséged van egyáltalán erre a hitelre, tehát fogyasztási célú dologról van szó, vagy pedig a létfeltételedet kell megteremtened. Tehát egy csomó dologról, csomó dolgot át kell gondolni, erről el tudunk beszélgetni, ha érdekel.
3: Jó, nem mondtam is, de már ismétem persze, ez PSLF.
0: Igen, PSLF.
3: Oké, köszönöm szépen.
1: Köszönjük, és itt azt hiszem, hogy a műsoridőnk le is járt, pedig pont a végén kezdett ez izgalmassá válni.
2: De ezt a végszót ezt mindenki fogadja meg, szerintem, amit
1: kibújtál. Meg ez egy olyan téma, amire érdemes visszatérni, mert ez egy nagyon kemény
4: téma. Ezt akartam javaslani, hogy egy későbbi időben.
0: Még van 5 pontunk, akit érdekel, olvass el a honlapon.
2: Vagy pedig majd egy pár hét múlva akkor újra találkozunk, és akkor elmondjuk. Lehet, hogy valami változik majd a jogalkotás.
0: Nagyon bízom benne.
2: Van is, és talán eldönti a kormány is, hogy mit akar ezzel talán a csőtömeggel, meg problématömeggel.
0: Annyit van mondjak még, hogy itt valóban nagyon könnyen szembe lehet állítani emberi csoportokat, társadalmi csoportokat egymással. Ez egy nagyon jó kezelhető megoldás, általában működni szokott, hogy te hiteles vagy, én betétes vagyok, akkor most ki kire fúj. Nem erről van szó, itt arról van szó, hogy egy emberi élethelyzetet kell orvosolni, nem szabad egy társadalmi katasztrófának bekövetkezni, ezt mindenkinek tudomásul kell vennie. Ha bekövetkezik, a sokkal többbe fog kerülni, a betétesnek is majd észre fogja venni. Ezt kéne elkerülni.
2: Na, köszönjük szépen, és köszönjük a hallgatóknak is, hogy hallgattak bennünket. Sziasztok!
1: Sziasztok!
0: Hello.

0: Kesuta.
1: Kerta Karula.
2: Jó.
1: Kerta Karula.
0: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kerta Karula. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap aktívosan.
3: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
4: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
5: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
0: Tilos Rádió?
1: Jó.
5: Ez nagyon jó.
0: FM 90.3. Hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó.

0: édesanyám keze. A legáldottabb kéz a földön, a te két kezed, jó anyám, rettentő semmi mélyén álltam közelgő létem hajnalán. A te két kezed volt a mentőm, s a fényes földre helyezett, add ide, csak egy pillanatra, hadd csókolom meg kezedet. Ez a kéz ágya szenteli meg a napnak étkét italát, ez a kéz vállalt életére gyilkos robotban rabigát, ezt tette értünk nappalokká a nyugodalmi perceket, add ide, csak egy pillanatra, hadd csókolom meg kezedet. Hányszor ügyelt rám ágyom mellett, ha éj sötétbe dőlt a föld? Hányszor csordult a bánat könnye, amit szememről letörölt? Hányszor ölelt a szent keberre, mert csupa-csupa szeretet? Add ide csak egy pillanatra, hadd csókolom meg kezedet. Ha megkondult az est harangja, keresztvetésre tanított, felmutatott a csillagokra, úgy magyarázta, ki van ott. Vasárnaponként kora reggel a kis templomba vezetett, add ide csak egy pillanatra, hadd csókolom meg kezedet. Lábam alól, ha néha-néha el is tévedt az igazút, ujjaid rögtön megmutatták, látod a vétek szörnyű rút. Ne hidd, anyám, ne hidd, hogy egykor feledni bírnám ezeket, add ide csak egy pillanatra, hadd csókolom meg kezedet. Ó, hogy így drága két kezeddel soká vezess még adja ég, ha csókot merek adni rája, tudjam, hogy lelkem tiszta még. Tudjam, hogy egy más szebb hazában a szent jövendő nem veszett, add ide csak egy pillanatra, hadd csókolom meg kezedet. A legáldottabb kéz a földön, a te két kezed, jó anyám. Mindenki áldja közeledben, hát én hogy is ne áldanám. Tudom, megáldja Istenünk is az örök jóság szeretet. Némán, nagy, forró áhítattal csókolom meg kezedet.
1: Anyám.

0: Radnóti Miklós, Tétova óda. Mióta készülök perelmem rejtett csillagrendszerét, egy képen csak talán, s csupán a lényeget, de nyüzsgős, áradó vagy bennem, mint a lét, és néha meg olyan, oly biztos és örök, mint kőben a megkövesült csigaház. A hulltól cirmos éj mozdul fejem fölött, s zizzenve röppenő kis álmokat vadász. És még mindig nem tudom elmondani neked, mit is jelent az nékem, hogyha dolgozom, óvó tekintetet érzem kezem felett. Hasonlat mit sem ér, felötlik s eldobom. És holnap az egészet újra kezdem, mert annyit érek én, amennyit ér a szó versemben, s mert ez addig izgat engem, még csont marad belőlem, s néhány hajcsomó. Fáradt vagy, s én is érzem, hosszú volt a nap. Mit mondjak még? A tárgyak összenéznek, s téged dicsérnek, zeng egy fél cukordarab az asztalon, és csöpje hull a méznek, s mint színarany golyó ragyog a terítőn, s magától csendül egy üres vízes pohár. Boldog, mert véled él, s talán lesz még időm, hogy elmondjam milyen, mikor jöttedre vár. Az álom hullongó sötétje meg-megérint, elszáll, majd visszatér a homlokodra, álmos szemed búcsúzva még felé, mint hajat kibomlik, szétterül lopogva, s elalszol. Pillát hosszú szárnya leppen, kezed párnámra hull, elalvó nyírfág, de benned alszom én is, nem vagy más világ. S idáig hallom én, hogy változik a sok rejtelmes, vékony bölcs vonal hűs tenyeredben.
1: Ady Endre,

Radnóti Miklós, Tétova óda. Mióta készülök, hogy elmondjam neked szerelmem rejtett csillagrendszerét. Egy képben csak talán s csupán a lényeget. De nyüzsgős, áradó vagy benne, mint a lét. És néha meg olyan oly biztos és örök, mint kőben a megkövesült csigaház. A holttól círmos éj mozdul fejem fölött, s zizzenve röppenő kis álmokat vadász. És még mindig nem tudom elmondani neked, mit is jelent az nékem, hogyha dolgozom, óvó tekinteted érzem kezem felett. Hasonlat mit sem ér, felötlik, s eldobom. És holnap az egészet újra kezdem, mert annyit érek én, amennyit ér a szó versemben, s mert ez addig izgat engem, míg csont marad belőlem, s néhány hajcsomó. Fáradt vagy, s én is érzem, hosszú volt a nap. Mit mondjak még? A tárgyak összenéznek, s téged dicsérnek, zengedj fél cukordarab az asztalon, és csöpje hull a méznek, s mint színarany golyó ragyog a terítőn, s magától csendül egy üres vizes pohár. Boldog, mert véled él. S talán lesz még időm, hogy elmondjam, milyen, mikor jöttödre vár. Az álom hullongó sötétje meg-megérint, elszáll, majd visszatér a homlokodra. Álmos szemed búcsúzva még felé, mint hajat kibomlik, szétterül, lobogva, s elalszol. Pillád hosszú árnyon leppen, kezed párnámra hull, elalvó nyírfa át, de benned alszom én is, nem vagy más világ, s idáig hallom én, hogy változik a sok rejtelmes, vékony, bölcs vonal hűs tenyeredben. Juhász Gyula,

Eddig úgy ült szívemben a sok rejtett harag, mint alma magházában a négerbarna mag. És tudtam, hogy egy angyal kísér, kezében kard van. Mögöttem jár, vigyáz rám, s megvéd, ha kell a bajban. De aki egyszer egy vadhajnalon arra ébred, hogy minden összeomlott, s elindul, mint kísértet, kis holmiát elhagyja, s jóformán mesztelen, annak szép, könnyű léptő szívében megterem az érett és tűnődő, kevés szavú alázat. Az másról szól, alázat nem önnön érdekéről. Az már egy messze fénylő szabad jövő felé tör. Semmim se volt, nem is lesz, immár sosem nekem. Erengj el hát egy percre, gazdag életen. Szívemben nincs harag, már bosszú nem érdekel, a világ újra épül, s bár tiltják énekem, az új falak tövében felhangzik majd szavam. Magamban élem át már mindazt, mi átra van, nem nézek vissza többé. S tudom, nem véd meg engem sem emlék, sem varázslat. Baliós a menny felettem. Ha megpillantsz, barátom, fordulj el, és legyincs. Hol azelőtt az angyal állt a karddal. Talán most senki sincs. A hangra forgó zeng a fű között, s hördül, léheg akár egy üldözött. De üldözők helyett a lányok kerítik, mint tüzes virágok. Egy lányka térdre hull, lemes cserél, a háta barna, lába még fehér, a rossz zenén kis lelke fellebeg, s oly szürke, mint ott fönt a fellegek. Fiúk guggolnak és parázslanak, az ajkukon ügyetlen szép szavak, duzzasztja testük sok kicsin siker, s nyugodtan ölnek majd, ha ölni kell. Lehetnének talán még emberek, hisz megvan bennük is, csak szendereg az emberséghez méltó értelem. Mondjátok hát, hogy nem reménytelen. Látod-e, esteledik?

0: Flowers, Violet. Rebbenő szemmel ülök a fényben, rózsafa ugrik át a sövényen. Ugrik a fény is, gyűlik a felleg, surran a villám, s már feleselget fenn a magasban, dörgedelem vad dörgedelemmel. Kék jeleher vad lenn a szavaknak, kikre megállod. Jöjj be a házba, vesd le ruhádat. Már esik is ki, vesd le az inget, mossa az eső össze szívünket.
1: Kosztolányi Dezső, akarsz-e játszani?

Radnóti Miklós két karóban. Két karodban ringatódzó csendesen. Két karomban ringatódzó csendesen. Két karomban gyermek vagy, te hallgatlak. Két karodban gyermek vagyok, hallgatod. Két karoddal átölelsz, te, ha félek. Két karommal átölellek, s nem félek. Két karodban nem riaszt a halál nagy csöndesen. Két karodban, mint egy álmon, a halálnak.

Levél a hitveshez. A mélyben néma hallgató világok, üvölt a csönd fülemben, s felkiáltak, de nem felelhet senki rá a távol, a háborúba ájult Szerbiából. S te messze vagy. Hangod befonja álmom, s szívemben nappal újra megtalálom. Hát hallgatok, míg zsong körém felállván, sok hűvös érintésű büszke páfrány. Mikor láthatlak újra? Nem tudom már. Ki biztos voltál, súlyos, mint a zsoltár, s szép, mint a fény, és oly szép, mint az árnyék. Kihez vakon, némán is eltalálnék. Most bujdokolsz a tájban, és szememre belülről lebbensz, így vetít az elme. Valóság voltál, álom lettél újra. Kamaszkorom kútjába visszahullva féltékenyen vallatlak, hogy szeretsz-e, s hogy ifjúságom csúcsán majdan egyszer a hitvesem leszel, remélem újra. S az éber lét útjára visszahullva tudom, hogy az vagy, hitvesem s barátom. Csak messze vagy, túl három vadhatáron, s már őszül is. Az ősz is itt felejt még, a csókjainkról élesebb az emlék. Csodákban hittem, s napjuk elfeledtem, bombázó rajok húznak el felettem. Szemet kékjét csodáltam épp az égen, de elborult a bombák fönt a gépben zuhannak.

levél a hitveshez. A mélyben néma hallgató világok. Üvölt a csönd fülemben, s felkiáltok, de nem felelhet senki rá, távol a háborúba állt Szerbiából, s te messze vagy. Hangod befogy, és szívemben nappal újra megtalálom, hát hallgatok, míg zsonkörém felállván sok hűvös érintésű büszke váfrán. Mikor láthatlak újra, nem tudom már, ki biztos voltál, súlyos, mint a zsoltár, s szép, mint a fény, és oly szép, mint az árnyék, s kihez vakon némán is eltalálnék. Most bujdokolsz a tájban, és szememre belülről lepelsz, így vetít az elme. Valóság voltál, álom lettél újra, kamaszkorom kútjába visszahullva féltékenyen vallatlak, hogy szeretsz, és hogy ifjúságom csúcsán majdan egyszer a hitvesem leszel, remélem újra, és az éberlét útjára visszahullva tudom, hogy az vagy, hitvesem s barátom. Csak messze vagy, túl három vad határon, s már ősz is. Az ősz is itt felejt még, a csókjainkról élesebb az emlék. Csodákban hittem, s napjuk elfeledtem, bombázó rajok húznak el felettem, szemet kéké csodáltam épp az égen, de elborult, s a bombák fönn a gépben zuhanni vágytak. Ellenükre élek, s fogoly vagyok. Mindent, amit remélek, fölmértem, s mégis eltalálok hozzád. Megjártam érted én a lélek hosszát, országok útjait. Bíbor parázson, ha kell, zuhanó lángok közt varázslom majd át magam, de mégis visszatérek, ha kell, szívós leszek, mint fának éreg, s a folytonos veszélyben bajban élő vad férfiak fegyvert s hatalmat érő nyugalma nyugtat. Mint egy hűvös hullám, a kétszer kettő

a mélyben néma hallgató világok. Üvölt a csönd fülemben, s felkiáltok. De nem felelhet senkire a távol, a háborúba ájult Szerbiából, s te messze vagy. Hangot befonja álmom, s szívemben nappal újra megtalálom, át hallgatok. Még zsonkörén felállván sok hűvös érintésű büszke páfrány. Mikor láthatlak újra, nem tudom már. Ki biztos voltál, súlyos, mint a zsoltár, s szép, mint a fény, és oly szép, mint az árnyék. S kihez vakon némán is eltalálnék. Most bujtokolsz a tájban, és szememre belülről lepesz, így vetít az elme. Valóságban újra, kamaszkorunk útjába visszaolva féltékenyen vallatlak, hogy szeretszel, s hogy ifjúságom csúcsán majdan egyszer a hitvesem leszel, remélem újra. S az éber lét útjára visszaolva tudom, hogy az vagy. Hitvesem. Messze vagy. Túl három vad határon, s már őszül is. Az ősz is itt felejt még. A csókjainkról élesebb az emlék. Csodákban hittem, s napjuk elfeledtem. Bombázó rajok húznak el felettem. Szemet kékét csodáltam épp az égen, de elborult a bombák, fönt a gépben zuhanni vágytak. Ellenükre élek, s fogoly vagyok. Mindent, amit remélek, fölmértem, s mégis eltalálok hozzád. Megjártam érted én a lélek hosszát, s országok útjait. Bíbor parázson. Ha kell, zuhanó lángok közt varázslom majd át magam, de mégis visszatérek. Ha kell, szívós leszek, mint fának érek, s a folytonos veszélyben, bajban élő vad férfiak fegyver s hatalmat érő nyugalma nyugtat. S mint egy hűvös hullám, a kétszer kettő józansága urám. A gyökérben erő surran, esőt iszik, földdel él, és az álma hófehér. Föld alól a föld fölé tör, kúszik, s ravasz a gyökér, karja akár a kötél. Gyökér karján féreg alszik, gyökér lábán féregül, a világ megférgesül. De a gyökér tovább billent, nem érdekli a világ, csak a lombbal teli ág. Az csodája táplálgatja küldnéki jó ízeket, édes égi ízeket. Gyökér vagyok magam is most, férgek között élek én, ott készülek öltemény. Virágoltam, gyökér lettem, súlyos sötét föld felettem, sorsom elvégeztetett, fűrész sír fejem felett. Régi szelíd esték.

szállott a vasz. Előhang az eklogákhoz. Csúszik a jég a folyón. Foltosra sötétül a part is. Olvad a hó. A nyulak meg az őzek lábanyomán már kis pocsolyákban a nap csecsemőnyi sugára lubickol. Száll a tavasz kibomolt hajjal. Heverő hegyekormán, tárnák mélyein és a vakondok turta lyukakban. Fák gyökerén fut, a rügy gyöngét hónalja tövében. S csiklandós levelek szárán pihen és tovaszágult. S szerte a réten a dombfodrán, fodros tavakon kék lánggal lobban az ég. Száll a tavasz, kibomolt hajjal, de a régi szabadság angyala nem száll már vele. Alszik a mélyben, a sárga sárba fagyottan, alélt gyökerek közt fekszik aléltan, nem lát fényt odalent, sem a cserjén pöndörödő kis zöld levelek hadait nem látja, hiába. Nem ébred, rab, s a rabok feketén gyűrűző vad bánata csobban álmaiban, s föld és fagyos éj nehezült a szívére. Álmodik, és mellét nem emelgeti sóhaja sem még, lent nem pattan a jég. Néma gyökér, kiabálj, levelek, kiabáljatok éles hangon, tajtékzó kutya zengj, csapkodd a habot hal, rázd a sörényed ló, bömbölj bika, ríj patak ágya. Ébredj már, aluvó. 1942.

pasto mi mužava. Rýdve na vít. Bármošťa, keď álmoš káviházba ülök, odakín fut a fény. A mezőkön némán túl a vakon, kis púpjai nőnek a földnek. És szép testű, fehér fogú barna halászok alusznak hajnali munka után, a halas ladikok sikos alján. Pásztori mózsám, légy velem itt is a városi berken. Hét ügynök ricsajoz, de hét se riasszon el innen. Most is, hidd el, a gond üli szívüket, árva legények. S nézd azokat jobbról, mind jogtudor, és furujázni nem tud ugyan közülük már senki, de hogy szivaroznak. Légy velem itt. Tanítok, s két óra között berohantam elmélkedni a füst szárnyán, a csodás szerelemről, mint a kiszáradt fát egy kancsali csöpnyi madárfütty újra szül, azt hittem, s fölemelt a magasba, az ifjú régi tetőkre, a vágy kamaszos vadonába röpített. Pásztori mózsa, segíts! Most róla rikoltnak a hajnal kürtjei mind, párás teli hangon zengik alakját, hogy süt a teste, szemén hogy villan a nyurga mosolygás, ajkán táncos okos léptekkel, hogy jön a sóhaj, hogy mozdul, hogy ölel, hogy nézi a holdat az égen. Pásztori múzsa, segíts! Szerelemről zengjem a dalt már. Karmol folyton a bú. Új fájdalom űz a világban. Mindig, újra csak új. Elpusztulok itt hamar én is. Görbén nőnek a fák. Sóbányák szája beumlik. Falban a tégla sikolt. Így álmodom én. Elalszom. Pásztori múzsa, segíts! Úgy halnak-e korban a költők, csak ránk omlik az ég, nem jelzi halom porainkat, sem nemes hívű szép görög urna nem őrzi, de egy-két versünk, hogyha marad, szerelemről írhatok én még, csillog a teste felém. Ó, pásztori múzsa, segíts hát! 1941. június 10.

pászt örömmel. Légy velem itt, bár most csak egy álmos kávéházban ülök. Odakint fut a fény, a mezőkön némán túra vakond, kis púpjai nőnek a földnek, és szép testű, fehérfogú barna halászok alusznak hajnali munka után a halas ladikok sikos alján. Pásztori múzsám, légy velem itt is e városi berken. Hét ügynök ricsajoz, de hét se riasszon el innen. Most is hidd el, a gond üli szívüket, árva legények, s nézd azokat jobbról, mind jogtudor, és furujázni nem tud ugyan közülük már senki, de hogy szivaroznak. Légy velem itt. Tanítok, s két óra között berohantam elmélkedni a füst szárnyán a csodás szerelemről. Mint a kiszáradt fát egy kancsali csöpnyi madárfüty újra szül, azt hittem, s fölemelt a magasba, az ifjú régi tetőkre, a vágy kamaszos vadonába röpített. Pásztori múzsos, segíts! Most róla rikoltnak a hajnal kürtjei mind, párás teli hangon zengik alakját, hogy süt a teste? Szemén hogy villan a nyurga mosolygás, ajkán táncos okos léptekkel, hogy jön a sóhaj, hogy mozdul, hogy ölel, hogy nézi a holdat az égen. Pásztori múzsa, segíts! Szerelemről zengjem a dalt már, karmol folyton a bú, új fájdalom űz a világban, mindig újra csak új. Elpusztulok itt hamar én is. Görbén nőnek a fák, sóbányák szája, beomlik falban a tégla sikolt. Így álmodom én, ha elalszom. Pásztori múzsa, segíts! Úgy halnak-e korban a költők, csak ránk omlik az ég. Nem jelzik halomporainkat, sem nemes ívű szép görög urna nem őrzi. De egy-két versünk, hogyha marad, szerelemről írhatok én még. Csillog a teste felém, ó, pásztori múzsa, segíts!

Tilos Rádió. A Keltakarót hallgatjátok. És ismét különféle tematikák jönnek elő. Anyák napja van. Ezzel kezdtünk. Aztán Radnóti Miklós születésnapja. És egy kicsit feloldjuk. Nagy Endre születésnapja lesz itt az utolsó fél órában. Mindenkinek jó hallgatást!

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Épp előnyomultunk a Kárpátokban, azaz lehet, hogy visszavonultunk. Ha az ember őrvezető és szakmapasszal menetel, akkor az előnyomulás és a visszavonulás között éppen csak annyi a különbség, hogy előnyomulásnál nagyon messze marad hátra a konyha, visszavonulásnál pedig nagyon messze szalad előre. De a konyha így is úgy is mindig messze van, hogy a fene egye meg. Tehát meneteltünk már 24 óra óta, fújt a kárpáti felszél és kavarta a hava. Végre egy hegygerincen engedelmet kaptunk, hogy néhány órára megpihenjünk. A hóba vájtunk egy-egy gödröt, abba belekuporogtunk, jól esik ám az meghúzódni szépen egy olyan kis gödörben, amikor kint fúj a kárpáti felszél és kavarja a hava. Az én gödrömben hárman voltunk, Karcsi, Tóni és én. Karcsi és Tóni hadnagy volt, én pedig csak őrvezető, és mégis megengedték, hogy én is velük legyek a gödörben. Igaz, hogy én magam váltam a gödröt, de mégis megengedték. Összebújtunk a sátorlap alatt, nekivetettük a hátunkat úriasan a hófalnak, most aztán fújhatott odakin az a kárpáti felszél, és kavarhatta a havat. Egyszer csak megszólaltam. Karcsi, Tóni, képzeljétek csak, épp ma egy éve, hogy vacsorára voltam hivatalos egy lipótvárosi bárónőhöz. Vacsorára? Kérdezte mély hangon Karcsi. Arra, feleltem én. Smokingba vágtam magam, elmentem, fényes palotában lakott a báróné, az aranyzsinóros lakály egyenes bevezetett az ebédlőbe, a báróné egyedül fogadott, mert az ura Bécsben volt. Gyönyörű terem volt az ebédlő, faragott diófával a fala körös körül, meg brokát tapétával, meg a mennyezeten a... Hagyd az ebédlőt, mordult rám türelmetlen Tóni. Gyerünk a vacsorával. Hát nem is sokat teketóriáztunk. Asztalhoz ültünk, és mindjárt vacsorázni kezdtünk. Mi volt? Kérdezte Karcsi. Hát, először is volt fogas a lamorni. Az jó, mondta Karcsi, és egy nagyot nyelt hozzá, mert a Kárpátokban Karcsi igen szerette a fogas a lamorni. És hús nem volt? Kérdezte Tóni. Dehogy nem volt. Kétféle hús is volt. Bisztek pomfrittel és szíriai érte arikó verszel. Az már igen, mondta Tóni megnyugodva, és nyelt hozzá egyet jó ízen. Mert Tóni meg a szíriai értét kedvelte nagyon egy ilyen 24 órás menetelés után, amikor fúj a kárpáti felszél és kavarja a havat. Persze, mondanom se kell, hogy pezsgőt is ittunk a vacsorához, és pedig franciát. Hány pohárral ittál, kérdezte Karcsi. Ha ittam neki vagy 5 pohárral, mert tudtam, hogy Karcsi nagyon szereti a francia pezsgőt. Aztán folytattam a vacsorát. Utána volt mindenféle gyönyörű gyümölcs, ananasz, banán, tőlő. Hagyd azt a vacsak gyümölcsöt, mondta Tóni mérgesen. Inkább így még egyszer abul a értéből.

nagy fekete égő szemével. Én is visszanéztem, és látom ám, hogy amint mögötte az a kandalló tűz átvilágított rajta, hát, hogy is mondjam, olyan tisztán, különváltan látszott, hogy ez a pongyola, és ez a méltóságos asszony. Szép volt, lihegte Karcsi. Pongyola? Fenét a pongyola, a méltóságos asszony. Meghiszem azt, hogy szép volt. Szabályosan ki volt mérve minden portikája. Egy darabig csak nézett rám epedőn, olvadón, aztán lassan-lassan odalépdelt hozzám. Egész szorosan mellém símult, a kezét rátette a hajamra, égő arcával hozzám hajolt, hogy csak úgy perzselt a lehellete, és halkan a fülembe szúgta, hogy no, nógatott türelmetlen Karcsi, no, toporzékolt Tóni, a folytatását majd holnap mondom el. Karcsi elkeseredve

Harlem önöknek a trükkjét. Én konferálásnál szándékkal szoktam bele gabajodni a mondatszerkezet mesterségesen összegubancolt bonyodalmaiba, mikor elindítom az alany az állítmány felé vezető útján, akkor tudatosan tollatolom el a mellék mondatok tömegével, és amíg azok között bugdásolok, mint most ebben a pillanatban, félszemmel folyton a nézőteret lesem, hogy mikor ébred már a közönségben az aggodalmas részvét, akkor aztán újabb mellékmondatok, újabb jelzők, határozók akadályát állítva magam elé, még jobban evickélek a mondat szerkezete csalafintaságai között, mindaddig, amíg ez az aggodalmas részvét, mint most a közönségben rokon szemvé nem válik, és addig vergődöm tovább, mint most ebben a pillanatban, amíg a kellő rokon szemve a közönségben össze nem gyűlt, és amikor már a helyzet végképp reménytelennek látszik, mint most ebben a pillanatban, hogy na, most aztán végképp bele süllyedek a mellék mondatok vigasztalan tömegébe, akkor egy Schwarzkünstler mozdulattal hirtelen kirántom a manzettából az oda előre elkészített hálítmányt, egy merész fordulattal befejezem a mondatot, oda teszem a pontot, és a szegény meggyötört közönség megkönnyebbülten sóhajt fel, hogy a fenegyemet csak, hogy befejezte már.

te csak köszöntsd. Szétnyitott tenyérrel köszöntsd a napot, mert most még felé fordulva állunk. Szép vagyok? Szép. Igazán gyönyörű. Te tudod? Tudom én. Százszor szép vagy, és hívó kiáltás szigorú téli erdőn, amikor fröccsen a napfény. A zápor már a kertfalon futott. Fiatal zápor volt, pirulós. Szoknyáját összekapta, és kék ég derült a lába szárán. Majd csönd lett. Az útja villogott, s a fákra esti kóc ült. Két bokor játszott később mocogva Máriást, lapjai pattogtak, s fölhangzott nevetésük. Ültem. Köröttem leültek a rózsák, és rám szuszogtak. Az égen két szerető szíve röpült, két késői nyögdécselő galamb. Az ajtó kaccan egyet, hogy belép, topogni kezd a sok virágcserép, s hajában egy kis álmos szőkefolt csipogva szól, mint egy riadt felép. A vén villany zsinór is felrikult, sodorja lomha testét már felé, s minden kering, jegyezni sem bírom. Most érkezett, egész nap messze járt, kezében egy nagy mákvirág szirom, s előzi azzal tőlem a halál. Két karodban ringatózom csendesen, két karomban ringatózol csendesen, két karodban gyermek vagyok, hallgatok, két karomban gyermek vagy te, hallgatlak. Két karoddal átölelsz te, ha félek, két karommal átölellek, s nem félek. Két karodban nem ijeszt majd a halál nagy csöngye sem. Két karodban a halálom, mint egy álmon, áttesem. Erőszakos rútkésded voltam én, ígret szülő anyácska, gyilkosod. Öcsémet halva szültedé, vagy élt 5 percet, nem tudom, de ott a vér és jajgatás között úgy emeltek föl a fény felé, akár egy győztes kis vadállatot.

0: Benjamin László köznapi dolgok ígérete. Még azt sem mondtam el, milyen csodás, nagy éjszakán az ezüst zúgás. A hangtalan föld határaira lezúduló csillagni akar. Még sosem mondtam el a színeket, szürkébe foglalt hét szín íveket. Fehér havat a zöld fenyőgajon, piros kendőt a fekete hajon. Még soha se soroltam el az ízek mindegyikét, húzó fanyart az ínynek, maró sósat, viasz sejtekbe szűrt viráglevet, hánytató keserűt. Nem mondtam el az évszakok futását, hogy mély kápráztató a zúzmarás ág. Jászmin virág a tavaszt illatozza, és napernyőjét kinyitja a bodza. Nem mondtam el meg annyi búját, mézét az életnek, mit kuporgat öt érzék, s a szív mélyében születő zenét, a köznapi dolgok igézetét. Köznapok, csupa izgató magánügy, holdfény, kenyérharc, becsület, madárfütty, viharbőgése, minden ámulásom az életen csükk, nem az elmulásom. Ki a világgal váltam vala egyé, kívánkozom, s nem engednek közüttjé önvádak, fagypontig süllyedt viták, szidalmak, s görcsös arszalmétikák. Hogy osztanám a földnek és egeknek sok apró kincseit az embereknek? Minden élet szolgálat, ez becsesmény, törvényem, sorsommal kötött egyesség. Mert fogtam én a siker billeszárnyát, nem boldogabb, csak lettem tőle gyár, s maszattá rombult ujjamba hív. Mind kínnál torzom, ami nem lett kín. Adj élet munkás férfikat, öregkor, s erőt annyit, ha mennem illik egykor, még síremlékem is magam faragja, s ne menjek úgy, hogy lelkemmel haragba.
1: A Vadaskerti úttól a Kálvin térig. Előbb az 56-oson, aztán a 63-ason viszem álmos rossz kedvemet, keresztül a félvároson. A Vadaskerti úttól a Kálvin térig 3/4 óra hosszat. Most folytatom tegnapi töprengésemet, ahogy majd holnap a mai. Mellettem elkésett diák toporog, batyúik felett trónoló solymári kofák, maguk felett diskurzusát, zajos pletykáit hallhatom. Előbb az 56-oson, aztán a 63-oson. Lőrincen, Kispesten, Budán, angyalföldön zötyög velem, csak visz a villamos, keresztül a fél. Arcok cserélődnek, falak, iskola, műhely, hivatal, de az út változatlan az örök egyforma kocsival. 36 éve utazom, megőszült közben a gyerek, gyűjteménye sincs már, csupán a megtett kilométerek, ha számolnám, kijönne tán 150 vagy 200 ezer, akárhány világutazó beérhet. Előbb az 56-oson, aztán 63-oson hallgatom a világ zaját, az újságot kiolvasom. Ez a világ, a nyomtatott, s amennyi két oldalt az út futásában föl s eltűnik, s ami a kocsiba szorul, világom a papírba zárt emberiség, az absztrahált élet intézete, ahol tudományos főmunkatárs címen kapom a fizetést, mélázva sorsom humorán, hogy így nevem mellé került a munka meg a tudomány. Esőben mégis a fedél, sötétedésben menedék, fásztomban ez a kis világ lehelte ember melegét. Itt volt találkozón velük, akik lelkem bensőbb zugain tanyáznak már azóta, mint kedves öcséim, húgaim, nevük szerint Anni, Kati, Románka, Ibolya, Piri, Évi, Dicis, Attila és Áron, Tibor, Pista, Feri. Mindőjüket megilleti, hogy ez a néhány rímem is szeresse őket, mielőtt elcsavarognék innen is, előbb az 56-oson, aztán a 63-oson, aztán honnan tudnám hová a mit tudom én hányoson. Indultam ifjan és mohón a tágvilág, a hír felé. Csak visz a villamos a nyugdíj felé, a sír felé. 36 éve utazom, közben eltűntem nyomtalan, aki elindult, elveszett, nem őrzök mást, csak nyugtalan, csavargó kedvét, holtomig viselve zárt, fegyelmezett arcom mögött a gyászt azért, aki már sohasem leszek.

75. szonettje. Az vagy nekem, mi testnek a kenyér, s tavaszi zápor, fűszere a földnek. Lelkem miattad örök lázban ég, mint a fösvény, kit kincse gondja öl meg. Csupa gyönyör és boldogság büszke elmény. Majd gond, az idő elvisz, eltemet, csak az enyém légy, néha azt szeretném, majd a világ hadd lássa kincsemet. Arcod varázsa csordultik betűt, majd egy pillantásodért sorogtok. Nincs más. Nem is akarok más gyönyört, csak amit adsz, s amit még várhatok. Goldus szegény, királyi gazdagon, részeg vagyok, és mindig szomjazom.

0: mert mi lesz ezután?
1: Keltakaró.
2: Jó.
1: Keltakaró. Keltakaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Keltakaró.

of a ghetto at night.

Marlene Show. The one and only Marlena Shaw.

Március. A ritkás ágak zöldjén átveti a messzi nap a sűrű sugarat, mint végtelen aranysodronyt, egy égi vezeték dús hálózatát. S a fák zsonganak, mint a sinmenti nyurga póznák, ha rajtuk szárnyas, forró hírrető. A földnek a tavasz telefonál. És reszket a liget, mint zsenge szűzlány, feszül ezer kis lombkeble keményen, s a város, ez a bús, tüdőbeteg gyári munkás is mozdul. Karjait, a vézna gyárkéményeket kinyújtja, beszippantja a távolillatot, és mámoros, gyulladt dalokba kezd. Ó, gyúlt világ! Ó, drága március! Rügyek, szerelmek, forradalmak évadja. A villámló ablakokban Celsius létráját riadva kúszza az izgatott, rabhigan szál. A vén hűlő világnak újra láza van. Trilláz a fényben reszkető magas tűzfalak közt, mint furcsa és kemény rigóhang, egy inas száj szurtos füttye, s rekett autótülök, biciklicsengés, sikoltó sin, trappos paták alatt az utcakő gránit feleselése, harang, rikkancsok, anda zongorák skálája a politúros homályból, s az emberi lélegzés halk zenéje szédülten szaporázza ritmusát. Ó, most minden zugát emesszi gömbnek, tág tengerek zöld ínyű habtaréját, folyó parallel partját, ifjú erdők testén az átnyilalló édes allét, a földeken a millió barázdát, és minden városok sűrűn rakott ragyogó házsorát, valami vad vágy feszíti szét, mint megszámlálhatatlan gigászi fogsort, felvonagló ajkat, hogy vélük a sötét föld felrikolcsa örök dalát a titkos végtelenbe. Ó, élet! Élet! Élet! Március! S konok trónusán reszket a halál.

Reggel. Erdély József költeménye. Egy szép reggelre gondolok, és mosolygok, és meghalok. Kék lett az ég, sütött a nap, mentem sötét fenyők alatt. Kezemet fogta jó apám, sárga rigó fütyölt a fán. Sárga rigó, huncut rigó, azt fütyülte, hogy élni jó. Hogy élni jó, hogy élni szép, ha fogják az ember kezét. Jó lenni nagynak, kicsinek, mindennek és mindenkinek. Sárga rigónak legkivált, nagy kertben élni nyáron át. Fenyőre szállni rangosan, fütyölni szépen, hangosan. Hirdetni vígan szerteszét, hogy élni jó, hogy élni szép. Hogy élni jó, hogy élni szép, ha fogják az ember kezét. Egy szép reggelre gondolok, és mosolygok, és meghalok. Kék lesz az ég, ragyog a nap, megyek sötét fenyők alatt. Kezemet fogja holt apám, s megszólal egy rigó a fán. Azt mondja majd az a rigó, hogy élni szép, hogy élni jó. De halni szebb, és halni jobb. S én mosolygok, és meghalok.

0: Vals Triszt, Vörös Sándor költeménye. Hűvös és öreg az este, remeg a venyige teste, elhull a szüreti ének, kuckóba bújnak a vének. Ködben a templom dombja, villog a torony gombja, gyors záporok sötéten szaladnak át a réten, elhull a nyári ének, elbújnak már a vének, hűvös az árny az este, csörög a cserje teste. Az ember szíve kivásik, egyik nyár akár a másik. Mindegy, hogy rég volt, vagy nem rég, lyukas és fagyos az emlék. A fákon piros láz van, lányok sírnak a házban, hol a szádról a festék, kékre csípik az esték. Mindegy, hogy rég vagy nem rég, nem marad semmi emlék. Az ember szíve válsik, egyik nyár, mint a másik. Megcsörren a cserje kontja, kolompol az ősz kolompja. A dér a kökényt megeste, hűvös és öreg az este.
1: 26 évesen, Juhász Ferenc vers.

Nyári felhők alatt. Sinka István verse. Nyári felhők alatt nagyon nagy csend legyen, ha Sinka Katica e felhők alatt megyen. Mert amíg ő halad, a nyárban álom nő, és álom lesz a csend, és álom lesz az idő. Katika is álom lesz, fut a felhők alól, s szemében a magyar nyár világtalan dalol. Más zaj nincsen is itt, az utak feküsznek kinn, s az utak mellett örök, örök a kankalin. A menny a földig ér, a felhők tűnnek tova, az álom és a csend el nem múlik soha.

Tóth Árpád, elég ja egy rekettye bokorhoz. Elnyúlok a hegyen, hanyatt a fűbe fekve. Stömött aranydíszét fejem fölé lehajtja, a csónakos virágú, karcsú, szelíd rekettye. Sok-sok ringó virág, száz apró légi sajka. S én árva óriásként nézek rájuk, s nehéz szívemből, míg felér bús ajkamra a sóhaj, vihar már nékik az váratlan sodru vész, s megreszkedt az egész aranyhajóraj. Boldog, boldog hajók, vidám lengők a gazdag nyárvégi délután nyugalmas kéklegény. Tűrjétek kedvesen, hogy sóhajjal riasztgatalom, ha óriás, hisz oly borús szegény. Tűrjétek kedvesen, ha lelkének komor bányáiból a búvihedere kereng fel. Ti nem tudjátok azt, mi mondhatlan nyomor aknáit rejti egy árva szörny, egy ember. Ti ringtok csendesen, s hűs ezüst záporok, s a sűrű napsugár forró aranyverése gond nélkül gazdagúló mélyetekig csorog, méz, s illatrakománnyal teljülvény gyengerése. Ti súlyos drága gyöngyként a hajnal harmatát gyűjtitek, s nem bolyongtok testetlen kincs után, sok lehetetlen vágynak keresni gyarmatát. Az öntudat nem űz, a konok kapitány. Én is hajó vagyok, de melynek minden ízét a kínok vas szöge szorítja össze testé, s melyet a vadhajós őrült utakra visszét, nem hagyva lágyöbölben ringatni búját resté. Bár fájó szögeit már a léten túli lét titkos mágnes hegyének szelíd deleje vonza, a néma szirteken békén omolni szét. S nem lenni zordutak hörgő és horzsolt roncsa. És hát a többiek, a testvéremberek, e hányoltuk, törött vagy undok kapzsibárkák, kiket komisz vitorlál, vagy bús vértengerek rettentő sodra visz, kalózok, s könnyes árvák. Ó, a vér, s könny modern özönvizébe vetve, mi szörnyű sorsa sok szegény emberhajóé, tán mind elpusztulnak, s nincs közöttük egy se, kit boldog Ararát várhatna, tiszta Noé. Tán mind elpusztulunk, s az elcsitult világon csak myriád virág szelíd sajkája lenk. Szivárvány lenn a fűben, szivárvány fenn az ágon, egy néma ünnepé, ember utáni csend. Egy boldog remegés, és felpihek sohajtva a fájó ősanyag, immár a kínnak vége. S reszketve megnyílik egy lótusz szűzi ajka, s kileng a boldog légbe a hószín szárnyú.

0: Zsoltár gyermekhangra. Babics Mihály költeménye. Az Úristen őriz engem, mert az ő zászlóját zengem. Ő az áldás, ő a béke, nem a harcok istensége. Ő nem az a véres isten, az a véres isten nincsen. Kard ha csörren, vér ha csobban, csak az ember vétkes abban. Az Úristen örök áldás, csíra, élet és virágzás. Nagy süket és szent nyugalma háborunkat meg se hallja. Csöndes ő, míg mi viharzunk, békéjét nem bántja harcunk. Az Úristen őriz engem, mert az ő országát zengem. Az ő országát, a békét, harcainkra sükettségét. Néha átokkal panaszlom, de ő így szól, nem haragszom. Néha rángatom, cibálom, tudja, hogy csak őt kívánom. Az is kedvesebb számára, mint a közömbös imája. Az Úristen őriz engem, mert az ő zászlóját zengem. Hogy daloljak más éneket, mint amit ő ajkamra tett? Tőle hozzá minden átkom. Hang vagyok az ő szájában, lázas hang talán magában, kell a szent harmóniában. S kell, hogy az Úr áldja, védje, aki azt énekli, béke.
1: Babics Mihály, ő

Ez a nyár. 1968. Ó, ez a nyár, ez a nyár. Micsoda hülye nyár. Micsoda áldott, utálatos, remek, megszokott, hihetetlen. Ki látott még ilyet? Bőkezően visszaveszi, mit adni elfelejtett. Szárasság a tarsolyában, jeget könnyezik, és búzával szőkére érleli a napocskát, búzavirággal kékre az eget. Ingyen idillel indult, és most megijedt. Ingyen idillel, desztillált bűbájjal, kasztrált kacagással, de jaj, utólag besokba kerül az ingyen idill. Otthontalan a nyár. Ez a nyár. Nem tudja, hogyan fejezze be magát. Mert minden kezdet nehéz, de a befejezés még nehezebb. Mosolyba menemdő ajkunk összehúzzák vackorba oltott álmaink. Műszereiket szidják az időjárás szakemberei. Elektronikus szélkakasokra cserélik a húsvérből valókat. Az enyhe szél szabadon jön át a vámon, pedig ki tudja, mit hoz. Mit hoz a nyár? Ez a nyár. És hogy csatlakozik-e majd az őszhöz? Az európai menetrend szerint. Ó, éjszakánk az éjszakában! Mikor éjfelett foszforeszkált a lidérc, három urambáty könnyeivel sózta megrevesedett tőzsgyökeret, kipigykéztük az eget kurjamtársainkkal, mondtuk, hogy hát-hát, és bizony-bizony, semmi sincs jól, a felhőket rosszul szerkesztik, atonális pitypalattügy kísérettel torskáromkodás hersegteti a kaszapenge félbe maradt ellipszisét, zabáltunk torkig, életre locsoltuk magunkban a muzikalitást, szittuk a felsőbbséget, az alsóbbságot, a közepességet, s meghíztunk titokban, hogy észre ne vevődjék, mégis észrevevődött. Vízfejünkből zuhogtak a stilisztikai monszunok, görög tűz, rimpet árdák, bum! Becsapódnak a napi hírek. Tudnélik, Mackó Piaszter kibújt a zsákba macska kék szemén, s a jelszó elfogyott, de fölzendült az indigóhaj. Szutó Miguel Bruno apát, a szent széklet hamis ura, 10 deka bajban tintahal, festi alá az osztinátor. Kapcsolkot vált a rádiós, a kisbaconi búzasör. A kulcs kikelt, ez gembe visz. Így álmodta Özen UNESCO. Ajánlatos a dinamó. Virágot nyit a szinkron elnök. A kikötői tetemek fölkutatják eltűnt szerelmek. Jó ét hajnal! Aludj! Míg éjeden virít a nap. Tárgy és jel szerelmének szülöttei. Szavak, milliós nép, gyerünk kikalapálni a nyersanyagot, az időt. Tartalékaink mérhetetlenek, akárcsak mulasztásaink, mert ha évszázadokat érő évtizedekkel dicsekszünk, csak a vád száll vissza fejünkre, hogy elpocsékoltuk az előző évszázadokat. Jó nyarat! Semmi más. Otthont a nyárnak, nyarat nekünk. Hajnalok kolibri ritmusában, válogatatlan fények között babusgatni a kertben tulipánnál nyíló balladákat, polarizált reményeket vetítni, élesre állított szemünk elé, önműködően utánozzanak kibernetikus játékaink, indulatokon innen, túl az alázaton, gomnyomásra indul földerítő útra a lelki ismeret. Végig a Via Appia mentén, zsinór egyenesen, 2 méterrel a talaj fölött, Spartacus vitézei feszesen tisztelegve,
csupa feszes tisztelgés a test, tisztelgés, pokolország, 2 méterrel a talajszint fölött, légpárnás kínokon, pokolország, rozsdás rugójú déli báb, pokolország, pokolország! Jó reggelt! Szép halált! Van valahol egy próbanyár, anyag és eszme közt a félúton. Fogantatás, koncepció, anyag és eszme közt a félúton. Tükör magunk, tükör nyara, anyag és eszme közt a félúton. Az ég kék szárnyú alkatrészekben gondolkodik. A szándékok elrendeztetnek helyjegyük szerint. A múlt s jövő közt félig áteresztő tükörből lessük, hogy mit kell teremni. A csíra, kalász, csíra, érdeméren fittyeg, büntetett előéletű történelmünk mellé. Szép halálból vizsgázni kell. Előtte, folyton, mint halálé. Törvényerőre emelni a szépség szeszélyeit, az agyafurt paragrafusok kibúvóihoz ört állítani? Vissza, nyavajások! Anyag és eszme közt a félúton belém álmodta magát a szivárvány. Eső után, Golgota előtt, tavasz és ősz között a félúton tovább álmodja magát az ige a nyár látható felületeire. Ez az én fehérségem, amely megtörettet ti néktek. Jó reggelt! Szép halált! Nyarat, amelyért meghalni érdemes. Nyarat, amely után meghalni könnyű. Nyár, ősz, tél, tavasz, átmeneti évszakaink berendezéséül feledjük magunkat és mindent, ami hozzánk tartozik. Vackorba oltott álmaink, tulipánnál nyilló balladáink és nemesített hallgatásunk, gyógyító fűvel illatos szavunk, gyártsatok piros bombát, paradicsom virág hadiüzemek, krumplibokor, kísérletezz a föld alatt, csöves gránátot kukoricák, lopd el, nyár, lopd ki szájunkból a metaforákat, vetkőztesd le a szavakat, adjö, krumpli potyogjon az égből, menj dörögjön a zöld mellény dallamára, csókbefőtt jégesője zuhogjon, szakadjon édes gyökér havazás. Búcsú a trópusoktól!

térden a bivajszem estben, amikor térdre hullva esd a félelem a sosarest, kinek nevében térdre estem. Irreverzibilis kobra évek, földiekkel játszó pokol, a mértéktelen indulatok, s mérsékelt bátorság hona, ágyő vágóhíd, hol tucat inas, szíjas inverzióért álltam a sort, tagló alá, rekvieszkát, ne féld a hóhért, tegnapban a mát, mában a holnap után, kik tetten érték, körödből mind kitörnek, ím, ágyő dzsungel, betelt a mérték, keselyük és szitakötők, ágyő ti párdusztűzű esték, virágoknak halál a haj, harmatos hűvös hajnal resték, ágyő langyos metaforák, szél tereli az égi kondát, liánhajú szörnyetegek, ágyő mosolytalan gyakondák. Térden a bivajszem esben, amikor térdre hullva esd a félelem a sosarest, kinek nevében térden esdtem. Tenyészet alagutakon, anapesztus ritmusra ásít, a tigris torkú unalom, a képzelet is belevásik. Napon száradt hasonlatok, a vas avar alól kiásott, s újból szemétre vettetett, banán héjú fogatkozások. Mert minden szín egy szóba fér, ne kísérsd a vadont hazárdul. Kertem, virágom otthonod, ismerd, fogadd, szerest hazádul. Ó, ez a nyár, ez a nyár! Rugóra jár a déli bál, harangvirág esengve bong, egy csattanás, kiárad és lobogva lángol a mekong. Lassan kezünk összelidül az este, csitítjuk, eltesszük holnapig, s a nyarat is emlékezetünkben. Kiülünk a közös mennybolt alá, s itt, s most, és mindörökké, kérges reménnyel várunk a hajnali csatlakozást.

Meg válsz ához. Ó, tűnt derűk arája, íme még itt állsz, s dajkál a vén idős a csend, s mesélsz. Füzérit közt rajzos regék lágy dalnál édesebb lejtése leng. Ó, lomdíszet közt mély legenda él, mi istenségek vagy mi emberek? Arkádia vagy tempevölgye táj, vagy más égsföld, kike vadné emberek? Őrültet űznek, vagy harc sodrak él, síp andalog, dob döng, kéláz a fáj. Édes a hallott dal, de mit a fül meg sem hall még szebb. Halk sípocska, zengd, ne testi külnek, gyöngyözd remekül lelkembe ritmusát, megy csupa csend. Szép ifjú, nótát tündér lomb alatt örökre szól, s örök a lomba fán, s te vad szerelmes, kinek ajakad bár oly közel, édes célt mégsem ér, ne bánt. Bár vágyat kéjt, hiába kér, örök, szép vágy lesz, s nem hervad alá. Ó, boldog lombsor, el nem száradó, melynek a tavasz búcsút sosem int. Ó, boldog pásztor, sosem fáradó, fújván örök sípot szíved szerint. S ó, százszorosan boldog szerelem, örökre hév, s örök örömre kész, zsibongó zsenge vágy még, egyre még. Mi más a bús, halandó gyötrelem, melytől a szív megundorús, nehéz, a nyelv kiszárad, és a homlok ég. Mi áldozatra gyűl emitt a nép? Az öldoltár elé szent papvonat szelíd üszőt, amely bődülve lép, s borítja lágy szőrét virágfonat. Mi apró város az, mely halkabok partján, vagy békés várövű hegyen, tárt utcákkal a jámborokra vár? Ó, kicsi város, néped elhagyott, s közülük hírt regélni nem megyen, csöndedbe vissza soha senki már. Ó, antik karcsúság, szelíd évek, márványfiúk s lányok kecses köre, ó, sűrű ágak eltiport füvek, ó, formák csöndje, anda gyönyöre az örök létnek, hűs pásztor mese. A rajtunk múlás űli már torát, te megmaradsz, s még újjajokkal ég az újkor, néki kis zengsz, hű barát. A szép igaz, s az igaz szép. Sose áhítsatok mást, nincs főbb bölcsesség.

Walter von der Vogelweide, a harsfaágok csendes árnyán. A harsfaágok csendes árnyán, ahol kettőnknek ágya volt, ott láthatjátok a gyeppárnán, hogy fű és virág meghajolt. Fölöttünk az ágbogán, ej, haja húj, daloltám a csalogán. Vígan futottam ki a rétre, és kedvesen már várt reám. Oly izgatottan jött elémbe, mi boldogság volt, Mária, hogy megcsókolt. Megbízám, ej, haja húj, most is pirul belé a szál. Stréfás kacagva hamar ágyat vetett szép pázsitos helyen. Nevethet rajta, s titkon vágyat érezhet, aki arra jön, mert jól láthatja a nyomot, ej, haja húj, amit a fejem nyomott. Ha tudná más azt, hogy mi jártunk ott, ó, hogy szégyelném. Nem sejti más azt, mit csináltunk, csak ő maga, meg én magam. Meg egy kis madár a fán. Ej, haja húj, az nem árul el talán.

Francesco Petrarca, ti szerencsés füvek. Ti szerencsés füvek, boldog virágok, kiken tapos mélázgató madonnán. Part, mely édes szavát figyelve andán, szép lábának nyomát magadba zárod. Sima fácskák, friss lombbal ékes ágok, halovány kedves ibolyák a lankán, sötét erdők, melyek fürödve lomhán a naptüzében, oly sudárra váltok. Ó, nyájas táj, ó, tiszta, friss erecske, mely tükrözött szép arcát, s szép szemét is, s élő fényétől gyúlsz tündöklökösre. Irigylem tőletek tekintetét is. Ne lássa, mit ridegnek a követse. Lángoljatok, hisz lángal égek én is.

Homérosz, Iliász, Achilleus pajzsa. És a kemencéknél 20 fúvó fút szakadatlan. Fürgén árasztották szét sokféle fuvalmuk, egyszer a gyors munkát segítették, másszor elültek, úgy, ahogyan Hephaistosz akarta, s a munka kívánta. Lángra vetette a nem puhuló rezet is, meg az ónt is, és a nagy értékű aranyat s az ezüstöt, utána üllőtalpra nagy üllőt tett, a kezébe ragadta jó kalapácsát, míg a fogót másik keze fogta. És legelőször erős pajzsot kalapált ki az üllőn, dúsan díszítette, reá hármas karimát tett, fényeset és ragyogót, s ráfűzte a szíjat ezüstből. Ötrétű lett végül a pajzs, és jártas eszével Hephaistosz sok-sok gyönyörű képet kalapált rá.

Odysseusz találkozik Nausikával. És amidőn a folyó gyönyörű sodrához elértek, sűrű mosógödrökhöz, ahol szép víz elegendő ömlik elős ki, nagyon szennyest is mosni fehérre, akkor a két összvért a szekérből nyomba kifogták, s forgatagos hullámú folyópartjára terelték, rágjanak édes jó füveket. Maguk ott a szekérről két kézzel hordták a ruhákat az éjszínű vízbe, és sebesen vetekedve taposták lent a gödörben. És az egész szennyest, hogy tiszta fehérre kimosták, végül a tengerparton sorban szétteregették, ott, hol a parti kavics legtisztább lett a haboktól. Megfürdöttek, a fényes olajjal megkenekedtek, és a folyópartján lakomához láttak utána. Napsugarán hagyták száradni a tiszta ruhákat. Élvezvén az ebédet a szolgálók s a királylány, fátylukat eldobták, s labdával játszva mulattak. Hókarú Nausiká vezetett, táncolva daloltak. Mint nyilas Artemis úrnő jár a hegyek meredélyén, járja a hosszú gerincű Teugetoszt s Erymantoszt, hol vatkanra, szökőszarvasra vadászik örömmel, s véle a pajzsos Zeus lánysarjai, völgybeli nimfák, játszadozón járnak, s létó örvend a szívében, mert mindannyi közül feje, homloka úgy kimagaslik, s könnyen ráismerni, pedig gyönyörű valamennyi, szolgálói között így tűnt ki a szép hajadon lány. Ám demidőn haza kellett már indulnia újra, s összvért is befogott, beredőzte a drága ruhákat, akkor mást gondolt a bagoly szemű Pallas Athéné. Ébredjen föl már Odysseusz, és lássa a szép lányt, az meg a fáják városhoz vezetője lehessen. Szolgálója felé hajított labdát a királylány, elvétette, s a mély örvénybe zuhant be a labda. Fölsikítottak a nők, föl is ébredt fényes Odysseusz, és föl is ült. Így töprengett a szívében, eszében. Jaj nekem, újra milyen népek földjére jutottam. Dőjfösekké, vadaké, törvénnyel mit se törődők, vagy vendégszeretők, s elméjük féli az Istent. Most lányok hangját hallottam, női sikoltást, nimfákét, kik a csúcson laknak, a bérc meredélyén, és a folyók forrásainál, s a füves legelőkön. Tán szóval szóló népek közelébe kerültem. Rajta! Magam fogom ezt megtudni, s látni szememmel. Szólt, s a sűrűből bújt ki az isteni bajnok Odysseusz. Ágat tört le erős markával a rengeteg erdőn, lombosat, ezzel testét fette, takarta szemérmét. Mint a hegyekben nőtt, erejében biztos oroszlán, ment, ahogy az megy a szélben, esőben, a két szeme fényben szikrázik, ökrökre rohan, vagy a gyönge juhokra, vagy szarvasra az erdőn, s arra is űzi a gyomra, hogy juhokért az erős aklok közepére beroncson, így kívánt Odysseusz szép fürtű szűzek seregébe törni ruhátlanul is, mivel ennyire bajba szorongott. Rettenetesnek tűnt fel előttük a tengeri habtól rútan, szétrebbenve futottak a parti fokokhoz. Csak maga Nausiká várt, mert szívébe Athéné merszettett, és tagjaiból kiemelte a félést. Szembe tekintve csak állt, Odysseusz meg hányta vetette, átkulcsolja-e térdeit, úgy könyörögjön a lányhoz, vagy csak a távolból hízelgő szókkal esengjen, hogy városba vezetné tán, és adna ruhát rá. Így töprengett, és úgy látta, hogy ez helyesebb lesz. Távolból fog csak hízelgő szókkal esengni, hogy haragos ne legyen, ha a térdét illeti kézzel. Édesen és ravaszul hát hozzá nyomban ekép szólt. Úrnőm, esdekelek, ki vagy? Isten, földi halandó! Hogyha te istennő vagy, a tágterű égbe lakók közt, Zeus atya gyermeke, Artemis az, kihez én a leginkább tartalak íme hasonlónak, termetres alakra. És ha halandó vagy, ki a földön tartja lakását, boldog apád háromszor, anyád is boldog az úrnő, és testvéreid is háromszor, bennük a lélek örvendezve repes bizonyára örökre miattad, táncba vegyülni, ha látnak ilyen szép, tiszta virágot.
Ám de legáldottabb a szívében mindegyikük közt az, ki ajándékkal megnyer, s házába vezet majd. Mert sohasem láttam még én íj földi halandót, sem férfit, sem nőt, ha tekintlek, a bámulat elfog. Egykor Déloszban, nagy Apollón oltáránál láttam íj ifjú, magasba szökő pálmának a törzsét, mert ott is jártam, sok nép követett amaz úton, melyen olyan sok csúf nyomorúság várakozott rám. Hát, amikor azt láttam, bámultam ekép a szívemben hosszan, mert oly szálfa a földről még sose szökkent, mint téged bámulva csodállak. S félek erősen térdedet átkulcsolni, nehéz bú súlya szakadt rá. Tegnap 20 nap után sikerült kikerülnöm a borszín vízből, eddig a hullám és rohanó vihar űzött Ógügyé szigetéről. Most ide dobva a daimon, tán valamely új bajba kever, mert nem hiszem ám, hogy vége szakad, de elég bajt mérnek rám az egek még. Hát könyörülj, úrnőm, mert hozzád jöttem először annyi keserves kínom után. Nem is ismerek embert egyet sem, kik e várost lakják, ezt a vidéket. Rajta, mutasd az utat, valamely rossz rongyot is adj rám, tán hoztál a ruhák számára magaddal ilyesmit. S néked az istenek adják meg mindazt, mire vágyol, férjet s háztartást, s hozzá gyönyörű egyetértést, mert hiszen annál nincs soha szebb, és nincs derekap sem, mint mikor egymást értő szívvel tartja a házát férj és nő, nagy fájdalmára rossz akaróknak, jó akarók örömére, jeles hírére maguknak. Erre a hókarú Nausziká neki válaszul így szólt. Jó idegen, nem vagy hitvány te, sem esztelen ember. Csak hogy olümposzi Zeus maga osztja az emberek üdvét, jóknak is és rosszaknak is úgy, ahogy ő neki tetszik. Ezt osztotta neked, stűrnöd kell minden esetre. Most miután a mi várunkat, földünket elérted, nem lész már szűkébe ruhának, semmi olyannak, mit sokat eltűrt esdeklőnek nyújtani illik. Néked a várost megmutatom. Hald népe nevét is. Fajákok lakják. Az övék ez a föld, ez a város. Én meg a lánya vagyok nagyszívű Alkinósznak, s nála találod a faják nép erejét, s a hatalmát.

0: Malomdal. Őrölj, malom, őrölj, mert maga Pittakosz őröl, pedig ő Mütilén a királya.
1: Rodoszi fecskedal. Megjött, megjött a fecske, a szép időt hozza, a szép évet kezdi, a begye fehérke és a háta fekete. Te a fügesajtot gördíst kövérházadból, hozd a boroskancsót a sajtot kosárban. A fecske a kalácsot sem, bablisztből sült kenyeret sem utasítja vissza. Elmenjünk-e hát, vagy kapunk valamit? Megyünk, ha adsz, ha nem, mi nem megyünk tovább. Vagy visszük a kaput, vagy az ajtóbütüt, vagy visszük asszonyod, ki most még bencsücsül. Kicsike ő, könnyen visszük el. De ha adsz valamit, adj nagy valamit. Nyisd meg ajtódat a fecske előtt. Hisz nem vagyunk mi vének. Gyermekek vagyunk.

Mondd újra, s újra mondd, és újra mondd, hogy szeretsz. Bár az ismételt szavak kakuknótához hasonlítanak, emlékezz rá, hogy se mező, se domb, nincs kakuknóta nélkül, ha a lomb újul tavasszal, s kizöldül a mag, s kizöldül a mag. Egyszeri szó, mint szellem hangja vaks.

Valami, ami nem volt eddig, ostromolná fogni hajónkat. Valaminek Lajstroma most iratik, közre fogni fogná hajónkat. Valaminek tömege most tömegedik, elfoglalni fogná hajónkat. Szóval is megmondatott leíratott régen, új romlás, új királya fogan a szemétben. Bábokkal, bocskorokkal, bútorhevederrel, bábeli barabolyjal befödve a tenger. Rá láda, papírbála, papírcsákó paszománya, egyenes görbe fakerék, ó, mi szép, jaj, de szép ez a háromlábú szék, tulipános támla, régi Dunna kiskatona ugorja, halálba hírkakas himes tojás, híres harang fészke, bál orca, baba orca búváról a kékbe, kőszárnya, kisdet szárnya, deres lovunk szárnya örvénybe, ragyogóba, kerekébe zárva, rózsafa aranyvonók szápán hegedülnek, vízhátán veres horrán ott úszik az ünnep, fölforog, aláforog, bikatorka türköl, új módi, új pusztulás irtózva jövendől, ím, amit kihajított, amit tehetetlen. Föltámad temetőnek, amit temetetlen. Szélhordja, ellen hordja, ararátig hajtja. Tűz rajta, nem fog rajta, mivel átok rajta. Rádagad a világra, fenekedik, értem, új király, aki íme fogan a szemétben, de alattvalók guberata ligája nem leszek. Cézári kordés soha, Cassiusi göncölszekér soha, vörös szemetes kocsitok nem leszek, bolond, aki termel rátok, takarít rátok, bolond a meggörbítős, aki egyenesítő, bolond, ha minden oda jut végül hánykódni tengerhabjára, verődni tengerpartjára, én a csillagok fölé kimertem már fuldokló kincseimet. Majd eljő, a pohár alján vigaszt nem marad. Eljő a vigasztalan, de én nem várom meg. Íze a kenyérnek, íze a sónak meg nem marad. Eljő az ízetlen tor, de én nem várom meg. Íze a haragnak, íze az édes beszédnek meg nem marad. Eljő az ízetlen ige, de én nem várom meg. Füveknek foncsora, fácskák fa levele meg nem marad. Eljő a sivatagi sátor, de én nem várom meg. Tükröcskék, türedelmes mosolya meg nem marad. Eljő a visszavicsorgás, de én nem várom meg. Eljő a halál angyala, tűkölő kürtjét kifújja, halparabolák ugrálnak a levegőbe, keresik a tengert, feltámadók feszegetik a tömör társadalom kövületet, de messze vagyok én, örökkön mennyei földrész fenn, úszom a te úton én, mennyei kapitány, cimbalmom a

csillagközi távolság húrszövedéke, ott játszom én mágneses vihar közelben, csuklómon vásári gyöngyök fűzére kisdett galaktika, fedélzeten heverek fekete bőrön varratai csillagképek, tetovált égi jegyek, nagy medve bokszol szárnyos oroszlán, a termékenység aranykígyója befonja a fedélzetet, és új világ születik rajtunk gyönyörűségtől gyöngyös. Földi jegyeink letörölve. Özön és ararát rajtad ismeretlen, mennybe menendő hajó. Totális lépték rajtad ismeretlen, mennybe menendő hajó. Rajtad glóriás petróleum lámpám, mennybe menendő hajó. Rajtad világa ünnepeink arca, mennybe menendő hajó. Rajtad a számüzet és légkörré duzzad, mennybe menendő hajó. Rajtad a nedvek áramlása megindul, mennybe menendő hajó. Rajtad a kalászok dárdás hajzata, mennybe menendő hajó. Rajtad a villámkarátos zápor, mennybe menendő hajó. Rajtad az aszály zsája koronája, mennybe menendő hajó. Rajtad az almák bolygó karikája, mennybe menendő hajó. Rajtad a pipacsbimbó, kipattan vadrózsa ág, hajló paripanyakkal üget a szélben a gyalogos fecskefűrendben. Rajtad a karácsony ezüst bója, mennybe menendő. Rajtad a fülemüre eljátszik kicsiny torkán, de a sörös ló is elnyerítesz szivárványban fürödve, s bealkonyul, de el nem múlik ünnepeink arca. Fehér macskánk, fekete macskánk púpozott háttal csillagokat fal, s világolsz a marsot leigázva, mennybe menendő hajó. Rajtad a termékeny űri fúvásban, pogány nádas hömpölygése, zászlós tábor, ahonnan a nemzetek növekednek, áramlani a néptelen csillagvilágra, reá, reá, reá, a csókkal és a csalogánnyal, ezüst hidak bűvöletével, szívközi utakkal, mindennel, amiben hittünk, amiért elégtünk, amiért megszületni vágyunk, örökkön, örökké, reá. De én, kapitány, csak a végső, vadlút pár körözését vezénylem, gyönyörűen menekülnek dübörgésből a bóbítás csöndbe, s végső fészküket meglelik rajtad. Ég felé bukó szerelmünk a becsukódók kezek iránt, szerelem, te poltavám s panteonom, mennybe menendő hajó. Örök udvarodban azon éjjel feljő a régi terebélyes szederfa, fehér gyöngyei láttán szalutálok, lombjába örökítem lámpásomat. Fekete a kocsma, de tüzes, itt csak a férfiak táncolnak. Táncolnak, táncolnak, táncolnak, táncolnak. Hát íme holtak. Ki vagyok én? Búcsúzó vagy épp jövevény? Vagy ők a jövevények, egyére leszálló sorkapitányok? Hajójuk kint reng az űrben csillagderűtlen ordíszes árnyak, lebocsátva a fehér csónak, leeresztve a hágcsó, bólonganak a tenger sötétben. Ó, ó! Barátaim a kapitányok iromba matróz kezükkel a hatszoros csomót kibontják, vizes tányérban pohár alatt fakasztanak lángoló trükkrózsát. Iszunk a fekete hidakra, fehér hidakra, áramlatokban előttünk járó arkangyalokra, tatárjárás tömeg halakra, göndörfiúkra, asszonyokra, kikötőre, fekete borra, a soha eljövendő korra, fecsegés nélkül. A tenger meg az ég egybe sötétül, a levegő hűvös meg forró, s a monstrumok bólonganak, óriás alvó vízimadarak. Ó, ó, mennyit törekedtünk hiába, amíg megértünk a halált.

0: Jestem mogą Romindik. Ó, csodára nézni illik. Csodára az ember fiára. Kezeire, nyírod hajára. Mit akartam én itt magammal? Gyöngét bohóckodásaimmal. Sok pénzt kellett volna keresni. Olykor megpróbáltam szeretni. S volt szívemre szorított késem, a kockázat volt fényüzésem.
1: Két kezem ölel, mosogat, s mutat hülyéknek fügét, gyereknek árnyéknyulat. Fejemre tízágú koronát, fájdalmasat.
0: Emberénekű ember, ki a napokban zengi. Megállt mennyből az angyal, elállt földön a senki. Kalózének. Jámbor vagyok, mert lehetek, mert ihatok, mert ehetek, mert baljóségi elemet leütöttem a porba. Ha az a csillag megered, újból világgá mehetek, megveri zúgó fejemet a fekete vitorla. Belső zsebedbe bújva, lehetne élni szépen, dobogós boldogságban, halálig szívverésben. A szivárvány kapujában ül az úr, öreg haja a tengerre fodorul, oroszlános a magasság, könnye hull, a szivárvány kapujában. Címer. Se oroszlán, se olajág, se ciframező. Címeremben, uram, uram, se pénz, se erő. De én hálok a világgal, nem én velem ő.

0: és tedd hatalmas funkcióid. Csak ülj és nézz örökkön át. Már nem halaszthatlak tovább. Eknáton éjszakája. Mikor lement a térre, már a sátrak a lampionok fényében áztak, gyertyák üvegek nyakában álltak, nyári halottak napja fény, és deszkapolcon porosan a rózsaszínű kreppapír babák. Oldalt tetováltak dombjai, dinnyék olajzöld bőrén forradásos, kötőtűvel kipontozott szívek. Fent fényreklámok hullámzó haja, forró szél, némi szalma, sötét volt az az éjszaka. Ment, ahogy körbezárta jelenlétének álruhája, ment mozdulatlan, egy magas vasút futott fölötte. Tisztítsd meg az arcod, két tenyered öblébe hajtod, tenyéröbölnyi vízre hajtod, haránt csíkolt az akarat, itasd meg, mint egy madarat, itasd meg, mint egy állatot. Mosd, mosd az arcod, és a nap, melynek minden sugara végén apró keze van, majd a nap kezével az arcod. Éjszaka. Vásznai súlyosodva fügtek be a fények közé, a pultok közé, melyek sejemcukormód és úgy csillogtak, mint a hernyók, gyertyák fulladozása, szélroham. A régi kertben. A kertben volt a százezernyi, az ostyafényű ég alatt. A másik arcot kell lenyelni, s a zöld virág, a bodza ág, amelyre Júdás felköti magát, s egy csillag némi zöldje fönn. A kertben volt a mérhetetlen, bár volnál oly kicsiny szerelmem, mint egy isten az ostyán. És jöttek már a tankok. Fémhullám hegyek elől futott az utca kőmederben, futottak a puha testek fém és kő között, egy-egy léggömböt húzva még magukkal, dőlt bódék vászon csattogásait, hídkarfák loccsanásait, távol hamut és üvegpermetet, s a hangközökben azt, ami fújt felettük, azt, ami fújt fent, a teljes égi test fölött. Egy melvéden vetette át magát a többivel együtt. Együtt meredeken gurultak, darabosan zökkenve hultak. Fent puskasorozatok még ők egymáson át, mint egy hegyomlás. Köd volt, amikor újra látni kezdte. A vízparton feküdt. A nád. Mellette másik test is az iszabban, oly hűvösen nyújtózva, oly hanyatt, mintha külön hó hullott volna rá. Fölkelt mellőle. Egyetlen mozdulattal emelkedett föl, mint a füst, mellőle vagy belőle fölkelt, s oly áttetsző volt, amikor feküdt. Fölkelt, feküdt, egyetlen mozdulattal. És vitte akkor is, mikor elindult. Homályosan a testet vitte még. Elnyúlt ködök visszintesében ment, jobb kezével tartva bal kezét. Amikor én Istent faragtam, kemény köveket válogattam. Keményebbeket, mint a testem, hogyha vigasztal, elhihessem. A csak jó, hogy a csak jó se hal, se hús. Én nem vagyok Manícheus. Az örök üdvösséget én nem unnám. Eknáton az égben. Ott minden épp olyan. A bánya. Talpik hasat hegyoldal. Eszközök. Amint tapintja a mészkőfalat, bizonytalan a pirkadat. Mintha belülről hajnalodna a sziklák vékony oldalán, s oly áttetsző a kő, a vas, mint egy végső kudarc után. Ott az erdő. Darabokban jár a köd. Ötújjasan, mint elhagyott kezek, vagy fölnyúlnak függőlegesre, már-már uszályos mozdulat, s jelentésükig el nem érve, halványan folynak a földre, ahogy vonulnak. Ahogy kinőnek és ledőlnek ezek a felhős, hosszú törzsek, egy másik erdő jár a fák közt, s egy másik lombot hömpölyök tett. Ott alagút a fák alatt, sötét füvek, kavics,
1: keskenyvágányú simpár, virrú.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

Teos Rádió. Folytatjuk. Isaac Asimov Acélbarlangok című regényének feldolgozásával. Az első részt egy hónapja, a második részt két hete hallottátok. Jó hallgatást!

0: Sziasztok! Ez a Tilos Rádió, az FM 90,3-on és a www.tilos.hu-n.
1: Sziasztok! A roma műsort halljátok. Kivételesen nem Budapestről, hanem Hegymegről, a Dr. Ámbédkár gimnázium egyik épületéből adjuk a műsort nektek.
2: A mikrofonnál pedig Ami és Szuzi egyelőre.
1: Szuzi, elmondod akkor, hogy hol vagyunk tulajdonképpen, mert nem biztos, hogy mindenki tudja.
2: Igen, Borsod megyében vagyunk, Hegymegen, ami a Dr. Ámbédkár iskolának az egyik kihelyezett, illetve az egyik épülete. Itt középiskolai oktatás folyik, és ez egy tehát egy középiskolában vagyunk, nem csak egyedül, hanem természetesen diákokkal, sőt az iskolánkat többen is képviselik ezúttal, nem úgy, mint egy hónappal ezelőtt a Tilosban az első műsorunkkor, amikor egyedül én tudtam beszélni az Ámbédkárról. De én most is beszélnék még arról esetleg, hogy hogy kerülünk ide, és mi ez az iskola, de sokkal inkább kihasználnám a lehetőséget, hogy itt van most az iskolánk igazgatója is, aki tudna egy kicsit beszélni arról, hogy hogyan indult ez az Ámbédkár gimnázium, ugyanis én csak őszóta vagyok munkatárs és kollega ebben a munkában. Igen, szervusz, Tibor!
3: Szervusztok! Nagyon örülök, hogy együtt lehetünk ebben a műsorban. Mi találtunk itt egy épületet. Ez az épület pont iskolának épült, és üresen állt. És hát azt is láttuk, hogy viszont a környéken meg egy csomó olyan fiatal is van, aki meg nem jár iskolába egyáltalán, vagy pedig esetleg olyan iskolába jár, ahova nem szeret, vagy nem jár be eleget, mert ilyen is van. És hát elkezdtünk dolgozni, elkezdtük megkeresni azokat a családokat, akik szívesen dolgoznának velünk együtt.
1: Ne haragudj, Tibor, ez úgy nézett ki konkrétan, hogy végigjártatok házról házra a falvakat, és megkérdeztétek, hogy ki az, aki...
3: Eleinte csináltunk ilyet, aztán már később nem kellett, mert az unokatestvérek bemutattak bennünket egymásnak, tehát mi igazából nem úgy hirdetjük magunkat, mint egy megszokott gimnázium, hogy a felvételi tájékoztatót a 8. osztályfőnök kiosztja, és akkor behúzzák az X-et, hogy ide, meg a hanyadiknak jelölik. Nem erről van szó, mivel még olyan diákunk is van, aki a 8. osztályát nem is az általános iskolában töltötte, hanem már nálunk. Esetleg nem 13 évesen, hanem 16 évesen, vagy 18 évesen. Tehát mi olyan fiatalokkal dolgozunk, akik egy kicsit kikoptak az iskolából, egy olyan épületbe, ahol meg nem volt diák. Tehát összehoztuk ezt a kettőt.
1: Egy olyan faluban, ahol nem nagyon vannak gyerekek.
3: Igen, igen, igen.
1: Ezért aztán hoztok.
3: Ide jöttünk, igen. Hát azért van, aki reggel 6-kor kell azért, hogy ide érjen. Ugye Szikszó elég messze van. És ráadásul a volánbusz az valahol a mezőn rakja le őket, ahol értük kell mennünk egy mikrobusszal. Tehát azért elég kalandos dolgokat vállalnak azok, akik eldöntötték, hogy ők akkor most le fognak érettségizni, visszakapcsolódnak az iskolába. De van olyan is, aki példásan tanult 8. osztályig, ide jártak az unokatestvérei, vagy valaki ismerősen mondta neki, hogy itt jó, és most is ide jár, és... Általában nyilván, aki nem marad ki soha az iskolából, az azért általában most is jobb tanuló. Hát persze. De majd lesznek még jobbak, meg lesznek azok is.
1: Felveszik a ritmust a többiek is.
3: Persze.
1: És hány diákotok van?
3: Hát összesen 300 diákunk van, de nem csak itt, hanem máshol is dolgozunk. Sajókazán is dolgozunk, Ózdon, Baranya megyében, szóval sokfelé dolgozunk.
1: És a Hegymegi iskola az mióta működik?
3: Hát
1: mert hogy, ahol most vagyunk.
3: Ezt egy tanévnek a kellős közepén találtuk, mert ugye egyre több diákunk lett, és nem fértünk el egy közösségi házba, egy szobában tanultunk először, főleg alsóvadásziakkal. Kik vannak itt alsóvadásziak? Igen, azért.
4: Balogh Riárd, én alsóvadászi vagyok.
3: Igen, te még akkor nem jártál hozzánk, de Évike például eléggé hamar hozzánk került. Mikor kerültél hozzánk?
5: Hát én már 3 éve.
3: 3 éve? Bizony, bizony. Azóta már nekem is több őszhajszálom van. Na, te például neked úgy alakult, hogy az általános iskolát azt nálunk kellett befejezni, és nem az eredeti helyeden az általános iskolában.
5: Hát nem.
3: Jobb volt, hogy így alakult?
5: Hát szerintem igen.
3: Miért jobb ez így?
5: Hát mert ott nem voltak jó. Nem volt jó nekem az általános iskola.
3: Uh-huh. Ez meg olyan jó.
5: Hát jobb, mint az általános iskola.
3: És mi ebben a jobb?
5: Hát, mit tudom én.
1: Bocsánat, az az általános iskola, ahova te jártál, az egy közös iskola volt fehérekkel, és attól volt neked rossz, hogy ott kevésbé figyeltek rád, vagy kevésbé voltak türelmesek?
5: Valójában ez is benne volt.
1: Uh-huh. És itt több segítséget kapsz?
5: Hát valamennyivel többet.
1: Itt a adás előtt beszélgettem valakivel, az egyik fiú valaki. Ja, itt vagy mellettem. Szevasz! Mindjárt. Hogy nem nagyon kaptok leckét? Ez igaz? Tehát, hogy megtanultok itt mindent, ha hazamentek?

0: Ez mert ismered a gyerekeket, mi pedig nem.
1: Hogy jó, hát most én a legutóbb a lufiekkal dolgoztam együtt Sajókazán.
0: Ez nem ér el.
1: Az jó lenne, ha például arról mesélnétek, mert az nekem egy élmény volt, nekem az nagyon érdekes volt. Ugye nem iskolában töltöttük azt a két napot, és mégis tanultunk. Hát, ez mi volt?
2: Hát igen, hogy innen... Persze. Balogh Riárd vagyok, 16 éves alsóvadászon lakom, és hát ide a Dr. Ambedkár iskolába, Hegymegre járok, most fél éve.
1: Igen. Riárd vagy, de mások is Riárdok, úgyhogy te vagy a Luffy.
2: Igen, a Luffy, így. Aki.
1: Mi volt ez a két nap, amit Sajókazán töltöttetek? Ott is nekünk sulink van, tehát ott is jártatok, az egy picit iskolába ott is.
2: Hát igen, elmentünk ugyebár Sajókazára, mert ez a Jobbik párt szeretett volna ott egy ülést tartani, és ebbe segítettünk mi, hogy valahogy megpróbáljuk beakadályozni, hogy ne legyen rendbontás, meg hogy ne kaszával, meg kapával oldjuk meg ezt a felvonulást.
1: Tehát a Jobbiknak segítettetek?
2: Nem a Jobbiknak, hanem hogy...
0: Hogy ne legyen baj.
2: Hogy ne legyen baj, igen.
1: Igen, mert azt tudni kell, hogy a sajókazaiaknak a rokonsága a Sajóbábony, ahol már egyszer volt baj november közepén. Hát ülnek is börtönbe azóta cigányok. Csak cigányokat csukott le a rendőrség egy olyan verekedésben, amiben hát az egyik fél volt csak a cigányok, a másik fél a Jobbik. És hát nyilván a sajókazaiak attól féltek, hogy ez majd megismétlődik, a Jobbik azért jön.
0: Hogy itt is csináljon valamilyen botrányt, igen.
1: Igen, igen. És akkor ti mit csináltatok? Ezek szerint nem botrányt.
2: Nem botrányt, hanem hát az ottani házakba, cigánysoron elmentünk, először szórólapokat osztottunk.
1: Mi volt ráírva a szórólapokra?
2: Hát, hogy a közösségi házba jöjjenek el egy ülésre, ahol megbeszélik ezt a dolgokat, hogy milyen féleképpen kéne ezt a dolgot megbeszélni, hogy normálisan meg tudják beszélni a Jobbik párttal, hogy ne legyen rendbontás.
1: Ugye hát a rendőrség igen. Akarta ezt a gyűlést, és a rendőrség is tartotta. Ti már magán a gyűlésen nem voltatok, ott 300 ember volt jelen ezen a gyűlésen.
2: Igen.
1: Dugig tele volt, és akkor még mindig a cigányok nagy része még csak nem is volt ott. Tehát ez egy olyan közösség, ahol nagyon sok cigány lakik együtt. Jártatok már ilyen telepen régebben, ahol ennyi sok ember lakik?
2: Hát nem nagyon, mert ez elég nagy település, és ilyen nagy cigánysort, ahogy szokták mondani, még nem láttam, mint ami
1: tehát akkor te ezt tanultad.
2: Hát igen.
1: Jó, nem csak ezzel foglalkoztunk, ez véletlenül úszott be a képbe akkor. Esetleg ki volt még veled? Beszélnél arról nekünk, hogy mi volt az oka, ami miatt hívtunk benneteket, mert nem, ez véletlenül úgy alakult, hogy volt egy ilyen esemény a faluba, persze. De nem ezért hívtunk benneteket. Miért is hívtunk? Mutatkozz be!
3: Gyorsan.
4: Molnár Gergely vagyok. Szikszóról.
1: Így van, és te is ott voltál ezen a két napon.
4: Igen.
1: Miért hívtunk benneteket oda?
4: Jó kérdés.
0: Ezt is mondjuk.
4: Jó kérdés.
1: Ki volt a vendégünk akkor?
4: Szaputi,
1: aha. Igen. Hát ilyen furcsa neve van neki. Miért?
3: Ki ő?
4: Hát egy buddha.
1: Hát egy élő buddha? Egy buddhista vezető.
4: Buddhista, igen.
1: Igen. Mit keres egy buddhista vezető a mi sulinkban? Igen, hát ez furcsa, mert azért a gimnáziumokban nem szoktak buddhista vezetők jönni. Ez egy milyen suli ez a mi sulink? Mi a neve a sulinak?
2: Hát a mi iskolánknak a neve az, hogy Dr. Ambedkár. Ezt a nevet egy buddháról kapta.
1: Vagy legalábbis egy buddhista szentről, így van.
2: Buddhista szentről, igen.
1: Igen.
2: És ez a Szuputi és a segítője a Rucsi.
1: Aha.
2: Azért jöttek el hozzánk Sajókazára, hogy hát ebből a vallással megismertessenek így minket. Hogy miről is van szó így.
1: És miről van szó?
2: Hát arról, hogy ez a buddhista vallás, ez arról szól, hogy nem hisznek Istenbe, hanem az, hogy ha saját maguk úgy, amit ők elterveznek, annak úgy kell lenni, hogy...
1: És mit terveztek el?
2: Hát

0: Ezek az indiaiak, akikről beszéltek sokat, milyen sorsuk van ezeknek az indiaiaknak?
1: Hát az indiaiaknak elég rossz sorsuk vannak, rossz sorsuk van, mert nem úgy bánnak velük, mint a... Hát szegények nagyon le vannak nézve, és kihasználják őket.
0: Aha, tehát nem minden indiai, hanem ezek a kicsodák is? Aha, ott mondja.
1: Dalitok.
0: Dalitok, így van, csak így a rádióhallgatók nem biztos, hogy értik, hogy a dalitok, és csak mi tudjuk, hogy ez mi.
1: Hát igen.
0: Mondjuk magyarul.
1: Érinthetetlenek a dalitok. Érinthetetlenek. Hát az, hogy van különböző ilyen kasztrendszer, és ha a kasztrendszerből például megérintenek egy dalitot, akkor különböző módszerekkel meg kell
0: hosszasak és annyira büdösek,
1: igen,
0: hogy a többi indiai undorodik hozzájuk érni.
1: Igen.
0: Nem akarnak melléjük ülni az iskolapadban, nem kapnak munkahelyeket, általában a falu szélén laknak. Ismerős ez nekünk?
1: Hát ismerős, mert így hallottunk már róla, hogy is élnek ezek a dalitok.
0: De... Igen. Így van. Jó, és ezzel ismerkedtünk meg, hogy ki is lehet lépni egy ilyen helyzetből, hogy az ember a falu szélén lakik, hogy nem kap munkát, hogy nincsenek rendes iskolái.
1: Hát igen.
0: Nekünk személyesen jelent ez valamit?
1: Hát hasonlóak hozzánk így romákhoz, a dalitok.
0: Miben?
1: Hát abban, hogy valamilyen szinten így nekünk is olyan nehéz, mint nekik így a tanulás, vagy hogy mondjam ezt?
0: Aha.
1: Így.
0: Jó, hát én örülnék, ha beszélne olyas valaki, aki már régebb óta sikeresen itt tanul, hogy mit jelent ez a tanulás. Igen, te rád gondoltam pontosan, ezt nagyon jól látod. De addig a Józsi is megszólalhat, amíg te a bátorságot gyűjtesz, mert Józsi viszont új diákunk, és...
2: Jó hát, napot.
0: Igen, az jó lenne, hogyha hangosan köszönnél mindenkinek, bemutatkozná.
2: Jó napot kívánok, Kamec József vagyok, alsóvadászi lakos. Egy fél éve járok ide ebbe az iskolába, mivel az előző iskolám, hát nem tudom, hogy miért bezárt, ezt nem kötötték az orrunkra, de gondolom anyagi vonzata volt, nem tudom. Hát... Kérdezem valamit.
0: Ismered a társaidat, akivel együtt jársz ide?
2: Igen, persze. Tehát szándékosan jöttem ebbe az iskolába, mivel elég nagy itt az ismeretségem.
0: Aha, tehát esetleg már régebben is voltatok ti osztálytársak valakikkel?
2: Osztálytársak nem, de egy iskolába jártunk. Ja, de mondjuk igen, mert Csibivel osztálytársak voltunk.
0: Nagyon jó, hát ennek örülök, hogy akkor ezek szerint régi kapcsolatokon alapszik ez a dolog. Viszont, amit a Lufi az imént mondott, hogy a cigányoknak vannak ilyen-olyan és amolyan problémái, ez téged nem érint?
2: Hát, nem nagyon őszintén megmondva, mert én nem vagyok roma származású, de viszont elég szorosan kötődök hozzájuk.
0: Az mit jelent, hogy szorosan kötődsz?
2: Hát, a falu, ahol én élek, ott, hogy mondjam, elég... Sok azért a roma származású, elég jól kijövök velük.
0: Aha.
2: Tehát nekem így...
0: Tehát a haverjaid között is.
2: Igen.
0: Vannak cigányok?
2: Persze, uh-huh. Vannak.
0: És szívesen tanulsz együtt más...
2: Persze.
0: ...származásúakkal is. Na, hát ennek örülök. Akkor halljuk, most már közben erőgyűjtött a Betty, látom. Átadod a Bettynek?
2: Igen, persze.
0: Hát mutatkozz be.
3: Hello, Csikja Bernadett vagyok. Szikszóról jöttem. 19 nem? éves vagyok.
0: 19 éves vagy? Fiatalabbnak tűnsz.
3: Köszönöm.
0: De tényleg te már elég régóta jársz hozzánk, és van olyan időszak neked néha az életedben, amikor nem Szikszón laksz mégse?
3: Hát igen, volt olyan időszak. Tavaly azt hiszem Budapesten laktam. Uh-huh. És itt kellett hagynom a sulit.
0: Hát akkor mi nagyon szomorúak voltunk, mert nélküled az egész suli nem ér semmit.
3: Hát tudom.
0: És akkor ott hogy alakult a tanulás, amikor Pesten voltál?
3: Hát magántanuló voltam, elvileg.
0: Gyakorlatilag?
4: Miért?
3: Hát nem.
4: Ezt megkérdeztetem, hogy miért? Miért mentél fel Pestre?
3: Ja, hát családi okok miatt fel kellett mennünk.
4: És magántanulóként hogy boldogultál?
3: Hát nagyon nehéz volt, de hát valahogy megoldottam.
4: És lemaradtál?
3: Hát le. Jó, alaposan.
0: Tehát addig, amíg Pesten voltál, nem is jártál suliba?
3: Nem.
0: Hát ez a baj, igen. Pedig te szerintem, hogyha egy picit ez nincsen, ez az időszak, akkor te már májusban érettségizel valamelyik tantárgyból.
3: Igen.
0: Melyik tantárgyból hoznál előre az érettségit?
3: Szerintem a földrajzból, meg a történelemből.
0: Aha, tehát földrajzból törőből előrehozott érettségit tennél, de ez akkor nem májusban lesz most, hanem mikor?
4: Szúzi,
3: októberben.
4: Figyelj.
0: Tehát októberben.
5: Örömmel hallom a terveidet.
0: Ja, itt ül a töri tanárod is, igen.
5: Így van, ez jó nekem is tudni, hogy októberre itt ilyen dolgok vannak, úgyhogy nyáron folyamatosan történelmet tanulunk, minden héten dolgozom. Nincs nyári szünet, ezt most eltöröltem neked. Be kell pótolnom minden.
4: De már most nem fog velünk tovább beszélgetni, Szuzi, ezt később félre múlva kell mondani.
5: Bet, nagyon jó törisem. Csak ne lenne akkora szája időnként.
0: Mekora? Ezt most nem halljuk Nézd különben.
5: Ez most nem jön, rádió azért nyilvánosságának. Mondom a hallgatóknak, hogy ez egy másik Betty most, akit én hallok. Sokkal nagyobb szája van ennél, és egyébként vele már máskor is találkozhattunk, vagy esetleg láthattátok is az Indexnek a videóján, a tematikus hétünkről készült Index videón a Betty is gyakran föltűnik, és ott viszont sokkal nagyobb szájjal szerepel.
4: Igen.
5: Igen. Megnéztétek?
4: Persze.
3: Én erről nem is tudtam. Te...
0: Paparazzók fölvették hátulról, hogy te mit csinálsz, és leadták le a nyilvánosságnak.
3: Kivel volt?
5: Hol? A tematikus hét? Hát az első hetünk volt szeptemberben.
0: Akkor kirándultunk az elején.
5: Mindenki jött. Te is voltam. Merre jártunk?
6: Hú, én nem tudom. Jó napot kívánok, Otto Riárd vagyok, Alsóvadászról.
0: Bizony.
6: Meg a tévé élőben.
5: Hát nem tévé, hanem rádió. És emlékszel akkor, hol jártunk szeptemberben? Milyen?
6: Nem emlékszem rá. Sajnos.
5: Emlékszik-e valaki, hol jártunk szeptemberben? Amikor az Index is jött velünk kirándulni.
0: De mondja csak a mikrofonba.
3: Szalonnán?
5: Például szalonnán voltunk. Aha. Merre voltunk még? Voltunk egy temetőben is.
3: Ja, az a zsidó temetőre gondolsz?
5: Így van, egy zsidó temetőben. Így van, Szendrőn, pontosan itt hátulról jön a súgás, ugyanis az iskolánkban gyakran azért tartunk tematikus hetet, tehát azért nem túl sűrűn, de az évet ezzel kezdtük. Ilyenkor kirándulunk, és megpróbálunk az iskolán kívül tudást összegyűjteni, meg mindenféle tapasztalatokat. Például mit csináltunk a zsidó temetőben, emlékszel?
3: Le kellett rajzolni a sírokat, vagy valami
5: ilyesmi? Így van, így a kópja fent, így van. Rajzolni egyébként egész sokat rajzoltunk. Volt még ott velünk valaki egyébként, a kirendrés.
4: Bocsánat, hogy közbeszólok, csak ilyen technikai információ, hogy akkor most zenéljünk egy kicsit, és utána jöjjünk vissza a Katával, jó?
5: Oké, rendben. Kata jön.

0: Hello! Tilos Rádió Aroma, Hegymegről, élő adás a Dr. Ámbédkár Gimnáziumból.
1: Sziasztok!
0: Na hát, kicsit nehezen rázódunk össze. Azért, hogy nem tudom, hogy mennyire jön ez át, de mi egy osztályteremben vagyunk, és nagyon sokan. Azért van elég sok technikai szünet és fölösleges megjegyzés, mert ezen a szinten már, hogy most összesen tudom számolni, de legalább 15-20-an vagyunk itt, a szemkontaktus nehéz mindenkivel egyszerre tartani.
1: De most egy nagyon jó riportalanyunk lesz, a Bodori Katát fogjuk kérdezgetni, és már fölvettem vele a szemkontaktust. Azért van most itt, mert ő is, neki is van egy saját telephelye, az egyik iskola, az Ózdi, ahol ő a főnök, illetve ő a fő szervező, és erről szeretnénk egy kicsit kérdezni itt Hegymegen.
2: Sziasztok, kedves rádióhallgatók! Örülök is, hogy én is az éterbe kerülhetek, hogy Ózd mennyire az én telephelyem, azt, az egy kicsit erős azért, de valóban a napjaimból 3 órát, minden nap legalább 3 órát Ózdon töltök. Egy általános iskolában délutánonként 3 és 6 között, ott is tanítunk diákokat, ott is cigánydiákokat tanítunk elsősorban, és hasonló körülmények között, mint itt Hegymegen.
0: De ugyanezt a korosztályt tanítod ott is?
2: Nagyjából ezt a korosztályt tanítjuk, igen. Vannak nálunk, a különbség az annyi, hogy nálunk vannak felnőttek is, illetve itt Hegymegen is vannak felnőttek, csak ők délután tanulnak. Mivel Ózdon csak délután tanítunk, tehát nincsen délelőtt foglalkozás, ezért együtt vannak a felnőttek és a fiatalok is. Ez annyira meglepő?
0: Nem, csak az, úgy láttam, hogy a Suzi akar kérdezni, nem. Csak, hogy könnyebb az idősebbekkel?
3: Azért mondanék erre példát, tehát olyan is volt egyébként éppen Hegymegen, hogy a nagymamája beiratkozott egy diákunknak, meg a diák maga is beiratkozott. Nyilván azért nem szívesen ülnék egy tanteremben a nagymamámmal, de fölvetődik.
0: De azért ez egy példa, nem?
3: Persze, szóval azért ez tulajdonképpen marha jó, mert ez azt jelenti, hogy az a generáció, amelyiknek nem jutott osztályrészül az, hogy középiskolába valaha is járhasson, az nekiveselkedik, megpróbálkozik vele, kipróbálja magát, és ezzel lelkesíti azt a nemzedéket, akinek azért ez már a világ legtermészesebb dolga kell, hogy legyen, hogy igen, leérettségizek, miért ne érettségiznék le. Holott ugye a nagyszüleitek, vagy a szüleitek nemzedékében nem hiszem, hogy nagyon sok, hát nagyjából senki, aki leérettségizett volna. Igen.
0: Tényleg olvastam valahol, talán a ti honlapotokon, talán egy rólatok szóló újságcikkben, hogy nagyon, nagyon rossz az érettségizettek aránya itt ezekben a falvakban. Ez mit jelent nagyjából ez a nagyon
3: hát
0: rossz arány?
3: Ahol nulla. De hát azok a cigántelepek, amiről az előbb például a Luffy beszélt, hát ott nem is lehetne elképzelni, hogy valaki valaha is leérettségizett volna. És azért bizony, ott lakik 1000 ember, ilyen körülmények között, és föl sem merül a lehetősége. Hát már pedig, de hát a 8 osztály sem mindenkinek adatott meg. És hát amíg voltak bányák, voltak gyárak, hát el lehetett menni így is dolgozni. De most már nem lehet. Tehát hogyha a ti veletek egyidős fiataloknak ma már a 3/4 leérettségizik az országban, akkor nektek is muszáj. Nincs más választásotok, mert az életben nem fogtok munkahelyet kapni sehol. Igen.
1: Én visszatérnék egy kicsit a Katához ezzel kapcsolatban, hogy azért Ózdon is elég rossz a helyzet, annak ellenére, hogy ott azért egy városról van szó. Valamivel másabb jellegű az iskola, mint mondjuk itt a Hegymegi, de azért alapvetően ott is ugyanezek a problémák. Hogy mit tapasztalsz az ottani gyerekek között? Most arra gondolok, hogy egyre több diákunk van Ózdon, tehát gyakorlatilag beindult egy ilyen tömeges igény, mióta beindult ott az oktatás.
2: Igen, gyakorlatilag nem telik el úgy nap, hogy valaki ne iratkozzon be. Ugye Ózd egy 38 ezer fős város, elég magas a cigány lakosság, nagyjából 10 ezerre tehető, és hát nyilván ez az arány nő, illetve hát aki teheti, elhagyja ezt a várost munkalehetőségért, ugyanis a városban nagyon kevés munkalehetőség van, mióta bezárták a gyárat. A diákjaink hasonló helyzetből jönnek, mint ti. Csak nyilván az a különbség, hogy Ózd egy város, ti pedig falvakból jöttök. Tehát ez nyilván egy nagy különbség. Tehát vannak iskolák Ózdon egyébként, de érettségit adó intézményekbe cigány fiatalok nem nagyon jutnak oda be, vagy ha be is jutnak, akkor csak nagyon kevesen jutnak be.
3: És hamar kihullanak.
2: Így van, és ki is hullanak, vagy egészségügyi osztályba kerültek, nem, vagy hogyha le is érettségiznek, nem nagyon tanulnak tovább. Nyilván nagyon kevesen tanulnak tovább.
0: És nincs, tehát hogy mondjuk a családjaitokban most itt a gyerekeket kérdezném, vagy de te is, Tibor, ha gondolod, akkor válaszolj, hogy a családjaitok inkább azt akarják, hogy menjetek, és, vagy gyertek el ide, és tanuljatok, és legyen érettségitek, vagy meg kell őket győzni, hogy az jobb, ha ide jöttök, mint hogyha elmentek dolgozni alkalmanként, hogy akár.
3: Hát ezt szerintem a fiatalok jobban tudják, hogy anyuci, apuci, nagybáty mit szeretne. Mondja, Zoli.
4: Hát én Zoltán vagyok, alsó oldászról jöttem, és már másfél éve járok ebbe az iskolába. Hát nekem anyukám még azt mondták, hogy én tanuljak, legyen érettségim, meg legyen szakmám is, hogy el tudjak helyezkedni.
3: Tehát téged biztogatnak otthon?
4: Igen, igen, igen.
3: Mindenki?
4: Persze. Hát már a nővérem is leérettségizett, szakmája van.
3: És amikor van az almaszedési szezon, akkor mit mondanak otthon?
4: Van, amikor azt mondják, hogy menjek valahova el, azért keresni kis pénzt úgy nyárára.
3: Ugye ez szeptember-október, amikor az alma érik.
4: Igen, igen, csak az, hogy én oda azért nem akarok elmenni, mert akkor a sulit ki kéne hagyni, azt meg nem szeretném.
3: Van, aki ezt másképpen gondolja, hát, másképpen csinálja.
4: Van.
3: Halljuk az ellenvéleményt is, jó? Tehát, hogyan alakul ez nálatok?
5: Hát, hogyha alakul.
3: Megérik az alma az almás kertekben?
5: Hát igen, olyankor el szoktam jönni, de anyukámmal elkérdezkedünk tőled, és ha elengedel, akkor úgy megyek dolgozni, ha nem, akkor valahogy megoldom.
0: De hogy te szeretnél inkább elmenni almát szedni, mint iskolába? Vagy anyukád szeretné, hogy inkább almát szedni menjen,
5: hát,
0: mint iskolába?
5: Inkább én, mert azért így jobban tudok segíteni anyukáméknak is.
3: Pénzzel?
5: Hát igen. De ők is azt szeretnék, hogy jöjjek, csak ők, nekik is meg kell érteni, hogy kell a pénz.
0: Többiek?
3: Hát Ricsi, halljuk.
6: Most én mit mondtam?
0: Hát hogy nálatok, hogy van otthon, Ricsi?
6: Nem járok.
3: Te
6: nem
3: de jársz? Ricsi, pont ma beszélgettünk édesanyáddal. Azért ez egy komoly kérdés most nektek. Beszélj róla.
6: Kérdezzen, talán.
3: Azzal a kéréssel fordultatok hozzám. Na és akkor innentől te jössz.
6: Hát, hogy engedjen el, mert most menni szeretnék dolgozni, mert megbüntettek, és akkor nem tudom befizetni a büntetést. És ha nem fizetem be, elvisznek a börtönbe.
3: Isten őriz, ugye? Azt meg mi nem akarjuk, meg hát nyilván te se. És akkor nekünk még mindig jobb, hogyha elmész dolgozni. Hetente ez hogy fog kinézni?
6: Hát úgy, hogy max. Egy héten egyszer fel tudok jönni suliba.
3: És nekem az lenne jó, hogyha max. 3-4-szer jönnél a suliba.
6: Hát az jól volna, de akkor meg elvisznek, mert nem fogom tudni befizetni a csekket.
3: Ja, hát igen.
0: És ilyenkor, hogyha így hirtelen kell valami alkalmi munka, könnyen találsz?
6: Persze, van ott alsóvadászon.
0: És mit csinálsz?
6: Egy mezőgazdaságnál. Metszem a fákat, télen.
3: De tudod, hogy hol kell? Nem tudnám. Engem biztos hamar hazazavarnának.
0: Hát már... Fes vagy?
6: 18 múlt.
0: És mióta dolgozol ott?
6: 14 éves koromtól. És iskolában most jöttem ide egy fél év, és ott kellett hagynom a munkát.
0: És te szerettél volna iskolába járni, vagy a szüleid szerették volna, hát, hogy gyere?
6: Az én érdekem is volt, mert nekem is van 8 osztályom, és azt szeretném letudni.
3: Szabad megkérdezni, hogy mennyi van meg?
6: Talán 5 vagy 6.
3: Igen.
6: Nem tudom.
3: Jó, hát minket persze nem az érdekel, hogy a papíron mennyi van, hanem a tudás mennyi. És én most azért izgulok, hogyha te most egy hónapon keresztül most kevesebbet leszel itt, azért a tudás haladjon. Hát fog az haladni?
6: Hát nem fogok abból haladni előre, de muszáj.
3: Uh-huh. Jó, hát mindent kitalálunk, hogy ne veszítsük el ezt a kapcsolatot. Tavaly te mit csináltál meg tavaly előtt?
6: Akkor is dolgoztam.
3: Akkor is dolgoztál végig?
6: Igen.
3: Tehát igazából iskolába tulajdonképpen te nem jártál?
6: Nem. Magántanulóként voltam otthon.
3: Az meg a nagy nudli, az semmi sem.
6: Ez nulla.
3: Igen. Így van. De most viszont ebbe az évben ez hogy alakult?
6: Hát most is voltam tavaly. Az egész fél évben nem voltam itt iskolába, mert dolgoztam otthon az Almásban.
3: Igen.
6: És most jöttem ide.
3: És mióta van vége az Almásnak?
6: November.
3: December. Hát ez az. Meg itt van február. Jó, hát azért én most nagyon szomorú lennék, ha most ez újra kezdődne, mert kicsit kisüt a nap, meg le kell dolgozni ezt, aztán azt. De hát...
0: Igazából én azért kérdezgettem ezt, hogy, hogy mennyire... Tehát mondtad, hogy van, hogy eljött a nagymama is, beiratkozott az iskolába, hogy mennyire gyakori az a családoknál, hogy itt nálatok, hogy, hogy a szülők inkább akár anyagi áldozat árán, tehát mondjuk kieső bevétel árán is azt mondja, hogy menjél és tanulj, vagy inkább úgy gondolják, tehát hogy nektek kell megdolgozni azért otthon, meggyőzni a szülőket, hogy tanulni akartok. Hogy mi a jellemző általában?
7: Mandár Járd vagyok, 16 éves, Szikszóra jöttem, 2 éve járok az iskolába. Hát én nekem a szüleim nem mondják, hogy menjek, mert én el akarom végezni az iskolát, le akarom tenni az érettségét, legyen egy jó munkahelyem, tehát egy családot szeretnék alapítani, és annak legyen értelme.
0: És ez, tehát ezt megértik otthon?
7: Persze, persze.
0: Többiek?
8: Én Molnár Árpád vagyok, Szikszóról jöttem, 18 éves leszek, és évvel én jöttem ebbe az iskolába. Hát az én szüleim inkább biztatnak, hogy tegyem le az érettségit, legyen munkahelyem, és hogy legyek valaki. Nem...
0: Csak ahogy jön, úgy mondják.
8: Hát inkább biztatnak, hogy járjak iskolába.
3: Mi leszel, ha nagy leszel?
0: Mit szeretnél elérni?
8: Hát én tavaly a százas iskolába jártam, Gyorsgyőri Vasgyár iskolába jártam Miskolcra, szakközépbe jártam, a rendészetet tanultam. És én azt szerettem volna, hogy 4 évig leteszem az érettségit, és utána 2 évig a rendészeti szakra megyek. Rendőrnek akartam menni, de nem sikerültek úgy a dolgok, ahogy akartam, és úgy jöttem ebbe az iskolába.
0: De változatlanul úgy tervezett, hogyha leérettségiztél, elmész és...
8: Lehetséges, még nem biztos. Lehet, hogy meggondolom magam.
0: Hány éved van most az érettségi?
8: Nekem most 3.
0: Hát az alatt még lehet, hogy meggondolod magad. Betty, nézd rá! Betty!
3: Mi leszel, ha nagy leszel?
9: Hát asszony.
0: Asszony. Ez...
9: Hát egyszer ez úgyis asszony leszek.
0: Oké.
6: Okay. Ez nem biztos.
9: Miért lenne nem biztos?
0: Hát leérettségizel?
9: Jaj, hát igen, persze. Hát le szeretném tenni az érettségét, utána lehet, hogy elmennék dolgozni, de még nem biztos. Nem tudom. Utána még asszony leszek.
3: De hány gyereket akarsz?
9: Hát nem sokat, vagy 2. 8-at, 2. Vagy 3-at, nem tudom.
1: Azt egyébként a többiektől is megkérdezhetjük, hogy, hogy milyen életcélokkal ülünk itt, mert az, hogy akkor hogyan járunk iskolába, meg kit, hogy támogatnak a szülők, azt hallottuk, de hogy kinek milyenek a tervei, azt végül is csak tőletek még, úgyhogy ezzel végig mehetnénk még egyszer, szerintem. Aha. Ott a hátsó, így van, a hátsók is megszólalhatnak.
0: Mondd el, hogy mit szeretnél csinálni, hogyha elvégezted a sulit.
10: Ja. Molnár Gergely vagyok.
0: Mi az, amit te csinálni szeretnél? amikor...
10: Hát én az érettségit leszeretném tudni, és azután a járműfényező szakra szeretnék menni, mert nekem az a szak nagyon tetszik nekem, és tavaly a Diós Győri szál... a Vasgyári Diós Lekvárba. A Diós Győri Vasgyári iskolába jártam, de sajnos anyagi problémák miatt nem tudtam tovább oda járni, úgyhogy muszáj voltam ide átjönni a Hegymegre.
0: Ezt nem teljesen értem nyilván, mert nem látom át a viszonyokat, hogy miért olcsóbb ide járni.
10: Mivel Hegymegen állják a bérletet, sok mindenben segítenek.
0: Uh-huh. Mert egyébként erről eddig nem volt szó. Tehát itt az iskolában nem csak, hogy mondjuk jobb közegben tanultok, tehát segítőkészebben, hanem hogy eleve az életeteket megkönnyíti az iskola azzal, hogy ad ahhoz is segítséget, hogy ide tudjatok járni, anyagi segítségre gondolom.
10: Igen, igen.
0: Mint például a bérlet. Értem. Köszönöm. Gyere.
11: Igen, egy kisebb fajta kergetőzés van a következő
3: alatt. Mindenki a mikrofont akarja.
0: Aha, hát nem konkrétan, de oké.
12: Okay. Hellóztok, Virág Dávid Dániel vagyok. Hát én... Szeretném tenni az érettségit, aztán megpróbálok valami könnyebb szakmával.
0: Például?
12: Például kőművessel, és aztán kiváltani a vállalkozóit.
0: Mielőtt így a sorba tovább megyünk, van egyébként itt olyas valaki, aki érettségi után szeretne tovább tanulni? Nem szakmát, hanem főiskola, vagy egyetem, vagy ilyen.
11: Mutatja.
0: Igen?
13: Ber István vagyok.
11: Aha, azt kellene mondani, hogy mi a célod, tehát azért jelentkeztél, hogy te szeretnél tovább tanulni érettségi után. Mégis mire gondoltál? Milyen
13: hát szakít? Leszeretném rakni az érettségit, utána leszeretném rakni a heggesztő szakmát, és ki szeretnék menni külföldre majd.
11: Uh-huh. Jó, mondjuk, ami az, arra gondolt, hogy főiskolán vagy egyetemen, tehát nem szakmát adó, továbbképzésen, hanem valamilyen másik főiskolára az érettségi után akar közületek menni valaki?
0: Senki?
14: Uh-huh. Főiskolára, egyetemre?
0: De miért? Tehát, hogy... Na, Lufi.
14: Te remélem, hogy főiskolára, egyetemre fog menni. Persze.
0: Az időt sajnáljátok rá, vagy miért? Miért? Miért mindenki csak egy szakmáig szeretne jutni? Erre nagyon kíváncsi vagyok.
15: Hát, valahogy ebben én is így vagyok, hogy valahol nekem ez a... Hát az érettségi mindenféleképp itt Hegymegen szeretném lerakni, utána meg vadgazdászakra szeretnék menni levelezőin, mert hát ahova ezt a szakmát tanítják, elég messze van, és így nem lehet ezt megoldani. Inkább levelezőin szeretném lerakni a
0: de
15: szakmámat.
0: Jó. Oké.
15: Okay. És ez az életcélom.
0: Nagyon jó, köszi.
14: Aztán, ami? Te Józsi?
0: Józsi, mond.
16: Ja, én érettségi után, nem tudom, szerintem szakásnak szeretnék menni. Az egy jó szakma, jó, hát mondjuk fiúk nem nagyon űzik azt.
0: Dehogy is nem, a világ legjobb szakácsai mind férfiak. Mind férfiak.
16: Na, hát én ezzel nem voltam tisztában.
0: Akkor most szólok.
16: Most már akkor tudom. Mit mondjuk még?
3: Jó, hát szóval ez nekem mindenképpen egy nagy lecke, mert nyilván mi az érettségit azért tűzzük ki a diákok elé, hogy utána ne álljanak meg, és menjenek tovább a felsőoktatásba. De bizony valóban ez egy-két év alatt nehezen születik meg ez az elhatározás. Tehát azok, akik végül is végigmentek ezeken a lépcsőfokokon, és már oda jutnak, hogy na most akkor megvan az érettségim, tovább megyek, akkor a mi feladatunk nem fejeződik be. Tehát mi onnantúl tovább küzdünk azért.
0: Nagyon reális, meg nagyon jó dolog az, hogy leérettségiztek és szakmát szeretnétek, de hogy egyik kötökben sincs olyan, hogy szeretnék tanítani, szeretném én ezt továbbadni például, vagy szeretnék én itt óvónő lenni, orvos.
3: Igen, hát ha Beti óvónő akar lenni, akkor neki mindenképpen a felsőoktatásba kell menni, tehát igen. Az érettségi után
0: főiskolára kell menned akkor. Asszony, főiskolára kell menned.
9: Hát de még ez nem biztos.
0: De hát ez az elhatározásodon múlik, figyelj. Nem. Ha úgy döntesz, akkor mész? Miért nem biztos? Döntsd el.
9: Hát még ezen gondolkodom.
0: Ja, még gondolkodom. Szóval miért nem terveztek tovább? Azért, hogy hamarabb keressetek pénzt? Tehát ez inkább kényszer, vagy?
9: Ja.
7: Hát addig meg, amíg lehet, ha már nem, akkor már nem, mert nehéz.
0: Tanulni nehéz? Hát, vagy anyagilag nehéz?
7: Hát mind a kettő. Tanulni is nehéz, meg hát anyagilag is.
0: És de van elég sok olyan ösztöndíj, vagy rosszul tudom, Tibor, lehet, hogy én rosszul tudom, de... ami segíti azt, hogy ti tovább tudjatok tanulni. Tehát, hogy mondjuk, hogy a családnak ne legyen plusz költség, hát igaz, hogy mondjuk nem jut be.
7: Az ellet ösztöndíj, de nem mindig sikerül megkapni az ösztöndíjat, mert ha van, hogy megkapjuk, van, hogy nem.
0: És hogyha... És de tehát tényleg mennyire van ez biztosítva? Tehát, hogyha mondjuk valakiben megvan az elszántság, hogy szeretne tovább tanulni.
3: Úgy, ahogy a fiatalok mondják. Tehát az állam óriási pénzeket fektet ilyen ösztöndíjakba, és ez minden választáson mindig elhangzik, hogy hány milliárd forint, de ez az ő szempontjából bizony azt jelenti, hogy ez sose szeptemberben jön az ösztöndíj, amikor neki szüksége lenne arra. Hát elkezdi a tanévet egy egyetemen. Ugye egy egyetemre mindenféle felszerelések kellenek, ha csak a ruhát nézzük, nem lehet egyetemre járni ugyanolyan ruhába, mint amilyenben otthon a focipályára kimegyek. Rengeteg költség merül föl szeptemberben. Nincs olyan állami ösztöndíj, amelyik szeptemberben adna ezeknek a fiataloknak pénzt. És hogy egyáltalán ad-e, az pedig egyik évben sikerül, a másik évben meg nem sikerül. Na most hát erre nem
0: van úgy, hogy elkezdi az egyetemet vagy a főiskolát, és nem tudja folytatni, mert a következő évben már nem, nincs meg a pénz.
3: Amire... Ez így van. Tehát ezek az állami ösztöndíjak, ezek alkalmatlanak pedagógiai célokra, ezek politikai célokra vannak, ezek azért vannak, hogy a politikusok elmondhassák, hogy mi milyen sok pénzt ráköltöttünk ezekre a cigányokra. Mindenki hát erre ki a maga módján reagál a társadalomban, van, aki ezt sajnálja ezektől a fiataloktól, van, aki pedig örül neki, és akkor szavaz ezekre a politikusokra.
0: Mert milyen jó fejek, hogy igen. Gondoskodnak, ja, értem.
3: De a gyakorlatban ezeknek a fiataloknak ez egy olyan bizonytalanság, aminél sokkal biztosabb megszerezni egy olyan szakmát, amivel esetleg például külföldön el tud helyezkedni, aztán jól van, és keresi a pénzt.
0: És a cigány szervezetek különféle... már nevet.
3: Hát ilyen nincs is.
0: Nincs?
3: Hát, nem, hát, olyannal én még nem találkoztam, hogy Borsod megyében egy cigány kisebbségi önkormányzat ilyenfajta ösztöndíjat. Hát nem is engedheti meg magának. Szóval egy kisebbségi önkormányzat az azért olyan 500 000 forintból gazdálkodik egy évben. Most ezeken a településeken olyan tömegben élnek a családok, hogyha mindenkinek el akarnak kezdeni segíteni a CKU elnök, hát hamar elfogyna a pénze. De van ilyen, úgyhogy halljuk.
7: Hát van a cigány kisebbség is, ők intézik az ösztöndíjat nekünk. Ha jár 40 000.
0: Ha vonta?
7: Hát ez egyszer, egy évben
0: egyszer. Ez egy egyszeri,
7: aha. Igen.
14: Jó, hát ez is nagy dolog.
0: Persze, csak mire elég? Tehát, hogy...
7: Hát az sem mindenkinek adják. Az átlagtól számít.
0: Hogy tanulsz?
7: Ja, az átlagtól.
0: Hát ez végül is logikus. Hát annak adják, aki tényleg tanul, persze. Mert annak a pénznek van értelme, hogy oda kerüljön. Ez mondjuk így érted. Hogy mondod? Oké. Bocsánat, hogy...
1: Én azt mondtam, hogy lassan csinálhatnánk egy szünetet, és mivel elhangzott itt az igény, hogy... De mondjuk fejezzük
0: be,
1: hogy...
0: Ja, jó, akkor... Jó, akkor most tartunk egy kis szünetet.
1: Oké, csak annyit akartam még, hogy elhangzott itt az, hogy küldenénk a számukat valakinek.
17: Igen, igen, persze.
1: És hát ugye a dalt az most mindjárt jön, és esetleg akkor most egy-egy mondatban mindjárt küldjük már valahova, akik itt ülünk. Mindjárt jön a dal, azt itt a technikusok ránk keverik. Ti mondjatok egy-egy mondatot, hogy kinek küldjük, oké, Betty?
9: Én küldöm Szikszóra az egész bandámnak.
1: Ja, oké. Az azt hiszem elég is lesz egy embernek. Ja, kinek küldöd?
8: Én küldöm Szikszóra a testvéreimnek és vadászra.
1: Oké. Okay.
17: Küldeném Katlának a vadászra, az egész Szikszói cigánynak és a Gyulának Kamrotra.
15: Én a számot szeretném küldeni az alsó vadászjaknak és mindenki, aki szereti, hallgassa.
0: Köszönjük. Kata, te?
2: Mindenkinek, aki szereti.
1: Ózra is.
15: Én is szeretem küldeni ezt a számot Szikszóra, az egész Szikszói vasas cigánynak. Fogadjátok sok szeretettel. Ennyi legyen esetleg.
1: Jön a dal.
0: Na, hát akkor technikai fennakadás van, úgyhogy tovább beszélünk. Suzi.
1: Ó. Most akkor én fogok énekelni Szikszóra.
2: Egyszer már beleestem ebbe a csapdába az Index videón, hogy én nekem kellett énekelni cigánydalokat.
1: Igen, és
2: még egyszer nem fogok.
1: Kata az hangosabban sikerült, mint a gyerekeknek a dala. De nagyon jó volt viszont.
2: Itt van a zene.
1: Akkor mégis megúszta a tilos, hogy a...
0: Akkor gyertek vissza, még egy kicsit beszélgetünk, mert nem működik a zene. Ez az élőadás varázsa. Ennyire voltunk kalibrálva. Nem tudom most mit mondjak.
1: Oké, szerintem kérdezgessük a Katától, elég úgyis elsikadt meg ezek az ózdi dolgok. Most hegy meg ilyek, azok már kicsit kivoltak tárgyalva. Picit szünetezünk, mindjárt visszatérünk. Hát, ha esetleg mégis lesz zene is. Hogy, jó, figyelj, te maradj, az ami van, én meg megnézem, akkor a
0: jó. Kati, és te most mit csinálsz, amikor itt Hegymegen hospitálsz, azt mondtad, bemész órákra és nézed, hogy ők mit csinálnak?
2: Igen, én bementem a Suzi órájára és megnéztem, hogy hogyan tanít, aztán majd jól megbeszélem vele.
0: De te tanár vagy?
2: Mit csinált jól, mit csinált rosszul? Én nem vagyok tanár, én szociológus leszek majd, ha egyszer megszerzem a diplomámat. Most kéne egyébként szakdolgát írnom, tehát ahelyett, hogy itt ülök, most nekem a szakdolgozatomat kellene
0: jó, most
2: írnom
0: nem
2: és képelem. Köszönöm. Úgyhogy nem vagyok tanár, viszont gyakran tartok órát, mert tulajdonképpen...
0: Miért?
2: Hát tartottam már mat, itt egyébként Hegymegen tartottam már matek órát, történelem órát is tartottam, magyar órát tartok. Egyébként most, amivel foglalkozom, mert ez engem is érdekel, ez a szövegértés. Tehát szövegértést tanítok a gyerekeknek, illetve elkezdtünk egy regényt olvasni. Ilyet még nem nagyon csináltunk, úgyhogy...
0: Melyike?
2: Az Előttem az élet című regényt. Úgyhogy nagyon, nagyon érdekes volt az első pár oldal, mert egy óra volt eddig, amit tanultunk.
3: Igen, szóval a közös olvasás az szükséges, tehát nincs olyan, hogy kiadjuk a kötelező olvasmányt, és a két hét múlva megírjuk belőle az olvasónaplót, szóval ez nem létezik. És a közös olvasás az egy élmény, például azért, mert ugye van, aki gyöngében olvas, van, aki jobban. És aki gyöngében, az mindig rettenetesen szégyeli magát. De ugyanezt csináltuk a Gandhi gimnáziumban is, mindenhol, ahol ilyen sorsú fiatalokkal dolgozunk együtt, hogy nem megvárjuk, amíg majd egyszer magától el kell olvasni, mert akkor várhatnánk, hanem ezt a közös élményt megadjuk, igen.
0: És az a tapasztalatod, hogy Katát szeretném egy kicsit forszírozni, hogy attól függetlenül, hogy milyen órára mész be, ugyanolyan hatást sod... Szóval, hogy működik a pedagógia tantártól függetlenül mindenhol egyformán, vagy neked mondjuk nehezebb itt helyettesíteni, mint ahol Ózdon rendszeresen
2: tulajdonképpen
0: ismernek a gyerekek?
2: Inkább ott nehezebb esetleg Ózdon, mert engem nem tanárként ismernek a gyerekek, hanem inkább osztályfőnökükként, ezt szoktam nekik mondani, hogy én meg az osztályfőnökük. és ezért nehéz volt az elején, amikor más helyzetben találkoztunk, tehát ugye tanár, tehát benn voltam az osztályteremben, de ez most már egyáltalán nem probléma. Itt Hegymegen nem volt probléma matekórát tartani. Szintén.
0: Nem tudom, hogy most mindenki eltűnt körülöttünk, és
2: elfogytak a gyerekek, sajnos, és a felnőttek maradtak itt, úgyhogy...
3: Mert megy a mikrobusz, igen, mert ugye ide nem jön a volánbusz, nem hajlandóak nekünk ezt a szolgáltatást nyújtani, és ezért mi vásároltunk egy mikrobuszt, ami egy drágábbik megoldás nyilván, de legalább az a miénk. És hát elviszük őket az első volánbuszig, azért az 10-15 kilométer.
0: És most már ez zajlik kint, hogy mennek haza a srácok?
3: Persze, igen.
2: Igen, kétszer fordul a kis busz, úgyhogy vannak még diákok, csak
0: nem tudom, esetleg
2: pihennek.
0: nem lehetne az, hogy a Pétert behívnánk?
3: Hát ő most éppen a buszra teszi fel a fiatalokat, meg
0: ja,
3: ugye
0: értem.
3: Mindig, ezt gondolom más iskolákban is van, most itten végignéztem egy ilyen küzdelmet, hogy a első órán elvettünk egy telefont egy diáktól, mert megszólalt óra közben, akkor a diák most írt egy kérvényt, hogy írásban kérelmezi a telefonnak a visszaadását, akkor a kérvényt elbíráljuk,
0: ja, most zajlanak
3: fókusz van, vitatkozás van, ezek ilyenkor zajlanak. Hát le kell zárni valahogy a napot, és hát ezek fontos pedagógiai pillanatok, úgyhogy most a Pétert ne vonjuk el.
0: Jó, csak nekünk most már körülbelül 20 percünk van hátra a műsoridőből.
3: Mindjárt előkerülő, de föl kell rakni őket a buszra. Addig hadd helyettesítsem, végülis csak én meg a főnöke. Ez a...
0: Én tulajdonképpen azt nagyon szeretném tudni, hogy hány tanár dolgozik itt, hány...
3: Hát egy olyan 20-an vagyunk, azt szoktam erre mondani, de azért amikor az oktatási hivatal kijön bennünket ellenőrizni, akkor például a Katát mindig le kell tagadni, mert neki még nincsen meg a diplomája. Szociológus végzettsége lenne. Nagyon kell ide egy szociológus végzettségű ember nekünk. Láthatóan nagyon be is vált, és nagyon szívvel léleket csinálja meg mindent. De jó, de ez az oktatási hivatalt nem érdekli. Ők pedagógus diplomát szeretnének tőlem, az meg még nincs a kezében, és ezért bennünket mindig megbüntetnek. Tehát nem esik egybe a hivatalos állami elvárás a mi valódi szükségleteinkkel. Tehát ezért, hogy hány tanárunk van, hát azt nehéz megszámolni. Van egy csomó óraadunk, van egy csomó angol anyanyelvű fiatal, aki dolgozik nálunk, egészen kiválóan tanítják az angolt, úgy, mint annak idején a békehadtest küldött ilyen önkénteseket ugye Magyarországra iskolákban, ma már az nincsen, de hozzánk jön.

0: az március 12-én kerül szóba pont a történelem unán, hát ma már ilyen nincs. Tehát ma már az iskolák azért eléggé szabadon gazdálkodnak a tananyaggal. Az a lényeg, hogy ha kijön a bizottság ide érettségiztetni.
1: Ugyanazt a tudást fogják számon kérni a te gyerekeiden, mint akármelyik.
0: Hát igen, ráadásul ugye az írásbeli rész az olyan, hogy az tényleg ez egy pillanatban az egész országban ugyanazok a borítékok kibomlanak, és azokban ugyanaz a feladat van. Helyt kell állni, most akár hol is végzett a diák. Nyilván van emelt szintű érettségi, meg középszintű, meg lehet tovább tanulni könyvesnek is, meg szívsebésznek is, tehát különböző szintek azért persze, hogy vannak, és való igaz, hogy a mi diákjaink közül csak azok szoktak eljutni a felsőoktatás gondolatáig, akik tényleg éveken keresztül körülöttünk vannak, találkoznak a Tilos Rádióval, mindenféle kirándulásokkal, Budapestre. Tényleg, tehát ezek az élmények kellenek ahhoz, hogy kinyíljon a világ, és elhiggyem, hogy én belőlem is lehet majd mérnök. Hát itt azért a hegymegyi diákok körében még hát nagyon kevés ilyen diákok van. Ahol sok évet dolgoztunk Baranya megyében, ugyanezzel a programmal, ott azért van egy csomó, aki nem csak hogy álmodozik róla, hanem el is végezte. Akár az én főnököm például, tehát akik föntartják ezt az iskolát, az az egyházi szervezet, az csupa cigány fiatalokból áll, akik cigánytelepen megszülettek, leérettségiztek valamelyik programunkban általában, felsőoktatásba kerültek, és most működtetik ezt az iskolát.
1: És milyen arányban jutnak el az érettségig a gyerekeitek?
0: Hát ez nagyon nehéz még itt megszámolni. Borsod megyében erről még számadatok nem állnak a rendelkezésünkre. Az biztos, hogy azért települtünk le ilyen falvakba, hogy bármikor, ha valaki abba hagyja, mert például asszony lett a lányból, ugye, ahogy az imént hallottuk a Betitől, hogy ő most azt szeretne lenni igazából. Őt most hát, ja, erőre hozott érettségi. Ja, ha a tananéni kéri, akkor ő persze leteszi ezt az érettségit, nem gond, de ő most asszony akar lenni. Akkor hadd legyen asszony, és hadd ne jelentse ez a tanulmányok végét. Tehát az, hogy lemorzsolódik valaki, az nem biztos, hogy örök időkre. Vagy a Ricsi például, aki elmondta, hogy ő az almáskertbe tölti az idejét, igen, amikor csak van munka, ő megy az almáskertbe. Hát azért éveken keresztül tényleg egyáltalán a színét se látta semmilyen iskola. Nem is emlékezett, hogy neki most 5 osztálya van, vagy 6, szerintem nyilván 4. Nem is fontos ugye egy ilyen éles stratégiában, de most itt van. Itt vannak a haverjai, itt udvarol a lányoknak, egyszer csak létrejön egy ilyen diák karrier. Hát, ha ebből tényleg lesz 8 osztály, aztán hát, ha ebből lesz érettség, na hát nem lehet ezt előre megmondani.
1: Nem lehet kiszámítani.
0: Persze.
1: És Baranyában mióta működtök?
0: Hát egy olyan 20-valahány éve különböző falvakban. A Baranya azért az egy egész más világ. Ott nem omlott össze a nehézipar, ott nem Ukrajna a szomszéd, hanem Ausztria, meg hát Horvátország, szóval
1: ott... Egyel könnyebb.
0: Hát nem egyel, sokkal könnyebb. Tehát Pécs, ugye a világ kulturális fővárosa most, vagy csak Európáé, mindegy.
2: 2100-ra.
1: Köszönjük, Szuzi.
0: Jó, tehát azért sokkal kisebb a cigányság aránya, tehát ezért sokkal több lehetséges munkahely is van arányaiban. Ugyanolyan helyzetű családokkal dolgoztunk ott is, mint itt is, úgy, ha megszámolom, hogy hány forint érkezik a családban, vagy mekkora négyzetméteren laknak, hány gyerek van, de mégse ugyanolyan a helyzet. A Gandhi gimnázium például ugye 15 éve ott van. Hát azért az egy távlat. Azt a 8. osztályfőnökök szerte a Dél-Dunántúlon a számon tartják, hogy itt egy ügyes, jól teljesítő cigánygyerek menjen a Gandhiba. Mi azon is dolgoztunk egyébként elég sokat, hogy ne csak a Gandhi legyen az egyetlen lehetőség, hanem tényleges választási lehetőség legyen, menjen ide, oda vagy amoda. Matek szakra, vagy mondjuk a Kodályba énekre, vagy ott van egy olasz kétanyelvű, ugye az ottani cigányok román anyanyelvűeknek az olasz kétanyelvű nagyon megy. Jó, hát szóval sok-sok lehetőség, hát ez itt mind nincs. Tehát itt egész egyszerűen egy 8. osztályfőnökbe meg se fordul a gondolat, hogy ezek a gyerekek valaha is leérettségizzenek. És ezzel találkozunk. Nem is rendelik meg a továbbtanulási tájékoztatót, ezt Szentdrőládon tapasztaltam néhány évvel ezelőtt, hogy kérdeztük valamikor de

0: szeptember, január fordulójána a 8. osztályfőnököt, hogy akkor nézzük csak, meg most van itt az ideje, hogy hova is menjen XY. Ja, hát mi azt nem rendeltük meg.
1: Mert fel sem merül bennünk, hogy tovább tanul. Egyébként nekem pont a Kata mesélt egy hasonló esetet, egy ózdi lánynak a tovább tanulási dolgával kapcsolat. Ezt meséld már, mert ez is elég súlyos.
2: Igen, a Borsod-Szentgyörgyi iskolában a lánynak az osztályfőnöke úgy reagált arra, amikor a lány mondta neki, hogy ő szeretne a mi iskolánkba járni, ami egy gimnázium, hogy arra nincs szüksége, meg nem is lehet gimnáziumba menni általános iskola után, hanem ezt el kell szépen menni szakiskolába is tanulni valami szakmát, és utána mehet gimnáziumba.
1: Tehát egyszerűen félretájékoztatják a fiatal.
2: Nem is vagyok benne biztos, hogy nem valóban így gondolja ez az osztályfőnök, hogy a cigány gyerek az menjen először szakiskolába, és utána mehet.
0: Még abban sem vagyok biztos, hogy félretájékoztatja. Tehát egyszerűen a gesztusok világa, ami körülveszi ezeket a fiatalokat, az lezárja ezeket az utakat. Nincs arra lehetőség, hogy átjárás legyen ezek között, a társadalmi rétegek között. Tehát ez bizony olyan, mint a Dél-Afrikai Köztársaság volt 20 évvel ezelőtt, csak nincsenek hivatalos jogi falak emelve az emberek közé, hanem olyan társadalmi távolságok vannak, hogy az elegendő ahhoz, hogy ne tudják átlépni ezeket a árkokat, szakadékokat, igen.
1: De nem, én itt forszíroztam ezt, hogy a család hogy viszonyul, meg kit biztatnak, meg kit nem, hogy a szülőkben sem merül fel az, hogy a gyerek tanuljon tovább?
0: Hát különösen a lányok esetében nagyon durva ez.
1: Hát ezt itt is látom, hogy nagyon túl reprezentáltak a fiúk az iskolában, és amikor kérdeztem, hogy és hol vannak a lányok? Hát otthon.
0: Hát persze. Jól néznénk ki. Hát neki rengeteg dolguk van, nekik ott mosogatni kell, a kisebb testvéreket őrizni kell, hát ők arra nem érnek rá, hogy ők tanuljanak. Hát ez borzasztó. Meg egyáltalán a erkölcsi világ, ami ezek körül, a lányok körül fölépül, az úgy tekint minden olyan lányra, aki ki akar pillantani abból a csador alól tulajdonképpen, hogy hát az nem rendes lány. Ugye az iskola az mégiscsak egy olyan hely, ahol fiúk, mint láthatjuk, nagyon is sokan vannak, és nem a család ellenőrzése szerint zajlik az, hogy akkor hogyan kerül kapcsolatba esetleg a jövendőbeliével. Hát ezt a család nem akarja.
2: De nem csak a fiúknál van ez, én úgy tapasztalom, hogy nagyon sokszor a szülő maga akadályozza, hogy a gyerek eljön az iskolába, mert fontosabbnak tartja, hogy elkísérje a valamelyik testvérét vagy unokatestvérét a kórházba, vagy valami ügyet intézni, vagy a kisebb gyerekekre kell vigyázni, vagy fát kell szerezni. Tehát nagyon sokszor az éppen ott megoldandó problémák miatt ugye a szülő nem engedi a gyereket iskolába, tehát a jövőképük az nagyjából nincsen.
0: Tehát nem kenném rá a szülőkre, tehát itt az van, hogy az iskola nem nyújt valódi perspektívákat ezekben a társadalmi rétegekben. Hát akkor miért is gondolná, hogy fontosabb bemenni az iskolába, mint a kórházba elintézni a következő igazolást, vagy papírt, vagy mit tudom én. Hát az ember életének vannak realitásai, és a továbbtanulás az irrealitások birodalmába tartozik. Hát akkor miért kéne azt elvárnunk, hogy ennek ellenére? Hát,
1: Mert hogy úgy gondolja, hogy a gyereknek úgysem lesz rá szüksége. Hogy elvégezzen egy gimnáziumot, lehet. Mert úgysem fog tovább tanulni.
0: Nekem viszont is szükségem volna rá, hogy űrhajós legyek, de ez nem realitás.
1: Értem.
2: Az, hogy egyetem is főiskola, ezt nem is ismerik sokan. Nem tudják, hogy ez mit jelent. Nem tudják, hogy az érettség után hogy hova lehet tovább
1: Igen,
2: tanulni.
1: Ezt most láttam, ahogy az előbb körülnéztem, hogy, és ez engem nagyon meglepett, hogy mennyire másképp tervez egy srác itt nálatok, mint Budapesten, hogy én ezt szeretnék lenni, azt szeretnék lenni, abba csupa magasabban kvalifikált szakma szerepel, még hogyha mondjuk nem is jut majd el odáig, de mondjuk most még úgy tervezi, még csak bennetek
3: csak
1: nem is?
3: Annyi, hogy nekem anyukám azt mondta, hogy olyan túl nagy iskola nem kell, mert ilyen időszakban nem nagyon lehet elhelyezkedni se. Hogy most így most bejött ez a válságidő, meg ilyesmi.
1: Egyébként ebben teljesen igaza van.
3: Mert most ilyenkor komolyan munkahelyet találni egyszerűen lehetetlen, mármint olyat, amilyet az ember szeretne.
1: Igen.
0: Hát én meg nem értek vele egyet.
1: Nem?
3: Hát jó.
0: Mert
3: jó.
0: Engem sose fog fenyegetni a munkanélküliség, mert egyszerűen annyi végzettségem van, annyi tudásom van, és annyi társadalmi kapcsolatom alakult ki közben, hogy ja, ettől én nekem nem kell félni. Itt meg mindenki ettől fél, hogyha ha egy pillanatra is kockáztatom a pillanatnyi hasznot, a pillanatnyi kapcsolataimat. Tehát például nem ülök otthon reggel, akkor nem az én házam előtt fog megállni az a mikrobusz, amelyik esetleg Pestre viszi egy hétre az embereket dolgozni, vagy két hétre, vagy három hétre. Ezért nekem érdemes heteken keresztül otthon ülni, és minden reggel várni, hogy hát, ha az én házam előtt megáll. Tehát nem tehetem kockára a megélhetésemet mindenféle bizonytalan kimenetelű továbbtanulási tervekkel. Na, erről van szó.
1: Értem.
3: De viszont most is van ez a helyzet, hogy sok ember elveszítette a munkáit, és nem is tud máshova elhelyezkedni.
0: Én erre, nekem azért, Zoli, erre az a válaszom, hogy ezért kell leérettségizni, ezért kell egyetemre menni.
3: Hát de van olyan ember is, aki érettségivel, meg más szakmával is nem tud elhelyezkedni, mert egyszerűen nincs hely.
0: Ilyen is van, csak ilyen sokkal kevesebb van. Hát, és hogyha neki nincsen hely, akkor majd ő arrébb tud menni egy megyével, vagy egy várossal, vagy egy országgal arrébb. Mert érted, ha nekem Magyarországon nem jut állás, akkor elmegyek Angliába, vagy elmegyek Franciaországba, mert ezeket a nyelveket én beszélem, mert megtanultam a gimnáziumban, és akkor majd ott találok magamnak munkát.
3: Hát az is egy megoldás. Mondjuk mostanság már sokan azt választják inkább, hogy külföldre.
0: Hát persze. Igen, ezt itt mondták is azért többen is. Tehát Németország azért az egy valódi esély, hát meg hát Anglia pláne. Nyilván ezért is tanítunk angolt, ezért is akarjuk, hogy tanuljanak. Tehát minket...
1: És ti komolyan veszitek a nyelvtanulást itt az iskolában?
3: Igen, igen.
1: És ti is úgy látjátok ezt, akik tanítjátok őket?
0: Nem. Nem, tehát
3: nem,
0: ahhoz, hogy
3: nem
0: valaki igazán komolyan vegye a nyelvtanulást, ahhoz kellenek külföldi barátok.
3: Attól, hát ott
0: tehát én azért tanultam meg franciául a gimnáziumi idő alatt, mert nekünk volt egy külföldre szakadt rokonunk, ott született egy unokatestvérem, aki velem majdnem egyidős volt, most is ugye...
1: Jó, hát ez így maradt?
0: Ő egyébként nem maradt ott, hanem Magyarországra jött, ideházasodott, itt dolgozik. Tehát, hogy élő igazi kapcsolatok kellenek ahhoz, hogy az ember...
1: És ti tudtok abban segíteni, hogy külföldre jussanak, vagy kapcsolatba
0: kerüljenek?
1: Szerintem
0: ez a mi egyik legfontosabb funkciónk. Nem csak külföldre, Budapest is innen azért külföld. A Tilos Rádió is valami egész más világ. Tehát igazából nagyon sokat beszélünk az oktatás ügy kapcsán, cigányok kapcsán az integrációról. Tehát, hogy a szegregáció nem jó, az integráció jó, ezt szoktuk mondani. Na, de hát itt ugye azért nagy rész cigány fiatalok tanulnak együtt, ezt hívjuk szegregációnak, erre azt kell mondjam, hogy ez nem jó. Na, de ha nem itt lennének, ezt elmondták, akkor nem lennének sehol se. Tehát egyelőre itt most elkezdtük ezt a munkát, de a munkának az igazi értelme az, hogy kinyíljon a világ, ne az, hogy becsukódjon.
4: Nekem pont ezzel lett valami így gondolatom, hogy akkor ezek szerint a külföldre menetelben az is pluszt jelenthet, hogy ott nincs rasszizmus annyira, mint nálunk.
0: Rasszizmus ellenük. Mindenhol van, de az, hogy te cigány vagy,
4: igen,
0: az Magyarországon, hát különösen Borsod megyében, az lehetetlenné teszi a te továbblépésedet. Már a Dunántúlon nem teszi lehetetlenné, és aztán ahogy átlépted a határt, hát arról számol be mindenki. Hát én nagyon sok embert ismerek, akinek a rokonai Kanadába kerültek, vagy Angliába. Hát ott nem is ismerik ezt a problémát, hogy
4: cigány. Persze. És a másik költői kérdés az az, hogy ez nekünk jó-e vajon?
0: Hát én azt gondolom, hogy nekünk...
4: Hát az, hogy egy cigány fiatal külföldön jobban érzi magát emiatt.
0: Nekünk Magyarországról nagyon jó, hogy a Soros György annak idején úgy döntött, hogy ő egy szállingbe kimegy külföldre, mert ez nekem személy szerint annak idején azt jelent, jelentette, hogy amikor visszajött ennek a struktúrának a fölépítésében.
4: Így
0: köszönjük
4: van, visszajön.
0: Soros Györgynek.
4: Igen.
0: És reméljük, hogy azok a fiatalok, akiket mi itten elindítunk a világba, azok valahogyan visszajönnek, nem biztos, hogy úgy, hogy majd itt lesznek asszonyok és szülnek 8 gyereket, az is egy módszer, de az is egy módszer, hogy nem felejtik el, hogy honnan jöttek, de nem itt törekszenek meg, és távlatot nyújtanak majd másoknak,
4: reméljük,
0: meg itt törekszenek.
4: Reméljük, így lesz.
1: Köszönjük szépen, ez nagyon jó terv volt így, és az záró mondatnak is a műsornak. Vége van az Aroma
0: köszönjük
1: adásunknak. Hegymegről búcsúzunk.
5: Sziasztok, megyünk Ózdra tanítani.

beszélő ma esti karácsonyi bulián. Mink András vagyok a beszélő egyik szerkesztője, és egyrészt én leszek a hopmester, másrészt az én tisztem bevezetni, felkonferálni a mai este szereplőit. Azt hiszem, az bizvást mondhatjuk, hogy hosszú idő óta ez Magyarország legsötétebb hete. Mielőtt valaki félreértené, természetesen csillagászati értelemben gondolom. És ugye holnap lesz a legrövidebb nappal és a leghosszabb éjszaka, utána nem tudjuk, mi fog következni. Eredetileg úgy gondoltuk, hogy ez egy családias, szűkebb körű karácsonyi megemlékezés lesz, de aztán látva azokat a fejleményeket, amelyek történtek az országban az elmúlt hetekben, illetve az elmúlt napokban, úgy gondoltuk, hogy valamiképpen erre reagálnunk kell, különös tekintettel arra, hogy a sajtószabadság egyik emblematikus alakja, Petri György születésnapjára is ezen a napon emlékezünk. A kedves közreműködők, jeles írók és költők olyan szövegekkel készültek tudomásom szerint, amelyekről pillanatnyilag mai tudásunk és a mai állapotunk szerint egyelőre nem tudni, hogy beleesnek-e az új sajtótörvény büntetendő, tolerálandó vagy támogatandó kategóriáját. Én sem ismerem még ezeket a szövegeket. Nagyon kíváncsian várom mindazt a nemzetgyalázást, kocskondiázást, a kisebbségek és többségek, vallások és világnézetek gyalázatos megsértését, amelyeknek itt ma tanulni lehetünk, és talán nem lehetetlen, hogy egy bizonyos jó darab ideig utoljára. És akkor én ezt a kis rögtönzött hands up comedy-met be is fejezném, és elkérném először Valai Pétert, hogy mondja el szavalatát.

0: Trailblazer, poi siete l'interverso nel cinema. Oso, ehi, altro di pisco a coto, e dietro che la pezza che ta ne dio tutti. No? Tu vuoi stai pizzi dal tuo verso? Io, te l'hai fatto qui, sì, sì. Ma oso, ehi, se... Also heise von in der Wärtsche mit viel Rüttig, wo es untan am ihr Rüttig, und da hat mich da kies Rüttig, ist so toll alt und ein Gruy am Wärtsche, und in Lemir hättig, ist hogyha valaki tud számolni, esetleg mérje le, hogy most 22-e van, hogy ez január 1-től mennyibe fog kerülni. Tehát szavakat, hogy ez körülbelül mennyi lehet, ez az egyik dolog, amiért ezt választotta. A másik dolog, hogy ne felejtjük el, hogy 132 éve született Sztálin. Hát igaz, hogy 18-án, de még egy héten belül vagyunk, úgyhogy nem csak
1: most. Elment a
0: hang. Hát nem tudom, hova ment. Régi rádiósok azért még tudják. Szerintem ma így csinálták az egyperces csendet. Na, ez most hallani?
2: Igen!
0: A vers színe, a ver, nem hallani?
2: De
0: hallani. Ami arra nincs hangszóró. Hú, mit csináljak itt? Na, ha már megpróbálok ordítani, de abból balhé lesz. Vers színe, ó, Oroszország. Mondtam, hogy baj lesz. És még egy újjön. Oroszország, te árva, te soha meg nem értett őrült modernizátor nyikaiddal, valójában ácsingózó tahókkal, Nagy Pétertől Leninig. A himlőhelyes, szőre hullott grúz, vagy állítólag oszét, geci. Csak levonta a konzekvenciákat. Ő a maga módján tiszta lapokkal játszott. Hallom, de ez nincs benne a versben. Hát, öregem, Molnár utcában volt ez utoljára, ott ezt megoldották, pedig hát diktatúra volt. Egy, két, hár... Laci! Laci! Hallasz? A gecig meg volt? Mert hogy megmegyek, vissza vagyok. A himlő helyes szőre... A himlőhelyes, szőre hullott grúz, vagy állítólag oszét, geci, csak levonta a konzekvenciákat. Ő a maga módján tiszta lapokkal játszott. Tudta, amit senki, az oroszoknak cár kell. Legkívánatosabb egy áldimitri, és ha már logikus, hogy ő legyen az. A szifiliszes Lenin szánalmas volt. Nem létező becsületére kényes gengszter. Embernek gazember, gengszternek amatőr. Sztálin volt a bolsevizmus normál formája. A hatalom, mint öncél. Lenin még hazudozott minden hatalmat a szovjeteknek. Sztálin azt mondta, minden hatalmat nekem. A szovjetek? Röhög. Profi titkos rendőrség, ochronás múltjukkal zsarolhatóak is. A kultúrát, lásd Majakovszki nyakkendője, Muradelli sejemzokniai, plusz a nyugat hasznos idiótái. Ízlelgetem, ki volt a hülye, ki az undor.

0: és kurva nem. Hát, nem mindegy. Tanulság nincs. Illetve van. Soha többé ne higgyünk semmiben. Fárasztó? Elismerem. De ez az egyetlen lehetőség, hogy emberek maradjunk.
1: Köszönjük szépen, hogy itt nem csak az oszítokat, oroszokat, hanem szegény gyászokat, és még mindenféle egyéb embereket is sértettünk. Következő előadók Németh Gábor.

0: Vegyük példának a kicsiny fűszálat. Vagy vegyük a holland-német tanárt. Megy, a feleségére gondol, beugrik a coffee shopba, és hazavisz egy kis hasisos sütit a vacsora utánra. Megeszegetik, és amikor utána bekapcsolják a tévét, nem mondja egy rosszfogó ember a képükbe, hogy testük lelkük az enyészetére. Nem állítja, hogy mire vége a híradónak rászoknak a heroinra. Igaz, hiába is mondaná, nagyon komolyan ki volna röhögve. És egyáltalán nem úgy pucolják meg a szemüvegüket, hogy ráköpnek, és a kinyúlt kínai trikójukba törlik. Speciál ezek ketten nem pont így, hanem egész másképp. Például szarvasbőrrel, vagy vastag, csak erre a célra kikísérletezett szintetikus sejemmel, amire az van ráírva, hogy Karl-Zeiss. Jön a magyar szembe, már itthon. Vasárnap délután jön a Jókai utcában, szuszog az ünnepi kibaszott mackójában. Arra rá van írva valami szent név, lehetőleg rosszul. Direkt rosszul. Mert a maci kamu. Hamisítvány Tajvanból. Tajvanban hamisítják a szintén Tajvanban gyártott eredeti. Szuszog a magyar, kerülget más, még nála is rosszabbul öltözött, dühöngélő magyarokat. Ez egy részeg ország, viszik haza a kannásbort, mondjuk 1 millió kanna kannásbort beleöntenének egy irgalmatlan nagy kádba. Na, abban együtt véve se volna fél kilónyi szőlőleve. Nem volna benne egy rohadt kort se. A kannásbort ugyanis valahol belső Ázsiában szőkítik Pakura származékokból. Később záhonynál beleszólnak egy kis köldögpiszkot, a végén pedig megbalondítják citrompótóval. Vagy nem is bíbelődnek az érzékeny részletekkel. Jön a kannásból egyenesen a barátság vezetéken. Jön, ahogy a csövön kifér, hogy jusson a maszkósnak minden vasárnap. Hogy minden maciba öltözött szuszogónak minden vasárnap legyen mit szuszogva az a cipelnie. Pedig lehetne még olcsóbb is. Volna mondjuk egy kis bolt. Hagyomány tiszteletből kocsmának lehetne nevezni, annak az ajtaja előtt kígyózna a sor, és ott mindjárt az ajtóban állhatna valaki, hogy ne kelljen takarítani. Lehetne mondjuk 140 kilós, korábban hentes volt, hentes vagy böllér, bőrkötényben áll, a kezében egy szívlapát, és amikor a magyar az ünnepi mackójában, amit direkt Tajvanban csináltatott, végre odaérne, akkor a böllér vagy a hentes adna neki a szívlapáttal egy embereset. Egy emberes tockost a hájas tarkójára. Akkor térdre esne a mackós, aztán nehézkesen fölállna, a böllér kivenné a kezéből a 20 forintot, amit addig szorongatott, bedobna egy cseréptába, nem, inkább valami mosóporos kiszerelés kiürült változatába, és a mackós már tántorokatna is hazafele. Szédülten és boldogan. Ez lehetne az olcsóbb változat. Nem. Én egyáltalán nem gyűlölöm a hazámat, hanem fizikailag vagyok rosszul törve. Fizikailag. Ahogy megfogsz egy fogantyút a 6-os villamoson, úgy. Mert 10 000 magyar fogta meg előtte, és szorongta rá a szorongását tenyeréből. És egyetlen egy se akadt, aki az előző 10 évben, vagy legyünk nagyvonalúak, az úgynevezett rendszerváltozás óta egy meleg, vizes ruhával leszette volna az előző 10 000 magyar szorongmányát. Hazafelé a repülőgépen a svédek például adtak egy forró rongyot, hogy beletöröljem a kezem, mielőtt nekifogok a fagylaltomnak. Ez nem rongy volt, hanem hófehér kis rotír darab, kendőcske, törölköző. Nem azzal jövök, hogy ott, nem azzal jövök, hogy ott jobb, hanem azzal, hogy itt reménytelen. Reménytelen, mert ha valamiről letörik egy darab, arra a letört darabra ketten rálépnek, hogy szétmájon azonnal. Hogy egész biztosan ne lehessen soha többé visszaragasztani. Hát tökéletesen van elfelejtve, hogy valamikor régen másképp is lehetett, hogy nincs megtiltva, senki se könyeget érte börtönnel, ha csak úgy magunktól megint másképp szeretnénk csinálni. Nem gyűlölöd, csak rosszul vagy, és hálátlan, és nem tértelsz le, nem csokrod meg az anyaföldet, nem érzed a magyar földanya vérének a lüktetését. Nagyon nehezen veszed magad el a fantom fájdalomra. Na jó. Legyen talán a tenger a kivétel. Jellemző, hogy a magyar tengerpart neked a kivétel. Nyilván, mert ott lehet kikötni. Ahová ki lehet kötni, onnan el is lehet rugaszkodni. Bő, fehér vászonnadrág van rajtad. Holland vagy zsidó vászon. Állsz a kokpiten, kezedben az elhordozott kötél, és egy nagyon laza, fényképezhető mozdulattal elrúgod magad a partól. Elmész innen, ki a nyílt tengerre. Innen megyek el. Mindenütt jó, de legjobb máshol. Máshová mész, és megörülsz, szégyen teljesen és aránytalanul, ha valahol másnak néznek. Nézzenek angolnak vagy spanyolnak, legyek spanyol. Az úgy kellett volna, hogy essen, hogy karácsonykor szülessek, de jöttek az oroszok. Viszont van, aki karácsonykor született majdnem. Petri György, karácsony, 1956. 22-én, egy pillanatig, reggel 3-7-kor, baljós gyerek Josip és Jézus között, 13 éves vagyok. A karácsony ekkor ünnep utoljára. Enni van bőven. Nagyanyám előtt a hiánygazdaság, mint a vörös tenger. Száraz lábbal és pulykával kell át. Ajándék is adódik, már mi nekem. Még monopól helyzetben vagyok. Egyetlen unokatestvérem lány, és még csak 4 éves. Én pedig a család utolsó férfi sarja. Akkor borleves hal, van itt minden, ahhoz képest, hogy nemrég jöttünk fel az óvóhelyről, ahol Edgé egy tár nélküli tavajgitárral hadonászott. Menjen innen Gáborba, mondták neki. Kell a nyakunkra hozni az oroszokat. Gáborka majd csak orgona nyílás előtt akasztják fel, bejön kellemes ünnepeket kívánni. Éjféli még se nincs a kijárási tilalom miatt. Én a Capitali tanulmányozom, azt kaptam, kéz alatt szerezte a nagynéném, a játékboltok kínálata még hiányos. Nagynéném némileg búcsúzik is, távozni készült, via Jugoszlávia, de aztán a határnál nem várják be. Ezért 11 néhány évvel később itthon kénytelen meghalni Gerinc. Capitalit játszani senki se tud, az ostrom előttről maradt Orion rádiót csavargatom, Londont, Amerikát hallgatom, mint az anyám 44-ben, csak hangosabban. Már és még lehet. A kívülről tudott karácsonyfa díszek most úgy hatnak rám, mint sok évvel később egy nő, akit sok éven át szerettem. Reggel még mesztéllább elturkálok a Capitali szelvényei között, beszívom a fenyő és gyertyaszagot, behozok az udvari erkélyről egy tányér kocsonyát, a nagyanyám már főz, citromot facsar, kenyeret szel a kocsonyámhoz, pizsamában kuporgok, ahol kerülünk. Ünnepszag, alvásszag van. Nagyapám köhét el a cserétszobában, fogpiszkáló vékony könyvelő testét egy roppant köhögés kiveti a dunya alatt. Anyám is ébred. Megtelik a konyha családtagokkal. és én, mint egy megfigyelő, akit a rossz helyen ejtettek le. Kicsi, idegen, kihűlt. Köszönjük szépen a kontrollcsoport BKV-ra vonatkozó slágerének szövegét óvatosságból most nem idézném föl. Azt meg lehet kérdezni, hogy akik itt fellételeket készítenek, azoknak erre van hivatalosan valami papír, vagy esetleg Kukor Erlendről következik.
1: Sziasztok, őrség! Kellemesen felolvasni szöveget, mint máson. Ez a szöveg a utolsó könyvemről van, mennyit hibádott te, Úristen, amit egyébként szó szerint is vegyetek. És a szövegnek a címe az Wojtyla Redivivus. Ez a Wojtyla az poetikájára írtam rá. Két mutója van, az egyik így szól, és részleteket fogok csak felolvasni belőle, mert elég hosszú. Győzd meg, hogy ami látszik, az való. Akkor neved költő lesz, nem csaló. A jé. A költő sosem lódít, az igazat mond, ne csak a valódít. Jé a. Az írás tükör. Belenézel, nézd vissza egy ökör. Vagy nézd vissza esetleg egy bika, a legszebb bikák legszebbike, és hogy tele, vagy ürességgel tele, kiderül majd, csak jól bámulj bele. A való világ égel a tetején, és benne én, aki nagyjából mégis úgy hiszem, inkább nem is menne bele ilyen a jé és jé a közötti hiába valóság, igazság polémiákba. Lódít, valódít, vagy való, csaló, mindez csak tiszta költészet vala. Írással kapcsolatos kijelentéseket kellő reflexióba akárki tehet. Nem tudom, hogy kell. Ez egy kijelentő mondat, némileg alulra, fentről. Nem tudom, és teszem, és nem hiszem, hogy nem a legmegnyugtatóbb üzem. Így legalább már nem tudsz ezt meg azt. Egyfajta bázis. Itt nyugton maradsz. Nomum tere prematur, kívül végig, plusz in annum 9-9 évig, vagy nyugton kitörsz, vagy izgatott. Magad vagy ott. Így bárkit felcserélhetsz bárki másra. Hát rendben, kicsit pszichologizáltam itten. Ezt itt, mint bármit általában valamitől vettem. Majdnem egy az egyben. Hallgatni a. Vegyél arany életben. Sosem gondoltam, hogy nem lehet rendes kérdése rendes felelet. Azt, hogy az igazság majd elvakít. Hogy én mondom meg neked a tutit. Olvastam szintúgy pár száz kötetet, egy pár száz legvidámabb nem lehet, meg csak nem rontott. Lehet zöld vala, olyas itt a vége fuss el vele, szerű darab, de jó mulattató. Primán mulatsz, ha nem vagy túl tahó. Aranytól lehet vártak mindenfélét. Költő, leány, bor, elejét, végét, ami jó volt neki, mind ránk maradt. Alig a túl sok öröme akadt. Belőlünk magyarokból, magából, nem lévén őse fából, vagy ő mégis fából. Szerelem rég volt, úgymond. 44 éves. Hát nem sok pinát nyalt, akármi édes emlék. Nem oly szagú volt, mint a nyomdafesték. De a haza, na jó, a te hazád. Meg az én hazám is, apánk faszád, és egyéb hason gyöngétségeket nekünk, kik hont ma is ordítva szeretünk, Ki a hazáról mond, mondja nagyot, sokat, csak rajta, nem hiába kurjogat. Kerti tölték ugrándoznak csak rajta, és bírja, aki marja. Hazudoznak, visiknak, mint az állat, ott összegyűl a nyálat. Állok a Dunánál, csak kitalálom, József és Arany után nem megy álom. Állok, legyen ülök a pesti rakpart lépcsőjén, halott víz, minden hal meghalt. A folyó vasszagú, vas és olajfolt, benzinszag. Ez most ez. Ekkor olyan volt, fellek s hegy által a menny kékje csorba, a nap most szállt le a város majorba. Büszkén a gellért hordja bársonyát, s fején, mint gondot, idézem tovább. Alant a zölden tiszta nagy folyam, s malaptó, túlzó kisereg, olyan, nem legyintett a szellő, s fecske szárnya, mélyén lüktetett forradalmas árja, felszíne kitörlő, s abban, miképp vacak tévén rossz minőségű kép, máló, szétült, összekelt házfalak, az utcán port. Emberek nem vadak, sík tovább. Zúg az autók egyben nőtt sora, erősebb, gyorsabb, meglepőbb. De ne lepődj meg, gyengülj el, csak lassan, nyugodtan engedd, hogy az egész hasson. És írj le egy szót, írd eleve át, és hajtsd ki valahány harmadát. Ha írsz, javítsd át, húzd át, írd fel újra, szívig érjen, hadd, hogy a szíved szólja belülről ki. Valahogy átmegy rajtad, ha el nem felejted, ha el nem lejted. Gyurikó csak kész később olvasni egy napon, hirtelen találtam. Gyuri nagyon undorító, nem áll távol tandorító.
0: Köszönjük szépen, és most jelenítünk.

πατρίδιο. Πας. Hogy a lehet jóvá tenni a rosszat? Nagy kérdés. És hogyan rosszá a jót? Hülyén kábultam bolygok utca hosszat, keresvén az elrontani valót. Valami aljasság, bűncselekmény megvalósítás, ilyesmi. De ebben a rohadt melegben nem jut eszembe semmi éptelenesű ötlet, pedig egy ilyen megletkorú költő előtt, az utca költő előtt, az utcán hever az ihlet. Hogy fáj

Petri György. Hogy jövök ahhoz, hogy ide jöjjek? Nem a halottak élén, csak a hátuk megett áldogálok tanácstalan. Úttalan úton lépdelek, félve óvatosan, mint nagybátyám 20 évesen a húsvéti sárban, amikor a magyar csendőrök kísérték a halálba az akasztófához, és azt mondták kedélyesen nagyanyámnak, na, gyűjjék, jó asszony, még búcsút mondhat a fiának. Öreganyám elájult. Gellért gondosan kerülgette a pocsolyákat, rángatózó lábára a korszak mocska nem száradt. Szerb zsidó magyar kommunista bácsikám a lakcipőt fontosnak tartotta, fontosabbnak mindennél és mindenek előtt. Ha elindulok Szabadkán, az Ulica Gellert Perlován, megtántorodok. Hogy jövök ahhoz, hogy ide jöjjek? Hol van az én vanásom ahhoz képest, ahogy ő volt? Bizony, élőbb lehet az elevennél a megholt. Bizony, a mi becsületünkért halt meg Nagy Imre, ezért méltó neve egy halálosan komoly játszi rímre. Ebben az országban most tisztesség fogyta van, gyűlölség, gyávaság, pimasz kézkezet mos, segget nyal, és vérengzeni kezd a nyúl, és élő húsra kap rá a pocok is. Vadak vagyunk megint, és vadásznak reánk. Ne legyen így. Gondoljatok utolsó fényképére. A csontsovány férfira, aki két fegyőr között is az utolsó szó jogán nemhogy kegyelmet nem kért, kétségbe vonta a bíróság illetékességét. A történelemhez, a munkás mozgalomhoz appellált. Vállalta helyettünk, méltatlan élet helyett, a szerény, emberhez méltó, tisztes halált.

fűztél, uram. 26 éve kunkorodok, tekergek csábosan, mégsem feszült ki a zsinór. Nyilvánvaló, hogy a folyódban nincs hal. Ha mégis remélsz, válasz másikat. Szép volt kiválasztottnak lenni, de most már szeretnék szárítkozni, mászkálni a napon. Mi lesz velem itt, a halál őrlő fogán, ragyás szirten? Eszelős, bosszúálló mosolyá gyűrődnek a föld ráncai. Milyen némán, hirtelen érik meg a büntetésre a bűn. Az ilyen fontos beszélgetések alkalmából mindig vagy behoztál egy üvegpálinkát, vagy nem hoztál be egy üvegpálinkát. De a célzat mindkét esetben ugyanaz volt. Ez alkalommal azt hiszem nem hoztál be. Amitől kicsi el is ment a kedvem, mert a választások előtti szesztilalmat idézte az eszembe. A szombat déli 12 órától imaházzá lényegült vendéglők elsorvadó forgalmát, a nagy málnát tartalmazó korsókat. Különben lehet, hogy mégis hoztál be pálinkát, csak azt nem tudom, miért emlékszem, mégis inkább úgy, hogy nem hoztál be. Nem tudom pontosan rekonstruálni. Bementünk a nagyszobába. A kerek asztalon volt, mint mindig, egy vázak.

Irány. Ezt áttettük a zongora tetejére, mert ha az ember leül egy vázavirág két oldalára egy kerekasztal mellé, bolygón hajladozni kell, mint a számháború után. Már most ezután szoktad mondani, hogy vegyél ki poharakat. Vagy csak mutatsz a pohárszékre, s mész a spejzba, majd egy zöld orvosságot üveggel térsz vissza. De hogy mondtad-e? Mutatkozott, és kimentél-e? Ez az, amire most nem tudok visszaemlékezni 5 év távlatából. És ez most már teljességgel eldönthetetlen. Mert te jobban szeretted az ilyesmit, és ne köntörfalazzunk. Itt nem egyszerűen ilyesmiről volt szó, kezdjük tehát újra. Mert te biztosan jobban szeretted volna ezt tiszta fejjel megbeszélni. Viszont tudtad, hogy én szesz nélkül nem tudok hozzanosabban figyelni, illetve kizárólag valamit kellene nyomni. És mivel elég fontos lett volna, hogy én oda tudjak figyelni, nem tudom. Nyugodtan behozhattad volna különben. 2 deci két embernek. Már jó erős pálinka volt. Február, a felengedő tetem, a dörgő langyos ár színére billen, megrohadt jegen, édes légben morzsák, sirály. Egy napon átmelegszik az ablak középpontból. A vékony lányjal ölelkeztem, álmomba, gyerekes szerelemmel. Kicsi mellem, mint feszes paradicsom simult gömbölyödött tenyerembe, nem izzadtunk ki, nem csapzott hajunk sikamos vergődő szerelemben. Gerince zsengén ízesült nátszál, félve becézték kényes újbegyeim, a váll, a lapocka picánkolt, fogékony tarkó sejtetett majdani nőt, de elfoglatlan nyúlt még a fiús comb, a sovány szár soksebű földi tér. Nem kicsapó hővel, csak a védett öböl szelíd melegével érzett az öl. Világos rajzol domb, még szőkepihével, és mégis nem voltunk gyerekek. Sem pásztori lények, nem fűvöresett könnyű szerelmünk. A szobám volt az a hely, csak szebb, nagyobb és sok ablakú, mind a folyóra, melynek vize lassan színesült, születő hajnali órán, és egymás karján nyugtatva fejünk, cigarettáztunk. Bámultuk a mennyezetet boldogan és fáradtan, mintha utána volna. És a szél járt a gömbben, vonultak, húszva levegve, fehér felhők. Elúsztak az ablak bal sarka felé, de újak jöttek, visszaterelve a kék rónán széledező tekintetet szűkebb térségre. Szótlanul, így, beteltünk változó nézővalóval. És elhattam. Álmodtam alvásunk, aludtam álmunk. Felettünk, mint levált fehér köröm hullott alá a hold, beszivárgott, fenyegetően emelkedett a fény. Ilyen tárgy csúsztatják küszöb alá hírlapot, szakadnak fel dörögve redőnyök, robajlanak át az üres hűvösségen a teherautók, sűrítve nyílnak gázcsapok, vízcsapok, de a forszelnek a sziklott kenyérből csobogás és robogás ideje. Takarítónő ébredő visszért fájdalma. Székek tetsz a lábam. Szódás csap felhörög a söntéspulton, kopasztott csirkefej feltámadása, zöldesen, mint Lázár, de folytat mindent, ahol abba hagyta, mert nem tud mást a város. Kiszabadítod, óvatosan zsibbad kezed,
kettős álomtól nehéz koponyám alól. Némán kilépsz. 2 óra múlva ébredek fel. Akkor már minden jóvá tehetetlen. Eltervezzük, hogy délelőtt 9-től 11-ig, maximum 12-ig, fél egyig, csak amíg ebédelhetünk együtt esetleg. Eltervezzük, de számításaink jóformán sohasem válnak be. A kapcsolatok lépten nyomon tele bonyodalommal, ő késik valamiért. Én viszont csak akkor ébredek, mert később feküdtem le, amikor érkezik. Szerelem félálomban. Hosszú zsibbat heverés, az időérzék megbomlása. Mikor az egymás után szívott cigaretták áramlásba hozzák végtére a megalvadt tetrekészséget, már délután felé lejt ez a nap is. Kapkodva öltözés, gondatlan mime gyengétségben bujkál a titkolt rossz kedv. Csak most el ne hangozik az a szeretsz? Az ebéd jó. 3 félét eszünk, a fogásokat megfelezve. Erre meg utána a drága borozóra 1 heti pénzünk rámegy, de a bor jó, és jók a hosszú amerikai cigaretta. Ezt tudjuk. Zökkenőmentesen együttműködni. Ízek, szeszek a füst élvezetében. Ilyenkor könnyen esik a beszéd is, a haszontalan, de igényes csevegés. Jobbad áll arról, hogy itt nemigen lehet élni, másképpen, mint a szellemet munkára fogva, kedélytelen komolysággal is lemondani. Játékosan szabad kiéléséről sokféle ötletünknek, nem kívánva a tér tágasságát, arcok és helyszínek cserélődését olykor. Ilyen körülmények között a társas élet persze elsorvad. Úgy bámultunk egymásra minden féknél is a legutóbb, ahogy 3 napos beszáradt szendvicseket tanulmányozunk elkeseredetten egy rosszabb presszóban, ahová eső elől beverődtünk. Aztán is végre egyedül, most már egy körúti, olcsó sörözőben. Miért is ez a megkönnyebbülés, hogy elbúcsúztam tőle? Akivel jól érzem magam mégiscsak nem egyszer, aki nem akadályoz semmiben, és igazán soha egy szóval sem firtatta vagy vitatta a szenvedély elégséges voltát kapcsolatunkban. Miért kell folyvást tudakolnom? Kellenek ezek a találkozások? Szükség van erre? Vele vagy nélküle, nem maradna minden egyéb változatlan? Mint ha más dolgok függése valamitől igazolná azt a valamit. Süllyedő léghajón kérdezik így mindenről. Kell? De mihez? A kényelemhez? A létezéshez? Szilárd padló van itt, meg bútorok. És én. Időmmel, meg korlátlan rendelkezésemre áll. Ha tetszik, zsúfolásig tölthetem, ha tetszik, nyitva hagyom eljöhető esélynek, éjfél és hajnal között, amelyben egy zöld paprika húsa a fogam alatt deszkaként recseg, és fülsértőn süvít egy szágyufa. Nem tud választ ilyen kérdésre. Kell. Ebben a csendben, ahol jobb minden mozdulattól óvakodni, ebben az üres szobában, efféle kérdésnek képtelen dolog volna elhangzania. Nem volt robbanás, csak összeomlás. A belülről megőrül. A magát csalva másokat csaló, a látszattal terrorizáló hang nélkül szétomolt.
Gondolhatunk-e még a kétség által kezdettől kikezdett? A kétségnek jogát is feladó. A megposhat fürdővíz hülye őre, a vízé, melyben volt-e csecsemő? Gondolhat-e a felszabadulásra? Képzelhet-e ilyesmit, aki látta? Szétomlani hang nélkül, szétválni lágyabban, mint szeretkezés után a testek, lágyabban, mint húsunk foszlik le csontjainkról egyszer. Csak szétcsúszott egy hang nélkül. Szögek átcsúsztak lágyan elrohadt gerendán, téglák márgaként, habzsírként, porózus száraz szerkezetüket feladták, mint a züllött kötelék, amikor mi értelme ellenállni. Verik a földet pergőtűz és aknák, nevetséges fölény veri az üres levegőt, mint az eső. Az eső. Az eső. Nem. Robbanás nem volt, csak összeomlás. Csak soká. Nagyon soká. Tolongva ülett le a nyírkos sűrű por. Vagy inkább nincs egyéb, csak egy tolongás. A nedves, duzzadó tülekedés. Szétesése az épített világnak. Ennyi mitológiával a háta mögött csalhatósága tudatában az ember otthon ül, s röhög ostoba régi könyveken, könyvtárak különc kincseit veszi elő, mint féltve őrzött, magányos estékre eltett erős italt, s aprókat kortyol, még nem fejébe száll, s vidám lesz. Utcára vásárolni megy csak, a barátjai nem csevegnek, szótlan sapoz éjszakáig, közben dolgozik is. Sietség nélküli laza szorgalommal valamit ír, pihenésképpen rántottát készít, a kávét az ablak elé ülve issza, fölrakja lábát a fűtőtestre, rágyújt, aztán kinéz, és örül, ha kívül vastag ködgomolyog ablakáig sűrű. Fehér. Kizsarolt nevetséges életünket. A szégyennel szomszédos életünket. A de profundis tócsány mélyből. Barátság visszájára fordulását, a pimaszulkész szöveget az áruláshoz, a senki földjét, hitetlenség és értelem közt, az estéket teli palack és üres palack közt. Ha mindezt megrövidíteni nincs mód, ha önkezünk így menekvésre gyáva, ha a gázszaktól felfordul a gyomrunk, ha a tetszelgő vágy egy antik kádra, ha az elvtelen remény, ravasz kecsegtetés, ismerős test közelsége emléket áll a mezítelen kíváncsiság, mely az ész makacs sóvárgása a tény után megújra korrumpálja a kétségbeesést. Ha az esendő ide tartozás, alváshoz, ébredéshez, szívveréshez, ha a hétköznap türelme ismét enyhíti a tragikus eltökélést, mely ha felnövekedhet, nem érti többé a közemberi érzést, mely harag és kimagyarázás összegeződése, meglódulás és megtorpanás elegye. Ha el nem jöhet a pillanat, felizzása, amelyben elhamvad a holnap jövőjét, ha szemhatárnyi világunk felett nem vet fehér lángot a tűzítélet, akkor a harc, akkor a tapottaság, akkor a hátrálás lépésenként. De soha az önámító visszacsúszás, soha az elmosódás a hallgatás és a hallgatólagos tudomásúvétel között.
tehetetlenség és belenyugvás között. Akkor a csendünk. El nem fordul tekintet. Akkor jelenlétünk. És döntsék el. Mivel, hogy sír, és mivel, hogy el akart rohanni, és néztek is bennünket már mindenfelől, sietve fölemelkedtem, és kezemet némi súllyal, anélkül, hogy teherként, az alkarjára helyeztem, miközben tekintetem remegve, de szilárdan hatolt a pupillába egyenest. És ő küszködve, de végül nevadóan, visszaernyett a székre, udvarias készségemet, a meghitt beszélgetése. Magad okold, káprázatok gubanca női szív, ha olykor-olykor a szerelem aranyfésűje tép is. Én a kátrány és lópisa ízű habok közt elnyertem a kisdet szentséget újból, kívül belül. Hogy sejmeim puffadoztak, mint a beáztatott öreg babéja, s mint vesztőkocka játékos kezéből perdült kockának, olyan sürgős sokszori útja volt Ádám csutkámnak. Ne vessük ki magunkat, mint haba piszkát. Megbocsátok én is neked, hideg gyomromból felbefent világ. Oly ritka az a szép, ki képes összezilálni alakját, majd visszanyerni, mint víztükör újból. Ilyet talál boldog. A legtöbbje megállít inkább, ez a kellő távol innen néz. És túl végleges testükre vágyjal hajolni, a látás tompaságára val. Most újból a magányos uszodák, a faágyak, a napzápor, a fáradt testre, testhosszú vízfolt utánam, amit felkapkod a szél, a zuhany, hő és pára önkívülete, nyakszirtemen dörögve széttört sugár. Egy világvégi busz. Bemászik a szemhatár zárt ajtaja alá, kínlódó plébogár, berreg a lengő porban, oldalra dől, megáll, lágy bensejét kiontja, végéhez értünk. Hordó szemetes fény úszkál a nappal alján, ki így, ki úgy, megváltotta a hétköznapi nap kurta világos végét, meg a leszálló estét, még némi tuszkolódás, préselődés, némi veszteglés, megrekedés, félreterelődés. És átszivárgunk a forgalmon, mint homokzsákok közt a víz. Aztán már szabadon. Az élet, ez az élet, ez az álom. Kesztyűként kifordítva ugyanaz a nyelv, a jobbra, a jobbra, balra, nem baj az. De szótlanul is el leszünk már, hisz annyi megtébolyult téblából a fonákon. Tükörmélyből ilyen sokat szükség. Árnyék a sajnos szebb, mint ő maga. Egy fűcsomón kifente a cipőjét, és hogy felderüljön a szája íze, a tócsán hunyorgó napba köpött. Tikkelő szemhéjait megfékezni elropogtatott két tablettát, állt a megállóban. A többi már az élő áruforgalom ügyköre. Találkozott.
hátadba nyomódik lejárt szemét száma. Az udvar lángra lobban, mint a karbid, a gyermek álmában megint felül, ellopott bicikliéről álmodik, és a rendőrfőnökről, ki ezüst sisakban és folyami tengerész egyenruhában vérpadra viszi a bicikli tolvajt. Komora nevezünk a gyönyörért, hajnali stükszön. Öregasszony hang herseg az udvarban. Álmunk rothadt tükön tapos. Szeretlek, kedvesem. Tűzvész szemekkel nézel rám. Pillantásodban bozott tűz. Gyújtogatás a gombás lepedél. Nyírkos falak izzadják a szerelmi kint. Hűtőszekrényünk fölforr. Izzik a margarin az aranypapírban. A hajnal ütésre kész. Nem mentesz meg te sem. Gázóra kattok, fürdesz, gyerekek várnak. Hogy tudsz rájuk nézni? Mindig ezen gondolkozom, és nem tudom. Nem érdekel. Elintézzük magunkban az életet, aztán esünk egymásnak. Holt a holdhoz. Sietve. Szétesőben. Szokványos nyári éjszakának indult. Sétáltam kocsmáról kocsmára. Talán éppen a nájlomba ittam. A hévvégállomás mellett. A Margit hídnál. Vagy azt akkor már lebontották? Nem tudom. Lehet, hogy a Boráros téren. Ezek a séták mindig reggelig, vagy épp két napig tartottak, és akárhová vezettek. Minden esetre valahol ültem, ittam. Akkor még akármit kóstolódó ifjúság. Még nem olvastam a kocsmákban, nem, még nem temetkeztem könyvbe, újságban, nem fixíroztam az asztallapját, még nem idegesített fel, ha szóltak hozzám. Fizetsz valamit? Kérdezte egy dohánykarcos női hang a hátam mögül, fiatal hang volt. Kérjél, mondtam felé fordulva. 50 körüli nő állt rézsút mögöttem. Letapadt koszmós, egykor világos barna haj, beroskadt íny, cserepes ajkak, vérágas kötőhártya, akvamarin szemek. Hülyeség, akvamarin szemed neked van. A nőnek, mit tudom én, mint gálicos kádban a víz. Csak akarok valamit ajándékozni annak a szerencsétlen párának, mondjuk a szemed színét, meg egy ritka szót, hogy ne legyen olyan undorítóan elesett, magam pedig legyek valamivel megérdezett.

0: technikailag volt egy nagyon jó kis egyben stúdió műterme Andrásnak, aki már akkor is nagy technikai zseni volt, elképesztő. Tehát ez a képessége most is megvan. Tehát ő mindig a brand new-t, a legfrissebbet, a legújabbat, ami most már nyilván komputeren. De akkor neki egy nagyon klassz kis pomázi házikó kuckóban levő egyben műterem stúdió. Elvonuló kis legény lakás féléje volt, hát nyilván a családi ház mellett.
1: És hát akkor oda mindig kimentetek, és akkor egyben megcsináltatok öt műsort, vagy
0: nem,
1: mindig csak
0: nem,
1: egyet? Ez milyen nem, gyakran ment adásba?
0: Nem, én úgy emlékszem, hogy ez heti műsor volt. Na most az én agyam is szelektíven emlékszik. A lényeg az, hogy ötletek voltak. Tehát volt olyan nap például, hogy kimentem, és azt mondta, hogy ma, mert ezek felvett és vágott, nyilván hallható, ugye nem hallja, adások. Na, ma azt találtam ki, hogy megyünk a gazdaboltba. És akkor mentünk a gazdaboltba. Utána mentünk vissza, még csináltunk valamit. Tehát ez egy elég nagy merítésből rakta ő össze. Én tulajdonképpen akkor még egy nem igazán tudatos lány voltam, tehát ma már a legjobban talán a vágás részt élvezném, és erre vonatkozóan elmondom, hogy az egyik legkedvesebb rádiós emlékem vagy élményanyagom az Index Rádió, amikor két barátommal megcsináltuk végülis Magyarország első internetes kereskedelmi rádióját túl korán, 98-ban. Tehát az
1: nem volt, aki hallgass.
0: Túl korán. Túl, de volt, mert azért 10 000-es letöltésű volt már akkor a műsorom. Azért adott az Index egy önálló irodát nekünk. Tehát azt az Index nem a semmire
1: úgy adta. Úgy értem a túl korán, hogy messze de, nem volt annyi internetje az embernek.
0: Nem, persze. 98 az túl korán volt, és én annyira megszerettem a vágást, hogy én, aki hát majdnem, hogy technikai analfabéta vagyok, de annyira fantasztikusnak tartottam ezt a műfajt, hogy Wavelab programon végül is minidiszkkel fanatikusként 2,5-3 éven keresztül gyűjtöttem mindent, de úgy, hogy a piacra minidiszkkel mentem a kofákat fölvenni, a kórházba az ismerőseimhez látogatóba minidiszkkel mentem. Az barátaimnak már a tökük ki volt, hogy nincs, nem volt baráti beszélgetés, hogy ne tegyem ki. És aztán hallgattam vissza több száz óra anyagot, ami egyébként hihetetlen kincsestár, nekem több száz minidiszken van felvéve. Úgyhogy ki tudja még mikor és hol használom, de amikor a Rádió Caféban spotot kellett csinálni, akkor ebből nyúltam bele.
1: Hogy ez mennyi ideig tartott ez a műsor? Mert én nekem 5 adás sikerült
0: nem volt szerintem sokkal több. Pár hét hónap.
1: Tehát, és aztán, és hogy lett vége? Mi miatt lett vége?
0: Én már akkor annyira benne voltam a jazz tanszakban, hogy nem tudom. És sodrottam ebben.
1: De nem az volt, hogy azt mondta a nagy magába, hogy figyeljetek, srácok, lányok.
0: Valamiért le kellett venni. De tehát, hogy miért kellett levenni, azt nem tudom, de le kellett
1: tehát
0: venni.
1: Tehát nem azért, mert már nem csináltatok műsort.
0: Nem, le kellett venni.
1: Tehát, hogy kész.
0: Nem tudom az indoklást, akkor nem, biztos hallottam, csak akkor annyira el voltam már a jazz-tanszakkal, meg a éppen aktuális szerelmi életemmel foglalva. Tehát akkor én egy teljesen hiteles interpretátor voltam ebben a szexsegítő kérdésben, mert valóban az egyik főcsapásvonal a gondolkodásomnak ebben merült ki. De egyébként nagyon érdekes, mert most így, hogy ennyi év távlatán újra hallgatom, valahogy a szex mellett a másik vonal a segítő. Tehát a Soma mamagése, aki segíteni akar az embereken. És mondom, én ott egy ilyen viháncoló kis csaj voltam, aki hihetetlenül jeleztem az egészet, hogy benne vagyok, hogy ott vagyok. Nem volt sem elképzelésem, sem akaratom, sem irányítani nem akartam, hanem tulajdonképpen egy teljesen archaikus női szerepbe raktak be. Akkor még. De hát azóta már egy kicsit férfi lettem.
2: Szóval, ez volt a Soma interjú a Sastelep 2 csodás rádiójáték kapcsán. Beszélgettünk és hallgatgatjuk ezt az adást. Azt mondta, hogy semmilyen visszajelzés nem volt, tehát lement 5-6 adás.
3: Igen, pontosan. Tehát tulajdonképpen már egy új korszakba léptünk ebben az adással. Részben azért, mert megcsinálhattuk, részben azért, mert hiába csináltuk meg, senkit nem érdekelt.
2: Akkor most hallgassunk meg egy újabb bejátszást a Sastelep 2 hangjáték sorozatból.

0: kikapcsolódni, a fiús modorú lányok is szeretnek kikapcsolódni, kikapcsolódni, kikapcsolódni.
1: Jó estét kívánok, hölgyeim és uraim! Batu Kármen Jenő vagyok. A csajoknak egyszerűen Laca vagy Jenci. A mai műsorunkban színes hangszeroxokat, szabotásokat, esetleg habitus szabotásokat, túlélési kísérleteket, túlcsorduló örömöket, modern fájdalmakat és kínokat, szociális és kulturális érzékenységet, valamint ízlésterror elleni reagálásokat közvetítünk innen a nyilvánosság kriptából, melynek neve Jenő és Sasztelen 2. Kivel is eltájom magam, az irány, kivel is eltájom magam.
2: Eltájom én magam.
0: Meleg az ajkam, ki

0: érkezett a stúdióba, gyerekek! Naiman, Jenő! Jenőként, mit hoztál magadban? Hoztál valami jó kis szigorú riportot? Riportot nem hoztál? Naiman, Jenő már megint szabadságon. Vagy pedig túl sokat dolgozik.
1: Fiús madarulá.

0: Hoztam levelet. A múlt heti sorsolás nyertesője Népszabadság január 28. számban olvastatok a címoldalra. Aztán egy levél. Jenőkéim, kedveskéim, az unokám Jenő egy TT vasutat szeretne névnapján. A címem Gáva Vencselő, Fifth Avenue, 1200.
1: Nagyon lacártan nem lesz.
2: Írják rá a borítékra, hogy radikális népköltészet.
1: Ja, jó. De miért nem kérdezik?
0: Soma Jenőnének a kulturális orgazmus, orgazmus mit jelent? A tanítónéni sem tudja.
3: A tanítónének üzenem, hogy legközelebb koedikált egyetemre járjon, de hogyha nem sikerül a beiratkozás, akkor foglalkozom állatokkal, végezem kísérleteket rajta, és tanulmányozza a zsiráfok, a madarak, a kecskék szexuális életi, a szülői fölötti ponton.
0: Reklám kötelezettség. Megnyílt a félállam. Negyedáron koloniál konyhaszekrények, porciós csúcsok végező.
3: Ez a hét a csiklóorgazmus hete, úgyhogy legyenek olyan kedvesek, hogy húzzák ki a hüvelyből a kardjukat, és foglalkozzanak egy kicsit azzal az édes pici ponttal. Ugyanis, mert tudják, a hüvelyben nincsenek koncentrált helyenérző idegek, csupán a klitorizban. Ez ugyanaz a pont nálunk, mint önöknél a mag. Csak az önök magja körül több millió ideg végződés van, még a mi klitoriszunkban csupán több ezer. Micsoda különbség. Úgyhogy megkérem önöket, hogy ezen a héten nagyon-nagyon figyeljenek csak a csiklóra.
0: Természetesen a Jenő. Vízállás jelentés. Hajóvonták találkozása. Szabad. Ez egy szabad ország, szabad szappanozni. Ugnál tetőzik.

0: Kati, suhanó riporteretek, a Rex Vavon Benji beszél nektek most. Hát képzeljetek el, milyen pöpec kis helyeken jártam a múltkor, például a Nap-Nap Fesztiválod, és kivel találkoztam? Januárral. Januárral, akit régről csak Baksasós Jánosnak ismerhettetek eddig.
1: Egyik olyan, mint a másik, sajnos nem találok semmi különbséget a jelvények között, ezért képzelem, hogy ez az 50 forintosár épp hogy megéri.
0: Hát ma már így vagyunk a jelvényekkel, kívülről semmi, de belül hordjuk a jelményeinket, a bőrünk belső felé, meg aztán befele néznek. Mit szólsz ehhez a fesztiválhoz?
1: Nekem nagyon tetszik az egész, nagyon szimpatikus, amit én nem elmarasztólag találok, hanem én ezt, hogy legyen az egésznek egy rendezője, ami hogyan ezt a karszalagot, hogy rendező, és legyenek neki segédjei, szóval legyen egy főnöke az egésznek, egy látható főnöke, aki tényleg van olyan kondia, hogy az egészet karban tartja.
0: Tehát hiányoznak neked a karszallagok, a gumibotok, s a kutyák?
1: Igen, hiányoznak, sőt a digrisek, a leopárdok, a krokodilok, és
0: így tovább. Tehát minden, ami érdekes. Igen, ezen én is elgondolkoztam, hogy vajon milyen világ jön ránk, amikor már a dolgok szép,
1: egy ortoritér világ jön ránk, ami nagyon kellemes lesz. A színvonal fogja eldönteni azt, hogy hány óra van, plusz mi mindannyian.
0: Értem. Tehát akkor te is optimista vagy, és bizakodó.
1: Én nem tiltakozom az optimista szó ellen, kicsit allergiás vagyok rám, mert az optimista le lett naívozva. Én egy ragyogó művész vagyok, az én munkáimat kicsit sajnos le naívozták a múltba.
0: Melyiket?
1: Több országban olyan emberek, akik be vannak ragadva bizonyos sémákba, akik tulajdonképpen magát, a felületet képezik mindössze, és nem a tartalmat.
0: Na de ezekkel mi nem törődünk.
1: Ezekkel nekem sincs semmi kezem.
0: Ők olyan, mint a füst, akik elszállnak, és jönnek.
1: Nagyon, nem jönnek megint, ők tényleg el fognak szállni.
0: Örökre?
1: Örökre.
0: Hát akkor ne arra, hogy azt kell mondanom, hogy optimista vagy, még hogy akármennyire.
1: Úgy, ahogy mondod, de én nem mondok neked, és én azt mondom neked, hogy az űrhajózás hajnalának hajnalán vagyunk, és ez az örökre elszállás, ez meg úgy kell látni, hogy a kipufogó tényleg szabad, és ott meg egy olyan fajta föloldódás lesz az illetőknek, akik hülyék, hogy hirtelen nem egy másik ember lesz belőle, vagy egy nem tudom mi, hanem egy hangyaboly, érted, vagy egy tetűboly.

0: Fiúk, lányok, fiatalok, most pedig szenvedő sarok rovatunk következik. Felugosi Jenő, Soma Jenő, Dr. Najman Jenő és Rex Vahon Jenő szenvedéseit hallhatjátok. Hazai kutyatükör.
1: Kérdés ezek tőle, hogy milyen fajtájúak a kiskutyák?
2: Engem Ajszának hívnak, most szültem 8 kicsi kutyát. A papa egy forró éjszakán rontott rám át a kerítésen, és német juhász volt. Én magam schnauzer vagyok, de nemrégen megharapott egy csúnya skót juhász. De most itt vannak a pici kutyáim.
3: Hol a papa?
2: A papa elment, átugrott a kerítésen, és azóta nem láttam, de nem majd
3: meg. Nem hiányzik?
2: Hát, nem, mert most szoptatok, és itt vannak. Mind a 8. És
3: mennyi idősek?
2: Mind a most születek, június 25-e.
3: 25-e?
2: Köszönjük a kis szemük. Én nagyon szeretném őket elajándékozni, hogy én pici kutyáimat, mert majd jönni fog egy másik kutya, talán skótjuhász, talán terje, talán vesz, és szóval mindenféle ebb, és akkor új kutyákat szülök, és most ezeket el akarom ajándékozni. Itt lakunk Szentendrén, a Bartók Béla utca 32-ben, és olyan ide Ajszának hívnak.
3: Azt nem akarja megtartani a kis kutyákat?
2: De majd, hogyha ám jön megint egy kerítésen egy nagy kutya, a nagy lombos farkával, akkor megint lesz egy csomó. Én nem tudok ennyi kutyát eltartani.
3: És nem fájnak az emlői? Hát végül is itt, ha látom, ha jól látom, akkor éppen...
2: Szét van szopva?
3: Hogy most szétszopják, széttépik.
2: Nem jól esik.
3: Még jó.
2: Nyúzza.
3: Hát nincsenek fogaik.
2: Mert még kicsik egy kis puha innyükkel szopogatják.
3: Hát lassan megnőnek.
2: Nem baj, vigyék el az én kis kutyáimat. Sziasztok! Bartók Béla 32 Szentendre.
4: Hatalma sízzó, verejtékes és feste, ledirincselően titkos és vége láthatatlanul, termesztően narcisztikus kaldódás.
5: Modern világ. Abszolút jellemzője a pénz. Ez a fontos. Kérem szépen, nem pedig az általános elvont.
6: Köszönöm, hogy pillanatra kivennéd a százból, akkor gyorsabban menne.
7: Modern világ, abszolút jellemzője a pénz, ez a fontos, kérem szépen, nem pedig az általános elvont. Ha pénzed van, már modern vagy. Egyszerűen elvont vagy, mert elvontak. Nem érdekelnek a rongot.
6: Ha kivennéd a cukrot a szádból, akkor gyorsabban menne.
8: Modern világ, abszolút jellemzője a pénz. Ez a fontos, kérem szépen, nem pedig az általános elvont. Ha pénzed van, már modern vagy. Egyszerűen elvont vagy, mert elvontak. Nem érdekelnek a romlok.
6: Ha kivennéd a cukrot a szádból, akkor gyorsabban menne.
9: Modern világ. Abszolút jellemzője a pénz. Ez a fontos, kérem szépen, nem pedig az általános elvont. A pénzed van már modern, vagy egyszerűen elvont vagy, mert elvontak, nem érdekelnek a romlok.
6: Ha kivennéd a cukrot a szádból, akkor gyorsabban menne.
10: Modern világ, abszolút jellemzője a pénz. Ez a fontos, kérem szépen.
11: Örömsarok, a Jenők titkos örömeit hallják. Hölgyeim és uraim, terveztünk egy olyan vetélkedőt, aki több személyi számot tud gyűjteni, az megnyeri a következő népszámlálást.
12: És itt a várva várt pillanat, a magyar dán kiállításra kapcsolok a műcsarnokba. Műbarátok, figyelem!
13: De szintén négy kell.
14: Megerjesszél!
13: Az a trepdi, amin egy füles kosár, fonott füles kosár van, benne száradt penészes kenyerekkel. Ezt keretezi, következő keretes zászló, a következő kerekes keretes zászló, tehát két fekete zászló között két kabát, és egy guruló trepnén fonott kosárban kenyér. A második fal, illetve a következő fal sík mindjárt egy fekete létrával falhoz támasztott, felfele felhoz támasztott fekete létrával kezdődik, amelynek a fokainak középen az előbb látott teddy bear anyagból vékony sávon burkolás látszik, a létra ki a felső fokai pedig vasvillában végződnek. E felett úgy tűnik egészen normális zászló tartóban az ez a víj alakú, amiben két felen áll ki a zászló. Régen egyik volt a piros fejlőzött, a másik piros, most mind a kettő fekete. Másik falon pedig egy bádóképet látunk. Itt most már nem is a disznók, hanem tehenek, ha jól látom, domborított tehenek és kukorica. Ezen kívül festékkel van megdolgozva a felület, és durva forrasztások nyomai látszanak. Menjünk tovább a következő teremben, és ez a hátsó nagy terem, mert talán itt már a dánok. Keserű Katalin, halljuk a legnagyobb magyar műítész. Kedves Katikám, mi a véleményed? Én kérlek, nyilatkozz a Jenőn és Sastelep kettő hallgatóim. Elrohan, mert szégyellős, de egyébként...
15: Egy fantasztikus művet láttam eddig Sas Valériának a munkája, az egyik két nagy termet összekötő ajtó kiképzése, új kiképzése, úgy van, fából egy fantasztikus megdöntött átjáró, életveszélyes és lenyűgözően szép.
12: Most ez miért fog meg téged? Mert ahogy én látom, ugye az ajtónyílás alsó, az ajtónyílás úgy van kiképezve, hogy minthogyha, ahogy jól is mondod, mintha meg lenne döntve a talaj, és a nyílás egy része, mindez fából van oda ácsolva. Mi az, ami téged ennyire megfog, és lelkendezésre serken?
15: Hát a fiat az abszolút egyenes ajtóban, ugye vele helyeződik egy egészen más dimenzió. Ez új teret teremt, a megszokott térben egy abszolút új teret teremt, mert egészen mások a dimenziói, és az azon kívül fából van, teljesen merőben más, mint az épületnek az anyaga egyébként van, és sokkal kellemesebb is.
12: Most jobban fölteheti ilyen.
15: De ez a tér a legfontosabb. Ez az, hogy egy ajtó nyíláson belül teremt egy abszolút más teret, és az a tér tulajdonképpen végtelen, mert ki van nyitva minden irányban.

0: Mert mi lesz ez után?
1: Kert akaró.
2: Jó.
1: Kert akaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kert akaró. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősebb. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió?
1: Jó.
0: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3. Hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.
7: Bolond falu. Nagyapomnak a nagyapja Silda községbe jött. Azt mondta, hogy még olyan buta népet, mint ott van, de különösen a bíró. A nép mi rohálgat? Ott ment egy asszom, mondja. Bíró úr, nálu mi lakodalom lenni, a sunk mi csak egy kevesve. Hogy mit évő legyek? Vesd el, jónyom, vesd el, máj menjő jó kövér fűdbe. Hát úgy is csinált az asszó hazamint, ostak a kertbe jó kövér fűre, el is gerebgyészté, rávette azt a maradék súlyokot. Hát mégis azott, nem is sokára nyújt ott, sok-sok orvacsanó. Hát ők még azt gondolták, hogy a súlyt kell ki. Hozzá fogtak, nyalogattak, kóstolgattak. No, lámé, minyő zűr, oszma, minyő erei van. Ha csak vartok, hogy mi fehír egyén. De bion nem lett só belőle. A lagzi idei még eljött. A vőlegé Mosfalubó vitte a szép menyasszon. Hát ott hallunk az ajtóba. A hosszú menet. Ott seppegi, hogy nagy baj van, ott a menyasszon nem tér be az ajtón. Mi szólal az egyik nosz nagy? Hát ma mi se olhatunk itt. El kell vágni a lábából, majd befér akkor a menyasszony. Mi szólal a bíró? Goma, hát nem él autót, hogy a fej nem fér be. Azt kell annak levágni. Mi szólal egy menyecske, hogy hozzá mi a fejszín? Azt mondja, aki a házat építik, hogy hozzá a fejszínt hozzá. De nem azért, hogy a menyasszony fejt vagy lábot levágjuk, majd kiütöm az ajtófot, most befér a menyasszony. Mi szólal nagyapomnak a nagyapja? Ma nem győzte hallgatni ezt a sok butaságot. Hogy hajuljon meg az a szép menyasszony, az befér, ma ne poroskodjonak lagzi alkalmával. Hogy mi hajlott a menyasszony? Befér. Nagyon örültek. Behítok nagyapom nagyapjot a házba. Főhelyre ültették. Kínolgatta a bíró is, hogy csak egyén, igyon, hogy még ilyen okos ember. Tittak, ittak, mulattak, végig volt a lakodalomnak. Most nap azt mondja a bíró az embereknek, hogy emberek, vendégség közelik. Templomunkot mi benyőtte a szidérszor, mi gaz, minden. Tudjátok mit, majd errébb húzunk a tisztosnak. Hogy bíró jó? Hallgassatok, ma ki is fundoltam. Emberek, nektek a lesz a dolgotok, hogy igyatok, egyetek. Hevergessetik, gyűjtsétik az erőt. Az asszonyok még mind vonjuk azt a kendérkötelet, jó erős vastagot. Majd ott csavarjuk a templomon, az a tisztosnak húzunk. Úgy is volt. Harmad napra elkészültek a kötelvel az asszonyok. Vitték az emberek. Bíró az élén. Odaírnak a templomhoz, dirigolja a bíró. Csavarjátok körül a templomon. Majd szólok, hogy hűrú, akkor húzzatok elrébb a tisztos felé. Elkiadja meg ott a bíró. No, emberek, hőrúk, húztok. Hely, emberek, ma jött. Pedig csak a kötelengedét. Nem mentek semmire. Hazamintek. Mostnak megint. Azt mondja a bíró, emberek. Itt vattok, itt tétlenkedtek. Nem látjátok ezt a nagy diófot ott a patakpartot? Hogy mennyire szomjan van? Azt nem bír bájolni a patakból igyon vizet. Hogy segíjön neki. János, te jó erős derék ember vagy. Ered fél, azt jó nyom, lefelé azt az óga. Mint meg alulról húzunk. Hát így oda patak vizet. Félment János. Nyomta lefelé a diófa ógat, ahogy bírta. Alulról húzta. Az óg meg egy nagyot riccsett. Eltört. Jánosnak a fejt, aki nyomta lefelé, elsújtotta. A testi meg leesett. Bíró odaszalad, nézi, azt mondja, emberek. Ott volt-e fejé Jánosnak, mikor félment a falra? Azok megvallották, hogy ők bíró nem tudják. Szaladjatok csak, kérdezzétek meg a feleségét. Szalad két ember, piabona. Rozi! Ott volt-e fejé az uradnak, mikor eljött itt horró? Hát halljátok-e, én nem tudom. Majd mi nézem a kalapjót? Mi nézi, kalapjót keresi, de nem tanult a kiszó. Halljátok-e, lehet-e, mert nincs a kalap sehol. Hát, meg volt. Nincs. Eltemetti. Egy vándor ember, mint a falujokon keresztül. Macskaja hónála. Hát ők máskor nem ismertek. Az eger még a magtorjukba búzott, ma minden rogta. Kérdezik a vándor ember, hogy mi nyújjó alatt-e? Hát a macska, hát mire válunk? Az egereket pusztítja. Nem annolja, de eladom. Mi nyíli? Hát egy végkárány. A bíró megveszünk. Mindjárt kimérette neki a végkárány. Nagyon örült a vándor. Jó kilépett a vékáramban, nehogy meggondoljak a dolgot. Tanakodik a bíró, azt mondja, emberek, mert betették a magtorba a macskót. Hogy ugyan mit tehet ez az állat? Szaladj csak, Jóska fiam. Utána a vándor után, kérdezd meg, hogy mit teszik az állat. Jó, szalad, Jóska. Miért látja a vándorot, szaladnak utána? Miért jobban, mi szalad? Azt hitte, hogy az aranyé mennek utána. Látta Jóska, hogy ma nem éri el. Kiáltott utána. Ember, mit eszik az állat? Egyet most! Úgy értette, hogy embert, mint marha. Megy vissza, mondja. Bíró úr, mit cselekedtünk? Hát az embert, meg a marhonkot megeszi ez az állat, ez a macska. Embert marhot eszik. Nincs moshatra. El kell pusztítanunk. Ott hol van most? Ott a magtorba. Gyújtsatok még a magtor. Hadd égjön el. Félgyújtottak a magtor. Macska még kiszabad. Hát látjuk, hogy majd másik háztetőn van. Most ott a háztetőn a macska. A bíró meg azt mondja, nézzétek ma. Bosszút forral ellenünk. Gyújt forral ellenünk. Gyújtsatok még csak azt a házat is. Mit gyújtottak? Úgyhogy a fél

valamikor régen megnősült egy fiatal, de jó gazda fiatalember. Elvette a feleségét Mariskának hívták. No, de a fiatalember nem nagyon szerette a földnyes munkával foglalkozni. Ő jobban szeretett inkább 21-re kartja annyi, vagy iszóka annyi a kocsmába. Hogy ő néki az állatokban ne legyen olyan nagy baj, fogadott egy cselédlegint, egy cselédfiút. Annyira ment, annyira, hogy a megyecske csak főzött még a mennyasszony tanzpészből tartott. Mikor fogytam, már azt mondja, ember, hát adja a pénzt, mert nem tudok főzni, nincs miből. Adott neki egy krájcart, még valamikor úgy hiszak a kétfélés, hogy krájcar. Itt van egy krájcar. Vegyél belőle egy véka búzát, az őröld is meg, és akkor tudsz miből sütni meg bőzni, mert ha nem, akkor a bőröd elfizet szépen. Hát a Mariska ugye elsírta magát, hogy hát mi, hol vigyen egy krájcari búzát? Kit ő honnan? Menj barnatóba, hogy máj, valami máj lesz vele, elmegy világba, vagy viszi a krájcart, menj siratva. Összetanulkozik a tisztelendő úrral. Ennyi Mariska, azt mondja, hova ilyen nagy sírdogáló, hol még? Tisztelendő úrtam meg sem mondom. Na csak mondjad Mariska, írott az uram egy krájcart, hogy vegyek egy véka búzát, meg őrüljem is meg, ha nem, akkor a bőröm veszedek érte. Mert nincs ma. Jó Mariska, majd ne sírja. Gyere hozzam, majd jelentek neked egy véka búzát. Befogad a kocsiba, el is a malomban, meg is őrök ház, és viszik neked a véka búzát lisztet. Majd azt elintézzük. Jó. Elment a Mariska, vitt a zsalkot, tisztelni, befogadott, elvitték a malomba, béka búzat, megőrölték, el is vitték Mariskának a lakással. Jó van majd a Mariska, mert tisztelni, hogy megköszönni. Nagyon szépen köszönöm, hogy jó van Mariska, így is meg kell köszönni, de arról úgy, hogy majd elintézzük az magad. No, de hogy tisztelni, hogy gondolja? Ide figyelj, azt mondja, tudod azt mondja, Dobrovában nekem hol van a búzam? Tudom tisztelni. Mondj, járat ahhoz előtt. Ott azt mondja, tudnám tanulkozni, ekkor is akkor este felé. Ott elintézik. Jó van, tisztelendő úr, hogy jövünk össze? Majd én előbb elmegyek, mint te, Mariska, kimegyek a búzának a felső végére. Te meg az alsó végén, te később jössz. Megvard azt a hangot, amíg én azt mondom, mint a fűrjecske mondja előbb, hogy mevev. Akkor te mondod, mint a fűri, mondjuk puty-puruty. Így a hangra majd összekerül. Jó van, tisztelendő úr, rendben van. Megy a Mariska hazafelé, az el volt szomorodva, tört a vitat, hogy tudom én ezt elintézni. Ilyesmit még nem foglalkozott, még olyan. Tanulkozik a kaplan úrral. Mariska, hol jár? Hát, kaplan úr, megmondom őszintén, úgy, ahogy van. Adott az uram egy krájcart, hogy vegyek egy véka búzát, még őrüljem is meg azt, mert másképp. Tedd el a krájcart, adok én neked egy véka búzát, majd azt akkor tanulkozunk valahol. Hozz a zsákot!

0: Elviszi Mariska zsalkot, bele a vékabúza, elvizette a kapra is. A malom megőrölték, van két vékabúza volt, meg liszt Mariska van. Krajtar még megvolt, mert a kapra is visszaadta neki a Krajtar. A Mariska ugyanúgy áll, hogy a kapra nyúlva megköszönni a jó zsalkot. Jó van Mariska, de most már meg is kell beszélni, hogy hol tanálkozunk a vékabúzai. Jó van kapra nyúlva, tanuljunk ki valamit. Mariska, te hogy gondolod, hogy volna a legjobb tanulkozni? Hát Kaplony úr, az én elgondolásom szerint azt mondja, a Dobron tisztelendő úr búza ajánl. Jó, Mariska, rendben, az hogy az, hogy oldanom meg? Majd én előbb elmek, mint a Kaplony úr. Én fél meg a felső végére búzalnak. Kaplony úr később jön, a Kaplony úr várja meg, még én mondom, mint a fűrjecske a felső végére, hogy bevet. Kaplony úr azt mondja, hogy puty-puruty. Így a hangra szépen összekerül. Meg volt beszélni, hogy mérlik este felé lesz a... Egyet is terendő úr, kidéjült a búzának a felső végére. Elehelyezkedik. Kaplony úr is tudja, hogy őnek is kell menni a búzának az alsó végére. Mariska meg örvend otthon rög. Tisztelendőr a felső végén vár valami, Kaplony úr meg az alsó végén. Sokan jön eszébe a tisztelendőrnek, hogy ő neki kell előbb szólni, hogy bevet. Öregesen a tisztelendőr belekövet, bevet. Kaplony úr az alsó végén, puty-puruty. Megindulnak, halannak összefelé. A hangra, hogy bevet, puty-puruty. Akkor összeérnek. Azt mondja a tisztelendő úr, Kaplony, Kaplony úr, meg a mit keresik? Én, amit a tisztelendő úr, tisztelendő mit keresik? Jó, egyen meg a fenn, akkor gyerünk haza.
1: Na most azt szeretném megkérdezni Pista bácsi, hogy otthon a faluban mi volt, amikor ez elhangzott a rádióban?
0: Majd mikor elhangzott a rádióban ez, én mesém a trufában, este persze, másnap reggel, alig hogy kimegyek az utcára, de mának dömhögnek, volt, aki gratulál. Volt egy egyes asszonyok, hogy meg a, még anyádnak is megmondjuk. Megmondjuk a plébános úrnak, a tisztelendő úrnak is, hogy őket sértetted. Nem vagy katolikus, ne is gyóntassanak meg. Persze én dühöntem érte. Nem is tudom, hogy ilyettem be, hova legyek. Hogy engem a pap se gyóntat, én is katolikus ember vagyok. Egy alkalomkor eljön hozzám a tisztelendő úr, ott vagyok egy délután, egy szerdai nap délután. Beköszön, dicsertesi, mindenki. De én tényleg azt gondoltam, hogy ma nem is gyóntat engem meg a pap. Így mondom, így fogom a tisztelendő komolyan. Talán mondom, gyóntat nyílt tisztelendő. Nem, bocsánat, tisztelendő. Nem, azt mondja, ne hallgass ilyen rossz hírekre. Hanem azt mondja, megmondom először röviden, hogy miért jöttem. A tisztelendő úr, mikor hallgatta ezt a trufa mesét, én a másik szobában dolgoztam papírokkal, de a tisztelendő meg nagyon nevetett. Kiszólt kétszer is, gyere csak be. No, de én mikor be tudtam menni, akkor a tisztelendő nem tudta mondani, hogy mit hallott, mert nagyon nevetett. Máskor is kérdeztem, hogy mi volt az? Azt kérdez meg a Csirmegyi bácsi, én nem tudom elmondani a nevetéstől. Hát így jöttem el maga a Csirmegyi bácsi, legyen szíves, mesélj el nekem ezt a dolgot. Ami maga nagyon fél van hevülve, hogy az asszonyok mit beszélnek a faluban. Hát elmondtam én a tisztelendő úrnak, hogy volt, mi volt a mese. Lássa Pista bácsi azt mondja, itt ma én megmondtam a híveknek, hogy ne sértegessék magát, mert maga úgy nem sértette meg egy papot sem. Mert azok a papok vagy születtek, vagy nem születtek. Hol volt, hol nem volt. Ez így van a mesében. És a Mariska arra gondoljanak a mostani írek, megmondtam neki. A Mariska annyira gerinces nő volt, hogy se a férjét nem csálta meg, se a papok alá nem adta magát, hanem csak, hogy megtréfalt a két papot.

0: Munka tehát bírtam. Bírtam és jó munkás voltam. Első jövő munkás voltam, mert a cégeknél is mindenütt kaptam kitüntetéseket, munkámért.
1: És nem hiányoztak az állatok?
0: Mi hiányoztak?
1: Nem hiányoznak?
0: Hát.
1: Van éppen elég dolog.
0: Ó, dolog nekik van. Itt van kertem, itt van zöldség, na, és megint van kérben ott krumpli, kukorica.
1: Ezt mind maga gondozza?
0: Ott ki?
1: Maga egyedül?
0: Hát én nem akarom, hogy öreg sem maradjon, főd, akkor muszáj dolgozni.
1: És hogy bírja át a dereka nem jó, mint mondja?
0: Kínoszkodunk.
1: Kínoszkodunk.
0: Kínoszkodunk.
1: És mire a legbüszkébb az életébe?
0: Hogy még élek.
1: Erre büszke? Önmagának köszönheti, hogy még él?
0: No.
1: Miért?
0: Hát vigyázok magamra.
1: Hogy vigyáz magára?
0: Hát, ugye vigyázok. Betettem a szabályokat, amit illik az embernek.
1: Milyen szabályokat?
0: Étel, ital, ilyesmiben.
1: Tehát nem iszik túl sokat, hiába van jó bora.
0: Én iszok, sokat megiszok, de egyszerre keveset.
1: Aha.
0: Mert itt van nekem a pince, mondom, bemegyek. Van olyan nap, hogyha megszámolnám, akkor kigyünnet alahogy 10-szer is bemegyek a pincébe.
1: 10-szer hány deci?
0: De megiszok 2 decit, legeslegtöbb, ha 3 decit megiszok. 3 pahárral. És ez elég egyszerre. Na. Én sok bort elfogyasztottam az életbe, de én még berúgva nem voltam. Na. Mondom, hogy jó az az ital. Én azt mondom, hogy jó az ital. Borocska jó, borocska jó. De kőt unni, hogy mit lehet belőle.

0: faluban olyan szép volt, azok a nagy utcakon, szép főhes utcak voltak, és nem volt kerít, és nem fittünk semmit, ő ajtónk így volt tarva, Janka voltam, Jan voltam, egész szíje, nem volt becsukva, nem költ semmit, ő fény. Szombaton, vagy vasárnap régen mindenki, nem mi most, sokkal tisztaságban. Mindenki a utcáját meg szépen megöntöztik és összesöpörtik. Egész udvar, azt olyan Jankaknak, a Janyoknak, ó, hát milyen Janyú volt volna, akinek a utcája, szemet is. Azt a Janyoknak költ szépen összesöpörni. És tudjátok, milyen szép volt az a fődeszoba. Vagy karikalkot, vagy ankockalkot öntöztünk rá, és az ki volt söpörve. Nagyon szép volt az is.
1: És körül még ilyen kisarga asztalk, ilyen sarga festővel.
2: Igen, ki kellett lenni még padlózva is.
1: Na várjál, padlózás. A padlózásról mondok egyet. Itt borcsilenek, ahol borcsilenei. Azt tudja, nem volt addig, nem voltak padlók. Csak föld volt, és az mind ki volt trágyazva. Tehén trágya volt megasztatva vízbe, és benne egy rongy, és avval szépen, de szép volt. Hát a szag elment a szén, és szép volt a talaj, olyan volt, mint a betonyokban volt volna. És minden háznak volt 2-3 elmebeteg.
3: Honnan?
1: Hát a kórházakból.
3: Miért adták ki őket?
2: Hát kiadták, hogy jobb a kezelés.
1: Hogy jobb a kezelés, és aztán itt meg bevallaltak azért, hogy füzettek.
2: Kaptak pisztutat.
1: Füzettek érte sokat, tehát abból volt a píz. A falunak abból volt a píz. No. És a betegeket jártak megjárnia, följebb valók, Nyitráról. Úgyhogy minden hónapon vagy minden 2 évben vagy 3 évben kigyüttek megnézni. Hát ez a Borcsi néni, a szomszédunk, meg éppen törőte a talajt. A trágyával. Na és a urak meg bementek. Nénike, hát maga mit csinál? Hát kérem alassan, én szarozok. Hát azt mondja, mi az a szár? Hát a tehén trágyat, azt mondja, hogy milyen szép lesz ez, várjon csak, képzelj el. 2 hét múlva mindenkinek kikölt padlózni a talajot. Mindenkinek, 2 hét múlva. Ahogyan mondta, hogy kérem alassan szarozok. Ma úgy volt.
3: Hát pedig ez szép.

0: elmentünk mindenfele.
1: Vasárnap délután alig vártuk, elmentünk a szőlőhegyre. Olyan utakot lecsergettünk egész, csak amúgy csergett a szőlőhegy. Ballaktunk a úton végig, és énekünk.

0: csütörtök, szombat, vasárnap. Ezek voltak a lányos napok. No. Akkor ma este összeszedődtek, vagy kocsmába, vagy a utcán, és akkor ma mentek.
1: Hát öt-hát legény gütt a haszó, öt-hát legény, még több is. Ja, úgy a tele volt, a konyha tele volt, nem volt hova ülni. Annyi legény.
2: Kolán volt.
1: Ah, hát alig várta, hogy kettet sötítődjen gütt regementvel, és azt én csak az maradt ott, aki akart jönni, udvarolni, hát leszületett a többivel, az ott maradt a ajtóba. Kint a ajtóba, becsukta az ajtót, és kívül a ajtóba, ott maradt szórakozni a jommal, a többi elment. Ez így volt valamikor, nem mondjuk most.
3: Ez egy szívlányok voltak, megmondom olyanra.
4: És azt mondta, akár öregek, ha fírő, mint a menyasszony, fiacskom, hát, ha angyalok közé, így angyal légy, ördögök közé légy, ördög légy. A rosszak között hiába volt jó, tudjál, mindenki rossz volt, akkor lenyomtak, akkor jobb felszeszette magad, és ő is vissza tudott pofalszni. Énekültek estallóba és udvaron is, napom nagyon szépen tudott énekülni, nagyon is, és sokat énekültek, és nekik nagyon erős hitték volt, abból a bajból is nem csináltak soha olyan tragédiát, még a halált is könnyebben vették. Hát úgy, hogy ma megszabadult a földi bajtól, földi szenvedéstől, és ott találkozik a ő halottjaival, de

beszélgettek este a Manika, főleg télén fontak vagy vártak, és akkor egész estig én sokat beszéltek a gyerekeknek végeségekről, háborúról, szegénységről, és még sok mesét is mondtak. A Luca napján nem szabad volt fogyni, mert a Luca azt nem szerette, a Lucot meg kellett ünnepülni. És nagyon régen az megtörtént, hogy ilyen fiatal asszony azt mondja, hogy ő nem fogom én a Lucot ünnepülni, én fogok fogyni, de akkor jártak fonókba, eszementek egy haszó, 5-10 asszony is, és akkor csak egy hazat fűtöttek, és ott fontak, és akkor viccelődtek, mindjárt elment este. De akkor nem mentek a fonóba, és asszonka kitalálta, hogy ő otthon fog fonni, hogy megelőzi a többit. Fonott, akkor ő nem nézte, óra nem volt, és nem tudta mennyi a idő. Egyszer csak beállít hozzá egy menyecske. És azt mondja neki, no, hát ha nagy ügyes vagy, akkor egy óra az éjfél volt, és egy óra arra fond meg az összes orsót, hozott neki egy kas orsót. Hát, de a menyecske ügyes is volt, még okos is volt, nem mondta, hogy fonja tele orsót, csak hogy fonja, minden orsóra fonja. Akkor ő minden orsóra fonott egy keveset. No, egy órakor beállít a menyecske. No, megfontad a orsókot? Azt mondja, megfontam. Minden egyire fonott, és nem mondhatta, hogy nem fontam még. Azt mondja neki, hogy no, jó van, nagyon ügyes vagy, nagyon okos is vagy, becsapta, de ha jövőre is fogsz fonni, eljök érted, és elviszlek. És mikor kifordult az a menyecske, menyecskének fő volt öltözködve, akkor ez a asszonka, a fonóasszonka meglátta, hogy lólabai vannak. Boszorkány volt. És akkor rettenetesen megijedt, és azóta többet soha Lucakor nem fonott. És nekem, mikor jön voltam, a szomszéd azt mondta, előre megparancs Margit, mert tudtak, hogy én is úgy szeretek sietni. Ne próbálj fonni, mert elviszel Luca. Mondom, dehogy viszel. De majdnem csak könyörögtek, hogy ne próbálj fonni, mert igazán el fog vinni, ha jó szomszédok voltak, úgy volt a udvarunk, hogy szemben. Soha volt minden egy udvar. Csak olyan kerít is kell volt, de olyan jó asszonyok voltak vaskit. És majdnem könyörögtek, hogy ne próbálj fonni. Hát akkor ma, hát mondom, akkor jó van, nem fogok fonni, csinálok most, de ők azt annyira állítottak, hogy ez megtörtént, és hogy ez igaz volt.

0: beszélgetünk arról, mikor én voltam, hogy van 4-5 eszentős. Akkor ingyen felvitták a havasra. Szolgáltam, írunk a tátámba. És én a sántajokkal kellett járjak.
1: Miért? 4-5 éves korában már fölvitték?
0: Felingem 5. És volt egy csomó sántajú. És úgy hitták, bátyámat Ilonka Ferenc. A járt a fejővel. Akkor én bementem a patakba. Jók nem mentek, a nyakot minták elgettek, mentem halászni. Halásztak, jó káveztek a sántajók. Nem voltam itt elejhalcsak. Akkor elé mentem nyugni, és kérdő, hogy jók elértek, és azt mondják, nem. Hol voltál azt az ánt istenedet, azt mondja, bátyám, akkor jó, ez Zambert. Aztán megkerültek. Na. Akkor még egyszer oktam, úgy voltam, szolgáltam, a Kadicsfaliba voltunk. Majorok, akkor ezt láttam, volt a bajos, akkor úgy hitták az ember Karácsony Ferenc, te ismertetettem, hogy nem? Nem. Karácsony Ferenc bandokat, akkor volt egy ekkora kutyája, de én a felszolgáltam, és nadrág leszakadt róla, akkor már voltam a 8 esztendős, 7-8 mondtam, több nagyobb nem lehettem, elégezze, hogy hát. Megkiálltam, felküldték a hitmán nadrágot, és semmi főbcsosso. Itt is felhasítottam, ezt a felét is lemögött rajta, mentem elé, az eszem az így mondták, ezelőtt a kosár, jók mellé. A nagy kutya a lányom volt. Itt a tombomból akkor kiszakadt, aztán úgy megharapott ember, hogy annak egyéb nem volt az orvosság, akkor nem úgy volt, hogy pillanatra menjünk, hogy ilyen adjuk tetánusz neki, vagy kutya megmérgezik, vagy nem tudom, mi lesz veled. Neki is a kutyából egy darab szőrt kivágtak, megsütték. Bezsették, be is urultak, s... kötték be, és semmi kutya van nem. Ott hájban meggyomott.
1: Ott nem jutott maga, gondolom, nagyon.
0: Hát én igen, ez bizony, de még hát a jó megvárták az Istenben. Például egy kecskét le akarok vágni. Ha esetleg megkötöm a lábát, vagy nem akarom megkötni, vagy csinom lábam, hogy ilyen kecskoló, mondom, én már van bírok. És hanem a kecskének meg kell kötni a lábát, hanem hogy így szúrom keresztül az újbevő ember, hogy mindjárt hágvőgöm magam. A jó pedig semmi kecsin, annak is megkötöd a lábát, hanem a lássai lábát a keresztül a fejetetei, a várámnak, hogy szúrod így keresztül, a vérem meg is. Kettőt, hármat rúg, és vége ennek, akkor meg most akkor kezdjük nyugni meg.
1: A jó az adja magát.
0: Azt aztán, amikor megölt, akkor tehetetlen, mert még ma hova.
1: Na. Hát akkor már igen.
2: Ez az egy átérésük van, a jó, az ártatlan, a... szóval nincsen neki semmi védelkező tulajdonság. Bent voltam a tanyán, 5 darab disznyóval. Abba egy ártán volt, 3 anyas egy fűzőcske. Legöléstek egész nap az erdőben, a makkon. Este későre jöttek elé, de gyanús volt nekem a dolog, hogy amikor a disznyokat anyára elértek, örökké az erdő között valami zaj, hallatszott, hogy valami állat ment. Nem tudtam elképzelni, mi tud lenni. Aztán csak kiszúrt a szeg a zsákból, télben a disznyokat vágni kellett volna le, a disznyok el hasasodnak. Édesapám se tudta elképzelni, én se. Tehát az idős, egyszer a disznyok annyira meghasasodtak, hogy megmaladszott. Egyiknek 6 darab vadmalac, a másiknak 9 darab vadmalac. Addig barátkoztak, addig szórakoztak, amíg megismerkedtek, a vadkon megcsolta őket. Bétára zsidettes lett. 11 darab vagy 12 darab vadmalac. Olyan gyönyörűek voltak, hogy még ma se felálltam el, meg a sárvásnót átjártam utána. Akkor kellett volna elpusztítsuk, annyi szép sapkát lehetett volna csinálni a bőrökből, hogy megnőttek annyira, egy megnőtt 80 kilóra. Anyám eladott 2-t nyugodjék csendesen, egy juhásznak. Elresztette őket, egyszer megvacsoráztatt a reggel híj, hogy jönnek, de úgy elmentek, még majd jönnek. Udvaroltam a feleségemnek. Nagy bátyám irigy volt. Nagyanyámnak a bátyja, hogy mit tudom, mi fájt neki, mi nem. Ha azt mondja a feleségemnek, te úgy gondolkozzál anna, hogy az öreg Matyinak a táta és nehéz ember volt. Jegyőzd meg azt, hogy Farkasnak báránfia nem lesz. Hát én elég tudtam építgetni, hogy ez zámzsén a feleségem, és az öreg lerombolta az egész építményemet. Aztán csak én győztem.
1: Nem is volt máshol életibe?
2: Hát, hogy ne lettem volna.
1: Mennyi időt hol?
2: Én a javítóba egy évet.
1: Rossz gyerek volt?
2: Na, fütyültem a templomba.
1: Fütyült?
2: Igen, a templom.
1: Hát miért fütyült?
2: Azért, a pap nem mondta, elég hangosan kísértem, hogy értsék meg a népet.
1: És aztán mit csinált még? Azért nem vitték el javítóba, nem hiszem ezért az egyért.
2: Hát múlt még közben más egyéb is, tehát ez, az is szokták megbüntetni a fiatalt a fűtjéről. Igen. 58-os években volt, május 11-én. Karaván muzi volt, és ugye mint gyermekek voltunk akkor még. Szóváltás, és a szóváltásba kért egy kicsi kelemetlen megzavarás. A zavarás után pedig akkor volt a huligán törvény fellépve, aztán azt alkalmazták, és bévittek Szent Erzsébetre a fegyházba egy évre.
1: Ezért fegyházat kapott?
2: Igen, bizony, mert a törvény, a román sújtotta a magyart azért, hogy ismerje meg a nemes lelkit.
1: Milyen volt ott a fegyházban?
2: Erős ennyi volt. Minden reggelre puliszka lé volt, nem volt rossz. Mert az embernek olyan négy vágyott, az is jól esett. Hús az marha pocór volt.
1: Ami?
2: Marhának a gyomrának a emésző része. Tetszik érted. Ez volt akkor, annál különvétele nem igen volt, mert a rab csak annyit érdemlett meg.

0: Jaartam annyira kezdjél, mint ide a falnakot. Fel a két lábaros ordított jött nekem, hát azt hittem, hogy belé halok, akkor jegységet. Hát lehet képzelni. Olyan magas volt, hogy 3 méter magas volt, amíg felült állva. Két hátosú lábaros ordított a szája, kitartott a két első lábbal egy kalimpát.
1: Aztán meggondolta magát?
0: Hát én is ordítottam, jöttem be úgy, hogy akkor elmentünk, mentem fel az árgyönet anyánkból. Mentem, hogy ez a kicsi patakocskó folyik, nem tudom, tetszett-e arra felé, hogy ez a medencén. Menjek, hogy erőgélek, hát a patakocskó, a vadak nyomát örökké szoktam figyelni. Hát látom, hogy a vad is nyom rá van a patakra. Gyenge jég volt, hát elég az, hogy betörött, nem törött, azt már nem tudom, hogy pontosan. Megsírült. Vissza onnan jött. Figyelem, hát egy nagy tőtfánál megvan ahhoz, hogy leskülődik elé, hogy leskülődik el. Egyált kiállított, megindult vissza, mert a bozót fel, ez 62, telén volt, januárban lehetett. Hülyel a katonák, ezt az utat akkor építették. Hülyel a katonák, ültöztek az úti munkások. Akkor le, egy-kettőre a falutól, 2 kilométerre volt pontosan. Lerohantam. Én kerestem az árdészt, akinek 20 kája volt, hogy lövjék meg. Az árdész az elment volt már a szolgálatban. Volt egy másik iparos, az a községi árdő őrül, annak egy 20 kája volt, leadas. Aztán az jött, de akkor vette, hogy nem ez gyakorolt volt a lövéshez. Rejölött, talált egyszer hátgerincén, egyszer tompon. Viszi jó megvadult, kerültünk egy kicsi mezőcskéres. Én ordítottam nekik, amin hőni, nagy posztunk a balat ráztam. Egyszer a fejét megcsavarítsa a farkát, felkondolítsa az irány nekem. Nekem vette az irányt, ahajtott egy bozótos bokor. Én pillanatira felkapaszkodtam rajta, akkor a felállott két lábos az ő, óras az én gumicizmám között 15 centi távolságban. Sárga szemeivel a fának a lábát, így nekizett az olyan sárgós, hát pillogtatok mindig a kezem, hogy járni. Kiálltam a vadásznak, jöjjön ide ember, mert be helyben lehúz róla. Hát nem jött a vadás, ez is jó, ugye. Hátulsó lábán tomplobés kapott volt, az leereszködött. Másikra voltunk majd négyen. Másikra kiálltam a barátomnak, húzódjál, mert mindjárt te is bekerülsz a fáros, azon másoktól egy sugárkod, az ágok törtek le, olyan rettegés volt az egész dolog. Sapkája leesett a fejébe, és úgy öngörgette a fejzőn a sapkát, mint a akarta volna enni. Elég az az aztán zavartuk, mindaddig egy óra hosszat, egyik iparos aztán hazafutott golyóvécs, hozott friss golyó, és meglőtte aztán a zárdés. Így jártunk ott a vadászattól. Hát rengeteg ilyen dolgom volt a vadakkal. Még legény voltam, juhászkodtam. Itt a falu végénél őröztem éjjel, így lefeküdtem. A kutya úgy meglepően ordít. Hirtelen felszöktem, magammal egy tettem volt egy karót, így mondják, amivel a lejszát megbiztosítsák, a jóknak a kollátja. A kutya úgy ordított, hát hatalmas farkas. Hát ott van a kutyával szemben. Én nem szólottam semmit sem. Olyan vágtam a derekára, hogy a dereka átörött a far keresztje. Többet az utára nem tudott felállani. A kutya ott fogott, a kutyát elkapta, és visszavágta az utára. Az orrára olyan vágtam, a kutyát elengedte, és reggelre összeszedtem magát, az éjjel volt. Elúszúszott onnan körülbelül 100 méterre, de csak az első lábával tudott kapaszkodni. Reggel egy keresztbe tettem, nézem, s hát most ha szökne, az akkora tartott a szája, hogy a meccé fogai közé így az araszon beférni. Nem vagy a kép itt akar a gégét elkapcsolni, itt van a szakasztani. Lefuttam az árdészhez, mondom neki mi a ház, az egy-kettőre kerékpárhoz, az felfutott, vagy felkerékpárhozott, valami eszközzel őrsz, aztán a fejre kettőt vágott az óra. Na vére kifolyt, akkor lejózták ide a falu köz is. Megnyúzták, beadtuk az árnyészet, hivatalozó bőr is adtak volt 300 lát a bőré prémium.
1: Nem mutatok, hogy a képet csinálok,
0: valahol a képes volt.
1: Na de hát, hogy mert maga oda menni, mikor a kutyát várta jobbra
0: balra? Az ember tudja, beléli maga, hát hogy már az egyik a másikkal megbírkozni? Nem bírkozik meg? Két ember az ott nem megbírkoznak. Hát az embernek az a munka kötelessége. Ahol amiben a juhok korlátozónak, úgy mondják már, hogy kocka.

egyszer egy ügyvezasszony. Pótene asszonynak három világszép leánya. Egyik szebb volt, mint a másik, majdnem olyan szépek voltak, mint én. De mindegyiknek volt egy kicsi rejtett hibája es, eppe úgy, mint nekem. A legnagyobbik leánka olyan tyúkszemű volt, de olyan tyúkszemű, hogy az orránál tovább nem látott. A közepső leánka, jaj, annak meg egy kicsit lütő volt az esze. Mikor az elkezdett kacagni, nem bírta abba hagyni. Meg kellett tőle bolondulni. De a harmadik leánkának es volt egy kicsi rejtett hibája. Ameg csepű nyelvű volt. Nem lehetett érteni a szavakot, hogy mit beszélget. Na hát, szegény asszony hót meg a bánattól. Ott volt a nagyrakás leányos, nem tudta őköt férhez adni semmiképp. Hogy honnat, honnat nem, nem tudom, egyszer oda keveredett a faluba egy jóképű kanászlegény. A legény minden reggel hajtogatta a disznyókot a falu vége felé, az öreg asszony meg nezegette, nezegette. Elgondolta magába, én Istenem, de jó volna, ha valamelyik leánkámot feleségül venné. Egy reggel az asszony erős szüvet gyűtött, s kiereszkedett a kapu elejébe, s neki szólott a legénynek. Hallod-e, édes gyermekem, én azt halltam, hogy te árva vagy, s tudod-e, nekem olyan gyenge szüvem van, úgy sajnálom az árvákot, hogy hasad el a szüvem miattik. Tudod-e, mit gondoltam? Én azt gondoltam, hogy minden reggel kiteszek neked ide az ablakba egy jó pohár pálinkát, s te gyere, ides, idd meg, jó lesz-e. A legény egy kicsit olyan süsű féle volt, azt mondja az asszonynak, jóha! Na, úgy es lett. Minden áldott reggel az asszony kitett az ablakba egy jó nagy pohár pálinkát. A legény odament, megitta, jó kedve kerekedett, jó nagyokot rittyentett az ustorával a disznyóknak a hátuljára, aztán ment a bajába. Hát, így ment ez egy hétig. No, amikor egy hét eltőtt, megint csak kiereszkedik az öregasszony a kapu elejébe, s megint neki szólott a legénynek. Hallod-e, édes gyermekem, úgy megtetszett nekem a te magaviseleted, de fiam, mondok én neked valamit. Van én nekem három szép leányom. Egy este el kéne gyere nálunk Guzsajasba. S ha valamelyik leányom megtetszik neked, én neked adom. Te fiam, adok neked földeket es meg, marhákot es. Én olyan gazdag ember csinálok belőled, hogy nem lesz még egy olyan a faluba. Jó lesz-e? Azt mondja a legény. Jóha! No, a legény beígérkezett a leányos házhoz Guzsajasba. Amelyik estére ígérkezett, azon a napon akkora sütésfőzést rendeztek a háznál, majd leégett a ház. Süttek egy kemence kalácsot, megmézeztek egy évekpálinkát, s még a makkakast is levágták. No, mikor készen voltak a főzésvel, neki a leányok öltöződni, favirágrokolja, lájbi, fejéring, mindegyiknek béfonta a haját az édesanyja, langszimpántlikát kötött belé, s aztán leütette a leányait egy padra, s kitanyította őket sorba, hogy mit csináljanak, ha idejön a legény, ha férjhez akarnak menni. A legnagyobbik leánkának, amelyik olyan tyúkszemű volt, azt mondotta az édesanyja, nézd csak ide, édes leánkám, én ezt a tőt ledöföm oda ne az ajtósorkához. Ha ide jön a legény, te mondjad azt, hogy ne zenj csak oda, édesanyám. Még reám mondják azt, hogy tyúkszemű vagyok. Ne lámpa világnál es megláttam a tőt a sorokba. A közepső leánynak, amelyik olyan kacagós volt, azt mondotta az anyja. De el ne kezdj kacagni. El ne kezdj kacagni, mert meg es nyúvasztalak. A legküssebbiknek még azt mondotta az anyja. Te még ne szólalj. Meg ne szólalj,
mert én valamivel úgy bédugom a szájodot, hogy soha többet meg nem szólasz. No, a leánkák erős szerettek volna férhez menni, s ezért erőst fogadták, hogy mindent úgy tesznek, ahogy az édesanyjék tanította. Sötét lett, jött a legény, az öregasszony szögdösödött a pálinkás évekvel, rakta a nagy kakas cubókokot a legénynek a tányérjába, gyúrta belé a kalácsot. Úgy jól tartották azt a legényt, hogy annak még a hasa esfére állott. No, mikor a legény jól lakott, egyszer csak felereszkedik a padról a legnagyobbik leánka, s megszólallott. Nezzen csak oda, édesanyám! Még reám mondják azt, hogy tyúkszemű vagyok, ne lámpa világnál megláttam a tőt a sorokba. Jól van, édes leánkám, vedd fel, s tedd a helyre. No, a leán odament a sorokhoz, valahogy kitapogatta a tőt a kezeivel, feles vette. Igen ám, de mikor a legény bejött a házba, a fejéről a kucsumát Rea tette az ágy tetejére. És most, hogy szegény leán elhaladott az ágy mellett, a tyúk szemeivel nem tudta kivenni, hogy mi van ott. Azt hitte, hogy a macska kondorodott oda fel. Oda menjen, azt mondja a kucsumának. Kátsz le innet, te szégyentelen! Akkora pufot adott annak a kucsumának, hogy az beesett a ház közepébe. Na, egyeb se kellett a közepső leánkának. Neki kacagni. Halljátok-e? Szegény legénynek a lábai a földbe gyökereztek. Csak állott, a legkisebbik leánka csak hallgatott, de egyszer aztán azt se bírta tovább, megszólallott. Ó, de éde tanám, én nem toltam temmit, mott én menek férhet. Hát erre szegény legény úgy megejedett, hogy neki ezt a csepünyelvű leányt kell feleségül venni. Úgy megfutamodott, hogy lehet ma még mind fut, s a leányok ott maradtak rakáson vén leányon. Senki el nem vett feleségül egyet se. Legények, mikor megnőttök, menjetek oda, s vegyétek feleségül őket, tük!

0: a gyerekeket szigorúbban, mint most. És a tanítók is szigorúbb voltak. És ha mégis valamelyik szülő egy cseppet hanyagult, akkor a tanítók elmentek megnézni, és nagy szidós kapott a gyerek is, és a szülő is. De akkor a tanító, a pápa és a bíró, azoknak volt tekintélyek, és az előénekesek, akik a templomban, annak akkor mindenkinek nagy tiszteletje volt. Amit a tanító mondott, az szent volt, és nagyon szót fogadott.
1: Mikor első-másodikba jártam, akkor ott Silló Bálintnak hívták, no, az idősebb tanító bácsi volt. Hoztangat utolsó években, akkor meg volt Rotko Elemér, neki hívták őt, ez tanító volt. Ez nagyon jó tanító volt.
2: Ezzel a tanárral mi lett?
1: Tessék?
2: Ezzel a tanárral mi lett?
1: Azzal meghalt.
2: Hol, mikor?
1: Na, nem is tudom, mikor, melyik évben.
2: Nem itt halt meg.
1: Hát, ha nem itt halt meg, de meghalt. Na.
3: Mikor gyilakok voltunk, hát a tanítónkot elvitték. Rotko tanító.
4: No.
3: Az nagyon erős, igazságos tanító volt, nagyon.
5: Igen. Embereket eszeszedte, akik tudtak énekülni, és estéken eszeszedte oda iskolába, és énekeket, tudom, minka még ott Boszoronot laktunk, és a kamrába aludtunk, és apa, amikor hazagyütt onnan, mikor a ének, úgyhogy minden héten háromszor tanította. És mikor hazagyütt, anyámban ott énekültek a ágyba, és én meg ott mellettek, ott én is ott aludtam. Ott mellettek, és meg is tanultam minden éneket, szentes énekeket. Hát, egyszer csak jöttek a csendőrök, a tanítói, és...
2: Iskolaidő alatt?
5: Mink is ott voltunk. És
2: szlovák csendőrök voltak?
5: Szlovákok. És az összes falu, képzelj el, az összes falu itt volt, kaszalkva, villalkva, mindenbe. Azt mondták, hogy nem engedik, hogy a tanítójukat elvigyék. Az olyan borzasztó volt, a diákok meg mind ott voltunk, körülötte, és aztán ő fölött itt volt az a fos, kamurai. Tudod, itt a sarkon volt a fos kamurai. Ő fölött azt mondta, híveim, nagyon-nagyon köszönöm, hogy így értem búsónak, vagy így nem engednek, de csak engedjenek el, mert ha ennek a két csendőrnek nem engednek el, Gyüli, ugye 10 is, úgy is elvisznek, mert én ma be vagyok arról, be vagyok adva, és ma én nekem muszáj elmenni. És még a plébános még itt volt hittanom, Pograról a plébános, és arra is róla mentek, hogy biztos ő adta be, már is olyan szlovák értelmű volt az ilyen nibli. Hát aztán mégiscsak elvitték, mivel ő megkérte a népet, hogy ne lazadjanak, hogy hagyja akiket, hagy menjen eleve két csendőrnek, mert ugye két csendőrnek nem engedik el, hogy akkor gyűjtett 10, még 20 is, és hogyha őtet ma úgyis elviszik. Na és neki mentek a papnak. Neki mentek, hogy ő dobatta ott a hátoron. Ott dobtak a hátoron.
2: Hova?
5: Rendesen. Magyarországra. Magyarországra ott dobtak a hátoron.
6: Ezt akarom mondani, a mi papunk, a Nibli, az állítólag elvitték a Kalvariakkal a csendőrségre, és egy héten bele meg volt. Erősen, hatalmas ember van, 120 kilós, nem tetszett hallani? Mondok, hogy... Na. Nem volt szabad szentmisét tartani úgy munkanapon. Na, és elment Bodokra, nem fogadott szót, és tartott misét. No. Beadta a kitet, és elvitték, hogy nem fogadott szót, és annyira megkínoztak, no, belehalt.

a szlovák vallám alatt nem szabadult megszólalni magyarul. Rakia voltak, akik olyak voltak, hát nem mindenki sok magyar volt még akkor nyitran, de a szlovákok akkor olyan nagy szárvaik nyűttek. Rakia voltak, hogy ne beszéljenek magyarul. Hogyan gyűnáróni? Szegény anyám nem tudott semmit, mikor osztana a Janka voltam, ma engem is szerettem arról is elküldött, de én ma tudtam olyan pár szót, hogy, no, hogy jó, hogy tessék, még mibe kerül, még szabad, még ilyeket ma tudtam. De akkor még az volt, hogy katasztrofális rendszer volt. Ma. Mondjuk egy kiló almának 20-30 korona volt arra, úgy így attól, hogy milyen. Akkor gyütte ellenőr, és szóval lekicsinyítette neked a arat 3 koronára. És egyszer Janka voltam, mondta 15 éves anyám, azt mondja, Margitom, ott van sok alma, szedjé, vidd el, és vegyél magadnak, amit akarsz. Hát én leszettem egy zsák almát, nem is tudom, ma valaki gyűjt szekéren a rokonyok közt elhoztak. Hát oda gyűjt a ellenőr, és nekem, hogy 3 koronái. De azért, hogy én sokat kírtam, hogy 20 koronát kírtam, akkor most tőlem elkobozza 3 koronai. Tőlem elkobozta, és őnek a rokonja, hogy arról a 30 én nem tudom, hunnaszunta a kasszonyok ma, akik jobban ismerték. Aztán, hát ma másodszor anyám, hogy csak vigyél, Janka, lehet, hogy azt mondja, nyavolja, nem viszi oda azt a ilyet olyat. Hát akkor vittem. Asszonyok, ha ma voltak után okosabb asszonyok, azt mondja, tudod, mit csinálja a Janka, akik ma mindig jártak. Hát gyűn a fiánc, kiabalja, hogy gyűjjenek almát venni ingyen, gyűjjenek almát venni ingyen, nem kőérte píz. Akkor sereg lettek asszonyok, és én mértem almát. Mértem, hát mondtam, ma mindegy, vigyel az a rabló, vagy a szítosztom itt az asszonyoknak. De az asszonyok azok tudtak, hogy én mit csinálom, és szépen, mikor ő elment, nekem a pízt, hát lehet, hogy egy-kettő volt bennek, aki nem adott pízt, de nekem mind odahoztak a pízt, ahogy a rendesen jár, ma sajnáltak, hogy szegény Janka ide kínoszkodik.

0: nem minden hazna volt, egy vagy kettő, és a nagyok eleként őt hatta én volt.
1: Ebbe a faluba, ha nem volt Janka kezel liba egység, minden hazna, 30, 40, 20, 10, hogy kinek ugyanis ma olyan 5 éves Jankaknak ma liba akvak őt járni. Gondoljatok még, hogy ma főkedtem, még 10 évesen voltam, 8 éves, 5 órakor, 4 órakor, ma hajnalva mentünk a liba akva, mert meleg volt, és akkor általán büszkék voltunk, hogy mink olyan korán megyünk a liba akva. Hát ott még úgy szoktunk jazzani, hogy a úton nagy por volt, és ugye a libak legeltek, akkor a Jankak eszé mentünk, és a úton ilyen vastagú volt a por, mert sok szekér csinált sok port, és a porból csináltunk varrát, csináltunk házat, akkor szaggattunk virágot, akkor a szép virág volt a menyasszony, a csúnyabb virág, a Janka, igenis virágból volt a gyerek.
0: Igor, gyerek voltam, és ma bírtam valamit mozogni, akkor mi nálunk paraszt család volt, én édesapám paraszt családból származott. Na. És akkor nékünk reggel, ahogy fölkelt az ember, akkor kölyött a otthoni munkát, ami rám volt bízva, elvégezni. Na. Mikor kicsin voltam, Baromfi körül. Mikor ma nagyobb voltam, akkor istallóba. Meg kellett pucolnom a teheneket, a csikókot, és azután mehettem iskolába.
2: Na. Akkor ki kellett almozni reggel?
0: Igen, igen, igen. Kitakarítani az istallót, megajrozni alattak, megetetni őket, és mikor a stangat meg voltak etetve, akkor a stangat.
2: Azután mehettek iskolába.
0: Igen. És mikor hazajött az ember, és úgyhogy hosszabbak voltak a napok, akkor dőlt, akkor megint kerbe, hatarba, na, mentünk dolgozni.
2: Nehéz élet volt, vagy pedig mindenki úgy jött, ahogy maguk?
0: Nem volt nehéz élet.
2: Nem volt nehéz?
0: Nem volt nehéz élet. De meg voltunk szokva. No. Úgyhogy akkoriban a gyerek, mikor ma bírt, akkor ma ráfogtak otthoni munka.

0: Van hozom, iszi. Van nekem.
1: Eladja a bort?
0: Nem.
1: Hát mit csinál?
0: Megiszom.
2: De ez a hatalmas szőlő egész onnan, körülös, körül.
3: A szőlőgyön volt, ez a Spanitában, a nagyon régen, a nyelvetek is tavaszik, májusig.
1: Hát itt mindenki, ha ő légy, hanem...
4: Cukorbetegek szépen, de
5: tűnik. Ontario, az azt a savanyú, nagy alma.
4: Savankas alma, de nagyon jó idő volt.
5: Volt az a ranétalma, még olyan piros, belő is piros volt, kívül is piros volt, szép. Finom
1: nyári piros sálma.
5: Korály álma volt, piros, síkos, sárga. Hát már most kimondták. Nincs.
1: Hatalmas gyivófa.
3: Megy, minden gyümölcs volt, minden.
1: Korály cseresnyi, aztán volt, ami hallják szerint. A ropogós cseresnyi, fekete cseresnyi, az ma majdnem aratalsi. A hatalmas cseresnyefa voltak, hogy hordószamra szedtük a cseresnyit, és a piacra a szebbit.
6: Gyalog.
1: Hát 12.
3: Aztán megint savanyú szedet.
1: Savanyú.
3: Óriási hatása van a szívbetegeknek.
1: Május elején fölüti a cseresnyefára, és ma ettük egész a gyümölcsöt még karácsonyig.
3: A régi körötapák. Olyan óriási magosság, hogy
5: milyen íze volt.
1: Jaj, azt meg se lehet mondani annak a szivalnak, akkor milyen íze volt. Majdnem minden haznal főztek pálinkat itthon. És ezt annyira tisztelöm, hogy bármilyen ellenségek voltak, senkit ebben faluban nem jelentettek.

0: a gyerekek iskolába nem szalom is kenyeret vittünk, puszta kenyerkét, vonunkkal a kenyerkét a ruhába. Tettünk hozzá, mikor milyen gyümölcs volt, és az volt még a vacsora is.
1: Az ma nincs. A park nagyon lebetegedtek, teljesen kivesznek a park. Újság is írt róla, a televízor állandóan publikálja, hogy csak kivágni azonnal is likvidálni, eltüzelni, más segítségod nincsen.
2: Van nekem itt a kertben. Szilva, alma is, körte is.
3: Na kell permetezni.
2: Permetezni? Nem permetezem.
3: Nem permetezni?
2: Nem, mert nem tiszek rá, hogy nincs is rá időm.
3: Na. Hát
0: ezt a részét elvitte a
1: szántóföldek.
0: Szántó kihúzódott a falkot, azt átállt.
3: És vágtál.
4: Jó, szalember van 190-195 centi magas kör lehetett moszkvai. A rózsafüzér mutatta anyámnak, hogy mama, Topomogy, az segített. Mert hogy ő nem lő lefelé, csak föl a levegőbe, hogy ő nem

0: Az annyira lelkiismeretes volt, becsületes volt. Na, hát,
1: hogy amit esznek, mindenki azt adjon annak is. Ő azért valami velikjel volt azért az a...
0: Parancsnok.
2: Különös parancs volt, hogy ezredestől semmi bántódást ne csinálnak. Ha kérnek valamit, akkor megfizetni. Tojás, bor vagy ilyesféle. Volt egy hát nagy ugye, tanító, nem tudom, hogy tanító volt ukrának. Nagyon van, becsületes ember volt.
3: Nagyon szép szal ember volt.
2: Nagyon.
3: Csak ugyan ők majd sokat voltak Magyarországon, pár szót tudott ma magyarul. És anyám azt mondta, hogy jaj, de szép szal, de dekor összezik, hogy amíg elvész a fronton. És megértette, azt mondta, hogyha tetszik neki, hogy adja hozzá a anya, a Borisunk is. Anyám azt mondja, mindig azt mondtam, a németek is rá, testvéremet meg a kírtik. És mindenkinek azt mondta, hogy jó van, fiacska, majd ha el van háború, gyere el, és ha fogtok tetszeni egymásnak, jó van, és ennek is azt mondta, hogy jó, hogyha el van háború, hogy jön, kiressen meg, és hogy nem, hogy nem, úgy is tudta, hogy nem jön, az soha egy köszönség. Amikor sok kódos volt gyerekek, volt énekes kódos, volt imádkozó kódos. Előttem van az a kép, azt mondta, hogy karja volt lábatlan, és ő meg van, no, szegényke volt. És volt neki kis babaja, milyen szép, és azt így hordta, helyet adtak a babának, hogy itassa még kenyert kép. És mindig elénekült egy verszakot, akkor ment a másik faszhoz. Tavaszkor, mikor jut ma a gyerekek, kiszaladtunk a utcára, és ma az a baba úgy fejlődött neki ma. A szép, piros sárca, úgy reggelre elég, és kicsit tejtett a hideg. Nem sajnáltak a kódusoktól. Vagy egy pár koronát.
2: Tojás, tojás, élelmiszer.
3: Karaj, kenyeret, vagy babot, vagy lisztet is. Akkor jut a drótos. Ma itt fönt volt a kódos, ma lent a drótos.
2: Kiabban.
3: Anyám azokat is, ha díjben volt, akkor szedett nekik jót, annyi leves, jókaraj, kenyeret, vagy reggel még egy nagygébre jó meleg tejet, jó puha kenyeret, ha sütöttünk. De hát hasznos munka volt az is az. Most annyi edényem van, és ugye kell legalább a hallatuknak.

Kedves bátyám, nagyon örülök, hogy végre elérkezett az a pillanat, hogy a Marika kijutott. Csak nagyon sajnálom, hogy én nem tudok ott lenni. Jobban szerettem volna, ha együtt mehettünk volna. Legalább olyan rövid időre, mint Bécsbe voltunk együtt. A tengerparton egy pár törpeharcsát foghattunk volna együtt legalább. Vigyázzatok Marikára. És nagyon szeretném, hogyha egészségbe, erőbe viszont látnánk egymást. Béla bátyánk nagyon gyenge, rossz állapotban van. Lehet, hogy nem is éli túl ezt a krízist, amiben most van. Hajas nényem mi kapitány. 80 éven felüli, túl fog élni egy Batuzsálemet is. Csak sajnos a gyerekei azok mind ellenségeskednek, éppen úgy, mint ahogy volt a családban egy-két eset. Ő megcsinálta a rosszat, ugye a Dezső elvált a feleségétől, külön vannak most is, a Margita minden, az kaszár is a szerencsétlen. Úgyhogy nem tudom, hogy mi lesz vele, elváltak Fejdrem Gyurkától, az elvette a Sánta tanács titkárján, azt hiszem, talán te is ösmerted azt valamikor.

0: és kint van Németországban Gyurka. Úgyhogy csak havon, 6 hónapon kint jön haza. 6 hónap után lehet hazajönni nekik. Jól keresnek. Egyébként jól vagyunk. A kétján Bótos most már itt a faluba, Kac nyugdíjba ment, Erzsika a főnök, Katit hazahoztam a szakácságból, itt vannak, együtt dolgoznak. Gondolom, hogy talán itthon jobban megértik egymást, mint egy idegent hoztunk volna hozzá. Hát a többi részletes dolgot Marika majd elmondja, én még a gyárba járok mindig, még van 2 év. Május 7-énhez 2 éve van, és akkor jövök nyugdíjba. Hogy mennyi lesz, kevés lesz, gondolom, hogy olyan sok nem lesz, de hát úgy takarózunk, hogy a pokrok cél. Szőlőt ma permeteztük meg, itt vannak Marikáék, és nagyon kedves ösmerősök onnét Leninvárosból segítetek permetezni. Velek csináljuk ezt a felvételt is a Magdon most, úgyhogy hallom, hogy hát az Erzsikével jól megvagytok, hát remélem tovább is jól lesztek. És kívánom azt, hogy hát ezt a kis időt, ami hátra van még, hát már békességbe töltsétek el együtt. És legyetek boldogok. Még egyszer azt kívánom, hogy erőbe, egészségbe üdvözölhessétek egymást, és ha mód és lehetőség van rá, hát szeretnénk itt lalkodó viszont látni egymást, hogyha ide jönnétek Erzsikével együtt. Zalkodon nagyon sok az újság. Rengetegen meghaltak. Hullanak az emberek éppen úgy, mint ősszel a nyárfáról a levél. Az öregekből, az ösmerősökből alig van egy pár. Gabrik is olyan beteg, éppen olyan, mint hadmezei. Lehet, hogy egy időben fognak elmenni. Kossuth még megvan, de ő is már csak éppen, hogy lézeng. A Simon komám felbukott az úton, meghalt. Juhász keresztanyánk, Brilló Mari néni, ösmered biztosan. A 2 héttel ezelőtt jött a templombóki délután itt a kapu előtt. Szeresett, meghalt. Eltemették. Szegény. Az öreg még kapitány, az öreg juhász. Azt mondja, hogy hát annyi huszát vágott, annyi kozákot vágott le, hogy a pióva sűrű volt tőle. A kardbicskával idevágott, odavágott. Még 2 hetenként az öreg konkolya eldanulják a nógtát a kocsmába. Ilyen 2 öreg ember ritkán van a faluban, mint az öreg. A 3 falu most már össze van csapva itt is, TSC-be. Egy TS lett, Zalkod, Vís, Kenézről össze van csapva, de úgy hallom, most már még ezt is meg fogják szüntetni. És Sáros Pataki nagy, Bodrog közi termelőszövetkezet, vagy állami gazdaság, vagy nem tudom milyen nevet fognak megadni, az lesz, hogy ez mikor fog bekövetkezni, azt nem tudom. De valószínűleg tartom, hogy hát ez be fog következni, mert másütt már csinálják. Én is patronáló vagyok a kohászattól, a kenézlői TS patronáljuk, a Nemes Acél Kovács műhely részéről. A kohászat részén, keretén belül. Hát most a májusi esők, ezek azt mondják, hogy aranyat érnek, de hát ez bizony, ez már több az aranynál. Már nem kellett volna ennyi belőle. Víz áll minden területen, hát a szerencse az alkodon, hogy homokos a terület, ha eláll az eső, úgy, ahogy ösmerjük, 2 óra hosszú múlva lehet kapálni. De másütt az összes határokban mindenütt eső áll, vagy víz áll a területen. Reméljük, hogy hát meg fog szűnni az esőzés, most már napsütéses idő van, azért lehet permetezni is, és bízunk abban, hogy hát a szőlő, meg más terményekben is elég jó lesz ez az esztendő. A múlt évben is volt egy kis jó rizling, furmint, meg ilyen vegyes, ami volt az öreg szőlőbe. Meg telepítettem is hozzá, még mindig abból kocintunk majd az egészségedre, az indulásra is. És Marikával majd küldök egy litert a hazaiból. És majd kocintok az egészségünkre. Induláskor, meg már most készülőben is mindig kocintunk a te egészségedre is. Hát kívánok sok minden jót, boldogságot és hosszú életet, vigyázzatok magatokra. És ismételten azt mondom, ha egy mód és lehetőség nyílik rá, a viszontlátásra itt zarkodom.
1: Hát csókollak, kedves öcsém, régen találkoztunk. Lehet, hogy már én velem nem is fogol, mert már én nem vagyok mai gyerek.
0: Most már búcsúzóul, és a rokonság keretén belüli befejezésre én is szeretném azt üzeni neked, hogyha a viszontlátás örömébe zarkodon találkozunk, még nótát fogjuk eldedugni.
2: Ennek a mesének címe három részlegén. Hol volt, hol nem volt. Hete hét országon, az Óperenciás tengeren túl. András falván volt egyszer egy szegény ember, és egy szegény asszony. Annak volt három rest fia, de azok olyan restek voltak, hogy még ennél sokszor restelték. Szegény asszony, szegény ember minden nap elmentek a mezőre kapálni, de mielőtt el nem mentek volna, az asszony megfőzött egy nagy fazak faszulykát, és ott hagyta a tüzelőt. S mondta a fiainak, édes fiaim, ne resteljétek, keljetek fel, s egyetek. A három legény felkült egyingbes gagyába, oda laftyogtak a tűzhöz, mint valami beteg legyek, jól bétettek a faszulyka levesből, s visszafeküdtek. Így volt ez egyik napról a másikra. Úgy el volt keseredve a szegény ember, hogy azt se tudta, mit csinál. Egy este felé hazajöttek a feleségivel, s mondja a legényeknek a szegény ember, édes fiaim, mi lesz veletek? Mindenki fut, dolgozik, ki már el lát, csak ti nem mentek sehova se. Olyan restek vattok, hogy még a dolog temetésére se tudnátok elmenni. Kinyílott a szemik a legényeknek, s azt mondja a legidősebb. Lássa, édesapám, oda elmennénk. A dolog temetésére oda elmennénk. Jól van, fiaim, reggel beszélgetünk róla. És mikor reggel lett, ameddig a szegény asszon megfőzte a fazak faszulyka levest, addig a szegény ember odahitta a fiait. Arról volt szó az este, hogy elmennétek a dolog temetésére. Hát jól van, itt van egy száldeszka, egy gyalú, mondja a legidősebbnek. Mire estére hazajövök, egy olyan szép koporsót csinálj, hogy mindenki megirigyelje. Te, mondja másiknak, itt van az ásó, ássál a kertünkbe egy nagy sírt, hogy aki meglássa, megirigyelje, hogy az a sír milyen szép, hogy a dolog jól érezze magát benne. Te, mondja a harmadiknak, ott van a malteros kalán, ott van tégla, kövezd ki, mintha egy kripta lenne, hogy jól érezze a dolog magát benne. És mikor hazajövünk, szólunk a harangozónak, egy kurtacskát harangozzon, a papnak, s a kántornak, idejönnek, és annak rendje módja szerint eltemessük a dolgot. Én is öreg vagyok már, anyátok is, dolgozzon a Herko páter. Nem dolgozunk mi többen. Ahol a szegény ember mosolygott a bajussza alatt, és elmentek a feleségivel a mezőre. Hely, a legények, hogy örventek! Eltemetik ők a dolgot, Ne hallják örökké, így dolgozzál, úgy dolgozzál. Eltemetik, s kész, vége a dolognak. Amelyik koporsót kellett csináljon, elkapta a gyalut, a deszkát meggyalulja, de mit csinált, mit nem, az ujját elgyalulta. Amelyik sírt kellett volna ásson, az ásóval a lábujkáját levágta. A harmadik, amelyik a malteros kalánt forgatta, s a téglát. A téglát úgy rájtette a lábára, hogy a lába eltörött. Este, mikor hazajött a szegény ember, szegény asszony, mind a három legényt sírva találta. Na mi baj, édes fiaim? Hát így csináltátok meg a parancsot? Hogy temessük el a dolgot? Elpanaszkodtak, hogy mi történt velik. Na lássátok-e? Mondta a szegény ember. Tanulás nélkül semmit se lehet. Menjetek el, s tanuljatok mesterséget. Így a legidősebb elment asztalosnak, a másik elment kubikusnak, a harmadik elment kőművesnek. És úgy megtanulták három esztendő alatt a mesterségiket, hogy amikor hazamentek, ők is kacagták, hogy milyen buták, restek voltak, hogy tanulás nélkül akartak boldogulni az életbe. Aztán ügyes legények lettek, és még ma is élnek, meg nem voltak. Ez tiszta igaz volt, úgy láttam, mint most.

amikor régen élt Matyas király. Még a régebbek még többször elhangzik az a szó, hogy meghalt Matyas oda az igazság. Nyalkalomkor felöltöttem koldus ruhába, megy egy erdő szélen, meglát egy házikót, egy ilyen kis pusztá juhász lakás volt. Majd, mikor közeledett a juhászhoz, a juhásznak volt egy kis fekete kutyája, Gurulnak nevezte a juhász a kutyát. Rácsányított a vándor emberre a kutya, azt mondja a juhász, ne csaholja a vándor emberre, erre tereld össze a birkát, menjünk lassan haza. Kérdezi Matyas királyt, hova ballaksz te vándor ember? Mennék valami faluba, ahol kapnak valami kis erdelt, mert már el is vagyok farad, nagyon is éhes vagyok. Jó van, ne menjél sehova, gyere be hozzám, mert behetem a birkákat, majd nálam megebédelsz, és meg kapsz útravalót is. Úgyis ott bement a király, megvendégelte a juhász, még útravalót adottak egy darab sajtot, meg egy darab kenyeret is. Evel a Matyas király elbúcsúzott. Csak annyit kérdezett meg, hogy kitől kaptam én ezt az ebédet. A juhász megmondta a nevét, persze Matyas király felírta. Elment haza Matyas király Budára, majd eltmúlt az idő, rövid idő múlva, írt a juhásznak egy levelet. Gyere fel hozzám ekkor is, ekkor egy megrendezek egy díszebédet, amire téged is meghívlak a gurulj kutyával. Persze úr, meg volt a meghívó. A juhász felkészült, elindult a gurulj kutyával Budára, a király palotához. Miniszter urak ma ott leültek ül az asztalnál, ma azt Matyas király megmesélte az uraknak, hogy ő hogy kívánja megtréfálni a juhászt. Megparancsolja a szolgálatnak a felséges királyát, hogy minden tanyira mellé tegyenek a szokás szerint kést, kanalat és villát. Na juhász tanyírja, hogy kanalat ne tegyenek. Hát úgy kellett a szolgálatnak, hogy a király parancsolta. Szakasd be is a levest, szerint mindenki a tanyira a levest. A felséges király megfogja a kanalat. Jó étvágyat kívánok, uraim, mindenkinek. Ebb lesz, aki a levesit ki nem kanalazza a tányérból. Ezt mondta a felséges király. Fogja mindenki a kanalat, mindenki juhásznak nincs kanala. Ott van egy búzakenyér az asztal közepén, fogja juhász, mint ahogy szoktuk a pásztorok, én magam is jártam már úgy. Fogja a zsebkést, levágja a szegőt, kikanyarítja belet a kenyér héjából, a végiből, fogja és nyugodtan kanalazza is a levest, hogy el ne maradjon a többi uraktól. Majd mikor mi is megeszi a levest, mikor a többi, akkor felállt a juhász. Felséges királyatya, az imént azt mondtad, hogy ebb, aki a levesít, ki nem kanalazza. Erre most én azt mondom, hogy ebb, aki a kanalat meg nem eszi. Beharadta a jó megoldott puha kenyeret.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre!

0: Bohumil Hrabal, Sörgyári Kapriccsó.
1: Szeretem azt a néhány percet este 7 óra előtt, mikor rongyal és összegyűrt nemzeti politikával tisztítom a lámpák üvegcilinderét. Gyufával ledörzsölöm az égett kanócok feketéjét, visszateszem a részsapkákat, és pontosan 7 órakor bekövetkezik az a gyönyörű pillanat, amikor abba hagyják a munkát a sörgyári gépek, és a dinamó, mely az áramot nyomja mindenfelé, ahol villanykörte ég, az a dinamó csökkenteni kezdi a fordulatszámot. És ahogy gyengül az áram, gyengül a körték fénye is. A fehér fény lassan két rózsaszínbe megy át, a rózsaszínű fény pedig szürkébe, flóron és organdin szűrődik át, végül a wolfram szálak piros, angolkoros gyermekújakat mutatnak a plafonon. Piros violén kulcsot. Aztán meggyújtom a kanócot, felteszem a cilindert, felcsavarom a sárga nyelvecskét, felteszem a porcelán rózsákkal díszített tejüveget. Szeretem azt a néhány percet este 7 óra előtt. Szeretek fölfelé nézni az alatt a néhány perc alatt, mikor úgy folyik el a körtéből a fény, mint a vér a kakas elvágott torkából. Szeretem nézni az elektromos áramnak azt az egyre halványuló kézjegyét. És borzadok a gondolatára, hogy eljön az az idő, mikor bevezetik a sörgyárba a városi áramot, és az összes sörgyári lámpa, az istálok összes viharlámpája, az összes kerek tükrös lámpa, az összes kerek kanótos hasas lámpa egy nap fogja magát, és nem gyullad meg. Már senki nem lesz kíváncsi a fényükre, mert ezt az egész ceremóniát felváltja egy kapcsoló, akár csak a vízcsap, ami azokat a szép nyomós kutakat váltotta. Szeretem ezeket az én égő lámpáimat, melyeknek fényében tányérokat, még evőeszközt hordok az asztalra. Újságok vagy könyvek nyílnak szép. Szeretem a lámpáktól megvilágított, csak hogy az abroszon pihenő kezeket. A levágott emberi kezeket, melyeknek ránc kézírásából kiolvasható annak az embernek a jelleme, aki az a kéz. Szeretem a hordozható petróleum lámpákat, melyekkel esténként a látogatók elé megyek, és az arcukba meg az útra világítok. Szeretem azokat a lámpákat, melyeknek fényében függönyöket horgolok, és mélyen álmodozom. Azokat a lámpákat, melyek egy erőszakos fújással eloltva szúrós szagot árasztanak, és ez a szag szemrehányással önti el a sötét szobát. Csak legyen erőm, ha bent lesz a sörgyárban az áram, hetente legalább egyszer meggyújtani este a lámpákat, és figyelni a dallamos sistergést. Azért a sárga fényét, mely mély árnyakat vet, és óvatos járása és álmodozásra késztet. Francin az irodában két kerek kanócos, hasas lámpát égetett. Két házmesterné módjára örökké morgó lámpát, melyek az óriási asztal szélén álltak, két lámpát, melyek úgy árasztották a meleget, mint két kis kályha, két lámpát, melyek óriási étvágyal habzsolták a petróleumot. E dundi lámpák zöld ernyői szinte vonalzóval meghúzva hasították fénytérre és árnytérre az irodát, úgyhogy ha benéztem az ablakon, Francin mindig szét volt vágva egy vitriollal leöntött Francinra, és egy fél homály elnyelte Francinra. Iszonyú húzatuk volt a sárga részszerkezeteknek, ezeknek a részkosaraknak, amelyekben viszintes sróffal le vagy felcsavart kanóc mozgott. Annyi oxigént fogyasztottak a Francin lámpái, hogy kiszipolyozták maguk körül a levegőt, olyannyira, hogy a Francin a közelükben tette le a cigarettáját, a részszáj kék füstszalagokat szürcsölt befelé, és a cigarettafüst, ahogy a bűvkörébe került ezeknek a hasas lámpáknak, kíméletlenül szürcsölődött befelé. És az üvegcilinder húzatában elemésztődött a lángtól, mely zöldesen fény lett a sapka fölött, mint az a fény, ami a korhadt tuskóból jön, mint a lidérc fény, mint a szentillés tüze, mint a szentlélek, amely a kerek kanóc kövés sárga fénye fölött lebegő lila lángocska formájában szállt le. S a lámpák fényében Francin a nyitott sörgyári könyvekbe írta a söreladást, a bevételt és a kiadást, összeállította a heti és a havi jelentéseket, hogy minden év végén megvonhassa a mérleget az egész naptári évre, és úgy ragyogtak-e könyvek lapjai, akár a keményített ing mellek. Ha Francin lapozott, a két hasas lámpa úgy felháborodott minden mozdulaton, hogy kialvással fenyegetett. Elterpeszkedtek a lámpák, mintha két álmából felvert nagy madár lenne ott. Az a két lámpa a szószoros értelmében mérgesen tekergette hosszú nyakát, széjjel haigálták a plafonon azokat a szüntelenül lélegző árnyátékokat, azokat az özönvíz előtti állatokat. A plafonon ezekben a félárnyékokban mindig lobogó elefántfüleket láttam, lélegző csontváz melkasokat. Két nagy éjjeli lepkét odaszögezve ahhoz a fénycölöphöz, ami az üvegcilinderből állt ki és emelkedett egyenesen a plafon felé, ahol mindegyik lámpa fölött vakító, kerek tükröcske fény lett. Egy-egy élesen megvilágított ezüst pénzdarab, mely szakadatlanul, alig észrevehetően, de mégis mozgott, kifejezve melyik-melyik a maga lámpájának hangulatát. Francin, amikor lapozott, újra fölírta a vendéglősök kereszt és vezeték nevét. Ehhez hármas redisztollat használt, és ahogy a régi misekönyvekben és ünnepélyes oklevelekben szokott lenni, minden kezdőbetűből iniciálét kanyarított, tele díszes kacskaringókkal és dalmahodó erővonalakkal. Ahogy ott ültem az irodában, és a félhomályból néztem az irodai lámpáktól klórmésszel bekent kezét, mindig az volt a benyomásom, hogy a Francin azokat az iniciálékat az én hajamról mintázza, az inspirálja. Mindig a hajamon felejtette a szemét, szikrázott belőle a fény. Láttam a tükörben, hogyha én este ott voltam valahol, ott az én frizurám meg a hajam minősége miatt mindig egyel több lámpa volt. Francin a redisztollal felírta a főbb kezdőbetűket, aztán vékony tollakat mártogatott az impressziója szerint zöld, kék vagy piros tintába, és neki látott körülrajzolni az iniciálékat az én dalmahodó hajammal. Mint a lugast körülnövő rózsabokor, úgy díszítette fel Francin a hajam vastag vonalainak sűrű hálójával és ágabogával a vendéglősök kereszt és vezeték nevének kezdőbetűjét. Aztán, mikor fáradtan hazajött az irodából, állt az ajtóban az árnyékban, fehér manzsettái arról árulkodtak, mennyire kimerült a nap folyamán. Az a két manzsetta szinte a térdeit érte, annyi gondot és bosszúságot vett a vállára Francin a nap folyamán, hogy mindig összement 10 centimétert, talán többet is. Én pedig tudtam, hogy a legnagyobb gond én vagyok, hogy mióta először megpillantott, láthatatlan és mégis oly konkrét hátizsákban cipel a hátán. És az a hátizsák napról napra nehezebb. Aztán álltunk minden este az égő, lehúzós lámpa alatt. A zöld tányérja akkora volt, hogy mind a ketten aláfértünk, az alá, az esernyőnyi csillár alá. Ott álltunk alatta a sziszegő petróleum lámpa fényzáporában. Félkézzel átöleltem Francint, és a másik kezemmel a tarkóját simogattam. Neki le volt hunyva a szeme, és mélyeket lélegzett, és mikor megnyugodott, átölelte a derekamat. Úgy nézett ki, hogy valami szalontáncba akarunk fogni, csak hogy valami többről volt szó. Tisztító fürdő volt ez, és Francin abban súgta a fülembe, mi minden történt vele aznap. Én megsimogattam, és minden kézmozdulatom a ráncait simította ki. Aztán kibontott hajamat simogatta. Minden alkalommal lejjebb húztam a porcelán csillárt. Sűrűn körül volt aggatva korallal egymáshoz erősített színes üvegcsövecskékkel. Zörgött az a sok csingilingi a fülünk mellett, mint meg annyi bádogmű gyürke és dísz egy török táncos nő dereka körül. Néha az volt az érzésem, hogy egy üvegkalap az a nagy lehúzós lámpa, mindkettőnk fejbe nyomva fülig, egy metszeti jégcsapok záporával körülaggatott kalap. Hátra kergettem Francin arcából az utolsó ráncot, valahova a hajába, vagy a füle mögé. Ő meg kinyitotta a szemét, fölegyenesedett, a manzsettái visszakerültek a csípője magasságába. Bizalmatlanul rám nézett, és mikor elmosolyodtam és bólintottam, ő is elmosolyodott, aztán lesütötte a szemét, és leült az asztalhoz. Összeszedte a bátorságát, és rám szegezte a tekintetét, én meg rá, és láttam, mekkora hatalmam van rajta. Láttam, hogy a szemem megbűvöli, mint a tigris kígyói a rémült pintyet, ha rámered. Ma este nyerítés hallatszott be a sötét udvarról, aztán még egy nyiogás, aztán paták dobogása hangzott fel, láncok csörgése és csatok csilingerése. Francin felegyenesedett és fülelt. Fogtam a lámpát, kimettem a folyosóra és kinyitottam az ajtót. A sörgyári kocsis kiabált odakint a sötétben. Hola, ide kare, hola, istene! De mondhatta azoknak, vágtattak ki az istállóból a herélt belga lovak lámpával a szügyükön, úgy, ahogy megjöttek fáradtan, kifogva a kocsiból igástul, és a hám szegélyére akasztott istránggal, teljes szerszámmal az egész napi sörhordás után. Amikor mindenki azt hitte, hogy ezek a heril csődörök másra se gondolnak, mint a szénára, a puttony cefrére meg a láda zabra. Szóval ez a két ló évente négyszer váratlanul visszaemlékezett csődöréveire. Még kifejletlen mirigyekkel, de mégis már mirigyekkel teli geniális ifjúságukra. És fellázadtak. Csináltak egy kis lázadást. Sötét alkonyokon jeltattak egymásnak az istállóba hazatérőben, és megbokrosodtak. Megbokrosodtak? Csak az emberek mondják, hogy ezek a volt csődörök megbokrosodtak. Nem bokrosodtak meg azok, csak nem felejtették el, hogy még mindig az utolsó pillanatig követeti az állat is a szabadság útját. Most a szolgálati lakások mellett száguldottak a betonjárdán, patáig szikrát hánytak. A vezetékló szügyén dühötten rángatózott és hánykolódott a lámpa, és röpködő csatokat és szakadt istrángot világított meg. Kihajoltam, és a petróleum lámpa finom fényében átrepült a belga pár. A kövér, óriási herél csődörök Ede és Kare 25 métermázsát nyomtak együtt, s 25 métermázsát most mozgásba hozták, s ez a mozgás minduntalan zuhanással fenyegetett. S az egyik ló zuhanása a másikét is jelentette, mert egymáshoz láncolták őket a hevederek, meg a bőrcsatok, meg a gyeplő, de mintha folyton összebeszéltek volna abban a vágtában, mindketten egyszerre bokrosodtak meg, és hol az egyik, hol a másik vezetett, nem többel, mint néhány centiméterrel. Mögöttük szaladt a szegény kocsis az ostorral, kiverte a hideg verejték, hogyha az egyik ló a lábát törné, hány évig vonná az le neki a sörgyár igazgatóság. A két ló veszte, meg azt jelenteni, hogy fizethet élete végéig. Holá, Ede, Kare, holá, Istene! Ám a fogat már a malátázó előtti húzattal robogott szemközt. Most lágyabbak lettek patáik a kémény meg a szérű melletti sáros úton, lassítottak is a lovak, aztán az istállóknál a macskaköveken megint gyorsítottak, a folyosok petróleum lámpáinak szögletes fényakláitól bevilágított kis betonjárdán pedig, azon a járdán, melyből minden földön vonzolt csat, minden lánc, minden patkó szikrákat csiholt, szóval ott nekiíromodott a két belga, nem is rohanás volt az már, hanem a visszafogott zuhanás, mint a vásári trombita úgy fújtattak az orlikaik, szemük kimeredés iszony tele. Az irodánál a kanyarban mindkettő, mint egy börleszben megcsúszott a betonjárdán, de siklottak tovább szikrákat hányó hátsó patáikon, a kocsis megdermedt félelmében. Francin az ajtóhoz szaladt, de én az ajtófélfának támaszkodva álltam, és imádkoztam, hogy ne essék semmi bajuk a lovaknak. Nagyon jól tudtam, hogy az ő esetük az enyém is. És Ede meg Kare újra egyetértésben ügetett egymás mellett a malátázó húzatjával szemben. Patkóik lehalkultak a puha sárban a csiráztató szérű melletti úton, és megint jeltattak egymásnak, és harmadszor is nekiíramodtak. A kocsis félreugrott, s a lámpa, ahogy az egyik ló megrántotta a kantárt, nagy ívben elrepült, és pozdorjává tört a mosókonyhán. A csörrenés új erőt adott a belgáknak, felnyerítettek, előbb egymás után, aztán mindketten egyszerre is nekiíramodtak a betonjárdán. Francint néztem, mintha én változtam volna hát egy belga csődörpárrá. Az én lázongó természetem volt az. Havonta egyszer örjöngeni egy jót. Én is negyedévenkénti szabadságvágyban szenvedtem. Én, aki herélt sem voltam, épp ellenkezőleg egészséges, amikor túlságosan is. Franci meg rám nézett, és látta, hogy a megbokrosodott belga fogat, az a két világos, lobogó sörény, meg a két hatalmas, a barna test mögött a levegőben lobogó farcsóva, mindez én vagyok. Nem én, hanem az én természetem. Az én sötét éjszakán végigröpülő, megbokrosodott aranyfrizurám, az én lobogó, össze nem fogott hajam. Félretolt, és most ott állt a Francin előre nyújtott kézzel a folyosóról áradó fény alagútjában, fölemelt kézzel a lovak elé lépett, és idudududududu holát kiáltott, a herélt belga csődörök lefékeztek, patkóik alól szikrák röpködtek, Franci hátraugorva kantáron ragadta a vezetéklovat, megrántotta a kantárt, a zabla belemélyedt az állat habzó pofájába, s a lovak mozgása lecsillapodott. A csatok, a gyeplő és a szerszám szíjai a földre estek, odaszaladt a kocsis, és kantáron fogta a nyergest. Kandok úr, dadogta a kocsis. Lecsutakolni őket szalmával, átvezetni az udvaron, 40 000-et ér ez a pár, érti, Martin úr? Mondta Francin, és ahogy berobogott a kapu, mint egy ulánus, akiknél a monarhiában szolgált, hát fellök, ha félre nem ugrok. Keresztül ment volna rajtam. Aztán a sötétből ostorcsapások hangzottak, és a belga lovak fájdalmas nyerítése. Káromkodás és ostornyéllel mért ütések. Aztán a lovak sötétben ugrándozása és a hosszú ostor csattogása, mely a lábukra tekeredett, és a bőrüket hasogatta. Hanem hozzátartozik a portrémhoz négy sertés is, a sörházi sertések. Sörtörkölyön meg krumplin ízlattam őket. Nyáron pedig, mikor ért a répa, a zöldjéért jártam nekik. Azt aztán összevagdaltam, leöntöttem kovásszal, meg állott sörrel, és az állatok 20 órát aludtak, és 1 kilogrammot is gyarapodtak naponta. Mert az úgy volt, hogy mikor hallották az én malackáim, hogy kecskét fejni megyek, hát már visítottak örömükben, mert nem tudták, hogy kettejüket sonkának adom el, a másik kettőt meg levágatom házi disznótorra. Mikor megvoltam a kecskefejéssel, már visongtak elragadtatásukban a malackák, mert tudták, hogy az egész kifej tejet egyenesen elébük öntöm. Cicvárek úr csak ránézett a malacra, s már mondta is, mennyit nyom, és az mindig annyi is volt. Aztán felnyalábolta, és bedobta őket egy olyan böllérkocsiba, hálót vont fölébük, és azt mondta, ellenkeznek a kis dögökok, hát csak az anyjukon, mikor fiúkoromban először csókoltam meg. Azt mondtam búcsúzóul a malackáimnak, pápám malackáim, remek sonka lesz belőletek. Tudtam, hogy a malacok nem vágynak ilyen dicsőségre, de hát egy halállal mindannyian tartozunk. A természet pedig könyörületes. Ha már nincs mit tenni, akkor minden élőt, aminek hamarosan meg kell halnia, elfog az iszonyat, mintha csak állatnak, embernek kiégnének a biztosítékai. Aztán már nem érez semmit, és nem fáj semmi, az iszonyat lecsavarja a kanócot, hogy az élet már csak úgy pislákol, és rémületében nem tud semmiről. A böllérekkel nem volt szerencsém. Az első annyi gyömbért tett a hurkába, hogy édesség lett belőle. A második annyit ivott reggel óta, hogy amikor felemelte a húságot, hogy elkábítsa vele a disznót, a saját lábát törte el. Ott álltam az odakészített késsel, mérgemben majd a böllért vágtam le, ráadásul vihettem kocsin a kórházba, és szaladgálhattam másik után. A harmadik böllér meg a találmányával jött. Felfedezte a forrázás helyett a forrasztó lámpával való perzselést. A leves helyett a böllért kellett volna vécébe öntenem, mert egyrészt benne maradt a bőrben a sörte, másrészt és főleg benzinszagú volt a disznó, és a kanálisba kellett öntenünk a levest, mert még a megmaradt disznónak se kellett. A miclit úr, az böllér volt, az én szájam íze szerint való. Kikevert márványkuglófot és teljes kávét hozatott, és rumot csak akkor ivott, mikor a májas hurka már az üstben volt. Egy olyan böllér, aki minden szerszámát konyharuhába csavarva hozta magával. 3 kötény volt vele, az egyiket a leszúráshoz, a forrázáshoz és a zsigereléshez vette fel, a másodikat, amikor a deszkára szórta a belső részeket, a harmadikat meg, amikor már majdnem minden készen volt. Arra is kioktatott Miclik úr, hogy vegyek egy üstöt tartalékba, és az csak a hurkák, meg a disznósajt, meg a belsőségek a bálására, meg a zsír kisütésére használja, mert amit fazékban abálnak, annak szaga marad. Márpedig a disznóölés az ugyanolyan a nagyságos asszonyom, mint amikor a pap misét mond, mert mind a kettőben vérről, meg húsról van szó. És miközben sütöttük a 4 liter hurkába, és hoztuk a teknőt, és főztem éjszakáig a darát, és készítettem ki a tányérra a sót, meg a borsot, meg a gyömbért, meg a majorannát, meg a kakukkfüvet. A malac délben már nem kapott enni, és böllérkötényt szimatolt. A többi jószág is szomorú volt és csöndes. A malac előre remegett, mint a nyárfa levél. A többi fa nyugodt. A vihar valahol a Kárpátokban vagy az Alpokban dühöng, de a nyárfa levél remeg és zizeg, mint a disznóm, amelyet holnap ölni fognak. A disznót mindig én hoztam ki az olból. Nem szerettem, ha zsineggel felkötötték a pofáját, mire jó fájdalmat okozni neki. A böllérhöz csalva a füle mögét vakargattam, aztán a homlokát, aztán a hátát, aztán jött hátulról Miclik úr a szekercével, felemelte és hatalmas csapással leterítette a disznót. A biztonság kedvéért odavágott még 2-3 mérehatót a szétroncsolt sertés koponyára. Átnyújtottam Miclik úrnak a kést, lehajolt és beledöfte a gyilkot a nyakatövébe. Egy darabig kereste a hegyivel a verőeret, aztán előtört a vérsugár. Oda tartottam a fazekat, aztán még egy nagy lábast, Miclik úr, mikor edényt váltotta, mindig udvariasan befogta tenyerével a sugárban ömlő vért, aztán megint elengedte. Akkorra már a keverővel kavartam a vért, hogy meg ne alvadjon, aztán a másik kezemmel is két kézzel egyszerre csapdostam bele a gyönyörű, gőzölgő vérbe. Miclik úr a segédjével, Martin Kocsis úrral belegurította a disznót a teknőbe, csöbrökkel öntötték rá a forró vizet, nekem meg föl kellett tűrnöm a ruhám ujját, és szétfeszített ujjakkal kavarnom a kihűlő vért. Alvat vérdarabokat haigáltam ki a tyúkoknak, mindkét kezemmel könnyékig a hűlő vérben. Egyre gyengült a kezem. Cincáltam vele az utolsó alvat vércsomókat, mintha az utolsókat boxolnám a disznóba. Aztán engedett a vér. Kihűlt. Kivettem a kezem a fazekakból és a lábasból, miközben a leforrázott, megkopasztott disznó lassan emelkedett a krumholcon a nyitott színgerendája felé. A levágott disznó fej nyelvestül a deszkán feküdt. Éppen elhoztam a két lapockát. S már szaladtam is át az udvaron a kendőm alatt összefogott hajjal, hogy egy percet se szalasszak el, mert Miclik úr már kiontotta a beleket, és utasította a segédjét, hogy menjen és fordítsa ki, és mossa ki őket. Ő meg emlékezetből turkált a disznó belső részeiben, mint a vakhanus a toronyórában, elvágott valamit, kiszabadult a lép, a máj, a gyomor, végül a tüdő meg a szív is. Oda tartottam a csöbröt, és belefordult ez az egész gyönyörű pejsli. A nedves színeknek és formáknak ez a szimfóniája. Semmi sem lelkesített föl úgy, mint a halványpiros sertéstüdő. Gyönyörűen dagadó, akár a laticel. Színben semmi sem olyan szenvedélyes, mint a máj sötét barnája, az epes maragdjával díszítve. Mint a viharfelhők, mint a sejmes bárányfelhők, ugyanúgy vonul a belek mentén a göröngyös zsír, sárgán, mint a szétcsöpögött gyertya, mint a mély viasz. A gége is kék, meg halványpiros gyűrűkből van összerakva, mint a színes porszívó csöve. És amikor kigorítottuk ezt a gyönyörűséget a deszkára, Miclik úr fogta a kést, megköszörülte a fenő acélon, aztán levagdalt hol egy még meleg husika darabot, hol néhány májfecnit, hol egy egész vesécskét, meg egy fél lépet. Én pedig oda tartottam a nagy lábast a pirított hagymával, és bedugtam azokat a sertésből kiszedett pirít darabokat a sütőbe, de még előbb gondosan megsóztam, paprikáztam az egészet, hogy meglegyen délre a disznótoros gulyás. Szitával kiszedtem a megfőtt disznó aprólékot, a lapockát, a félbevágott fejet, kifordítottam őket a deszkára, húsdarabot húsdarab után, Miclik úr kiszedte a csontokat, és amikor egy kicsit kihűlt a hús, ujjam közé fogtam egy darab fület, meg egy darab fejhúst, kenyér helyett disznófület haraptam hozzá. Francin kijött a konyhába, soha nem evett, egy falatot se tudott lenyelni. Hát csak állt a kájánál, és üres kenyeret evett, kávét ivott hozzá, és nézett rám, és helyettem szégyelte magát. Én meg jó ízűen ettem, és ittam a sört a literes üvegből. Miclik úr mosolygott, és csak úgy udvariasságból vett egy darab húst, de aztán meggondolta magát, és a teljes kávé meg a márvány kuglóf mellett döntött. Aztán fogta a hintakést, feltűrte a ruha ujját, és a hatalmas mozdulatok kikezdték a húsdarabok alakját és funkcióját, és a hintázó kések félholdjaitól lassan töltelékké változott a hús. Miclik úr oda tartotta tenyerét, beleszórtam a leforrázott fűszert. Miclik úr volt az egyetlen olyan böllér, akinek le kellett öntenem forró vízzel a fűszert, mert, mint mondta, és én azt nagyon is tapintólagosan értettem, finomabb lesz azoknak az illatoknak az eloszlása. Aztán hozzátette a beáztatott knédlit, és hatalmas tenyerével, ujjaival megint összedögönyözött és összekevert mindent. Aztán mindkét kezéről lehúzta a tölteléket, beletúrt, megkóstolta, és szép volt a percben, mint egy költő. Extázisban a mennyezetre nézett, és ezt ismételgette magában. Borsó, gyömbér, kakukkfű, knédli, fokhagyma. Miután eldarálta ezt a kis böllérimát, beledugta az ujját a töltelékbe, és oda nyújtotta. Az ujjamra vettem, azt meg a számba, megkóstoltam, én is a mennyezetre néztem, sertés extázissal teli szememmel széttártam, és nyelvemen ízlelgettem ezt az egész illatlegyezőt, majd bólintottam, hogy mint gazdaszony jóvá hagyom az ízlajstromot, és semmi akadálya, hogy elkezdődjék a májas húrka készítés. Miclik úr fogta a levagdalt, egyik végükön behúrka pálcikázott béldarabokat, bal keze két ujjával kitágította a nyílást, és a másik kezével csak gyömöszölte, és gyönyörű májas hurka nőtt ki a markából. Fogtam, és hurkapálcikával elkötöttem, és így dolgoztunk, és ahogy fogyott a töltelék, úgy nőtt a belek közlekedő edény lánca mentén a májas hurka halom. Martin úr, hol maradozik már megint? Kiabált minduntalan Miclik úr. És Martin kocsisúrral mindannyiszor az történt, talán egész életében valahányszor egy kis ideje akadt, hogy elácsorgott a színben, az ólban, a kocsi mögött, a folyosókon, elővett egy kis kerek tükröt, és bámulta magát benne. Annyira tetszett saját magának, hogy megrendülve azon, amit a kerek tükörben látott, egész órákat volt képes eláldogálni az istállóban. Elfelejtett hazamenni, mert csipesszel tépdeste orrából a szőrszálakat, tépkedte a pamacsokat a szemöldökéből, sőt, nem csak a haját, hanem még a szempilláját is festette, és púderozta az arcát. Mondtam magamban, nekem a következő disznóhoz más segédet küldjön a francina sörgyárból. Martin úr, hol volt már megint az Istenért? Szíveskedjék felvagdalni itt ezt a bélhájat. Darás meg zsemlésvéres hurkát fogunk csinálni. Hol volt? Miclik úr töltötte a daráshurkát, már megitta a második stampedlit, egyszerre csak belenyúlt a véres hurka töltelékbe, és vércsíkot kent az arcomra. Elnevette magát, apró szeme megcsillant, mint egy gyűrű. Belenyúltam a véres lábosba, és mikor arcon akartam kenni a böllért, az elugrott, mire tenyérrel a fehér falnak estem, de mire sikerült összekennem, Miclik úr már nyomta is rám a második flekket, és közben pálcikázta tovább a hurkát. Megint belenyúltam a vérbe, és nekieredtem. Miclik úr néhányszor félreugrott, mint a szavolyai táncban. Aztán összevéreztem az arcát, pálcikáztam tovább a darás véres hurkát, és nevettem, ahogy a böllérre néztem. Egészséges, öblös nevetéssel nevetett. Nem csak afféle nevetés volt az, hanem valahonnan a pogánykorból jövő nevetés, mikor az emberek hittek a vér és a nyál erejében. Nem tudtam megállni, hogy föl ne markoljak egy csomó darásvért, és megint összenekenjem Miclik urat. Újból félreugrott, elvétettem, ő meg nagy röhögéssel újabb csikot kent az arcomra, közben szurkálta tovább a pálcikákat a hurka végekbe. Martin úr hozott egy rekes sört az erjesztőből, és amikor óvatosan lehajolt, egész maroknyi véres tölteléket mázoltam az arcába. Martin kocsis úr kivette a zsebéből a kerek tükröt, megnézte magát benne, és aligha nem jobban tetszett magának, mint bármikor máskor. Egészséges nevetéssel felnevetett, és három ujja közé fogott egy csipet tölteléket, beszaladtam a szobába, Martin úr utánam, kiabáltam. El se jutott az agyamig, hogy a falon túl már ülésezik a sörgyár igazgatósági tanácsa, és áthallatszik a székzörgés meg a kiabálás. De Martin úr összekent vérrel, és nevetett. Az a vér valahogy közelebb hozott bennünket egymáshoz. Nevettem, leültem a kanapéra, előre nyújtottam a kezemet, mint egy bábú, nehogy összepiszkítsam a húzatot. Martin úr is ugyanúgy tartotta összekent kezét, de lassanként testének egész többi részét elfogta a nevetés. Rázkódott, és a torkából fullasztó, újongó, köhögő röhögés tört fölfelé. Miclik úr odarohant és beletenyerelt Martin úr arcába. Úgy villogott a dara azon az arcon, mint az igaz gyöngy. Erre Martin úr abba hagyta a nevetést, elkomolyodott, úgy látszott, ütni akar, de nem. Elővette a kerek zsebtükröt, belenézett, és aligha nem olyan szépnek találta magát, amilyennek még soha. És felkacagott, felvont a torka zsilipjét, és röhögött bömbölve. Miclik úr egy terccel mélyebben hahotázott, gurgulázó nevetéssel, mely a fekete bajusz alól kikandikáló apró fogaira hasonlított, és így röhögtünk torkunk szakadtából, nem tudva miért. Elég volt egy pillantás, és már is kacagásban törtünk ki, hogy fájt tőle az oldalunk. Ekkor kinyílt az ajtó, és beszaladt Francin redingotban, mellére szorítva káposztalevél alakú kravátliát, és az összevérezett arcok meg az iszonyú röhely látán összekulcsolta a kezét, de én nem tudtam megállni, hogy három ujjal kinevegyek egy kis véres tölteléket, és a Francin arcába ne kenjem, hogy akarva akaratlan felnevessen, ám de ő úgy megijedt, hogy azon véres hurkásan visszaszaladt az ülésterembe, az elnökség két tagja hanyat vágódott, mert azt hitték büntény esett a serfőzdében. Maga az elnök, Gruntorát doktor úr rohant be a konyhába a hátsó bejáraton, körülnézett, aztán mikor látta azt a nagy röhögést az összevérezett arcokon, fellélegzett, leült, Én meg a töltelékes kezemmel piros csikot húztam a doktor úr arcára. Egy röpke pillanatra mindnyájan elhallgattunk, könnyefolyós szemmel néztük doktor Gruntorádot, ő meg felállt, és ökölbe szorította a kezét, és buldog állkapcsot vicsorított, ám egyszerre csak felkacagott. A vér ereje tette, az a szakrális valami, hogy nem tudom mi, el legyen hárítva. Ember emlékezet óta így tombolták ki magukat az emberek sertésvérrel való összekenőzködéssel. A doktor úr belenyúlt a töltelékbe, és nekiíramodott. Kacagva szaladtam a szobába, nem talált el a doktor úr. Rátenyerelt a megvetett ágyra, megint kiment a konyhába, és teli marokkal jött vissza. Az asztal körül kergetőztünk, a fehér abrosz tele volt a tenyér lenyomataimmal. Gruntorát doktor úr pillanatonként otthagyta véres névjegyét az abroszon, megelőzött, visongva szaladtam ki a folyosóra, ami az ülésteremmel köti össze a lakásunkat. A teremben már égett a villany, én meg belerohantam az ülésbe. Aranycsillárok, alattuk zöld posztóval bevont asztal, rajta nyitott akták meg jelentések. Gruntorád elnök úr utánam szaladt, az igazgatósági tanács minden tagja azt hitte, hogy az elnök úr meg akar ölni, sőt, már meg is kísérelte. Francini ült a széken, és a homlokát törölgette a véres kezével. Az elnök úr néhányszor körülszaladta velem az asztalt. Visongtam, mindkettőnkről csurgott az izzadság. Akkor megcsúsztam és elestem, és dr. Gruntorád, a korlátolt felelősségű városi sörgyár elnöke az arcomba tenyerelt, és leült, lógtak a manzsettái. Rájött a nevetés, nevetett, akár csak én. Nevettünk, de a nevetés csak fokozta az elnökségi tagok rémületét, mert mind azt hitték, hogy meghibbantunk. Ha nem veszik rossz néven, uraim, meghívom magukat a disznótorra, mondtam. Gruntorát doktor úr hozzátette. Maga meg, gondok úr, intézkedjék, hogy hozzanak az erjesztőből 10 rekesz ászoksot. Mit 10-et? 20 rekeszt! Jöjjenek, kérem, uraim, de a disznótoros gulyást leveses tányérból kell enniük, kanállal, csurig! És mindjárt jön a májas hurkatormával, meg a zsemlés véres hurkácska. Erre kérem, uraim, tessékeltem be véres kézmozdulatokkal a vendégeket a hátsó bejáraton. Aztán késő éjszaka az igazgatósági tanács tagjai szétszélettek a bricskáikban, kiki a maga kuckója felé. Mindüket lámpával a kezemben kísértem ki. A kapu elé beálltak a bricskák, a sárfogóra erősített égő kocsilámpák a lovak tompán fénylő farára világítottak. Az igazgatósági tanács összes tagjai kezet fogtak Francinnal, és vállon veregették. Azon az éjszakán egyedül aludtam a hálószobában. A nyitott ablakon hideg levegő húzott be, a székek között a padlót borító rosszalmán májas és véres hurkák csillogtak. Közvetlenül az ágy mellett hosszú deszkákon hűltek a disznó szétszerelt alkatrészei, a kicsontozott és felparcellázott sonkák, karajok és sertéssültek, lapockák, csülkök és lábak minden glédába állítva Miclik úr utasítása szerint. Mikor lefeküdtem, hallottam, hogy Francin fölkel. Langyos kávét tölt magának a konyhában és száraz kenyeret harap hozzá. Pazar lakoma volt. Úgy tönte magába az ételt az igazgatósági tanács minden tagja, mint a fizetnék érte. Csak Francin ácsorgott a konyhában, és itta a langyos kávét, és harabdálta hozzá a száraz kenyeret. Feküdtem a dunnák közt, és elalvás előtt még kidugtam a kezem, és megtapogattam a lapockákat, meg a sültet. És ujjaimmal a szűzérméket érintve aludtam el, és az egész disznót megettem álmomban. Hajnalban, amikor felébredtem, olyan szomjas voltam, hogy mezitláb mentem az üvegsörért. Kihúztam a dugót, és mohón ittam. Aztán meggyújtottam a lámpát, és a kezemben tartva jártam falatról falatra. És nem tudtam megállni, hogy meg ne gyújtsam a petróleumfőzőt. Levágtam 2 szép sovány szeletet a combjából, kiklopfoltam, megsóztam, megpaprikáztam, és vajban 8 perc alatt kisütöttem. Egy örökké valóságnak tetszett, az egész idő alatt a nyálamat nyeldestem. Ez volt az én stílusom, megenni mindkét combot csak úgy. Natúrszeretekben, citromot rácsepegtetve. Végül vizet is öntöttem a snitzlik alá, befőttem, dühötten tört ki alóla a gőz, és már raktam is ki a húst a tányérra, és faltam mohón. Szokás szerint leettem a háló ingemet, mint ahogy mindig leeszem a blúzomat a lével vagy a mártással, mert ha én eszek, akkor nem eszek, hanem habzsolok. És mikor megettem, és kitörültem a kenyérrel a tányért, láttam, hogy a nyitott ajtón át a sötétben néz rám a Francin szeme. Csak az a 2 szemrehányó szem. hogy megint úgy eszem, ahogy egy rendes nő nem eszik. Még jó, hogy addigra jól laktam, mert ez a tekintet mindig elvette az étvágyamat. A lámpa fölé hajoltam, de eszembe jutott, hogy a kanóc füstje beleenné magát a húsba. Kivittem a lámpát a folyosóra, és egy erőteljes fújással elfújtam. És visszamásztam az ágyba, és egy sertéslapockát érintve ujjaimmal lassanként álomba merültem. És előre örültem, hogy sütök ki, és kapok be reggel, ha felébredek két natúr szemét.

történt vele. Alig, hogy száradni kezdett, mintha csak 1000 aranyméh, 1000 Szent János bogárka született volna azokban a hajfolyamokban, mintha 1000 borostyánkő robbant volna szét. És amikor Bogya először húzta át a fésűt a sörényemen, hát pattogott és szikrát hányt a hajam, és feldúzzadt, és megnőtt, és forrt, és Bogyának le kellett térdelnie, mint a két egymás mellett álló csődör farkát fésülnék kaparóval. És fény gyúlt az üzletében. A biciklisták leugráltak a kerékpárjaikról, és a kirakat üveghez nyomták az orrukat, hogy lássák, és megtudják, mi vonzotta oda a szemüket. Maga Bogya meg elmerült a hajam felhőzetében, és hogy zavartalanul tehesse, mindig bezárta a boltot. Pillanatonként belém szagolt, és amikor végzett a fésüléssel, kéhesen felsóhajtott, csak aztán fogta össze a hajamat a maga ízlése szerint, de én rábíztam magam. Hol lila, hol zöld, hol piros vagy kék pántlikával, mintha valami katolikus szertartás részét képezném, mintha valami egyházi ünnep részét képezné a hajam. Aztán kinyitotta az üzletet, kitolta a biciklimet, felakasztotta a teljes kannámat a vázra, és udvariasan a nyerekbe segített. De akkora már egész tömeg verődött össze az üzlet előtt, mindenki azt a kamilla szagú hajat bámulta. Amikor beletapostam a pedálba, Bogya úr egy darabig szaladt mellettem, és fogta a hajamat, nehogy bekapja a lánc vagy valamelyik drót. És amikor eléggé felgyorsultam, Bogya úr a levegőbe lendítette a frizurám csücskét, mint ahogy csillagot hajítanak a levegőbe, vagy sárkányt lendítenek az ég felé, és kifulladva ment vissza az üzletbe. Velem meg szaladt a bicikli, és lobogva úzott utánam a hajam. Hallottam, hogy pattog, mint a só vagy a selyem, ha dörzsölik, mint ahogy a távolodó eső kopog a bádok tetőn, mint ahogy a bécsi szelet sül a zsírban, úgy lobogott mögöttem az a hajfákja, mint mikor a srácok szurkos seprővel szaladgálnak Szent Fülöpjak a vészakája előestéjén, vagy mintha boszorkányt égetnek, úgy lobogott mögöttem a hajam füstcsíkja. Az emberek pedig megálltak, és én egyáltalán nem csodálkoztam rajta, hogy nem tudják levenni a szemüket erről a lobogó hajról, mely mint egy reklám vonul feléjük. Nekem is jól esett látni, hogy látnak. Az üres kamillás kanna a kormányhoz ütődve csilingelt, és az áramló levegő fésülye hátrafelé fésülte a hajamat. Átvonultam a téren, minden tekintet az én lobogó hajdíszemben futott össze. Akár csak a drótok a bicikli kerekében, amelyen a pedált taposta az én mozgásba lendült énem. Francin kétszer látott így lobogni, és az én lobogó hajam mind a kétszer belé folytotta a szuszt. Meg se szólított, mintha nem ismerne. Képtelen volt oda kiáltani. Váratlan megjelenésem úgy megbénította, hogy odalapult a falhoz, és várnia kellett egy darabig, hogy újra lélegzethez jusson. Az volt a benyomásom, hogyha megszólítanám, összerogyna. A szerelmessége, az nyomta oda a falhoz, mint azt az árva gyereket az alásfestőtől az olvasókönyvben. Én megnyomtam a pedált, hol az egyik, hol a másik térdemmel bögtem bele a kannába. A szembe jövő biciklisták megálltak. Volt, aki megfordította a biciklijét és tépett utánam. Megelőztek, hogy visszafordulhassanak, és megint szembe jöhessenek velem. És köszönhessenek a blúzomnak, meg a kannának, meg a lobogó hajamnak, és teljes egészemnek. És én megértően és jó szívvel tártam elébük ezt a látványosságot, és csak azt sajnáltam, hogy nincs meg az a képességem, hogy egyszer is szembe biciklizhessek saját magammal, és én is örülhessek annak, amire büszke voltam, és amiért nem tudtam szégyenkezni. Még egyszer végigmentem a téren, aztán a főúton a Grand Hotel előtt. Ott állt egy Orion. Az Orion előtt Francin gyertyával a kezében. Ott állt a motorbiciklijével, és biztos látott, de úgy tett, mintha nem látna. Folyton baj volt az Orionjával, a gyújtással és egyáltalán. Francin ezért nem csak az összes kulcsot, meg fogót, meg srófúzót hordta magával az oldalkocsiban, hanem még egy kis lábmeghajtású esztergapadot is. Francin mellett ott állt a korlátolt felelősségű sörgyár igazgatósági tanácsának két elnökség. Mielőtt lepleccsent volna a cipőm talpa a kövezetre, hátra nyúltam, előre húztam a hajam, és az ölembe tettem. Szerbusz, Francin, mondom. Francin belefújt a gyertyába, és hogy meghallotta a hangomat, ujja közül kiesett a gyertya. Az arcán két piszok csík a szereléstől. Kezit csókolom, köszönt az igazgató.

0: Hatósági Tanács két tagja. Jó napot, uraim, szép időnk van ma, mi? Mondtam, és Francina feje bubjáig elvörösödött. Hova ejtetted, Francin, azt a gyertyát? Kérdem. Lehajoltam, Francin letérdelt, és az oldalkocsi alatt kereste a gyertyát. Leterítettem a zsebkendőmet a kövezetre, letérdeltem, a hajam leomlott, de Georgi úr, a kémény seprőmester gyengéden fölemelte a hajamat, és átvetette a karján, akár a sekrestyé és a papírruhát. Francin térdepelt, és az oldalkocsi kék árnyolán merezgette a szemét, és láttam, hogy a jelenlétem úgy fejbe kólintotta, hogy csak azért keresgél, hogy magához térjen. Ugyanez volt az esküvőnkön, mikor ujjamra húzta a gyűrűt, úgy remegtek az ujjai, hogy kiejtették a jegygyűrűt, és úgy elgurult valahová, hogy előbb Francin, aztán a tanúk, aztán a násznép, először csak lehajolva, majd négy kézláb, még a pap is négy kézláb mászkáltak a templomban, amíg végül a minisztráns gyerek megtalálta a szószék alatt a jegygyűrűt. Azt a gömbölyű jegygyűrűt, amely épp az ellenkező oldalra gurult, mint ahol négy kézláb kereste az egész lakodalmi gyülekezet. És én nevettem akkor. Ott álltam és nevettem. Ott van valami a kanál is mellett, mondta egy fiú, és hajtotta tovább az abroncsát a főúton. A gyertya a kanál is mellett feküdt. Francin felvette, és mikor be akarta csavarni a motorba, úgy remegett a keze, hogy a gyertya vacogott a menetben. Kinyílt a Grand Hotel ajtaja, kijött rajta Bernádek úr, a kovácsmester, az, aki együttében megivott egy negyedes hordó pilzenit, és hozott egy pohár sört. Nagyságos asszonyom, ne vegye rossz néven, igyon az enyémből. Egészségére, mester úr! Beledugtam az orrom a habba, föltartottam a kezemet, mintha imára emelném, és lassan, élvezettel ittam az édesen keserű italt. És mikor elfogyott, mutató ujjammal megtöröltem a számat, és azt mondtam, azért a mi sörgyárunk söre is van ilyen. Bernádek úr meghajolt előttem, csak hogy a pilzeni sör, nagyságos asszonyom, jobban megközelíti az ön hajszínét engedelmével, habogta a kovácsmester. Engedelmével megyek az ön tiszteletére tovább iddogálni az ön aranyhaját. Meghajolt és távozott, 120 kilós személyiség, hátul iszonyú lebernyegekben lengett a nadrágja, olyan lebernyegekben, mint az elefánté. Francin, kérdem, megjössz ebédre? Csavargatta beljebb, meghúzta a gyertyát a motor fejében, színlelte, hogy összpontosít. Meghajoltam az igazgatósági tanácsbeli urak felé, beletapostam a pedálba, hátradobtam pilzeni sörfolyamaimat, és sebességre tévén szert felkarikáztam a szűk utcán a hídra. És a korlát mögött kitárult előttem a vidék, mint egy esernyő. Illat szállt felém a folyóból, és a háttérben ott emelkedett a drap sörgyára malátázóval, a korlátolt felelősségű részvénytársaság polgári serfőztéje. Az Ander doboz fedelén ez állt. Önnek is ilyen szép teste lesz, hatalmas izmai és iszonyú ereje. És Francin minden reggel edzette az izmait, mert bár ugyanolyan ragyogóak voltak, mint az expander fedelén látható gladiátoré, Francin saját magát nyúzott nyúlnak látta. Öltettem a rezsóra egy fazék krumplit, felvettem a dobozt, amelyen annak a gyönyörű izomférfiúnak a fényképe díszelgett, és hangosan felolvastam. Önnek is akkora ereje lesz, mint a tigrisnek, amely mancsa egyetlen csapásával leüti a nála sokkal nagyobb marhát. Francin kinézett a járdára, és kezében lekókadt az expander, mint egy colstok. A heverőre rogyott, és azt mondta, Pepin. Akkor végre meglátom a bátyádat, végre hallani fogom a hangját a sógoromnak, a sógorkámnak. Ezzel neki támaszkodtam az ablakkeretnek. Ott állt a járdán egy ember, ovális kis kalapban, kockás lovagló nadrágja zöld tiroli harisnyájába gyűrve, fintorgatta az orrát, s a hátán katonai rükszakot hordott. Józsim bácsi, kiáltottam a küszöbről, kerüljön beljebb. Hát én volnék a maga sógornője, Isten hozta.
1: A minden, itt ez ám a szerencse, hogy ilyen helyre sógornőm van, de hol a Francin?
0: kérdezte a bácsi, és csörtetett befelé a konyhába meg a szobába.
1: Hát te, mi van veled, fekszel? No, a mindenit eljöttem hozzátok látogatóba, nem maradok tovább 2 hétnél.
0: Darálta a nagybácsi, és a hangja zúgva hasította a levegőt, mint egy lobogó, mint egy katonai vezényszó. És Francin minden szó áramütésként érte, felfelpattant, és magára gabajította a takarót.
1: Mindenki üdvözöl, csak boha lenne, nem? Amál föld alatt van valami tahiníren, puskaport tett neki a tűzifához, azt amikor a vénasszony betette a sparhátba, fölhobban, s képen törülte a vénasszonyt, hogy rándult egyet, azt vége volt.
0: Boha lenne? Csaptam össze a kezemet. Az a maga nővére volt?
1: Nővérem a fenét, a komasszonyom volt, olyan vénasszony volt az, hogy egész nap almák meg bukták, röpködtek a keziből, és 30 évig mondta, gyerekek, én nem soká meghalok, én már legszívesebben semmit se csinálnék, csak aludnék, hanem rajtam is van valami kórság.
0: Mondta a nagybácsi, kibogozta a hátizsák sinekét, és a padlóra szúrta a cipész szerszámait. Francin, ahogy meghallotta ezt a csörömpölést, tenyerébe temette az arcát, és úgy jajgatott, mintha az agyába szúrta volna a nagybácsi a Schuster-szerszámot. Józsim bácsi, mondtam elébe tartva a tepsit, tessék egy kis bukta. Pepin bácsi megevett 2 buktát, és kijelentette.
1: Rajtam a kórság!
0: Nini, térdeltem le, és csaptam össze a kezemet a kaptafák, kalapácsok, nejpek és egyéb Schuster-holmik felett.
1: Vigyázat! Össze ne kenje nekem avval a hosszú hajával, hanem hallod-e, Francin? Az Borzsil pap úgy eltörte a combját csípőbe, hogy nyomorék lesz egész életibe. Zavicsák bácsi tetőt javított a templomtornyon, megcsúszott vele a balló, az repült lefelé a bácsi, de elkapta az óra mutatóját, és itt fogta a toronyóra mutatót, de a mutató kilózult, az 11:12-ről leszaladt 12:30-re, akkor a bácsinak lefele gurutába lecsúszott a keze a mutató rú, és zuhant lefele, de hársfák vannak ott, és a bácsi beleesett az egyik hársfa koronájába, az Borzsil pap meg, ahogy ott nézte, összekúcsolta a kezét, és látta, hogy esik lefelé ágról ágra a Zavicsák bácsi, aztán meg hanyat, az szaladt mindjárt gratulálni az Borzsil pap, de elnézte a lépcsőt, és elesett, és eltörte a lábát, azt az öreg Zavicsáknak kellett fölpakolni az Borzsil papot, azt már vitték is a Prosztyejovi kórházba.
0: Felvettem egy női cipőre való kaptafát, és megsimogattam. Gyönyörű holmi, ugye, Francin? Kérdeztem, de Francin felbődült, mint a patkányt vagy békát mutogatnék neki.
1: Gyönyörűség, de még mekkora?
0: Mondta a bácsi, és elővette egy cvikkert, fölrakta az orrára, de a cvikkerben nem volt üveg. És Francin, meglátva az üveg nélküli cvikkert a bátyja orrán, felvinnyogott, csak nem elsírta magát, a falnak fordult, és hánykolódott, hogy nyöszörgött az eped akárcsak Francin. Hát a Tomelléki bácsi mit csinál? Kérdeztem. A bácsi megvetően legyintett, vállon ragadta Francint, maga felé fordította, és hatalmas hangon lelkesen ecsetelte.
1: Hát a Tómelléki Metú bácsi olyan fura dolgokat kezdett nivelni, azt egyszer olvasta az újságban, hogy unatkozik, vegyen mosómedvét. Metú bácsinak nem volt gyereke, hát írt arra a hirdetésre, és egy hét múlva meggyűjt ládában a mosómedve. Na, az volt csak aztán, akár egy gyerek mindenkivel barátkozott, csak éppen amit meglátott, megmosta, és megmosta a Metú bácsi vekkerit, meg 3 karóráját, hogy azt már helyre nem igazítja senki. Aztán egyszer megmosott minden fűszert, aztán meg Metúd bácsi szétszette a bicikliét, a mosómedve meg hordta kimosni a patakba, a szomszédok jöttek egymás után, és mondták, Metek bácsi, nincs szüksége ilyesmire, a patakba találtuk. Azt mikor már hoztak neki néhány alkatrészt, megy a Metúd, hogy utána nézzen, hát a mosómedve csak nem az egész bicikliét széthordta neki. De ez a bukta el jó. A medve csak az almáriumra járt, a dolgára, büzlött tőle az egész háza, végén mindent el kellett zárni a medve elől, sőt, még beszélniük is suttogva kellett. Ez a bukta el jó. Kár, hogy rajtam a kórság. De a medve megfigyelte, hová dugják a kucsot, és kinyitotta, amit csak eldugtak előle, de a legrosszabb a volt, hogy a medve este hegyezte a fülit, és ha a Metúd bácsi megcsokolta a nénit, a medve odarohant, és ő is akar. A Metúd bácsinak az erdőbe kellett randevúzni a Rozára nénivel, mint legénykorába, de még ott is folyton hátra-hátra fordultak, nem áll le mögöttük a mackó. szava nem unatkoztak, míg nem egyszer két napra elutaztak, pünkösd volt, és a medve unalmába széthajgálta a szobába a nagy cserépkályhát, és végleg úgy elintézte a butort meg a dunyhákat, meg a fehér neműt, hogy Metud bácsi leült és apró hirdetést írt a morva sasba, unatkozik, vegyen mosómedvét, azóta kigyógyult a buskomorságból.
0: Pepin bácsi beszélt, és ette a muktát egyiket a másik után, most belenyúlt a tepsibe, az egészet végig tapogatta, és hogy nem tapintott ki semmit, legyintett és azt mondta.
1: Rajtam van a kórság.
0: Mint a Bohalenán.
1: Méket zavarog itt össze. Bohalena olyan vénasszony volt, aki tömte magába az almát, éppen csak látomásai voltak.
0: Az almától?
1: Lófarát, látomásai. No, hát a vénasszonyoknak látomásaik vannak. A templomból voltak a látomásai, hogy éjszaka nagy ló röpül a város fölött, és annak a lónak égett a sörénye, meg a farka, no és azt mondta akkor a Bohalena, háború lesz, és tényleg volt. Ha nem, Francin, hát a mi városunk az föl volt bojdulva tavaly. A vénasszonyok térdre hullottak, én is láttam, a tér fölött, meg a templom fölött a kis Jézus röpült a levegőbe. Aztán kiderült, mi volt az, az a pöttöm lolan bárányt legeltetett, és ahogy gyakorlatoztak az aeroplánok, és egy olyan zsákot húztak maguk után, és golyószoróval lőttek bele, megfeledkeztek a kötérről, és ahogy csúszott a földön a kötér, átekeredett a lolan lábára, igen szép gyerek az a lolan, fehér a hajacskája, és ahogy az a röpülő röpült fölfele, ment vele a kötél is, és rajta a lolan, és a városunk fölött röpült a levegőbe a lolan. De a vénasszonyok azt hitték, hogy a kis Jézus röpül ott, hát még amikor a kötér beleakadt a templomnál a hársvágba, és a kis Jézus hullott lefele ágról ágra, mint az Avicsák bácsi, és Lolan leesett a földre, és azt mondja, hol vannak az én báránykáim? És a vénasszonyok meg letérgepődtek, hogy megáldja őket.
0: Beszélt a bácsi, és hangja öblös volt, és lelkendezés dörgött a szobában. Francin öltözködött, most fölvette a kabátját, a redingotját, benyomta a káposztalevél alakú nyakkendőjét, megigazította a kajlasarkú kaucsú gallériát, felpillantottam és a szemébe néztem, megpuszíltam az ujjahegyét. 14 napra, suttogta. Majd meglátod, hogy 14 évig marad itt, de lehet, hogy életfogytiglan. Látva, milyen szerencsétlen, ajkára nyomtam szokásos csókomat, ő pedig szégyenkezett, szemrehányóan nézett rám, hogy egy rendes asszony nem viselkedik így a nyilvánosság előtt, még ha csak a Pepin bácsi képviseli is azt a nyilvánosságot. És kibújt az ölelésemből, és a hátsó bejáraton át bement az irodába. Hallottam a falon át, hogy kivágódik az üvegcsapóhajtó. Ó, a Francin a rendes asszonyozásával. Mióta csak hozzámentem, folyton fennen lobogtatta a rendes asszony ideáját, ecsetelte nekem a mintaszerű nőt, ami soha nem voltam, és nem is lehettem. Én úgy szerettem a cseresznyét, de a kedvemre ettem, ahogy Isten igazából móvón és vadul a feje bubjáig elvörösödött, én meg nem értettem, miért van úgy felháborodva. Aztán láttam magam is, hogy a számban levő cseresznye szolgáltatja az okot az elégedetlenségéhez, mert hogy egy rendes asszony cseresznyét ilyen mohón nem eszik. Mikor az ősszel kukoricát morzsoltam, hát megint csak nézte azt a morzsoló tenyeremet, meg a szememben villogó tüzecskéket, és megint, hogy egy rendes asszony így nem morzsol kukoricát, vagy ha igen, hát nem ilyen széles jókedvel és lángoló szemmel, mint én. Ha látná valami idegen pali, abban az én kezem dörzsölte csőben valami kedvező jelet láthatna a vágya számára. Pepin bácsi szétrakta a suszterkincseit a hokedlin, majd lehúzta a lábamról a cipőt, és miután sorban megnevezett minden alkatrészt, újból föltette üvegtelen cvikkerét, és ünnepélyesen kijelentette.
1: És minthogy rendkívül intelligens hölgynek tetszik lenni, megjavítom minden rossz cipőjét, mert én cipőt udvari szállítónak csináltam, aki nem csak a császári udvar kegyit élvezte, hanem az egész világét, ahova szállította a cipőt.
0: Biciklin.
1: Lófarát. Hát talán valami patkányírtó egy ilyen udvari szállító, vagy bőrhulladékgyűjtő. Egy ilyennek hajói vannak, meg vonatai, ha biciklinak adna rá a császár.
0: Hát a császár is biciklin közlekedett?
1: Mit jár a szája, mint a kacsa feneke? Mondom, ha biciklinak adna rá a császár egy ilyen udvari szállítóra, hát elvenné tőle...
0: A biciklit.
1: Lófarát! Ezt a címet meg a sasta cégtáblájáról.
0: Pepin bácsi krákogott és hörgött, de ahogy a hokedlire nézett, boldog mosoly ömlött el az arcán, elővette egy dobozt, kinyitotta, megszagolta, velem is megszagoltatta és intett.
1: Örülhet, sógorasszony, ez itt cipészurok, mi szerint Schuster csiriz.
0: És a székre tette a kinyitott dobozt. És az ülésteremből székzörgés, tompa beszédhangok, cipőtalp csusszanások hallatszottak át a falon, aztán lassanként elcsöndesültek a székek, Francin megnyitotta az ülést, és halk hangon előadta a sörgyár előző havi gazdálkodásáról szóló jelentést. Józsim bácsi, kockáztattam meg, egy ilyen udvari szállító az nagy birtokokra, udvarházakba szállított cipőt, ugye?
1: Lófarát! Mit locsog itt össze-vissza, mint egy taknyos kölyök? Mi dolga volna marhákkal meg gabonával egy udvari szállítónak? Egy ilyen udvari szállító szörnyű ideges, az öreg Kafka olyan ideges volt, hogy mikor a kislánya pillanatonként beverte a fejét a bútor sarkaiba, akkor az öreg Kafka, az udvari szállító, kihozott a műhelyből egy egész kosár váltömést, és körülbélelt vele minden bútor sarkot, no és már olyan ideges volt, olyan hevesen nyitotta ki az ajtót, hogy elkábította vele a kislányát, a láttal meg azt javasolta neki, hogy csak egy váltömést ragasszon, de azt a kislánya homlokára.
0: Józsim bácsi, a láttal az a Francin unoka fivére volt?
1: Szart! Láttal volt a tanító! Tavaly lezuhant az első emeletről, mikor azt magyarázta, hogy mi az, hogy egyenletes idő, meg hogy az olyan, mint amikor a vonat megy, az megy, és csapkodott láttal mindkét kezével, és mint egy vonat ugrált oda a nyitott ablakhoz, és kiesett rajta, és az egész osztály boldogan tódult az ablakhoz, hogy a tanító biztosan eltörte a lábát a tulipán ágyásba, de láttal már nem volt ott, az udvaron át megkerült az épületet, fölment a lépcsőn, és megint megy a vonat, megy, és úgy lépett be megint az osztályba, az ablakon kihajoló tanulók háta mögött.
0: Az ülésteremből megint áthallatszott a falon az elnöklő Gruntorát doktor úr hangja. Gondnok úr, ki bömböl itt ilyen istentelenül? A bátyám jött, kérem, látogatóba, mondta Francin. Akkor menjen át, gondnok úr, azt üzenem a bátya urának, hogy csillapodjék, és hogy ez a sörgyár itt a miénk. Ennek a láttalnak a Mercina volt a felesége, a maga unokahúga, ugye, Józsim bácsi? Kérdeztem gyengéden.
1: Dehogy! Mercinát Vanyura bácsi vett el, Balkáncúgon volt szakács, itt lakott Csehországban, valahol Nihovok Radistében, és amikor a Balkáncúg hetente egyszer átment Nihovok Radistén, Mercina délelőtt 10:30-kor elengedte a kutyát, az kiment a pályaudvarra, Vanyura bácsi kihajolt a Balkáncukból, és leejtett egy nagy csomag csontot, a kutya hazavitte, de az idén, amikor Vanyura leejtette a csontot, a csomag leütötte az állomásfőnököt, és Vanyurának fizetnie kellett az uniformis bepiszkításáért.
0: Újból kezébe vette a cipőmet, fölvette az üvegtelen cvikkert, és boldogan ordítozott.
1: Mire megy ezekkel a szamárságokkal? Még egyszer elmondok mindent, aztán a kezébe adom, most maga megpróbálja. Szóval ez egy parízer snit. Ez meg itt a cipőn a lágyék, avagy glenk, miszerint hajlat. Ez meg itten az aljarész, miszerint tat. Ez meg a sarok, avagy abzac. Jegyezze meg, sógornő, hogy aki cipész akar lenni, avagy lábbeli készítő, annak segédlevéllel kell rendelkeznie, és egy ilyen levél az olyan, mint az érettségi vagy a doktorátus. Weinlich, udvari szállító.
0: Ulrich!
1: Weinlich! Wein, mint bor. Szóval egy tökfej elfuserálta a cipőt, és úgy vitte be Weinlich udvari szállítónak, azt mondja a szállító ember. Maga ezt a cipőt elrontotta, mit csináljak én most ezzel? Az a tökfej meg azt mondja, adja el a zsidóknak. A Weinlich maga is zsidó volt, azt már üvöltött is. Mi az? Hát a zsidók talán valami disznó?
0: Pepinke!
1: Szart! Én mindenütt dicséretet kaptam, majd épp egy ilyen uracska fog velem komázni, még hogy Pepinke, sógorasszony ostoba kent, mint az egyszeri gyerek kora reggel a vizsgán.
0: S olyat csapott öklével a homlokára, hogy a cvikker az almárium alá repült, de egy cipőmre vetett pillantás lehűtötte a bácsit, leült, és az ujjával mutogatva és bömbölve továbbogtatott.
1: Ez meg itt, amint már mondottuk volt, az abzac, avagy sarokrész, és a sarokrészen, avagy abzacon, a sarokráma, miszerint keret. hivatásos lábbeli készítők között úgynevezett kéder.
0: Fölvettem egy hosszú vaskanalat, a végén érdes volt, mint a marha nyelv, és megkérdeztem. Józsim bácsi, ez ugye egy abnémer.
1: Micsoda? Az abnémer az ez. Abnémer, miszerint leszhető kés, de az, amit a kezében tart, az egy ráspoly, avagy reszelő, miszerint fareszelő.
0: Kivágódott az ajtó, és az ajtókeretben ott állt Francin. Begyűjtötte a nyakkendőjét, széttárta a karját, és letérdelt. Két rét görnyedt Józsim bácsi előtt, aztán előttem is azt mondta.
2: Mit övöltöztök itt, mint két kozák őrmester, Jóska? Miért óbejlatsz úgy?
0: És beletenyerelt a nyitott csirizes dobozba.
1: Nem én voltam.
2: Hát ki? Talán én?
0: Mutatott magára mindkét kezével Francin.
1: Valaki itten, bennem.
0: Mondta Pepin bácsi, és az ujját fonogatta egymásba zavarában. Csillapodjatok! Ülésezik a Sörgyár igazgatósági tanácsa, maga az elnök úr küldött ezzel az üzenettel. Mondta Francin, felemelte a kezét, és curikolt kifelé a folyosóra. Aztán ismét hallatszott halk hangja, Francin mondta tovább a jelentést, kifejtve benne, mi módon egyenlítődik ki a jövő hónapban az éppen elmúlt hónap passzívája. Behoztam a zsíros bödönt, és egymás után kentem Pepin bácsinak a zsíros kenyereket, amikor beszélni akart, adtam a következő karét, de az ülésteremben elhallgatott a Francin hangja. Felhangzott a cipőtalpak csusszanása, majd kiáltások, zörögni kezdett a tonetszékek lába, mintha az igazgatósági tanács minden tagja fölkelt volna róluk. Azt hittem, hogy már vége az ülésnek. De felhangzott a Sörgyár igazgatósági tanácsa elnökének, Gruntorát doktor úrnak a hangja. 10 percre felfüggesztem az ülést. Úgy vágódott ki az irodát a folyosótól elválasztó ajtó, mintha belerúgtak volna, és berontott a szobába Francin, nyakkendőjére szorítva a kezét, és ordított. Kirakta a székemre ezt a ragasztót, barzalom! Úgy összeragasztottam vele az ívet, hogy nem tudtam tovább lapozni. De Georgi úr segíteni akart, és úgy összekente magát, hogy még a kezét se tudta levenni a zöld posztóról. Az elnök úr meg úgy összekente a cvikkerét, hogy az orrára ragadt, és főleg nekem ragadtak oda az ujjaim a nyakkendőmhöz. Ide nézzetek! Francin eltartotta magától a kezét, a nyakkendőt tartó gumi megfeszült.
2: Hozok egy kis langyos vizet, mondtam,
0: de Francin hevesen megrángatta a kezét, mire a gumi megfeszült és elszakadt. A nyakkendős kéz kivágódott, és a gumi Francin nyakára csapódott, ő pedig halkan feljajdult, mint egy kisfiú. Pepin bácsi felvette a doboz tetejét, Francin szeme elé tartotta, és büszkén így szólt.
1: Ezt a lábbeli készítő világ bécsi központja a Salamander cég gyártja.
0: És feljebb tolta orrán az üveg nélküli cvikkert. Francin minden hónapban felment Prágába, de minden alkalommal eltörött valami a motorbiciklijében, és azt kellett javítgatnia. De visszajövet mindig sugárzott, és részletesen végig kellett hallgatnom, mi mindent kellett csinálnia hozzá, hogy az üzemképtelen Orion újra az a motorbicikli legyen, amely mindig célba ér. A célba érés azt jelenti, hogy visszajutott vele a Sörgyárba, vagyis néha úgy tolta be. De nem káromkodott soha. Tolt a 10-15 kilométeren is az egész bazárt, de néha csak 5-ön, és ha az Verzsinekből egy 3 kilométerre lévő faluból tolta haza, örvendezett a Francin, hogy már javul a helyzet. Francin ma tehénfogattól vontatva jött meg Prágából. Kifizette a parasztot, és berohant a konyhába. Én, mint mindig megöleltem, megint odaléptünk a lehúzós lámpa alá, és ha valaki benézett volna az ablakon, csodálkozott volna. Ugyanis valahányszor megjött Prágából Francin, olyan rituálé következett, hogy ő behújta a szemét, én benyúltam a szivar zsebébe, de Francin megrázta a fejét, aztán a bal zsebébe nyúltam, és Francin rázta a fejét, aztán kigomboltam a kabátját, és a zakója zsebébe nyúltam, és Francin a fejét rázta, aztán a nadrág zsebébe nyúltam, és Francin bólintott, és még mindig boldogan le volt hunyva a szeme. És én a ruhái valamely zugából mindig előhúztam egy csomagocskát. Lassanként kibontottam, elképedést és örömöt színlelve, és hol egy gyűrűt, hol egy brost csomagoltam ki, egyszer egy karórát. De ez a rituálé nem az első volt. Régebben, mikor Francin megjött Prágából, ahová a serfőző székházba járt be havonta egyszer, megjövet mindig megvártam, míg besötétedik, rám szólt, hogy csukjam be a szemem, Én becsuktam, alig, hogy belépett a konyhába. Bevitt a szobába, leültetett a tükör elé, megígértette velem, hogy nem fogok leselkedni, és miután ezt megígértem neki, a fejemre tett egy gyönyörű kalapot. Akkor mondta a Francin, hogy lehet, és én a tükörbe néztem, és megfogtam a kalapot, és a magam feje szerint raktam a fejemre, megfordultam, és a Francin megkérdezte, na, ki vette ezt neked, Mariska? És én azt mondtam, a Francin, és megcsókoltam a kezét, ő pedig megsimogatott. Máskor meg a nyakamra hozott valamit, ami hideg volt. Kinyitottam a szememet, és a tükörben egy jabloneci nyaklánc csillogott. És a Franci megkérdezte, na, ki vette ezt neked? És én megcsókoltam a kezét, és mondtam, te Francin. És ő megkérdezte, és ki az a Francin? És én mondtam, az én férjecském. És így kaptam ajándékot minden hónapban. Francinek az összes testméreteim megvoltak, kívülről tudta őket. Mindig kipuhatolt, amit szeretnék. Soha nem mondtam meg nyíltan. Beszéltem valamiről. Franci meg kiokoskodta belőle. Aztán, mikor előszörre hozta a gyűrűt, odalépett a zöld lehúzós lámpa alá, és először megtanított, hogy kutassam át nagy és kis zsebeit, én meg mindig kitaláltam, hol lehet az ajándék, de mindig utoljára nyúltam oda, hogy örömet szerezzek Francinnak. Ma, ahogy megjött tehénfogattól vontatva, megkért, hogy csukjam be a szemem, és valamit bevitt a szobába. Aztán leoltotta a lámpát a szobában, kézen fogott, és behúnyt szemmel magával vitt. Leültetett a tükör előtti kis fotelba, aztán elment összehúzni a függönyt. Hallottam, hogy kattan egy fedél, azt hittem kalapdobozt vett. Aztán hallottam, hogy bedug egy dugaszt, azt hittem, hogy valami robotgépet, szuperforralót vagy kvarclámpát vett. Aztán sercegő, lassan erősödő zúgást hallottam. Francin finoman a vállamra tette a kezét, és szólt, hogy lehet. Kinyitottam a szemem, és amit láttam, gyönyörű volt. Úgy állt ott Francin, mint egy varázsló. Kezében egy cső, a csőben halványkék fény világított, egy olyan dús, lila fény. És a Francin kezére és arcára és ruhájára esett. Folytott lila tűz az üvegcsőben. Francin a kezemhez közelítette, és a karom mágneses lett. Éreztem, hogy lila vasreszelék pattog ki abból a fényből, anyagtalan szikrácskák, melyek belém hatolnak, és úgy átillatosítanak, hogy egy nyári vihar illatát árasztom. A szoba levegőjének is olyan illata volt, mint villámcsapás után. És Franci lassan az arcához emelte a szép tárgyat. Megint láttam azt a szép profilját. Olyan ünnepélyes pózban állt ott Franci, mint a Gunnártól lesz. Aztán a csövet óvatosan leeresztette a nyitott bőrönt fölé, és ott a fedelét is beborító piros plüssön legyező alakban mindenféle ecsetek, csövecskék, csengettyűk voltak. Minden üvegből is lezárva, mint a palackok, üvegszerszámok tucat szám. És Francin kihúzott egy csövecskét, és kivette a bőröntből, és az egyik ilyen gyönyörű tárgyat a másik után kapcsolta be a bakelit kapcsoló táblába. Az üvegedénke minden alkalommal felragyogott, és megtelt lila fénnyel, mely szikrázott és átszűrődött az ember testébe, kinek hogy volt rá szüksége. Francin cserélgette és kipróbált az összes neongázzal töltött elektródát, és halkan beszélt. Mariska, most aztán bömbölhet a Pepin bácsi. Most aztán csinálhatnak nekem kalamajkát a sörgyárban. Sértegethet, akinek jól esik. Itt vannak ezek a gyógyszikrák, amelyek egészségé változnak. Nagy feszültségek, amik új életörömöt adnak, új életbátorságot. Neked is, Mariska, neked is jót tesz a te idegeidnek, a te egészségednek. Ez itt az a katód, amelyik a fület gyógyítja. Ez a katód meg a szívet masszírozza. Gondold el, egy foszforeszkáló szikrázás, amely megnemesíti a szívedet. Ez meg itt a hisztériára való, meg az epilepsziára. Ez az ibolyaszín ózon megszabadít attól a vágytól, hogy olyasmit tegyél a nyilvánosság előtt, amire egy rendes embernek csak gondolnia szabad, vagy odahaza csinálni. A többi elektród az árpára meg a májfoltokra van, meg izomszakadásra, migrénre, a 15. agybővérűségre meg hallucinációra. Beszélt halkan francin, és mindig másmilyen neontöltetű formák vonultak el a szemem előtt. Ezek az elektródák inkább hatalmas orchidea bibékre, vagy porzókra, vagy szirmokra hasonlítottak, mint sem gyógyászati eszközökre. Füleltem, és először úgy meg voltam lepve, hogy meg se tudtam szólalni. És bár a hallucináció elleni elektródák és a hisztéria meg az epilepszia elleni magas frekvenciák rám való egyenes célzást jelentettek, nem volt miért védekeznem, annyira levett a lábamról az a violaszín szépség. Francin beállított egy telefonkagyló alakú elektródát, a homlokomhoz közelítette, a tükörbe néztem, hát az volt csak a látványosság. Olyan voltam, mint egy szép vízi tündér, mint azok a hölgyikék a szecessziós képeken. Lila, egy haj fürttel, amit rőtesre perzsel az esthajnal csillag. Egy légüres doboz lila északi fényviharral. Franci megint a kis koffer fölé hajolt, és bedugott a bakelit táblába egy neonfésűt. Úgy sugárzott az a neonfésű, mint valami bécsi vagy párizsi divatáruház fölött a reklám. Francin lassan odajött, hajamba illesztette a szikrázó fésűt, néztem magam a tükörben, és tudtam, hogy most már nem lehet más vágyam, mint hogy újra meg újra végigfésüljem a hajam azzal a fésűvel. Francin pedig, mintha csak tudta volna, újra és újra végigjártatta a világító fésűt földig érő makrancos hajamban, és újra meg újra végigment rajta magas frekvenciákkal töltött fésűvel. Egész testemben elfogott a remegés. Át kellett ölelnem saját magamat. Francin halkan lihegett. Egy alkalommal sem tudta megállni, hogy bele ne merítse az arcát a hajamba. Annak meg olyan jó volt az ibolya hideg vihar, hogy amikor visszaért hozzá a fésű, a hajszálak vége felé ágaskodott, és megint az a hajamon át lefelé törtető lila fésű, az a hajam örvényein, vízesésén lefelé rohanó kék csónakocska, az a lila velővel teli üreges üvegfésű. Mariska, suttogta Francin mögém ülve, és lassan megint végighúzogatva a fésűt elektromossággal töltött hajamon. Mari, ezt minden nap megcsináljuk. Azért hoztam ezt, hogy a kék színnel enyítsek minden élet zajlást. Megnyugtassam az idegeidet. Nekem pedig inkább a piros színű elektródák lesznek jók, mert gyorsítják a vérkeringést, és felpesdítik az életorganizmust. Búgta Franci, és kalapácsütések hangzottak fel a konyha mögötti kamrából, és egy türelmét vesztett, és egyre dühösebb hang emelkedett egyre feljebb, Pepin bácsi, aki 14 napra jött, már egy egész hónapja nálunk volt. És Francin miközben a lámpa alatt simogattam, és a kezem hajlatával törölgettem róla a félelmet, azt mondta, attól iszonyodik, hogy Pepin bácsi 20 évig itt marad, de lehet, hogy életfogytiglan. Pepin bácsi meg foltozgatta a cipőinket a kamrában, ott is aludt. De nem cipő volt az, amivel Pepin bácsi birkózott. Valami élőlény volt az. Föltette a kaptafára, és úgy csepülte szitta. Olyan káromkodásokat hallottam, amilyeneket még soha addig. Ráadásul fél óránként felkapta a foltozott cipőt, és ha már eléggé lehordta, hagyta a fenébe, odavágta, csak ült a széken és struccolt. Amikor lecsillapodott, lassan megfordult, ránézett a cipőre, bocsánatot kért tőle, és megint kézbe vette, megsimogatta, és faszegezte tovább, és foltozta dratvával, és mivel valahogy olyan ügyetlen ujjai voltak, mindig akkorákat kiabált, hogy beszaladta, mert azt hittem, az ujjába szaladtak nejp. De csupán annyi volt az egész, hogy nem ment át a dratva a cipő talpán, és az egész cipő elrepüléssel fenyegetett, és meg is tette, mint amikor a megcsavart rugó ugrik ki a lemezjátszóból. Úgy lőtte ki magát a cipő, mint a szappan a tenyeredből, és fölugrott egészen a szekrény tetejére, meg a plafonra, mintha valami motor volna benne. És amikor kirepült a bácsi kezéből, a bácsi a cipő után vetette magát, mint a kapus Robinsonáddal a labda után. És most kiabált a bácsi.
1: Anyád! Anyád!
0: Francin letette a neonfésűt, a kis kofferben lévő szerkezeteket betakarta a kis plüstakaróval, a bácsi ordítása felé nézett, és azt mondta.
3: Ezek a fulgurációs áramok mindjárt elsőre erőt öntöttek belém. Ezzel feltette a koffert a szekrény tetejére, aztán megrántottam a fogantyút, erre felszaladt a ruletta, a porcelán fogantyú a fogamnak koccant, a gyümölcsösen át láttam a sárgás szürke malátázót. Egy munkás, egy aszoló ment fel a lépcsőn az első emeletre, vasas lámpával a kezében, aztán eltűnt. Aztán egy emelettel feljebb megint előbukkant a lámpa. Megint eltűnt és előbukkant, lépcsőfokonként emelkedett. Mintha magától járná az esti serfőzdét egy lépcsőn mászó magányos lámpa. Aztán eltűnt a lámpa, de újra felbukkant, és ablakról ablakra haladt azon a kis fedett átjárón, amely a malátázót kötötte össze a főzőházzal. De ki járt ott csak úgy át a botában? Ki vitt ott lámpát csak azért, hogy olyan legyen, mintha a lámpa magától menne fölfelé a malátázóban meg a főzőházban? Álltam az ablaknál, és mint egy vadász, úgy vártam a dámvadat, melynek ki kellett jönni elém az írtásra. És sejtésemre megremegtem. Most a lámpa egészen a hűtőkádaknál jelent meg, már pedig ott ilyenkor nem jár senki. Ott, ahol akkora medence áll, mint egy jéghoki pálya. Az a tartály, amelyben egy egész főzett sör hűl, fickó sör. És most ott megy a lámpa. Az a lámpa, mely mintha tudná, hogy nézem, az a csakis én miattam odavitt lámpa. A hűtőház 10 nagy 4 méteres ablaka ki van takarva résnyire nyitott zsalugátterekkel, mint az ablaktáblák Olaszországban meg Spanyolországban. A lámpa meg csak megy. Megy! Időnként megszakítja az a 100 meg 100 zsalugáterlét. Egy égő lámpa csíkokra szabdalt mozgása. Most megállt, láttam, hogy kinyílt a zsalugáteres ablak. Valaki a lámpával kiment a jéghombár tetejére, amely alatt egy 4 emelet magas jéghegy van. 1200 fuvar befagyott folyó, 26 fuvar jégfedél, amit fuvaronként szór felülről a jéghombár vagy vödrös lift. Egy jéghombár, melyet felül fél méteres homok és folyami kavics réteg véd. Tavasztól őszig kövi rózsa nyílik rajta, 100 000-nyi kövi rózsa zöld mohapárnák között. És most egy hasas lámpa állott, amelyet a sörgyári munkások közül vitt oda valaki, egy maláta asszaló. Kinyitottam az ablakot. Kellemes férfi hangot hallottam fentről, mintha az az égő lámpa énekelne. A szerelemnek vége van, picike volt, piciám, aranyos szép kis cicám már elszaladt, híre hamva sem maradt, eltűnt a nimburki mély víz alatt. A kamrából felharsant Francin kiáltása.
4: Az Istenért, Jóska, hagyd abba!
3: Lassan kimentem a szobából. Nem is néztem meg, hogyan huny ki az elektromos áram, mint az a szerelem, amely a vízbe veszett. Franci már lámpát gyújtott, kimentem a folyosóra, ott ült Francin a sámlin, kezét a mellére szorítva igyekezett lelkére beszélni a bácsinak, hogy mindent hagyjon már abba, és ha már egyszer itt van, akkor olvasson, járjon templomba, moziba, de legyen a házban csend és nyugalom. Francin fel akart állni, de valahogy nem ment. Még egyszer megpróbálta, de össze volt nőve a székkel. A számhoz kaptam ilyettembe, mert tudtam, hogy Francin beleült a Schuster csirizes dobozba. Pepin le volt törve. Úgy szerette volna megjavítani az öccse összes cipőit. Annyit mesélt erről, mert jobban szerette az öccsét mindenél, amit csak valaha is szeretett ezen a világon. Francin minden erejét összeszedve fel akart kelni, de nem tudott elszakadni a széktől. Lehajolt és elvágódott. Ott feküdt a padlón, és vele együtt a szék is. Megijedtem. Megpróbáltam elrántani róla Francin, de a cipészurok, miszerint csiriz, úgy odaragasztotta, hogy olyan volt, mint egy ledöntött ülő Krisztus szobor. Pepin bácsi a vállánál fogva húzta Francit, megpróbáltam Francin mögé feküdni és az ellenkező irányból húzni a széket, de úgy látszott, hogy előbb szakítjuk szét a férjünket, respektíve öcsénket, mint sem kihúzhatnánk a slamasztikából. Felkeltem, és a hajam felemelt valamit. Kézbe vettem a hajamat, bevontottam az ölembe, és láttam, hogy ez meg a másik cipészurkos, azaz csirizes dobozba ragadt bele. Fogtam egy ólót, és levágtam a dobozt a hajam végével együtt. Mint a szicíliai aranybulla, úgy hevert most ott a doboz a hajam pórázára kötve.
2: Francin, látva, mi történt a hajammal, felágaskodott, mint a ló, s a hasadó szövet gyönyörű hangja horkant végig a kamrán.
3: Francin kiperdült, és megint ott állt egészséges és vad, szikrázó haraggal szemében. Egymás után vett.

0: Sziasztok, Tilos Rádiót hallgatjátok, mindennénk a spanyol inquisitorok. Mindegyik azok a csütörtök 8 óra van, mint minden héten. Ma is egy sztár vendéggel jelentkezünk, ez meg egy picit legyen rejtély, hogy ki is ő és milyen témával jött. Bemutatnám magunkat, vagy legalábbis nevesíteném. Ugye Geri ül a pult mögött, az előző csodálatos zaj szőszenetet azt ő szerezte.
1: Ma délelőtt.
0: Ma délelőtt. Köszönjük neki. Itt van velünk, nem túl veresen, de akkor magunkat mutassuk be. Gábor, Eszter, Böke, Krisztián és a sztár vendégünk Gyulai Gábor, aki a Helsinki Bizottság sztár szakértője, és a mai témánkhoz próbál kapcsolódni, ami jelesül az lenne, hogy külföldiek Magyarországon. Én azt az alcímet adtam, ki is írtam a tilos.hu honlapra, megeszik-e a kínaiak a nagymamát? Tehát igazából ezen a műsorunk
1: alcíme. Ezt én akartam kérdezni.
0: Ehhez fogható, ehhez hasonló kérdéseket fogunk feltenni, tehát most hangsúlyozottan szeretnénk az áltudományos vonalakon megmaradni, az áltudományos szintet így nem meghaladni. Úgyhogy még sok ilyen izgalmas dolgot fogunk kérdezni Gábortól, akit most arra kérnék, hogy így nagyon röviden, de tényleg nagyon röviden, nagyon unalmassá váljon.
2: Ne hagyj! Vigyázz el, miket mondasz!
0: Mutassa be magát, illetve ezt a bizottságot, szervezetet, nem is tudom, hogy mi ez. Tehát a Helsinki Bizottságot, aminek a képviseletébe jött most ilyen.
3: Köszönöm szépen röviden a meghívást, akkor igyekszem röviden bemutatni magam és a szervezetet is. Tehát Gyulai Gábor vagyok, a Magyar Helsinki Bizottságnál dolgozom, mint a menekültügyi program szakmai vezetője. A Helsinki Bizottság gondolom sokak számára ismert, talán kevésbé erről a menekültügyi vonalról. A bizottság egyéb tevékenységek mellett azzal is foglalkozik, hogy a Magyarországra érkező és valamiért védelemre szoruló külföldieknek nyújt jogi segítséget az országban mindenfelé. Tehát például menekülteknek, hontalanoknak, családegyesítéshez. Számos ilyen külföldi ügyfelünk van, ezt 98 óta csináljuk, tehát sikerült már némi tapasztalatot felhalmozni ezen a területen.
0: Helsinkihez mi közöttök van? Tehát, hogy így...
3: Hát szoktunk kapni néha olyan állásjelentkezéseket, hogy valaki finn szakos volt az ELT-n és ezzel szeretne foglalkozni a jövőben, ez többször előfordult, és ezért keres nálunk munkát, tehát természetesen semmi közünk Finnországhoz, hanem a Helsinki zárókmány miatt hívják a bizottságot Magyar Helsinki Bizottságnak. Ezt ugye a 70-es évek közepén volt az az alkalom, amikor a kommunista országok először elkötelezték magukat valamilyen fajta emberi jogi normák betartása mellett, és ezért alakultak először a moszkvai Helsinki csoport, amiről mostanában egyébként az Oroszországból érkező hírekben újra lehet hallani, illetve később aztán a rendszerváltás után több kelet, illetve nyugat-európai országban is. Ezek a Helsinki bizottságok, alapítványok, csoportok minden országban egy kicsit más csinálnak, ez egy ilyen elég laza
0: szervezet. És ti független srácok vagytok, vagy finnektől függetlenek, ezt megtudtuk, de hogy kitömtiteket pénzzel, vagy ez titok, hát, nem titok?
3: Nem, egyáltalán nincs semmi titok, nem töm minket senki pénzzel, ugye a gazdálkodásunk az alapvetően pályázati alapú, tehát pályázati pénzeket szerzünk az emberi jogvédő tevékenységünk finanszírozására. Ezeknek egy igen jelentős és Európai Uniós pénz, akár olyan, hogy brüsszeli források, illetve a magyar állam által elosztott Európai Uniós pénzek, ilyen Európai Menekültügyi Alap, Európai Visszatérési Alap, Európai Integrációs Alap, van különböző sok ilyen rendkívül bürokratikus alap. Ezen kívül az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága régóta támogat minket, illetve hát egyéb adományozók is.
0: Gábor, megjelent most valami friss íromány, ami, hogyha jól tudom, a te nevedet viseli a címlapján. Arról, hogy mi ez, arról ne beszéljünk túl sokat megint csak, mert talán sokkal bonyolultabb ez annál, mint amit akár a kedves kérdezők, akár a kevésbé kedves rádióhallgatók fel tudnának dolgozni, de azért ezt nevesítsük, hogy mi ennek az írománynak a neve.
3: Jó, gondolom a kiutasítás és emberi jogok című jegyzetre gondolsz. Ez elsőben bírák számára készült, úgyhogy tényleg nem is mennék bele nagyon a tartalomba, talán annyi lehet érdekes, hogy ez a kiadvány, mint egyébként számos egyéb tevékenységünk, képzésünk és egyebek azzal foglalkozik, hogyha egy külföldit Magyarországról el akarnak távolítani, mert a valamelyik hatóság, ugye jelen esetben a bírák azt gondolják, hogy neki nincs itt helye Magyarországon a hatályos szabályok alapján, akkor mik azok az emberi jogi kötelezettségek, amiket Magyarországnak, a magyar hatóságnak figyelembe kell vennie?
0: Tehát ez az, amiről most nem fogunk beszélni.
1: Csak annyit, hogy egyébként rossz a gyakorlat Magyarországon? Azért volt erre szükség?
0: Hát pont ezen a következő kérdés, hogy igazából De akkor én is...
1: Rossz a gyakorlat,
3: vagy
0: a hogy mi ez a szitu, ami miatt az... Tehát erről most ne beszéljünk, mert ez bíráknak született, se bírók nem vagyunk, se menekültebb bevándorlók akárkik pillanatnyilag, de hogy mi az a, az a magyarországi nagybüdös helyzet, amiben azt gondoltátok, hogy egy ilyen idegenrendészeti kiskátét az a bírók óra alá kell nyomni. És akkor innentől kezdve kezdődne ez a kínai nagymamás történet.
3: Jó, hát próbáljunk akkor erre áttevezni. Igazából, hogy miért pont ez született, számos ilyen témájú kiadványunk van egyébként, tehát ez egy, úgymond egy sorozatban. Ennek a lényeg az volt, hogy miért pont bírák számára, mert Magyarországon a külföldiekkel és emberi jogokkal kapcsolatos diskurzus az általában így a menekült ügyre, meg a menekültekre korlátozódik. Ugyanakkor vannak olyan emberi jogi kötelezettségek, meg emberi jogi szempontok, ami a nem menekült, tehát az egyéb mondjuk bevándorló, vagy munkavállalási céllal érkező, vagy családegyesítési céllal érkező külföldiekre vonatkoznak. És hogy ezekkel nem nagyon foglalkozik eddig a magyar szakirodalom, sőt egyáltalán magyar ilyen szakirodalom vagy útmutató nincs is szinte egyáltalán ebben a témában. Úgyhogy ezért született kifejezetten ez a dokumentum, én a további részletekkel akkor nem untatnék senkit.
0: Még annyit azért csak így akadékoskodva, hogy ez valamilyen ilyen best practice, ilyen esetjogi dolog, és hogy ez nem bármilyen használt, ugye egy egészen más típusú magyar jogrendszerbe fogja majd a bíró venni?
3: Természetesen, hiszen ebben nem legjobb, vagy hát nem ilyen példaértékű gyakorlatok vannak, hanem azok a nemzetközi jogi kötelezettségek, amik Magyarországra is vonatkoznak. Például hát azt hiszem, mondjuk a Strasbourgi bíróságot mindenki ismeri, az Európai Emberi Jogi Bíróság gyakorlata, az ugye iránymutatásként szolgál a nemzeti bíróságok számára. És ebben például bemutattuk nagyon röviden, meg ilyen nagyon emészhető, gyorsan átolvasható formában, mik azok a fő esetek, amiket mondjuk egy magyar bírónak figyelembe kell venni, amikor döntést hoz. De például ebben szerepelnek a magyar jogszabályok előírásai is, vagy például az ENSZ iránymutatásai, vagy a nemzetközi egyezmények, amik relevánsak.
0: Van egy ilyen kis papírotok, ami újságírók számára próbálja fő fogalmakat, tényeket, tendenciákat felvázolni. Ezt nagyvonalúan ezt így magunkra vettük, tehát mi is így átfutottuk. És ebben, és ez számomra nagyon tetszik, van egy-két ilyen téveszme-szerűség, kérdésformában feltéve. Ilyenek, hogy mondjuk igaz-e az, hogy sok külföldi él Magyarországon, vagy mi az a sok, vagy hasonlók, és akkor ezekre megpróbáltok ilyen kedvesen, okosan válaszolni. Mik a kedvenc téveszméd, és válaszolj is rá, ha már feltetted őket?
3: Hát számos kedvenc téveszmém van. Ha még annyit megengedsz, hogy hozzáteljek, hogy nem véletlenül született ez a kiadvány sem, ez is egyébként egy tavalyi termék. Pontosan ezért, mert azt tapasztaljuk, hogy hát sajnos a média és a sajtó az elképesztő mértékben járul ezekhez a téveszmékhez.
0: Remélem, miért rá fogunk cáfolni.
3: Nagyon bízom benne. Egyébként vannak pozitív tapasztalatok is. Ez a kiadvány egyébként ilyen különböző újságíró képzésekre készült, amit egyébként ez egy elég érdekes és viszonylag szokatlan, például a Bevándorlás és Állampolgársági Hivatallal tartottunk közös. Tehát egy állami hatóság, egy civil szervezet, akik általában pereskednek egymással a bíróságon. Ebben az esetben csináltunk valamit ugye közösen, mert azt mondtuk, hogy ez mindenkinek érdeke, hogy ezek a téveszmék ugye tisztázódjanak. És ezeknek nagyon érdekes volt egyébként a tapasztalata, tehát az újságírók reakciói. Több film is készült ezután, illetve több újságíró kezdett nagyon érdeklődni ez iránt, a téma iránt.
0: Szóval tényleg mit gondolnak a magyarok a külföldiekről? Meg gondolom,
3: hát a magyarok
0: vizsgáltátok azt, hogy igazából milyen előítéltek, igen, jogos, jogtán előítéltek.
3: Érdekes módon, vagy talán nem annyira érdekes módon, a magyarok nagyon negatívan gondolkodnak a külföldiekről, egyáltalán a bevándorlásról, mint olyanról. Az Európai Unió közönkutató irodájának felmérései szerint Magyarországon volt a legnegatívabb az egész unión belül a bevándorlás és a külföldiek megítélése, beleértve még az uniós tagjelölt országokat is, mint mondjuk Törökország, Macedónia és hasonlók.
1: Ez fura egyébként, mert a turisták meg általában úgy mennek az, hogy very friendly people.
3: Hát én nekem nagyon sok külföldi barátom van,
0: és az ő tapasztalataik
3: azok nem erről számolnak be. Általában nagyon vegyes, tehát van, aki nagyon pozitív véleménnyel megy, van, aki nagyon negatívval. Teljesen más a hozzáállás a turistákhoz, mint a bevándorlókhoz. Erre vannak egyébként egész extrém példájú országok, akár mondjuk Ausztria, ahol szintén mondjuk az idegengyűlölet azért, ha nem is olyan szinten, mint Magyarországon, de jelentősen jelen van, miközben a turistákkal való barátságosság az meg ugye legendás. Ez a kettő nem feltétlenül függ össze. Amiért ez nagyon érdekes, hogyha megnézi az ember ezt a listát, hogy Magyarország szerepel a végén, és hogy milyen országok hol helyezkednek el, nagyon érdekesokat lehet. Ez ami az Európai Unió, hát
0: külföldiekkel
3: ezt egy kicsit szofisztikáltabban fogalmaznám, tehát hogy hogyan állnak hozzá az egyes Európai Uniós tagállamok állampolgárai a külföldiekhez, illetve a bevándorláshoz, mennyire tartják ezt egy jó dolognak. És ennek a listának, ugye, mint már említettem, Magyarország kullog a végén, ugye előtte Szlovákia, található, és jellemzően általában ilyen közép-kelet-európai országok vannak a lista végén. Nagyon érdekes egy pár dolog ezzel kapcsolatban, hogy például a régióból Lengyelország meg Románia az a két ország, ahol viszonylag pozitívabb a bevándorlás megítélése. Szívesen, ha egy képzésen lennénk, feltenném a kérdést, hogy mit gondoltok miért, de... Valószínűleg azért nincsen, tehát erről nem olvastam semmilyen tudományos cikket, de egy a szerény véleményem az az, hogy azért, mert hogy ez az a két ország, ahonnan nagyon sokan vándoroltak ki. Tehát, hogy ők egy teljesen más oldalról élik meg ezt a dolgot. Míg ugye Magyarországról, Szlovákiából nagyon kevesen mentek ki Nyugat-Európába, tehát most is elenyésző a magyaroknak az a hányada, aki megfontolja azt, hogy esetleg Nyugat-Európába menjen munkát vállalni. Ugye Romániából, Lengyelországból sok százezren mentek el Nyugat-Európába, Nagy-Britanniába, Spanyolországból, Olaszországba, tehát ők teljesen más módon közelítik meg ezt a kérdést ilyen szempontból.
0: Tehát az arányok, tehát azt gondolom, hogy Romániában, Lengyelországban, mint Célországban lényegesen kevesebben települnek el.
2: Na, de hogy nyilván úgy érted, hogy ő ebből indul ki, hogy hát ha én elmegyek és engem szívesen fogadnak, akkor jó, akkor én is szívesen, tehát hogy ilyen alapon.
3: Meg hogy magát ezt a vándorlást
0: nem tudom, csak azt mondom, hogy
2: több százezer elmentek, akkor a maradék négy nem fog azt mondani, hogy rohadjon meg, aki ide jön.
3: Igen, tehát hogy meg ezek a kérdések gyakran ugye a vándorlás, meg a bevándorlás úgy általában vonatkoznak, tehát hogy ezt a dolgot nem ítélik meg olyan félelemmel, mint mondjuk Magyarország vagy Szlovákia, ahol meg a lakosság sokkal inkább a lakóhelyhez kötött, és még sokszor a szomszéd városba sem nagyon lenne hajlandó elvándorolni. Most, ami nagyon érdekes még ezzel a listával kapcsolatban, hogy érdemes azt is megnézni, hogy itt vannak a lista elején, akik a legbefogadóbbak, vagy a legpozitívabbak. Hát nem meglepő, hogy a Svédország, mint ugye ebből a szempontból mindig az ilyen legjobb, vagy legbefogadóbb, vagy legtoleránsabb országként hivatkozott ország, ebben nincs is semmi meglepő. Amikor az utána jövő országokat megnézzük, a legtöbb olyan ország, ahol a bevándorlás egy teljesen új jelenség, tehát mondjuk csak 10 éve vagy 15 éve van jelentős bevándorlás, és egyébként nagyon masszívan, tehát nagy számban érkeztek bevándorlók az elmúlt években. Tehát ilyen például Spanyolország, Portugália, ugye második-harmadik helyen szerepelnek, Írországban is nagyon pozitív a bevándorlás megítélése, ahol szintén több százezer bevándorló érkezett az elmúlt évben.
2: És a németek hol lennek?
3: Hát én, ha jól emlékszem, valahol úgy középtájon. Tehát, hogy ezek a klasszikus bevándorló országok inkább középtájon találhatók. Ami nagyon érdekes, hogy a Spanyolország példája is, Spanyolországban a legnagyobb évek óta ez az úgynevezett migrációs mérleg, ez azt jelenti, hogy hányan több ember vándorolt be, mint ahányan elvándoroltak onnan. Spanyolországban ez az elmúlt években évente 800, illetve 900 ezer körül alakult.
2: Nem, 18% most a munkanélküliség.
3: Tehát, hogy majdnem, a munkanélküliség a Spanyolországban ilyen strukturális gazdasági problémák miatt ilyen nagy, mert már 20 éve is ennyi volt, tehát amikor még nem volt bevándorlás. Tehát, hogy ez a gazdaság ilyen jellegzetes fejlődés.
0: Ja, viszont az már izgalmasabb, hogy ilyen munkanélküliség mellett az elfogadás mégis magas.
3: Igen, tehát alapvetően máshogy reagálnak erre a kérdésre. Portugáliában is érdekes, hogy amikor felszabadultak a portugál gyarmatok a 70-es években, úgy tudom, hogy 1 millió ember, tehát akár fehér, akár színes bőrű, akár mulat vándorolt be ezekről a gyarmatokról szinte egy év alatt Portugáliába, és igazából nem okozott-e semmilyen összeomlás, és a mai napig nagyon pozitív a bevándorlás megítélése. Na most ez megint érdekes összehasonlítani, hogy azok az országok, ahol nagyon pozitív, azok tipikusan azok, akiknek sok tapasztalatuk van a bevándorlásról, ez lehet, hogy teljesen friss tapasztalat, míg az, akiknél a legnegatív, pont azok az országok, akiknek semmilyen tapasztalata nincs a bevándorlásról. Mert hogy alig élnek külföldiek, akár Magyarországon, akár Szlovákiában, ugye itt most visszakanyarodunk az egyik korábbi kérdésedhez.
0: Én azt gondolnám, hogy egy kis zenével szakítsuk meg magunkat, és akkor ezt tekintsük egy bevezetőnek, egy felütésnek, arra nézve, hogy akkor végülis milyen viszonyok vannak itt Magyarországon, mert hogy igazából ez volna a kis beszélgetésünknek a tárgya. Jövünk vissza a zene után, a Tilos Rádiót hallgatjátok, és majd akkor, hogyha visszatértünk, be is fogok mondani még egy-két közérdekű közleményt.

Danger, danger, danger.

0: Sziasztok! Tilos Rádiót hallgatjátok, Spanyol Inquisitorok vagyunk, jövünk vissza. Külföldiek Magyarországon ez a mai témánk, és Gyulai Gábor, a Helsinki Bizottság sztárszakértője a vendégünk. Beszéltünk erről arról, egy pillanatra megszakítom magamat, és akkor most átadom Böbkének a szót, igen.
1: Igen, ez csak annyi, hogy nagyon örülnénk, hogyha felajánlanátok nekünk az adótok 1%-át, úgyhogy látogassatok el a tilos.hu-ra, ott megtaláljátok az alapítvány adószámát, amit most gyors bedarálok, de biztos senki nem jegyez meg. 18-0-0-24-2-43.
2: Jótékonysági
1: volt.
0: Mondjuk még pár számot, csak hogy a káosz teljes legyen.
3: 5-55.
1: Na, semmit, szó.
0: Én mondok még egy számot. 2-15-37-73, ez egy telefonszám, és hogyha ezt a telefonotokba pötyögitek be megfelelő előhívó számmal, akkor az is lehet, hogy...
1: Felvesszük
0: a kapcsolatot, vagy a beszélgetés vonalát veletek, és akkor ti is kérdezhettek például Gábortól azzal kapcsolatban, hogy nektek például milyen előítéleteitek vannak Magyarországon élő külföldiekre vonatkozóan, és szerintetek ez igaz-e vagy nem, vagy hát ha kíváncsiak vagytok, akkor Gábor is elmondja, hogy szerinte igaz-e ez vagy nem. Ugye a műsorunk alcíme, hogy megeszik a kínaiak a nagymamát, ehhez mérten és ebből kapaszkodva, akkor most visszadobnám Gáborhoz a szót, visszaadnám Gábornak a szót. Ugye azt mondta el a zene előtt, hogy Magyarország talán az EU-n belül a legelőítéletesebb lakossága bír a külföldiekre nézve, de ezt még nem sikerült igazán kibontani, ezt a kis őrületet, amit itt megfigyelt a kis hazánkban, de most akkor ezt megteszi.
4: Igen, tehát ugye beszéltünk arról korábban, hogy az európai országok közül amelyik mondható, hogy jobban előítéletes a külföldiekkel szemben, melyik kevésbé, és hát nyilván felmerül a kérdés, hogy mi lehet ennek az oka, tehát miért van az egyik ország, ahova egyébként nagyon sokan érkeznek, befogadóbb, míg egy másik ország, ahova szinte egyáltalán nem ők elutasítóbbak. Nincs erre egyértelmű válasz, amit lehet tudni, hogy általában azok az országok, ahol ugye több a közvetlen és mondjuk adott esetben ilyen pozitív vagy egyszerűen csak normális tapasztalat, hogy lám, egy marokkói bevándorló a szomszédom, és egyébként egy nagyon kedves ember, és egyébként a kínaiba járok ebédelni, és nem tudom, a pakisztáni boltoshoz.

0: és ez úgy igazából rendben van, mert mindenki nagyon kedves, és tehát akinek ilyen hétköznapi tapasztalatai vannak, az nyilván nyitottabbá válik. Még aki ugye soha életében nem találkozott még külföldivel, az lehet, hogy mindenfélét elhisz, és mindenfélét elképzel, vagy esetleg tovább élnek ilyen régi sztereotípiák. Nyilván a gazdasági helyzet is sokat számít, bár itt sem mutatható ki egy ilyen teljesen egyértelmű megfelelés, hogyha az országban minden rosszul megy, nagy a munkanélküliség, hanyatlik a gazdaság, akkor valószínűleg a külföldiekre is, mint más kisebbségekre erőszeretettel mutogatnak bűnbakként. De ezeket sorolhatnám tovább, igazából nincsen konkrét indok. Ami érdekes, meg itt szóba került, hogy ezek a téveszmék, vagy ilyen tévhitek, meg kicsit ugye a műsornak is ez a fő kérdés felvetése. Erről is érdemes beszélni ebben a körben. Ugye korábban kérdezted, hogy mi a kedvenc téveszmény Magyarországon. Hát elég sok ilyen van. Az egyik ugye ez a sok külföldi Magyarországon, meg elárasztanak minket a külföldiek és hasonlók. Hát ez finoman szólva is egy megkérdőjelezhető, vagy inkább mondjuk úgy ilyen jellegűs a nevetséges feltételezés. Hát Magyarországon az egyik legalacsonyabb a külföldiek aránya a népességen belül, az Európai Unió országain belül, vagy akár az európai országokon belül általánosságban. Ezt kétféleképpen lehet egyébként megragadni, mert itt felszokott merülni a kérdés, hogy ki a külföldi. Ugye lehet külföldi az, aki külföldi állampolgár, de lehet külföldi az is, aki külföldön született, aki már lehet, hogy közben mondjuk magyar állampolgár, de ő külföldön született, és ezért mondjuk a lakosság egy bizonyos része külföldiként tekint rá, vagy esetleg vannak erősebb szállak, amik egy másik országhoz kötik. Magyarország mind a két tekintetben ugye hát nagyon kis számot produkál, és azon belül is még vannak további érdekes tényezők, amiket majd szeretnék elmondani. Ugye a külföldi állampolgárok aránya Magyarországon ez ilyen 2% körülbelül, tehát kb. 200 ezer körül mozog az itt húzamosan tartózkodó külföldiek száma. Hogyha külföldön születetteket nézzük, ez egy kicsit magasabb, akkor ez olyan 350 ezer fő körül van, 3,5%. Ez például jóval alacsonyabb, mint akár Csehországban, vagy Németországban, Ausztriában, ennek például a sokszorosa ez az érték, tehát mondjuk a lakosság 10-20%-a lehet külföldön.
1: Ugye ez egy olyan ország, ahol még a határon túli magyarok bevándorlásával is lehetett riogatni, illetve választásokat nyerni. Most nyilván nem fogjuk nevesíteni a politikai pártokat, de hogy itt az előítélet olyan szintű, hogy
0: igen,
1: hogy és nagyon jó, egy erdélyi magyarra szemben is érvényesül.
0: Van, és ez nagyon jó, hogy ezt említed, mert ezt is szerettem volna igazából hozzátenni, hogy amellett, hogy eleve nagyon kevés a külföldi, az is egy nagyon fura helyzet Európán belül, is egy abszolút unikum, tehát ilyen semmilyen más Európai Uniós országban nincsen.
1: Hogy a külföldiek is mi vagyunk.
0: Hogy a külföldiek túlnyomó része szintén magyar, tehát hogy ha megnézzük, a külföldieknek, itt tartózkodó külföldieknek körülbelül két harmada érkezett a szomszédos négy országból, tehát a Szlovákia, Ukrajna, Románia és Szerbia, ezen belül is ugye a Romániából érkezettek aránya messze a legmagasabb, és a kutatások szerint ennek a kétharmadnak a 90%-a, tehát mondjuk úgy több, mint az itt élő külföldiek felel, magyar nemzetiségű. Tehát igazából sem kulturálisan, sem külsőre, sem nyelvileg nem különböztethető meg a magyar többségtől. Tehát az itt élő, valójában beazonosítható, esetleg más bőrszínű, más nyelvet beszélő, más vallású külföldiek száma egészen elenyésző európai
1: összehasonlításban. Ezzel kapcsolatban egy Kelti Kárpátokban begyűjtött élményemet szeretném megosztani. Leszben egy opcén szó, és megkérném a szakértőnket, hogy szakemberünket a pult mögött megfelelő pillanatban fütyüljön. Reméljük sikerülni
2: nem
1: fog neki.
2: Nem
3: mond ki. Melyik szót nem mondhatunk
1: ki. Kelti Kárpátokban beesek egy kocsmába.
3: Nem mond ki.
1: Eddig ilyetül. És nagyon kedvesen fogadnak bennünket, de...
2: Ez titok.
1: Folyamatosan fütyülhettek egyébként. Tehát azt mondja nekem a kocsmában egy erdélyi magyar.
3: De ez megtörtént?
1: Ez megtörtént.
2: Ne kamulj.
1: A fütyülés előtt. Tehát, hogy kurva örülünk nektek, itt nem kellett megfütyülni, de akármit is teszünk, hogyha ti ide jöttök, akkor ti magyar hercegek vagytok, hogyha mi hozzátok megyünk, akkor csak román gecik maradunk. És ez így el is fogadta, tudott róla, azt mondta, hogy ez így van, és én is azt mondtam, hogy ez nagyjából így van. Vagy,
3: tehát... De mikor jön a csúnya szó?
1: A geci volt a csúnya szó. Tehát, van ez a jelenség, és ezt nagyjából szerintem mindenki tudja, vagy érzi, vagy kitapintható. Én például Bács-megyéből származom, azt hiszem, hogy Gábor is, tehát ott például egészen rossz az ilyen idén jellegű vendégmunkásoknak a megítélése, akik egyszerűleg szintén magyarul beszélnek, stb.
0: Hát két érdekes kérdése mutat.
1: Nem tudom, hogy most jó ez a sztori, amit is feladottam, vagy tudsz-e mivel valamit így kihozni, de nekem az így eszembe jutott.
0: Az egyik, hogy ez olyan szempontból érdekes, hogy a magyar, mondjuk ilyen bevándorlási, vagy akár állampolgársági szabályozás, vagy gyakorlat ismer némi kedvezményt a magyar nemzetiségűek számára. tehát mondjuk az állampolgárság szerzésénél, vagy különböző tartózkodási jogosultságok biztosításánál. Ezek a könnyítések azonban nem olyan jellegű könnyítések, hogy mondjuk egyáltalán nem kell az alapvető feltételeknek megfelelni. Tehát hogy azért ezek nem ilyen nagyon komoly könnyítések, nem mennék most bele a részletekbe, hogy pontosan a szabályozás mit is ír le. Tehát attól, mert valaki magyar nemzetiségű,
1: tehát automatizmusra nincs szó
0: automatizmusra abszolút. Voltak egyébként még már a 90-es években is ilyen próbálkozások, hogy esetleg e felé kellene elmozdulni, ezzel kapcsolatban az általános politikai érv, ami felmerült, és nem is lehet igazán nevesíteni, hogy melyik oldalról, hiszen ezt időszaktól függően mindig egy más politikai erő tette magáévá, hogy lám, hogyha engedélyezzük a határon túli magyarok tömeges beáramlását vagy áttelepülését Magyarországon, akkor meg fognak szűnni a magyar közösségek a szomszédos országokban. Tehát ez egy ilyen elég kézenfekvő ok. Ez az egyik, amit szerettem volna mondani, a másik pedig ezzel kapcsolatban, hogy jó rámutat, amit mondtatok, hogy a magyarországi idegenellenesség is nagyon nagy részben ilyen szociális gyökerű, tehát nem feltétlenül nemzeti ellentétről van szó, vagy nacionalizmusról, vagy a külföldiek lenézéséről, bár adott helyzetekben ez is előfordulhat, hanem a féltés, hogy elveszi a munkát, hogy nem lesz állásom, hogy ő többet fog kapni, ő kapja majd a segélyt, és nem én. És ez nagyon jellemző egyébként így a 21. századi Európában, de ebben a térségben meg különösen, és Magyarországon meg különösen jól mérhető ez a tényező az idegen gyűlöletben.
1: Miközben útra kemény procedúrán kell átesni annak, aki akár csak idegenes tartózkodási engedély akar bírni, vagy most lehet, hogy jogilag most eltévedtem, tartózkodási engedély, letelepülési engedély, igen, stb., de mindesetre nem könnyű Magyarországon ezeket igen, megszerezni. Igen. Én arra kérnék téged, most azt gondolom, hogy a tudományos felütés az most már több, mint erős volt. Innentől kezdve GG kezdőbetűjű az utcaembere címszó alatt, vagy nem tudom, státusz alatt futó emberé változzát, és most tényleg teljesen lezserül, teljesen kötetlenül mindenféle bizottságot, komitét, stb. Finneket elfelejtve. Most beszéljünk arról, hogy mik ezek az agymenések, hogyha hétköznapokban villamoson utazol, vagy bemész egy, nem tudom, cukrászdába, akkor miket tapasztalsz, és akár ilyen népcsoportokra próbáljuk lebontani, tehát legyen egy ilyen kis színes szagos jelleg a dolognak. Én egyet gyorsan itt bedobnék, van a magyaroknak egy ilyen nagyon jó képe saját magukról. Én azt gondolom, hogy ebből sok minden levezethető. Ugye magunkat ugye úgy képzeljük, mint a Sirius gyermekei. Az Echo TV-n volt nem túl rég, ha nem politizálunk, egy ilyen kis bemutatkozás, hogy mi sumérok, etruszkok, szkíták, hunok, vagyis magyarok. Tehát, hogy van egy ilyen önképünk, ami úgy viszonylag erősnek nevezhető, és akkor ehhez képest mondjuk tényleg hát így minden más nép csak csicskának tűnik, tehát hogy így, és nem vagyunk a megfelelő helyen, még mindig úgy tűnik, hogy így nem ismernek el bennünket eléggé, tehát átmegyünk Romániába, akkor is nem köszönnek előre, és nem magyarul, meg nem tudom, hogy úgy mindig meglepődünk, tehát van ez a kis középhatalmi ambíciónk, minimum középhatalmi itt Kelet-Európában is. Van a rengeteg Nobel-díjasunk, akiknek nagy része nem is volt magyar, de mi persze szeretjük azt hinni róluk, hogy igen. Legjobb esetben azután lettek Nobel-díjasok, miután elűztük őket az országunkból. Tehát mit is tudnánk ez a nagy magyar önképhez, meg ez a tényleg ilyen aluljáró szintű sztereotípiához így hozzátenni, tehát te mit tudnál hozzátenni, mint az utcaembere?
0: Én, mint az utcaembere annyit tudnék hozzátenni, hogy szerintem ez egy nagyon valós kérdés, vagy egy releváns kérdés, és én is azt tapasztalom, hogy az idegen gyűlöletnek ez egyik legfőbb oka, hogy ugye, vagy az egyik jelentős oka, hogy ugye a magyar népesség sincs igazából tisztában sem a saját értékeivel, sem a saját identitásával. De tudnék mesélni egy jó példát, én elég gyakran tartok képzéseket mindenfajta csoportba tartozó embereknek, akár szakmai, akár kifejezetten olyan jellegűt, mint ez a beszélgetés is, tehát inkább ilyen ismeretterjesztő beszélgetős dolgokat, és egyszer-kétszer felteszem ezt a kérdést, hogy mit jelent számodra az, hogy magyar állampolgárság, vagy magyar hovatartozás, és egészen elképesztő eredmények jönnek ki. Tehát volt egy olyan csoport, ahol így rendszeresen azok jöttek el, hogy szégyen, rettegés, szégyellem magam külföldön, nem akarok külföldre menni, mert úgyis mindenki lenéz. Tehát, hogy ilyen rendkívül negatív érzelmek jöttek elő. Tehát nem volt sem ez az egészséges, olyan normális nemzettudat, hogy én büszke vagyok.
2: Igen, egyébként azt hiszem, olyan kevés nemzettel van, hogy külföldön járva, ha meghallod, hogy így az anyanyelveden szólal meg melletted valaki, akkor inkább elhallgat. Mások meg, nem tudom, spanyolok összefognak Amerikában, akkor igen, egyből puszi meg,
3: ja, együtt, ez klasszik sielésen, mindig van valami pöcsvei magyar. Aki ott van, és mindig vele találkozik.
2: Ki is kell írni az osztrák felvonom a magyarul, hogy ne tudd ki a szendvicset.
1: Küldök a mondatra.
0: Hát én is
1: ezt szerintem mindenki átértem el, hogy valami hasonló.
0: Igen, abszolút. És szerintem ez nagyon összefügg. Tehát hogy ahhoz, hogy mondjuk a külföldieket el tudjuk úgy fogadni, amilyenek, vagy együtt tudjunk velük élni, ahhoz mondjuk tisztába kell jönni először a saját identitásukkal, meg a saját kulturális értékeinkkel. Itt érdekes kérdés például ez a nyelvtudás, és nem akarok megint tudománykodni, de nem tudok ettől el vonatkoztatni, hogy ugye Magyarország még egy dologban sereghajtó az EU-n belül, ez pedig az idegen nyelvtudás, ami azért egy elég szörnyűséges kombináció, figyelembe veszük, hogy egyébként azok az országok gyengék ebben, akik mondjuk angol anyanyelvűek, tehát őket viszonylag ez kevésbé sújtja.
1: Most itt nyomok egy bréket, 1985 lángos sütő Balatonpart, és a lángos sütő beszél a német turistának, akkor még emléke turistának, és ez szóta volna neki már harmadszor, ötödször, és nem érti a hírnébet. Vadászkürt! Nem érti? Vadászkürt!
3: És aztán az, hogy ez semmilyen emberi nyelv.
1: Ez így kisgyerekként ez így beimódott nekem, hogy ott legyen lángosos, ilyen kövér malac magyar, és...
2: De miért mondta ez?
1: Valamit magyarázott, és ezt a szót nem fogta fel a német, és...
3: Én ezt a sztorit a barátnővel ismerem.
1: Több minden, szóval... De én ezt a vadászkürtöt, ezt mondjuk át is éltem.
0: A barátnő hangos magyar.
1: Én későn érő vagyok, tehát a barátnős dolgot az később. Szóval... Igen, tehát nem beszélünk idegen nyelveket. Nem,
0: és itt így is hiányzik a bármifajta ilyen interakció a külfölddel. Tehát olyan más országok, akik viszonylag kevés idegen nyelvet beszélnek, mondjuk Spanyolországban sem beszél senki idegen nyelvet, de azért az mégis egy nagy nyelv, meg úgy egyáltalán azért kézzel-lábbal az olaszt, a portugált, a franciát meg lehet érteni. Na most a magyar, ami ugye az egyik legextrább nyelv Európában, és az egyik legnehezebben megtanulható, és semmire nem hasonlít, és ezek után a nyelvtudás teljes hiánya... A lakosság mondjuk, nem tudom,
1: mert ettől külső szemmel szexi a magyar nyelv, de ez már lehet, hogy megint az önbutítás része.
3: Egyszer megkértem egy spanyol srácot, hogy hablatyoljon, mint hogyha magyarul beszélne, és nagyon izgalmas volt hallgatni. Nyilván nem tudom reprodukálni, de ő is
2: megkérte. Igen, mint ahogy mi most a franciával elkezdenénk
0: kitracsolni. Igen, tehát ha már így magánemberként lehet nyilatkozni, a magyar nyelvnek nagy rajongója vagyok, meg abszolút azt gondolom, hogy a magyar nyelv például speciál egy olyan érték, amire egy magyar identitás nagyon jól fel lehetne húzni, mert a magyar nyelv tényleg nagyon különleges, és nagyon szép, és nagyon extra. És meg is kell tenni mindent ennek a érdekében, hogy ez valahogy meg is maradjon, csak hát emellett meg ugye az idegen nyelvtudás az iszonyú fontos lenne. Tehát, hogy akkor máshogy állnának a külföldiekhez is. De ezt is tapasztaljuk, nagyon sok ügyfelünk ezzel, hogy már ugye tanul magyarul, beszél valamennyire, de egyszerűen képtelen kommunikálni, mert a magyar emberek annyira nincsenek hozzászokva ahhoz, hogy egy külföldi beszéljen magyarul mondjuk nem olyan nagyon jól, és hogy akkor vele esetleg egy kicsit másképp kell beszélni, mondjuk nem ötszörösen összetett, alárendelt mondatokban a legbonyolultabb kifejezésekkel, hanem megpróbálom egyszerűen, szépen,
3: röviden,
0: lassan elmondani, amit szeretnék. Borzasztó nehéz. Nagyon-nagyon nehéz volt, egyszer nekem is kellett, egyszer volt ilyen életemben képzést tartani olyan itt élő menekülteknek, akik már mind tudtak magyarul, és ez egy szakmai képzés volt, tehát ilyen menedékjogról szóló, tehát nem, és iszonyat erőfeszítés volt, tehát ilyen egyszerű magyarban elmondani mindezt, mert soha nem kellett, hogy ez előforduljon. Most valaki, aki egy világnyelven beszél, vagy egy olyan országban, ahol sok külföldi van, aki nem beszéli jól az ország anyanyelvét, ott valószínűleg jobban hozzá van ez szokva.
1: Konkrét nemzetiségekhez, népcsoportokhoz milyen előítéletek kapcsolódnak itt Magyarországon? Tehát mondanék néhányat.
2: Kínai.
1: Kínaiak megeszik a nagymamát, ki tudja, miből főzik a levest, és sokan vannak, elárasztanak bennünket, a vietnámiak narkót termesztenek minden budai villába.
0: Ezt még nem hallottam, de ez is érdekes.
1: Satöbbi.
0: És még szerintetek hányan vannak?
1: Hogy
0: szerintetek hányan vannak a kínaiak például?
3: Szerintem 15 ezeren, és 80% Budapesten.
1: De ezt már az anyagban olvastuk. A közkeletű vélekedések szerintem ilyen 50% köré teszik az emberkép.
0: Én akkor ezt a kérdés, van, hogy 1 milliót válaszolnak.
3: Sokkal többnek.
0: Sokkal többet.
3: Én is megdöbbentem ezen a számon.
1: Mondjuk erre van egy ilyen félhivatalos magyarázat, az egy útlevélek 8 kínai érkezik.
3: Valószínűleg a különlegesség az feltűnik, és az jobban megjegyzett.
0: Pontosan, tehát hogy ők ugyanezt gondolják.
1: Meg transzparensek, rengeteg kínai étkezde van, tehát...
0: Tehát látható abszolút, tehát nem...
2: Hát mert ők abszolút megőrzik egyébként, tehát hogy az, hogy bemész egy teljesen hétköznapi kínai étterembe, és ott te találsz kínai nyelvű újságot, tehát ugye ők azért így tényleg őrzik így a kultúrát. Tehát annyira nem próbálnak meg asszimilálódni, ezért
1: ezt kínaiak nagy része nem akar itt letelepedni, és itt meghalni, és itt családot égni. Ez a...
3: Miért nincs kínai temető?
0: Azért ez, miért nincs kínai temető?
3: Hát ez az.
0: Hány öreg?
4: Igazolványokat én ezt hallottam.
0: Uh-huh. És ez igaz vajon?
2: Hát te tudod?
0: Hát csak kíváncsi vagyok, én is igaz. Természetesen ez nem igaz. Erre van egy nagyon egyszerű magyarázat. Ugye a Magyarországra érkező migránsokra vagy bevándorlókra, ez általában igaz a kínaiakra is köztük, hogy fiatalabbak, mint a magyar népesség átlaga, magasabb egyébként minden mellett a foglalkoztatottságuk és az iskolai végzettségük is, tehát minden szempontból ők egy ilyen pozitív.
2: Tényleg, tehát a kifűzdések egyetemet végzettek?
0: Nem, ezt csak mellékszöngeként említettem meg, hogy egyébként ebben a tekintetben is, mert ezek is ilyen téveszmék, hogy ugye csak a legalja jön ide, és hogy csak azért, hogy segélyben, tehát ezt abszolút nem támasztja alá semmilyen tényszerű adat. Na most az életkorban fiatalabbak, jóval, és tipikusan nem azok szoktak úgymond migrálni vagy vándorolni, akik ugye nyugdíjas korúak és készülnek meghalni a következő 10-20-30 évben. Tehát jellemzően az ideérkezők fiatalok, nem a legfiatalabb korosztály, hanem mondjuk ilyen ez a 25-45 közötti. Magyarországon mióta van kínai közösség? A 90-es évek eleje óta, akkor érkeztek nagyobb számban, akkor voltak elég sokan is, de nagyon sokan közülük elmentek.
1: Annó volt egy ilyen mini agymenés, hogy ugye Hongkongot épp át kellett passzolni a kínai népköztársaságnak, és akkor nem tudom, ilyen kisgazda belkekből sattunk utána az ötlet, hogy a Csepel-sziget egy részét ott valamilyen módon játszhatna játszani a hongkongi kínaiaknak, tehát hogy akkor még ez ilyen pozitív konnotáció.
0: Igen, valami rémlik, de...
1: De volt egy ilyen fejhivatalos...
0: Igen, hát egyébként valójában azért volt ez a akkor ugye masszívabb érkezés a kínaiaknak. Egyrészt ugye volt meg egy sokkal liberálisabb vízumpolitika Kínával szemben, mint ami van most, tehát sokkal egyszerűbb volt jönni, meg ez egyfajta ilyen regionális elosztó központ volt. Tehát sokan közülük néhány év múlva tovább mentek Szlovákiába, Lengyelországba, Nyugat-Európába. Tehát ezért nincs egy kínai
2: termékünk. Gondolom egyébként ilyen tranzit.
1: Igen, pont ezt akartam kérdezni, hogy mert ez a tranzit ország, valami nem tudom pontosan mit jelent, de nagyon szeretjük használni.
0: Igen, erről mindjárt mondok valamit, csak még hagyj fejezem, mert ez érdekes, ez a kínai temető dolog szerintem. Hogy egyrészt nincsenek öreg kínaiak, mert hogy eleve a ide érkező csoportok általában fiatalok, középkorúak, tehát még nem ért el, hogyha Magyarországon már szánt.
3: Igen, csak halt már meg valaki.
0: Elképzelhető, de a kínaiak jelentős része is ugye visszatér az országába általában. Tehát én nem vagyok kínai kutató, tehát nem tudok erről most részletes adatfelvételről beszámolni, hogy ebben nincsen semmi különleges, hogyha elmész mondjuk Nagy-Britanniába vagy Franciaországba, ahol mondjuk a kínai közösség már 100 éves, ott bizony fogsz találni kínai temetőt.
1: Én hát, azt olvastam erről, hogy ugye egyrészt pontosan ez, amit mondasz, hogy igazából vállalkozni jönnek ide a kínaiak az aktív éveikre, valamit összegyűjtenek, mondjuk azt kedvesen, hogy összeharácsolnak, csak hogy az előítéletes hallgatóink is örüljenek, és aztán hazamennek, és élvezik a boldog békeidőket. Tehát ugye ez a hivatalos történet, de aztán ilyen félhivatalos forrásokból is hallottam, hogy ha valaki meghal, akkor is mindenképp szeretne kínai földben nyugodni, és állítólag, de ez már egy ilyen igazi
3: komolyan minden. Feldarabolják.
1: Viszik vissza a hallott kínaiakat, ez most megint az urban legend kategória. Hatalmas hűtőkamrába Kína határ környékén gyűjtik a testeket, ahonnan majd ügyesen így át lehet csempészni az anyaországba. És nyilván valószínűleg messze van az igazságtól, de hogy általában ez egy ilyen kulturális szokás, hogy mondjuk nem feltétlenül szeretnék ebbe a szentségtelen földbe, de most nyilván az két hallgatóink ne figyeljenek, temetkezni.
0: Persze, de hát nézzük meg, hogy minden egyes vallásban vagy kultúrában a temetkezési szokások teljesen eltérőek. Tehát van olyan, ahol elfogadják a hamvasztást, van, ahol nem. Tehát hogy most ez ugyanolyan kérdés most, hogyha a kínaiak hol szeretnének temetkezni, én őszintén szóval nem hiszem, hogy ez bárkinek bármilyen gondja lehetne. És az, hogy miért nincsen kínai temető, arra ez az nagyon egyszerű, praktikus válasz.
3: Ez a Tibetben az égbe temetnek. Összedarabolják a hullákat és oda dobják a kesejüknek őket.
1: Köszönjük szépen.
2: Még hát igen.
1: Válasszunk még ilyen nemzetiségi sztereotípiákat. A vietnámiak száma itt a kis kimutatásokból szintén egész magas, majdnem olyan magas, mint a kínaiak. Lehet, hogy egy átlag magyar meset tudja őket különböztetni.
0: Igen, ez általában így van. Én ugye a különböző ilyen piac intézményeken szokott előfordulni, hogy ugye nem értik a magyarok, hogy a két kínai vagy a két ázsiai miért magyarul beszélget egymással. Hát valószínűleg azért az egyik vietnámi, a másik kínai, tehát még csak nem is ugyanaz a nyelvcsalád, és abszolút nem értenék meg egymást, tehát nekünk megint eleve fura.
1: A műsorkészítőknek is lehet újat mondani.
0: A vietnámiakra egyébként az érdekes.
3: Olyan egyformák.
0: Igen. Egyébként, hogyha az ember dolgozik egy pár évet ebben a szakmában, akkor nagyon jól megtanul mindenféle etnikumot és országot felismerni, akár Afrikán belül is, meg Ázsián belül is. Tehát nekünk mi is ugyanolyan egyformák vagyunk.
2: De te már meg tudod különböztetni őket?
0: Mondjuk a kínaiakat és a vietnámiakat, igen.
2: De mondaná kettőt, vagy egyet nem szabad. De mi? Mondjuk egyiknek kerekebb az arca?
0: Más, tehát más.
2: Vagy te csak úgy nem tudod lenni így
0: kategorizálni.
1: A koreaiakat, a japántól, kínaitól, vietnámtól, szerintem ez, ha az ember csak eltenne
2: járt,
1: és nézegette az
0: nem, hát... szerintem...
1: Mondjuk a mandarin kínai az nagyon eltér az a han kínaitól, tehát a hivatalos fő kínai vonattól. Tehát a japánok mondjuk tök hosszúkásak, a koreaiaknak sokkal szélesebb a fejük. Ezek ilyen sztereotípiák.
0: Igen, szerintem ez már kicsit ilyen Mengele doktor fél.
2: Igen,
0: tehát hogy igen, meg lehet ezt nagyon, tehát nyilván nem vagyunk antropológusok, tehát nem tudjuk most pontosan leírni, hogy kinek mekkora koponya mérete és hasonló, de külső egyek alapján egyébként mondom, nekik mi is nagyon egyformák vagyunk.
1: Azt teszem hozzá, hogy ezek viszonylag homogén, meg is mondjuk a hankinai, meg a japánok viszonylag homogén.
0: Igen, hogy az egyetlen ilyen racionális különbség a kettő között, míg mondjuk Európában általában, ha már eljöttünk erre a téma felé, hogy mondjuk a szemszín, meg a hajszín, meg a bőrszín az nagyobb változatosságot mutat, mint mondjuk az afrikai, vagy a
1: ugye Mengelét említetted, ezzel kapcsolatban mondanék egy ilyen genetikai infót, a magyarok genetikai állománya tökéletesen megegyezik a lengyelekével, meg az ukránokével, ami biztos sokakat meglep.
0: Én a szlovákokkal hallottam.
1: Lehet, hogy még a szlovákokkal is, de hogy itt tökéletesen, tehát nem arról van szó, hogy hasonlít, hanem gyakorlatilag mi ugyanaz a kevert közép-európai népcsoport vagyunk, volt pár törökjárás, tatárjárás, stb. És csak mint tényadat, ugye? Tehát ez egy kicsit olyan zavarba ejtő, főleg a kiválasztottak számára. Ugye a kiválasztott tudatban szenvedők számára.
0: Én mondom, én ezt úgy ismertem, hogy a magyarok és a szlovákok genetikailag nem különböztethetők meg a kutatások alapján, de teljesen...
3: Az nem létezik.
0: Annyira kell, nem tudom, hogy Szlóta úr mennyire...
1: Hát a gyomrokból kell a strapacska arányát, meg a gulyásos arányát kimutatni utólag a...
2: Frinzártalat.
0: A vietnámiakról kérdeztél,
1: igen. Térjünk az részhez valamelyest, és akkor GG kollégának adjuk át a szót újra.
0: Tehát itt a vietnámiakról kérdeztél, igen. A vietnámiakról...
1: Mit csinálnak itt a vietnámiak? Most tényleg tisztázzuk már.
0: A vietnámiak, én nem tudom, mit csinálnak a vietnámiak, ők is jellemzően egyébként ilyen vállalkozói bevándorlás.
1: Ja, azt lehet hallani, hogy ez a piacos buli, ez lecsengőben van, ez véget ér, nem tudom, hogy pontosan miért. De ez a tranzitország dolog, ez ahhoz szerint most itt elsüthető fogalom.
0: Igen, egy dolgot mondani csak még előtte a vietnámiakról, mert ez nagyon érdekes, ez például egy különbség a kínaiakról, ezt nemrég olvastam valami cikket ezzel kapcsolatban, hogy a vietnámiaknál az egyik legmagasabb az itt élő családok között a magyar iskolába járó gyerekek aránya, tehát sokkal magasabb, mint a kínaiaknál, ami ugye egy jó mutatója annak, hogy mennyire akar tartósan.
1: Tehát, akarnak
0: kínaiaknál is egy nagyon jelentős rész magyar iskolába jár, sőt ugye vannak olyan vasárnapi iskola, ahol a kínai gyerekeket kínaiul tanítják, mert ők már nem tudnak elég jól kínaiul, pedig csak mondjuk 5 vagy 6 vagy 8 éve élnek Magyarországon. De a vietnámiaknál ez kifejezetten magas volt, és ez érdekes, hogy mi lehet ennek a kulturális gyökere, őszintén szóval nem tudom. A tranzitországgal kapcsolatban ez nagyon érdekes megkülönböztetni, hogy például ha menekültekről beszélünk, nem tudom, majd erről lehet esetleg egy kicsit később még részletesebben, az ő esetükben szinte mindig felmerül az, hogy tranzitország, ők sosem Magyarországra érkeznek, általában van egy ilyen képük, hogy szeretnének elmenekülni az üldözés elől, vagy abba a háború elől, és valahova Európába is, és mondjuk ha...
1: Hát erről akár most is beszéltünk.
3: Igen, hogyha megengeded, ez méltatlanul, tehát méltatlanul el volt hallgató, hogy ez a menekült téma, és nekem volt erre vonatkozóan kérdésem, hogy tényleg jellemzően honnan jönnek ezek a menekültek?
0: A menedékkérők jellemzően hát több különböző régióból jönnek. Elmondható, hogy Magyarországot, amíg az elmúlt 10 évet vizsgáljuk, akkor szinte mindenhonnan, mondjuk Latin-Amerikát kivéve, onnan viszonylag nagyon kevesen jutnak el idáig, de Afrika, Ázsia, Közel-Kelet, Balkán.
1: Ezért mindig ledöbbenek, hogy mondjuk Afganisztánból, hogy bírnak pont ide jönni
0: ez jó kérdés, nem ide indulnak. Tehát, hogy nagyon-nagyon kevesen. Olyanokat láttunk, akik még kifejezetten Magyarországra akart jönni, például még mondjuk ilyen.
1: Megkérdezik, hol van, és elégedetlen, amikor kiderül, csak Magyarországon.
0: Pontosan, mindjárt mondok is erre két érdekes történetet, de mondjuk afgánok közül például olyanok akartak Magyarországon, akik itt tanultak mondjuk 80-as években, vagy itt tanult a bátyjuk, vagy itt él a családjuk, de ők nagyon kevesen vannak, és a túlnyomó többség abszolút nem akart idejönni. Ez ahogy miért kötnek itt ki? Hát ugye nagyon jelentős részük a menedékkérőknek illegálisan tud csak Magyarországra, vagy bármelyik EU-s országba érkezni. Ezt egyébként a nemzetközi jog lehetővé teszi számukra. Tehát, hogyha tényleg menekültek, tényleg üldözésre menekülnek, akkor nem követeli meg, tehát nem büntetik őket a jogszerűtlen belépésért.
1: Volt egy klassz francia szó, amit itt el lehet sütni, hogy nem lehet őket visszaküldeni.
0: Igen, ez a refoulement, vagy a non-refoulement.
1: Igen, non-refoulement.
0: Igen, ez egy ilyen nemzetközi, tehát minden nyelven ezt használják, nincs igazából fordítás, ez azt jelenti, hogy nem szabad senkit ilyen tilalmas bánásmódba, tehát például kínzás, üldöztetésbe visszaküldeni. Ez egy szélesebb kör, mint a menekültek, most nem megyünk bele itt a szakmai finomságba, a menekültek ezenből egy ilyen meghatározott kört jelentenek. És
2: És miért érdekes sztorik voltak?
0: Igen, tehát hogy a legtöbben jogszerűtlenül tudnak csak érkezni, ugye embercsempész segítségével, és például többen mesélték azt a sztorit ide érkezett menekültek között, hogy ők Hollandiába indultak, és akkor kirakták őket, és nem stimmelt nekik valami, tehát nem így képzelték el Hollandiát.
2: Nem feltek mondjuk, a sopokat.
0: Igen, nem hiszem, hogy erre gondoltak pontosan, de ki tudja, és aztán azt mondta nekik az embercsempész, hogy ott van a H betű a kocsin, tehát ez H, mint holland, és akkor így ezzel próbált őket meggyőzni, tehát ilyen jellegű számos szegények történetet mesélnek meg, hogy hát nagyon gyakori az, hogy átverik őket. Azt tudni kell, mert ezt azért szeretik a hatóságok előszeretettel úgy bemutatni, hogy itt ugye a gonosz illegális migráció is mi történik. Persze ez is igaz, ez ellen is teljesen joga van az államnak, ugye küzdeni és kell is. De ugye azok, akik közben védelembe szorulnak, azok semmilyen más módon nem tudnak eljutni. Tehát képzeljék el, hogy Szomáliából hogy lehet most szerezzen útlevelet?
1: Már nem sétált oda a határőrbácsihoz, hogy hello,
0: semmi, be
2: akarok menekülni. De egyébként valami olyan megdöbbentő adatot hallottam, vagy olvastam egyszer, hogy így jelenleg a világban azok az emberek, akik így, tehát hogy migrációban élnek, vannak mozgásban, tehát hogy így jönnek-mennek, azokat, hogyha így összeadnánk, akkor egy ilyen gigantikus nagy ország születne, tehát nem tudom.
0: Nagyon sokan vannak, persze, ez a migráció.
1: Most ez kellően konkrét volt.
2: Tehát, nem tudom, hogy hiszem belülni, hogy most Németország nagyobb, de nem tudom.
0: Igen, és ezzel kapcsolatban két téveszme van, amire érdemes felhívni.
2: De tudod, hogy mekkora ez az ország?
0: Ezt nem tudom megmondani konkrét számot, hogy pontosan hányan migrálnak, de én is tudom, hogy, tehát én is, amiket olvastam, vagy hallottam ezek kapcsolatban, hogy nagyon sokan, tehát nyilván óriási arány, szerintem több százmilliós
2: tömegről
0: beszélünk. Igen.
3: Pont 200 millióra gondoltam, de nem tudom, hogy miért.
2: Én is.
3: Sugalmaztam.
0: Ez érdekes,
2: szerintem igen.
0: Érdekes téveszme ezzel kapcsolatban, hogy
1: itt magyar nép csupa géniuszokból áll, ugye?
0: Igen, a pozitív szintet, igen. Tehát ami nagyon érdekes, még tudjás, a téveszmékről volt szó, tehát hogy az egyik téveszme az, hogy ez valami új jelenség, tehát ha megnézzük 100 évvel ezelőtt, nagyobb volt a migrálók aránya népességen belül, mint ma. Tehát mondjuk a nagy, mondjuk Amerikába történő kivándorlások
2: idején. Kéne csinálni egy ilyen infografikont, ahol így ilyen kis pici mozgó emberek lennének, így kiterített térképen.
0: Szóval ez nem igaz, hogy ez egy új dolog, és hogy most kezd elárasztani a világot a migránsok a harmadik. Tehát ez abszolút nem így van, ez korábban is így volt, ez 100 éve is így volt. Ha megnézzük a történelem során, számos olyan időszak volt, amikor a lakosságnak körülbelül ugyanekkora hányada migrált éppen valamerre.
1: Én más nem mondjuk, régebben gyakrabban rajzolták át a térképeket. Ugye ez egy jó indok mindig, igen. Amikor...
3: háború van, akkor menekült is van.
1: Nyilván, amikor mindig volt valami összeütközés.
0: Meg az üldöztetések erről is hasonlók. Tehát ennek egy nagyon jelentős része általában ilyen munkaerő, migráció, gazdasági migráció, és mindig jóval kisebb részét jelentik azok, akik menekülnek valahonnan, de hát ezért nyilván ez is egy fontos szempont. Egy érdekes másik téveszme, mert ez a menekültek és a migráció esetében is igaz, hogy azt gondoljuk mindig, hogy hát ez minket sújt, hogy mi itt vagyunk egy ilyen ostromlott erődben Európában, ahol mindenki ide akar jönni, és itt kérnek menedéket, és
2: ide jönnek be.
0: És ez
3: egyáltalán... Elveszik az asszonyainkat.
0: Ez egyáltalán nem igaz, tehát hogyha megnézed
2: azt...
0: Igen. Tehát ha megnézed, hogy hol él a legtöbb ilyen migráns, vagy a legtöbb menekült, hát messze nem Európában. Tehát voltak olyan évek, amikor Iránban volt a legtöbb menekült, 4 millió menekült élt Iránban. Ugye Afganisztán meg Irak között a legjobb helyen volt ehhez. Hát most ehhez képest a magyarországi évi 1000-2000 menedékéről az semmi.
1: Jó, hát nyilván más lenne a helyzet, hogyha nem vadásznak le a bárkákat a földközi tengeren, meg mondjuk nyitva lenne ez az erőd, ami nincs nyitva.
0: Igen, tehát ez nagyon nehéz Európába bejutni, tehát a határok záranak, őrületes pénzek mennek arra, hogy a határon mindenfajta védelmi falakat hozzanak létre. Nyilván ezeket a határokat nem lehet lezárni, tehát ez egy illúzió, mindig is fog folytatódni, lehet csökkenteni, lehet eltéríteni, elrémiszteni azokat, akik ide akarnak jönni, de ez a folyamat folytatódni fog. Nagyon érdekes megint csak a bárkával kapcsolatban, óriási hír, mondjuk Olaszországban éppen nem tudom, vízbe fulladt 100 menedékkérő vagy külföldi, mert egyszer nem engedték kikötni őket, meg hasonló sztorikat ugye ismerünk a híradóból. Ugyanaz nap mondjuk Olaszországban több százezer illegális migránst legalizálnak egy tolvonással, mert hogy tudja az olasz gazdaság is, hogy neki szüksége van arra az olcsó Fülöp-szigeti takarítónőre, mert az olaszok nem fogják azt már annyi pénzért elvégezni, még kétszer annyiért sem. Tehát, hogy ez egész egy ilyen nagyon képmutató
2: hozzáállás. Igen, egyébként pont Olaszországban olvastam, és valami olyan kis településről, így nem tudom, polgármester kitelte, hogy a rettentő módon öregedő kis falu lakosságát, népességét, vagy kifogyását, így konkrétan...
0: Felkelti.
2: Igen, tehát konkrétan így várja oda
0: is számos példa volt. Spanyolországnak is ugye a középső, tehát a Madridot leszámítva a középső ilyen szárazföldi rész, ez teljesen elnéptelenedik, tehát borzasztóan előregedett a lakossága, fiatalok nincsenek, a falvak elnéptelenek, és ott is több falu importált lakosságot, Argentinából, Romániából, tehát meghirdettek egy programot, hogy jöjjenek 50-en vagy 100-an, és egész jó tapasztalatok is. Hát hol jó, hol rosszabb tapasztalatok alakulnak így az együttélés során, de hogy megint egy másik kérdés, ez jutunk ezzel, az egész demográfiai kérdés, hát egy olyan Európában, ahol ugye csökken sok országban a lakosság, nincs természetes népszaporulat, el kell tartani egyre több nyugdíjast, egyre magasabb életszínvonalon, most nem Magyarországról beszélünk, hanem mondjuk a nyugati, ezért itt a magasabb életszínvonal kapcsán, hát valahonnan pótolni kell ezt a munkaerőt.
1: Mi az, amit egy ilyen nem is tudom, ilyen főszabályként, vagy akár még kis kapaszkodóként itt most itt a magyar helyzetre te ajánlanál mondjuk magunknak, meg döntéshozóknak, meg bárkinek, vagy mi az az egy-két-három dolog, ahol változtatni kéne?
0: Hát szerintem alapvetően változtatni kellene abban, ahogy hozzáállunk a külföldiekhez, hát kicsit több érdeklődéssel kéne fordulni, meg gyakorlati, konkrét élettapasztalatokat kellene szerezni abból, hogy milyen
1: az. Irány a Costabrava, vagy ezt hogyan tudjuk?
0: Nem lenne rossz, nyilván, hogyha ha magyarok többet tudnának utazni, nyilván ennek sokszor anyagi, vagy legtöbbször anyagi korlátai is vannak, hanem mondjuk az itt élő külföldiekkel egy kicsit barátságosabban bánni, megismerni őket, a kultúrájukat, hogy ők mit gondolnak a világra, ezt nem kell feltétlenül elfogadni, de hogy legalább megismerni, és legyen valami fajta kommunikáció. Nagyon fontos lenne szerintem a másik dologként mondjuk ezt így az oktatásba, vagy a közbeszédbe sokkal jobban belevenni, tehát hogy tanuljanak a magyarok az iskolában arról, hogy igenis itt más nemzetiségek is élnek, hogy igenis mindig volt migráció, és hogy a magyarok hány százezren mentek külföldre, akár csak 56-ban 200 ezeren menekültként nyugatra, és hogy őket befogadták.
1: Vagy ezek magunkra a tapasztalatokról... nem is tudom, milyen Szírus bolygó lakóiként tekinteni, nem egyszerűen csak ázsiai menekültként.
0: Nem kell ázsiai menekültként, de mondjuk
3: még lassabban.
0: Igen, na, de ez is egy jó megoldás, úgyhogy nem tudom, elég nehéz ezt így összefoglalni.
1: Ez akkor vagy? Összesítve?
2: Vagy te most hova költözel?
3: Nem, te magyar vagy?
0: Nem mondom, én magyar vagyok, igen, de nem állítanám azt, hogy nagyon bizakodó lennék szerintem. Ez nem az a kérdés, ahol nagyon pozitív dolgok várhatók, de hát mi igyekszünk majd mindent megtenni, hogy ez azért ne legyen olyan nagyon rossz. Azért az mondjuk reményteli, hogy így a külföldi közösség látható növekedésével azért egyre több magyarnak, különösen mondjuk Budapesten, ahol azért a külföldiek nagy része koncentrálódik, egyre több konkrét tapasztalata van. Tehát például nem még hogy általános iskolában jártam, és szinte minden osztályban már volt egy kivatakírva tanulók neve, és minden osztályban volt szinte egy kínai diák. Na most, aki egy ilyen osztályban jár, az valószínűleg megszokja azt, hogy vannak olyan emberek, akik ázsiainak néznek ki, mégis ő is teljesen jól beszél magyarul, és ő is.
3: Ennek így önmagában nem örülünk, vagy ez se jó, se rossz, ez csak mint jelenség állapítjuk meg szerintem.
0: Mármint mit?
3: Hát az, hogy ez egy olyan jelenség, ami alapján az emberek tapasztalatot szerezhetnek az idegenekről.
0: Normális emberi tapasztalat. Igen. Nem elképzel, meg nem kitalál, meg olvas, meg hall városi legendákat, hanem lesz egy személyes és egyébként általában jó tapasztalata, és akkor egy záró mondatként, hogy viszont olyan kimutatásokra, statisztikákra emlékszem, ami azt bizonyított, hogy Magyarországon mindenki, akinek egy ilyen úgymond nem kedvelt nemzetiségi vagy bevándorló csoportból van személyes ismerőse, sokkal pozitívabb volt a megítélése, mint az, akinek nem volt. Tehát valójában a negatív megítélés az nem személyes tapasztalatokon nem alapul, hanem pontosan ezek a személyes tapasztalatok alkalmasak arra, hogy ezeket eltüntessék.
2: Köszönjük, hogy eljöttél.
0: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
1: A Tilos Rádiót hallgatjátok, hallgassátok ezek után, és mi lennénk a spanyol inkvizítorok, jövünk vissza egy hét múlva. Irány a sarki kínai. Szevasztok!

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

Fu corsa. Ciao la finta. Ciao la finta sola. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy fukar szőlősgazda. Ez a szőlősgazda fölfogadott egy szolgát kapálásra. Vettek két kapács, kimentek a tőke közé. Kapáltak délig. Délben a gazda ezt mondta. Gyere szolgám, tegyünk úgy, mintha ebédelnénk. A gazda kinyitotta a bicskáját, úgy tett, mintha kivenné a kenyeret meg a túrót a tarisznyából. Mihelyt ezzel elkészült, úgy tett, mintha szelne a kenyérből megkenné túróval, s a falatot a bicska hegyére szólná. Egy szóval, úgy tett, mintha enne, holott nem evett, s úgy tett, mintha inna, holott bor sem volt. A szolga utánozta, de az ebéd végezetével megjegyezte, hogy ő bizony nem lakott jó. Aztán ismét munkához láttak. A gazda kapált, de annyira nem kapált, hogy észre ne vette volna, mit művel a szolgája. Nem mást művelt, mint hogy a kapát emelgette, de nem vágta bele a földbe. Hallod-e? Szólalt meg a fukar gazda. Nem lesz ez így jó. Hogy ne volna jó, gazduram, válaszolta a legény. Az előbb úgy tettem, mintha ebédelnék. Most meg úgy teszek, mintha kapálnék. Látta a fukar, hogy emberére akadt. Másnap szólt a feleségének, hogy el ne feledjen ételt, italt adni a szolgának. Az asszony megtöltötte a szolga tarisznyáját, azzal kiküldték a szőlőföldre, hogy kapálja. A szolga gyanakodott, hogy amilyen fukarok, nem látták el jól. Nem is csalatkozott. A tarisznyában penészes árpa kenyeret lelt, az üvegben savanyú lőrét. A gyomra korgott, megette hát a kenyeret, s megitta rá a bort. Aztán beszélgetésbe kezdett a szőlővel. Még felelt is helyette. Kedves szőlő, jó napot, jó napot. A gazdasszony az üvegbe mit adott? Savanyúbb bort, mint az ecet. Tarisznyádba meg mi lehet? Száraz kenyér, penészedett hurka. No hát akkor te is aludj, gyurka. Azzal lefeküdt a fügefa árnyékába, s aludt estélig. Nem tett egyetlen kapavágás sem, mert úgy becsülte, hogy akitől jó munkát várnak, azt jól kell etetni. Mikor hazatért, a gazda megkérdezte. Meddig jutottál, szolgál? Addig a fáig, melyen a varjú ült, felelte a legény. Amaz elégedetten bólogatott, hogy akkor bizonyára jól dolgozott a szolga. Másnap csak úgy tarisznyált föl az asszony, mint előtte való nap. A legény megint megette a kenyeret, megint fölhajtotta a bort, aztán elbeszélgetett a szőlővel csak úgy, mint minap. Kedves szőlő, jó napot, jó napot! A gazdasszony az üvegbe mit adott? Savanyúbb bort, mint az ecet. Tarisznyádba meg mi lehet? Száraz kenyér, penészedett hurka! No hát akkor te is aludj, gyurka! És mint aki dolgát jól végezte, elterült a fügefa alatt, s fújta estig. Este a gazda meg tudakolta. Hát ma meddig jutottál, szolgám? Addig a fáig, melyen a varjú ült, felelte a legény. No akkor semmit sem dolgoztál, mérgeskedett a fukar gazda. Annyit azért dolgoztam, mint tegnap, vágta rá a legény. Másnap a gazda korán kelt, kiment a szőlőbe, hogy megtapasztalja, mivel mulatja idejét a szolga. Hamarost meglátta, hogy mindjárt a tarisznyába nyúl, megnézi, mi van benne, aztán meg beszélgetni kezd a szőlőtőkével. Kedves szőlő, jó napot, jó napot! A gazdasszony az üvegbe mit adott? Egy savanyú bort, mint az ecet. A tarisznyádba meg mi lehet? Száraz kenyér, penészedett húrka. No hát, akkor te is aludj, gyurka. A gazda hazalopakodott, s ráparancsolt a feleségére, hogy fukarság ide, fukarság oda, ne sajnálja a legénytől az élést, s a jó bort sem, különben eldudvásodik a kapálatlan szőlő. Hurkát, kolbászt, jó vörös bort rakott az asszony a szolga tarisznyájába.
Mikor Amaz meglátta, milyen bőségesen ellátták, mindjárt másképp beszélt a szőlővel. Kedves szőlő, jó napot, jó napot! Tarisznyádba a gazdasszony mit adott? Jó friss hurkát, foszlós fehér kenyeret. Az üvegben mi lehet? Zamatos bor, nem is hitványlőre. Akkor fickó, lásd dologhoz egy-kettőre. Mindjárt dologhoz is látod, skapált reggeltől délig, s déltől estéig. Ahogy szokta, este a gazda megkérdezte. Meddig jutottál, szolgá? Más szőlője is van gazduramnak. Akkor nem sokat végeztem, felelte a legény. De ha csak ez van, akár itthon is maradhatok.

Gusta Jankul. Élt hetet Hétországon túl, egy igen-igen lusta fiú. Még az édesanyja, még az édesapjai, csak volt neki mit enni. De mikor meg arra maradt, bion sokat koplál, dolgozni még nem akart, csak a kapufót tolmáztotta. Szomszédja valakott egy özvegyet. Mondja neki, fiam Janko, nem lesz ez így jó. Dolgozzol. Nem dolgozok. Majd old az Isten. Fiam, hisz amit úgy old az Isten, az könnyen el is veszi. Nem bánom, nem dolgozok. Hát akkor mit csinálsz? Lopok. Lopsz. Hát elcsípnek. Tömlöcs bevetnek. Még a lopott jószok maga is rólt ki a baja, hogy loptad. Már csak nem tudom. Nem dolgozok. Hát elmegy az özvegyasszony. Lusta Jankó még csak gondolkozik. Jött az este. Elment, lopott egy tyúkot. No, azt mondja, nem szólt semmit. Féltette az óra. Most nap este megint elment a faluba. Lopott egy libót. Hozta a hónálat a sötétbe. A liba még mellapult. Igangot se adott ki a fajon. Hát vitte haza. Betette a libaóba. No, esi ki a baltarom, hogy loptam. Nem is igaz az özvegyasszony beszédje. Ma hát a falujokba lakott egy nagy gazdag bíró. Annak a hambityóra ki volt téve egy nagy falióra. Jankónak nagyon még tetszett. Gondolta, hogy ellopja. Este felé oda sötétkedett, mikor elótották a pitlórlompot, félhúzódott a vilindóra. Leakasztotta a nagy órát. Vitte a kertekén keresztül a hónálat nagy örömmel. Otthon, hogy hova gyúgjam ahol? Hát a szekrihalt, ahogy gyúgta. Felakasztotta egy szögre. No, el se ki a baltarom, hogy loptam. De ma nagyobb értékűt kéne lopni. A bírónak vannak jó húsos sűrei. Abból lop. Tanakodott, hogy hogy lopjon? Hát, kitanulta. Egy zsákot keresett. Szomszédasszony udvaróról még ellopta a talicskót. Azt vitte a kerteken fél, végig tolta a talicskót, zsákot is vitte. Hát, oda sötétkedett a disznójóhoz. Aludtak jó lakott szép sűdők. Egyet óvatosan begyugodt a zsákba. Fél a talicskóra, tolta. De szegény lustájánkó mindig csak azt figyelte, hogy nem ki a bajokra, hogy lopta. Hát a kerek még csikorgott. Azt úgy vették ki, mintha úgy csikorgott volna, úgy is csak kell csípna, úgy is csak kell csípna. Nem lehet ezt így vinni. Gyorsabban kell tolnom. Gyorsabban tolta, gyorsabban mondta, hogy úgy is csak kell csípna, úgy is csak kell csípna. Lekapta a zsorkot a sűdővel, fél a vallóra, szaladós. A sűdő felébredt a zsorkba. Visított. Azt visította, úgy vette ki Lusta Jankó, hogy erre víz! Erre víz! Hű, azt mondja, hogy erre viszem. No, akkor majd amara. Vitte az ódálna. De a disznó kegyetlenül visította, hogy erre víz. Nem lehet ezt tovább vinni. Elsújtott a zsákval együtt Lusta Jankó. Szaladós haza. Bújik a szekréhalt, ahova az órát gyugta. Hát, ahogy ott lapul, mozog, a sétallója az órának még elindult. Most azt mondta, hogy loptak, loptak. Jaj, marom ki a baja a bűnöm. Jankó, Lusta Jankó, szaladt csak a tyúkóra. Megy a tyúkóra, a tyúk két szaka mellém ült. Elkodolcsolta magát. Kocskodolcs, te loptál. Kocskodolcs, te lopta. Jaj, marom ki a baja a bűnöm. Le a libaóba. A liba is elgagintotta magát. Gigaga, te lopta. Gigaga, te lopta. Jaj, megismert. No, fuss, Jankó, Lusta Jankó. Menekülj. Futott Lusta Jankó kegyetlenül, ahogy csak bírt ki az erdőnek. A tető megallott. Hát hallja, hogy még a mellé is azt szuszogja. Fuss, tolvaj, fuss,
hol vagy? Futott lusta Janko. Kegyetlenül. Mi most is fut, ha bírja szuszvál. Igaz, bújtett.